A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A császár új ruhája. Valahol egy messzi vidéken élt egy hiú császár, aki minden vagyonát ruhákra költötte. Egész nap csak öltözködött, nézegette magát a tükörben, és hallgatta a császári udvar hízelgését. A császár furcsa szokásának híre ment az egész világon, és szüntelenül jöttek mindenfelől a takácsok, szabók és szövőasszonyok, hogy felajánlják szolgálataikat. Egy nap beállított két idegen, akik takácsnak adták ki magukat. Azonban senki nem hallotta még a nevüket sem. Azt állították magukról, hogy varázskelmét tudnak szőni. Olyat, amit csak az okos emberek láthatnak. Azonnal felkeltették a császár kíváncsiságát. Ő felsége összeszámoltatta a vagyonát, és már is 100 aranyat adott az idegeneknek, hogy készítsenek neki egy csodakelmét. Végre megtudom, milyen emberek élnek az országomban, kik a buták és kik az okosak, gondolta magában a császár. A két csodatakács nekiállt a nagy munkának. Legalábbis úgy tettek, mintha serényen dolgoznának, de csak a levegőben kapálóztak. Hiába hozták a szebbnél szebb selyemfonalakat és aranyszálakat a császári alattvalók, ők mindent eltüntettek titokban. Egyik reggel különös vendég látogatta meg a takácsokat. A császár első számú minisztere. A két mesterember körülrajongta a főminisztert. Lelkesen mutogatták neki a nem létező kelmét. A főminiszter megijedt, hogy nem lát semmit. A császár nem tudhatja meg, milyen buta vagyok, mert el fog bocsátani, gondolta magában. Ezért hát úgy tett, mintha nagyon tetszene neki a takácsok keze munkája. Másnap beállított maga a császár is udvari kíséretével, hogy megcsodálják a varázsszövetet. Mindenki nagy szemekkel bámult az üres szövőszékre. De mivel nem akart senki ostobának tűnni, így egymással versengve dicsérték a ruhát. De gyönyörű, éppen a királyi felség nagyságához illő. A császár sem látott semmit, hiszen nem is volt mit. De bizony hiú volt, és nem akart butának tűnni az udvara előtt, így az egekig magasztalta a takácsokat. Ráadásul még ki is tüntette őket a legfényesebb keresztjével. A miniszterek azt tanácsolták császáruknak, hogy viselje az új kelméből varázsolt ruhát a nagy körmeneten, hogy mindenki megcsodálhassa. Milyen remek ötlet! Lelkendezett a császár. A körmenetet megelőző éjszakát végig dolgozta a két takács. Szabdalták a levegőt hatalmas ollóikkal, serényen járatták a varrótűket. Reggel büszkén jelentették be a császári udvarban, hogy kész a császár új ruhája. Megkérték ő felségét, vegye le a ruháját, hogy ráadhassák az új öltözéket. A szabók úgy tettek, mintha egyenként feladnák az uralkodóra a ruhadarabokat. Nézze, milyen könnyű, mint a pókháló, észre sem veszi, hogy viseli, biztatták a csalók. Milyen pompás öltözet, áradoztak a főurak is, s közben egymás arcát lesték. A császár új viseletében büszkén lépett ki a palotából, és népe már izgatottan várta őt. Az izgatottságot álmélkodás váltotta fel, hiszen uralkodójuk teljesen mezítelenül vonult végig az utcán. Az emberek egymás között összenéztek, sugdolóztak, magukban kuncogtak. Ám közben mindenki hangosan dicsérte a császárt. Ő felsége milyen pompás öltözetben díszeleg, még sosem láttunk ehhez foghatót. Ám egyszer csak egy kisgyermek kiáltott fel a tömegben. Hiszen nincs is a császáron semmi, teljesen meztelen. A nép hirtelen hangos nevetésben tört ki. Újjal mutogattak császárukra, közben csúfolódtak rajta, hogy milyen bölcs is az ő uralkodó. De akkor már nem volt mit tenni. A hiú császár nem futhatott el szégyenében. Így hát peckesen tovább sétált, mögötte főurai pedig lelkesen fogták a nem létező uszáját. A két takács a néppel együtt nevetett. Majd egy pillanat alatt, amikor senki sem figyelt rájuk, kereket oldottak. Azóta sem látta őket senki.
0: Csukás Mese Rádió. Fedezzétek fel a mai nap csodáit. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Újréti László vagyok. Ma Csukás Istvántól egyik kedvenc versemet fogom elmondani nektek. A kutya első verse. Asztal alatt sűrű homály, asztal alatt kincses bánya, rég feledett kéziratok, közöttük a gazdi lába. Mivel minden zugot elönt a sok telefirkált papír, ez meg milyen foglalkozás? Szegény gazdi egész nap ír. Közben nyög, meg sóhajtozik, és füstöt fúj, mint a kémény. Ködös szemmel hova bámul, dől belőle a sok élmény. Jön a kutyám szimatolva. Ő most egy nagy nyomozó ebb, fölfedezi a világot, és most az orrával főleg. Megtelik az orrsövénye, minden szagot külön választ. Csípőst, fanyart, dohost, szúróst, felsorolni ki tudná azt. Csodálatos szimatával betalál az asztal alá, futólagos üdvözlésként a lábam puhán megnyalá. Majd mindkinek megtelt orra, s rájött, hogy van éles foga, rákcsál, mar, tép a homályban, nagy szuszogva és morogva. Én csak félig figyelek rá. Markában tart még az ihlet, nem a lábam rágja, érzem. Hát akkor mit rákcsál itt lent? Lenézek. A szája tele, rövid verssel, hosszú verssel, bűntudatos szemmel néz rám. Most mi lesz? Ugye nem verszel? Rágd át magad, de ne nyeld le, szólok. Hát, ha beteg leszel, a vers a lélek étke, s jobb, ha te még kolbászt teszel.
3: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
4: Sziasztok! Én Holló Patrik vagyok, és ma én fogok nektek mesét olvasni. Gárdonyi Géza, iskolában. Mikor elmúltak a forró nyári napok, egy szép reggelen megszólalt az iskola csengettyűje. Csilingiling, írka tábla, fiúk, lányok, iskolába! A csengettyű hangja bejárta a házakat. Minden ablakon beszólott. Csilingiling, ébredjetek, iskolába siessetek. A gyerekek kiugrottak az ágyból, az ablakhoz futottak, úgy hallgatták, mit hirdet az iskola csengettyűje. Csilingiling, írka tábla, gyertek, gyertek iskolába. A gyerekek sietve öltöztek föl. Előkeresték a tarisznyát, táskát, palatáblát, írkát, plajbázt és tollat. Mennek már a gyerekek. Egyik innen, másik onnan. Az iskola kapujában összetalálkoznak. Jó reggelt, Miska! Adj Isten, Jancsi! Te megnőttél! Te is pajtás! A padok megtelnek, a tavalyi tanulók hátrébb ülnek. Azok helyére, akik tavaly utoljára jártak, mennek a helyükre újjak. Ni! Épp most vezetik be az ajtón Gergely Miskát meg a hugát, a kis Juliskát. Az anyjuk vezeti őket. A tanító úr az asztal előtt ül. Ne féljetek, mondja nekik. Szeretem én a gyerekeket. De azok mégis félnek. Jaj, nem voltak ők soha ilyen helyen, ahol mindent tudnak. Hogy is ne félnének, mikor ők nem tudnak semmit? Jaj, ha a tanító úr azt találná kérdezni, melyik az A betű, pedig a kérdéstől nem menekülnek meg. A tanító úr megsimogatja Miska fejét, és azt kérdezi tőle. Hogy hívnak, édesfiam? Miska félénken felel. Úgy hívnak, hogy gyere ide, Miska. A gyerekek nevetnek a padban. Csit, mondja a tanító úr. Mit nevettek? Jól felelt a Miska. Őt csak ugyan úgy hívják, gyere ide, Miska. Miska felbátorodik. Hátra mer most már tekinteni a pajtások közé. Alig várja, hogy ő is beülhessen a padba, a Balog Jancsi mellé, akivel együtt paripázott egész nyáron. Juliskának úgy dobog a szíve, alig tud lélegezni. Érzi, hogy Miska után rá kerül a kérdés. Hát ha ő tőle azt kérdi a tanító úr, hány csillag van az égen, vagy ráparancsol, hogy tüstén olvasson el egy egész könyvet, a tanító úr csak ugyan meg is szólal. Mondd meg te is a nevedet, lányom. Juriska tudja a nevét. Jaj, de nem meri megmondani. Hát, ha nem tetszik a tanító úrnak. Hát, ha nem is úgy kell kimondani, hogy Juliska, hanem valahogy másképpen. Oda simul az édesanyjához, irul-pirul zavarában. Pedig a tanító úr olyan jóságosan néz rá. Néma ez a jó leány, mondja az anyjának. Dehogy néma, feleli az anyja. Hallaná csak tanító úr, milyen nótázás csap néha. Beszélj, no, lányom, mondd meg a nevedet. Különben azt hiszi a tanító úr, hogy néma vagy. Juliska összeszedi magát, és így suttog. Juliska! Na, hál' Istennek, mondd el a tanító úr. Bizony megijedtem, hogy elállt a szólásod. Hát azt tudod-e, hány lába van a tyúknak? 3. Feleli neki bátorodva Juliska. Az iskolás gyerekek nevetnek, a tanító úr is nevet, Juliska is nevet. Jó is volna, mondja a tanító úr. Te bizonyosan szereted a combját. Azzal az új tanulók is helyre ülnek. Majd meglátjátok 10 hónap múlva a vizsgálaton. Milyen bátran beszél mind a kettő.
1: Csukás Mese Rádió.
0: Szervusztok, gyerekek! Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és most egy Csukás István mesét fogok nektek felolvasni. El kell, hogy mondjam nektek, hogy én személyesen is ismertem őt, hiszen a Süsüben, ugye, mert a Süsü az egy nagyon-nagyon ismert mese, én voltam a Bús királylány. És nem csak ebben játszottam, hanem az Ágacska című mesejátékában is Pösszeegeret én alakítottam. Ez egy nagyon-nagyon sikeres mesejáték volt a játékszínben annak idején. Nagyon személyes kapcsolatunk volt Pista bácsival, sőt annyira, hogy egy helyen laktunk, a Guggerhegyen. Hogyan is kezdődött a Kelekútya kiskakas története? Úgy kezdődött, hogy ő bújt ki utoljára a tojásból. Megrázta magát, és körülnézett, hogy hová is került. Szép nagy udvart látott, bokrokat, fákat, csibeitatót, malacvájút, kutyaólat, galambdúcot és sövénykerítést. Bámészkodott, gyönyörködött, megnézett mindent apróra, csillogott a szeme, piroslott a taraja, pici szíve vidáman dobogott. De szép a világ, gondolta magában. Majd mikor a szeme megtelt a világgal, jól kinyitotta a fülét, és hallgatózott. Kotkodácsolást hallott, meg csipogást, meg bégetést, meg ugatást, meg nyávogást, meg röfögést, meg kágogást és hápogást, meg nyerítést és megegést, meg bőgést és iázást, meg turbékolást és cincogást. És én hogyan beszéljek? Tűnődött a kiskakas. Elindult a Kelekútya kiskakas, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a kutyaólhoz, s megállt előtte peckesen. A hatalmas kuvasz nyújtózott egyet, ásított egyet, majd mosolyogva megbámulta a kiskakast.
5: Nini, gondolta, egy kiskakas. Biztosan most bújt ki a tojásból, mert eddig én még nem láttam. Pedig én mindent látok, és mindent tudok, ami az udvarban történik. És végre van egy kakasunk. Igaz, hogy kicsi, de majd megnő.
0: Majd barátságosan vakkantott, meg ugatott. A Kelekútya kiskakas figyelmesen hallgatta. Azután fölvetette a fejét, és ő is vakkantott, meg ugatott. Vak, vak! Wow, wow. A kuvasz mosolyogva megcsúválta a fejét.
5: Nem jó, dörmögte, te nem vagy kutya, nem jól csinálod.
0: A Kelekútya kiskakas elszontyolodott. Hát akkor mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom.
5: Nem tudom megmutatni,
0: brummogott a kuvasz.
5: Sajnálom.
0: A Kelekútya kiskakas tovább ment, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a bocihoz. A boci egy fa alatt legelészett. A kiskakas elébe került, speckesen megállt.
5: Egy kis kakas? Bőgte vidáman a bocsi. Biztosan ma született, mert még nem láttam eddig.
0: Barátságosan bőgött, abba hagyva a legelészést. A kelekútya kis kakas figyelmesen nézte, hallgatta, majd felbőgött. Bú, bú. A boci mosolyogva csóválta a fejét.
5: Nem jó, te kelekútya. Nem vagy te, boci. Nem áll jól neked a bőgés.
0: Hát akkor mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom, kérte a bocit a kiskakas. A boci sajnálkozva mondta.
5: Nem tudom megmutatni. Sajnálom. Mi bocik csak bőgni tudunk.
0: És szélesen elmosolyodott. A kelekútya kiskakas nem sértődött meg, tovább indult, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a disznóólhoz. Az ól előtt a malacok játszottak, visítoztak, meg röfögtek. Uj, uj, röf, röf, röf, röf. A kelekútya kiskakas hallgatózott, majd visított és röfögött ő is. Uj, uj, röf, röf, röf. A malacok mérgesen nézték a röfögő kiskakast. A mamájukhoz szaladtak és panaszkodtak.
6: Csúfol! Utánoz és csúfol!
0: Mutogattak a kelekútya kiskakasra. A kövér cucamama kigurult az ólból.
5: Miért csúfolodsz?
0: Kérdezte szigorúan. A kelekútya kiskakas megszeppenve mondta.
6: Nem csúfolódom, beszélni tanulok.
0: A cucamama elmosolyodott.
5: Ejnye, ejnye. Rossz helyen tanulsz. Te nem vagy malac.
6: Mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom, kérte a kelekútya kiskakas.
5: Sajnálom, mondta a cocamama. Mi disznók csak röfögni tudunk.
0: A kelekútya kiskakas tovább ment, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a libához. A liba szép fehér tollát tisztogatta, s halkan gágogott.
5: Gá, gá, gá. Gá, gá, gá.
0: A kelekútya kiskakas fülelt, figyelt, majd halkan gágogott ő is. Gá, gá, gá. Gá, gá, gá. Gá, gá, gá. A liba abba hagyta a tollászkodást, és csodálkozva megnézte a gágogó kiskakast.
5: Gá, ej, hát téged meg mi lett? Félre nyeltél?
6: Beszélni tanulok, motyogta a kelekútya kiskakas. Mutasd meg, hogyan kell.
5: Sajnálom,
0: ingatta a fejét a liba.
5: Nem tudom megmutatni. Mi libánk csak nyágogni tudunk.
0: A kelekútya kiskakas tovább ment, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a nyulakhoz. A nyulak kergetőztek, pukfencseztek, és vidáman makogtak.
7: Sárga répa, bekaplak.
0: A kelekutya kiskakas kitátotta a csőrét, és makogott. Mak, mak, mak, mak, mak, mak, sárga répa, bekaplak. A nyulak körbeállták a kelekutya kiskakast, és a hasukat fogva nevettek.
7: Egy makogó kiskakas?
0: A kelekutya kiskakas mérgesen kiáltott.
6: Ne nevessetek! Inkább mondjátok meg, hogy hogyan csináljam.
0: Az egyik nyúl abba hagyta a rihegést, meg a röhögést, s a vállát vonogatva mondta.
7: Nem tudjuk megmutatni, mi csak makogni tudunk.
0: A kelekútya kiskakas legyintett a röhögő nyulakra, dacosan továbbment.
5: Azért is megtanulok beszélni, ahogy a kakasok szoktak, gondolta.
6: Hát valaki csak megmutatja, hogy hogyan kell.
0: Odaért a szép fehér szakállú kecskéhez. A kecske mélázva nézegette a kiskakast.
5: Egy kiskakas. Torka, tolla, tarajas.
0: Majd szelíden felmekegett. Kelekútya kiskakas kinyitotta a csőrét, és mekegett ő is.
6: Meg, meg, meg.
0: Kecske megrázta a szakállát, és mosolyogva mondta.
5: Nem, nem jó. Csak a kecskék mekegnek. És te nem vagy kecske. Te kiskakas vagy.
0: A kelekútya kiskakas bánatosan lógatta a taraját.
6: Akkor mutasd meg, hogy hogyan csináljam.
0: A kecske meleg hangon válaszolt.
7: Nem tudom megmutatni. Én csak mekedni tudok. Sajnálom.
6: A kelekútya kiskakas csak egy kicsit búslakodott, csak egy picit lógatta a taraját, megrázta magát, s újra elindult, hogy megtanuljon beszélni. A kacsa úsztatóhoz ért. A vízben sárga kiskacsák úszkáltak, lebuktak, csőrükkel kutattak, keresgéltek, tolláskodtak, fecseréztek. A kelekútya kiskakas megállt az úsztató szélén. Egy sárga pelyhes kiskacsa odaúszott, megnézte vidáman csillogó szemével, és hápogott. A kelekútya kiskakas figyelt, majd nagyra tátotta a csőrét, hápogott. Háp, háp, háp. A sárga pelyhes kiskacsa intett neki, hogy jöjjön be a vízbe. A kelekútya kiskakas bedugta az egyik lábát óvatosan a vízbe, majd kikapta gyorsan, s megrázta a fejét, hogy nem megy. A sárga pelyhes kiskacsa mérgesen kiabált. Nem is vagy kacsa, akkor miért hápogsz? Csufolodsz? He? És lespriccelte a kelekútya kiskakast. A kelekútya kiskakas lerázta tolláról a vizet, dünnyögve továbbállt.
7: Azt én is tudom, hogy nem vagyok kacsa, de buta hápogó. Azért még nem kell lespriccelni.
6: Ahogy ment, rápisszegett valaki. Psz, hé! A kelekútya kiskakas megállt, körülnézett, hogy kipisszeg. Egy egeret látott, egy csillogó szemű egeret. Te pisszegtél? Kérdezte a kelekútya kiskakas.
7: Én hát, mondta az egér.
6: És miért pisszegtél? Érdeklődött a kelekútya kiskakas.
7: Azért pisszegtem, hogy állj meg.
6: Megálltam, mondta a kelekútya kiskakas.
7: Látom, pontoskodott az egér. És mielőtt nem álltál meg, hova mentél?
6: A kelekútya kiskakas elgondolkozva nézte a kíváncsi egeret.
7: Erre, meg arra. Miért kérdezed?
6: Az egér roppant komoly képet vágott.
7: Azért kérdezem, mert én mindent tudni akarok, ugyanis én tanár vagyok. Híres tanár, és ez itt egy híres egériskola.
6: Az egér körbemutatott büszkén. A galagonya bokor alján volt egy rajztábla, a rajztáblára krétával egy nagy A betű volt írva, és egy egyes. A kelekútya kiskakas megcsodálta a rajztáblát. Az egér megpödörte a bajuszát, és tovább hencegett.
7: Tanítok írást, tanítok olvasást, tanítok számolást, esetleg még éneklést és szavalást. Figyelj, elszavalom az egér verset.
6: Az egér kidüllesztette a mellét, nagy levegőt vett, és elszavalta a verset.
7: Dohogott az egér, sosincsen friss kenyér, ahogy mondom, ezért dohogott az egér. A boltba bandukolt, csukva volt a bolt, ahogy mondom, úgy volt, csukva volt a bolt. Végül is mit csinált? Hát morzsát rágicsált, egyebet nem csinált, csak morzsát rágicsált.
6: Szép volt, dicsérte meg a kelekútya kiskakas. Taníts meg, hogy hogyan kell beszélni.
7: Semmiség, legyintett az egér. Figyelj! Cin-cin-cin, cin-cin-cin, cin-cin-cin. Na, most te!
6: A kelekútya kiskakas eltátotta a csőrét, és cincogott.
7: Nagyon jó, nagyon jó, dicsérte meg az egér.
6: Köszönöm, hálálkodott a kelekútya kiskakas, és cincogva ment tovább.
7: Nem vette észre a nagy cincogásban, hogy egy sötét árnyék lopakodik a nyomában.
6: A sötét árnyék nem volt más, mint egy nagy, tarka macska. Csodálkozva nézte a cincogó kiskakast, majd dühösen megrázta a fejét.
7: A macska rúgja meg. Azt hittem, hogy egy egér. Mit cincogsz? Mi a csodának cincogsz?
6: A kelekútya kiskakas megijedve válaszolt. Nem jól csináltam. Nem jól csinálom. A tarka macska mérgesen morgott és nyávogott.
7: Persze, hogy nem jól csinálod.
6: A kelekútya kiskakas óvatosan utánozta a nyávogást.
7: Nyáu, nyáu, ez jó? Nem jó, te nem vagy egér, se macska.
6: Kérlek, mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom. A tarka macska megvonta a vállát.
7: Nem tudom megmutatni, én csak nyávogni tudok.
6: A kelekútya kiskakas lehorgasztott fejjel bandukolt tovább. Ahogy bandukolt, beleütődött valamibe. Az a valami egy szép, fényes pata volt. Fölnézett, és meglátta a lovat.
0: A ló lenézett és barátságosan nyihogott. Kelek útja kiskakas fülelt, majd ő is nyihogott. A ló nagyot nevetett.
5: Nini! Már azt hittem, hogy egy kis csikó, de csak egy kiskakas. Miért nyihogsz?
6: Nem jól csinálom, kérdezte a kelek útja kiskakas.
0: A ló megrázta a fejét, csak úgy lobogott a gyönyörű sörénye.
5: Nem! Nem jól csinálod, csak a lovak nyihognak.
0: A kelekútya kiskakas nagyot sóhajtva tovább ment. A magasban galambok röpködtek. Leszálltak a galambdúcra, búgtak, turbékoltak. A kelekútya kiskakas fölnézett rájuk, levegőt vett és turbékolt.
6: Krú, krú.
0: A galambok a fejüket rázták.
5: Nem jó, nem jó. Te nem vagy galamb?
0: Csengettyű szó ütötte meg a fülét. A kelekútya kiskakas megszaporázta a lépteit, ment a csengőszó után.
5: A csengő egy bárány nyakába volt kötve.
0: A bárány vígan ugrándozott, a csengő ezüst hangon csilingelt.
5: Be, be,
0: bégetett a bárány ugrándozás közben. A kelekútya kiskakas figyelmesen nézte, majd ugrált egy-kettőt szérna vékony lábán, és bégetett. A bárány abbahagyta az ugrálást meg a bégetést, és csodálkozva nézett a kiskakasra.
5: Te bégettél? Kérdezte.
0: A kelekútya kiskakas bólogatott. A bárány körbejárta a kelekútya kiskakast.
5: Neked nincs. Neked csak két lábad van, mondta végül, és szárnyad van, és csőröd van. Te nem vagy bárány. És ha nem vagy bárány, ne is béges!
0: A kelekútya kiskakas lehajtotta a fejét, úgy suttogta. Mutasd meg, kérlek, hogyan csinálja? A bárány ingatta a fejét, a csengő halkan megszólalt a nyakán.
5: Nem tudom megmutatni, én csak bégetni tudok.
0: Eljött az este, eljött az éjszaka, az udvar népe aludni tért. Csak a kelekútya kiskakas nem tudott aludni. Szomorúan üldögélt a kerítés tetején.
6: Hát senki sem mutatja meg nekem, hogy hogyan kell csinálnom, gondolta búsan.
0: Így búslakodott, meg szomorkodott. Észre sem vette, hogy elröpült az éjszaka. Lassan világosodott az ég alja, és tűzpirosan fölkelt a nap. A kelekútya kiskakas ámulva nézte, még sohasem látott ilyet. A nap visszanézett a kiskakasra, és mosolyogva unszolta. Üdvözölj, kiskakas! Szólalj meg! A kelekútya kiskakas bólintott, majd ugatott, nyávogott, röfögött, gágogott, mekegett és bakogott, hápogott és cincogott, nyerített és bégetett. A nap mosolyogva szólt.
6: Ennyi, hát nem így kell!
0: A kelekútya kiskakas bánatosan lehorgasztotta a fejét.
6: Mutasd meg, suttogta. Senki se tudja megmutatni.
0: A nap nyájasan válaszolt. Tudod te azt? Tácsd a csőröd, kukorékolj. Na, rajta, próbáld meg. A kelekútya kiskakas kitátotta a csőrét, hátrahajtotta a fejét, behunyta a szemét, és kukorékolt.
6: Kukorikú! Kukorikú!
0: Zengett a kukorékolás. A nap felszökkent az égre, az udvar lakói összeröppentek, s ámulva hallgatták a kiskakast.
5: Milyen szépen kukorékol! Súgták, búgták, röfögték és cincogták.
0: A kiskakas büszkén nézett le rájuk, és így szólt.
6: Fölébresztettem a napot! Én egyedül! Én a kiskakas!

0: Csukás Mese Rádió. Kinek köszönt a szegény ember? Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Együtt utazott a szél, a hideg meg a meleg. Jött rájuk szemközt a szegény ember, már messziről köszönt. Jó napot, nagyságos uram, azt mondja a meleg. Kinek köszönt az az ember, azt mondja a szél. Nekem. Nem te neked, hanem én nekem, mondja a hideg. Addig osztozkodtak, hogy a szegény ember már elment mellettük, azt mondja a meleg. Menjünk vissza, kérdezzük meg. Visszamentek megkérdezni, azt mondja a meleg. Ugye, nekem köszöntél, te szegény ember? Nem, én kérem, a szél nagyságos úrnak. Megállj, te szegény ember, jöjjön csak el a kánikula, majd adok én neked, olyan meleg lesz, hogy elolvadsz. Bánom is én, csak a szél nagyságos úr ott legyen, azt mondja a hideg. Hát akkor nekem köszöntél? Nem én kérem, hanem a szél nagyságos úrnak. Megállj, jöjjön csak el a tél, olyan hideg lesz, hogy megfacsz. Bánom is én, csak a nagyságos úr, a szél nagyságos úr ott ne legyen. Kutya bánja a hideget szél nélkül.
0: Akinek köszönt a szegény ember című mesét hallottátok.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Csukásmese Rádió.
1: A vadgesztenyefa terméséről. Ti is szoktatok ősszel gesztenyét szedni? És mit csináltok azzal a sok gesztenyével? Sorba teszitek őket? Az igen, jó hosszú sor lehet a végeredmény. Na és gesztenye bábút készítetek belőle? Hű, de remek! Én nem is ismerek olyan gyereket, aki ősszel ne szeretne gesztenye bábút készíteni. Ismeritek netán Kip Koppot Marék Veronika könyveiből? Ő is egy ősszel készült gesztenye gyerek, aki talán éppen azért lett Kip Kopp, mert a gesztenyék is kopogva érkeznek le ősszel a földre, az avarba, vagy épp az autók tetejére. Kip Kopp, Kip Kopp. Hazánkban csodálatos vadgesztenyefákat találhatunk, melyek tavasszal fehér és rózsaszín színben virágoznak, ősszel pedig gesztenye termést hoznak. Azt viszont talán kevesebben tudjátok, hogy a vadgesztenyefa barna termésének sok-sok gyógyító tulajdonsága is van. Csinálnak belőle például lábunk ereit gyógyító krémet, sőt, aki nagyon odafigyel arra, hogy kevés vegyszert használjon, az saját kezüleg is tud mosószert készíteni vadgesztenyéből. Na, mit szóltok hozzá? Csukásmese Rádió.
2: Lakodalom, dínom, dánom.
3: A kicsi is a legény, mégis lehet vőlegény. Árpa, cipó, zabkenyér, takaros a vőlegény. Egy szem búza, két szem rozs, a menyasszony is takaros.
4: Akinek nincs semmi dolga, jöjjön velünk a lagziba. Hozzanak kést kanalat, hogy éhen ne haljanak. Én hozom a borocskát, igyunk hát egy kortyocskát.
5: Azért varták a csizmát, hogy táncoljunk benne. Ha rongyos is, ha foltos is, illik a tánc benne. Hej, guci, gala, guci, ki, guba!
6: Vörös hagyma, fokhagyma, jöjjenek a lagziba. Ha nem jönnek, maradnak, otthon is jól lakhatnak. Ha jöttök, lesztek, ha hoztok, esztek.
4: Ég a gyertya, ha meggyújtják, ezt a lányok szépen fújják. Fújjat, fújjat, kis katona, hadd vigadjon ez az utca.
7: Ide, babám, egy kis táncra, rogyozzék a csizmám szára. Járj figurát, olyan cifret, hogy a patkold vessen szikrát. Aki nem jön táncolni, menjen haza aludni.
6: Kicsi nekem ez a ház, kinyomom az oldalát. Ihaj, csuhaj, lakodalom, magam is megházasodom. Járja, járja a koma, hadd libegjen a haja. Utcu lábam, jól vigyáz, a táncomban ne hibázz.
0: Csukásmese Rádió.
8: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Lázár Ervin nyomán a hétfejű tündér. Szökevény szeplők. Marci utálta a szeplőit, ami azt illeti, volt is neki mit utálnia, mert 76 szeplő virított az arcán. Pontosabban 75, mert egy a 76. a füle cimpáján hivalkodott. Az igazság kedvéért el kell mondanom, hogy ebben az utálkozásban Marcinak egyáltalán nem volt igaza, mert helyrek is szeplői voltak. Csinosak, jóképűek, vidorak. A legnagyobb akkora volt, mint egy jól táplált borsó, a legkisebb meg, mint egy fogyókúrázó mákszem. Ennek a legkisebbnek neve is volt. Úgy hívták Szeplő Szepi. Ott lakott Marci orra tövén. Nos, hát ezeket szitta hordta folyvást Marci. Eladdig és olyannyira, hogy egy szép napon a szeplők megsértődtek. Még hogy mi vagyunk a csúnyák, ocsmondák, rútak, rettentőek, na megállj, kiabálták. S éjszaka, amikor Marci aludt, uszgyik kisurrantak az ablakon, még az is, amelyik a füle cimpáján feszített, pedig a fülcimpánál előkelőbb hely nemigen létezik egy szeplő számára. Ott maradt Marci egy mákszemnyi szeplő nélkül, mivel mondanom sem kell, Szeplő Szepi is ment a többivel. Hogy merre mentek? Merre mehet 76 sértődött szeplő? Neki a vakvilágnak. Marci reggel fölébredt, s valami furcsát érzett. Szalad a konyhába a mamájához, Az meg ámulva néz rá, és így szól. Jó reggelt, kisfiú, hát te hogy kerülsz ide? Kisfiú? Csodálkozott Marci. De hiszen én a Marci vagyok. Jesszus! Kiáltotta mama, és a világosság felé fordította a fiát. Tényleg a Marci? De hát hova lettek a gyönyörű szeplőid? Nincs szeplőm, csillant fel Marci szeme, és rohant a tükörhöz. Valami nem tetszhetett neki abban a tükörben, mert elkomorodva mondta. Te anyu, rossz ez a tükör, egy sápatag gyerek van benne. Nem a tükör rossz, kisfiam, csóválta a fejét a mamája. Hanem tudod, a szeplők. Marci most már nem örült annyira, hogy megléptek a szeplői. Egy azért maradhatott volna, gondolta magában. Szeplő szepi, vagy az, amelyik a fülcimpámon volt. És szomorkásan indult bevásárolni, mert mindig segített a mamájának, és szeretett is üzletekbe járni. Őt is szerették az üzletekben, mert bár egy icipicit nagy szája volt, azért igen kedves is tudott lenni. De most furcsán, összehúzott szemmel nézett rá a hentes, a fűszeres, az újságos, a virágárus és a zöldséges is. Hát a Marci hol van? Én vagyok, mondta rosszat sejtve Marci. No-no, így a hentes. Na-ne, így a fűszeres. Na-na, így az újságos. Na-na, így a virágárus. No-ne, így a zöldséges. Mert hogy a Marci egy szép szeplős gyerek, te meg egy sápatag kis fehérbőrű. Nem mondjuk, nem vagy csúnya gyerek, de a Marcihoz képest. Ajjaj, mondták és legyintettek. És bizony aznap Marci egy kicsit mócsingosabb húst, tegnapibb kenyeret, tegnap előttibb újságot, hervatagabb virágot és halvány sárgább sárgarépát kapott, mint máskor, elkeseredetten rohant fel a lépcsőn, majdnem sírt. Mi bajod? Kérdezte a mamája. A szeplőim, sóhajtotta Marci. A szeplőimet akarom. Nosza, neki láttak, keresni kezdték őket a lakásban. Még a szőnyeg alá is benéztek, de egy fia szeplőt sem találtak. Mit volt mit tenni, Marci neki vágott a városnak. Elment a találtárgyak osztályára. Jó napot, köszönt. Jó napot, válaszolta a találtárgyak osztályának főnöke egy szemüveges öreg bácsi, s közben fel se nézett az újságjából. Esernyő, kesztyű, aktatáska, pénztárca, vagy netán a fejét méltóztatott elveszteni? A szeplőimet keresem, mondta Marci. Milyen volt? Barna, kerek, mind a 76. Az öreg úr felállt, oda ment egy nagy polchoz, és beletúrt a limlomok közé, leemelt egy palacsinta sütőt. Nyele volt a szeplőjének? Kérdezte. Nem, hebegte Marci. Akkor ez nem az, állapította meg az öreg ember, és visszatette a palacsinta sütőt. Aztán Marci elé rakott egy diszkoszt, egy csésze aljat, egy pudingot, egy ceruzahegyezőt, egy lencsét, egy borsót, egy babot, egy széntablettát, egy cipőgombot, egy ingombot és egy pulykatojást. Tessék, mind kerek és barna, melyik az? Sajnos egyik se, szomorkodott Marci, és irigykedve nézte a pulykatojást. A találtárgyak osztályáról a rendőrségre ment, itt egy őrmester fogadta. Szóval szökött, szeplőket keresel. Igen. Csavargók? Nem. Loptak? Nem. Raboltak? Nem. Mit vétettek a törvény ellen? Semmit, mondta Marci. Hát akkor, tárta szét a karját az őrmester. Elnyargalt hát Marci a tanácsra. Szeplő ügyben? Ráncolta a homlokát a portás. Talán az állattenyésztési osztály illetékes. Az állattenyésztési osztályon egy bácsi éppen egy lovat rajzolt a falra. Szeplő, talán szép ló ügyben, fiacskám. Nem szép ló, szeplő, morogta Marci. A bácsi a fejét rázta és nagy igyekezettel satírozta a ló sörényét. Talán a növénytermesztésnél. A növénytermesztési osztályon egy barátságos fiatalember ült, a bal füle mögött egy tulipán, a jobb füle mögött egy muskátli virított, a mellén zsebébe tűzve meg egy búza, egy árpa és egy roskalász. Szeplő? Egy pillanat! Föllapozott egy nagy könyvet. Várjunk csak, szép csalán, szépecske, szép árte, szépéke, szép legényfű, olvasta a könyvből és felkiáltott. Megvan! Szeplő lapu! Ezt keresed? Nem laput. A saját szeplőimet, magyarázta Marci. A felvirágozott fülű elkomorodott. Pedig olyan szép ez a szeplőlapú, úgy is hívják, hogy boldogasszony csepegtette fű, forrasztófű, méregvonófű, párducfű, meg viaszfű. A fiatalember belemelegedett az olvasásba, már nem is nagyon törődött Marcival. Azt is felolvasom neked, kiáltotta, hogy a szittyót hányféleképpen hívják. Marci óvatosan kihátrált a szobából, de a fiatalember észre sem vette, sorolta csak a szittyó neveit. Marci még a lépcsőházban is hallotta. Csirikló, csuhi, fülemülefű, kancsuka, kasztikó, semők, sisák, sörkefű, szövők. Ej, sóhajtott odakin. Kasztikó, semők, sisák, hol lehetnek a szeplőim? Még szerencse, hogy meglátta Mikka Makkát. Egy ligeti padon ült Mikka Makka, és lógázta a lábát. Hát te? Kérdezte tőle Marci, és lehuppan mellé a padra. Kóbor szeplőket figyelek, mondta Mikka Makka. Nagy ma a szeplőjárás. Csak nem, csillant fel Marci szeme. Hány szeplőt láttál? 76-ot, mondta Mikka Makka, és a szeme sarkából Marcira pislantott. Itt masíroztak, gyalog mentek szegények, mert nem volt villamos jegyük. Merre mentek? Kérdezte izgatottan Marci. Erre, mutatta Mikka Makka. Marci meg uszgyi, már ott se volt, rohant a szeplők után. Meg is találta őket hamar, egy árokparton ültek és szomorkodtak. 76 szomorú szeplő, azaz csak 75, de ez majd csak később derül ki. Olyan jó lenne, ha visszajönnétek, mondta nekik Marci. A szeplők gyanakodva néztek rá. És nem szidsz többet bennünket? Soha, mondta mély meggyőződéssel Marci. Nem mondod, hogy rondák vagyunk, hogy csúfak vagyunk, hogy rettenetesek vagyunk, hogy ocsmondák vagyunk? Marci rázta a fejét. A szeplők erre visszamasíroztak az arcára. Marci már-már elmosolyodott, amikor valami furcsát érzett. Mindnyájan megvagytok? Kérdezte aggodalmasan. Egy pillanat, mondta az, amelyik a fülcimpáján ült. Megszámolom. Aztán ijedten fölkiáltott. Szeplő Szepi elveszett, nincs senki az orrod tövén. Nosza keresni kezdték. Ez már könnyebben ment, mert a szeplők is segítettek. Meg is találták hamar, egy akác levélen ült. Szervusz Szeplő Szepi, gyere vissza te is, mondta neki Marci. De Szeplő Szepi rázta a fejét. Nem mehetek, mondta, mert akkor ez egyedül maradna. És maga mellé mutatott. Ekkor vették észre Marci és a szeplők, hogy Szeplő Szepi mellett ült valaki, egy ilyet idegen kis szeplő. Bemutatom, Szeplő Sziszit, mondta Szepi. A legjobb barátom, szegény, nagyon magányos. Bizony, mondta Szeplő Sziszi, csak kódorgok, csámborgok, kújtorgok, csavargok, lézengek, lődörgök, de szerencsére most már van egy barátom, igaz, Szepi? Igaz, mondta Szepi szomorúan, és ezután már együtt kódorgunk, csámborgunk, kújtorgunk, csavargunk, lézengünk, és mit is mondtál még? Lődörgünk. Igen, lődörgünk, mert mi sosem hagyjuk el egymást. Tudjátok mit? Mondta erre Marci. Sziszi is költözzön az orrom tövére. Van ott még hely Szepi mellett. Igazán? Kiáltották boldogan mindketten, és odapattantak Marci orra tövére. Sziszi még kicsit izget mozgott a boldogságtól. Gyönyörűséges, mondta. Legjobb szeplőnek lenni egy orrtövön. És a fülcimpa az neked semmi? Méltatlankodott az, aki Marci fülcimpáján lakott, de nem törődött vele senki. Hazaértek. Na végre, hogy mindnyájan megvagytok, mondta Marci mamája, aztán jobban szemügyre vette a fiát. Azért valami furcsa van rajtad? Talán Szeplő Sziszire gondolsz, mondta Marci. Nem engedhettem, hogy kódorogjon, csámborogjon, hújtorogjon, csavarogjon, lézegjen, lődörögjön. Barát nélkül szomorkodjon. Hát így történt, s ha találkoztok egy szép kisgyerekkel, akinek éppen 77 szeplője van, hát az a Marci.
9: Halihú!
10: Jó reggelt mindenkinek!
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, a gavallér zsiráf, aki elmeséli nektek Horváth Teri.
1: Bálba készült a zsiráf, haj-a-haj, dinárom, leges-legszebb ő akart lenni mindenáron. Daliás a termete, csak a lába görbe, kedvetelten vigyorog bele a tükörbe, peregen a sarkantyú, guruljon a tallér, nincs hetet-hét faluban több ilyen gavallér. Az állatkert lakóit sorba megigézi, fóka, medve, elefánt csodálkozva nézi. Világlátott papagáj szundít a faormán, az rikoltoz lecsupán csúfolódó formán.
2: Hosszú nyakú rövidész, nem vagy te gavallér, hosszú nyakat kicsit ér, ha nincs rajta gallér.
1: Elszégyelli magát a hosszú nyakú állat, felköti a bocskorát, s a városba vágtott. Bedugja a fejét egy divatárus boltba, tátott szájon rámered, főnök, inas szolga. Uraságod mit akar?
3: Terem egy gallér, azzal lesz belőlem divatos gavallér.
1: Van itt 1000 millió, hajladoz a boltos, három segéd hatfelé s katujáért futkos.
2: Asztalra áll az egyik a másik létrára, így próbálják a gallért a zsiráf nyakára.
1: De erre a nyakra mind alacsony a gallér.
3: Jaj, nem is lesz belőle világszép gavallér.
1: Segítettek a baján végre, móddal, okkal.
2: Ha egy gallér nem akadt, betakarták sokkal.
1: Egy végtében 10 tucat férte éppen rajta, gömbölyített, kihajtott mindenféle fajta, lapos, magas, alacsony, tarka-barka gallér, nem is volt több a bálon ilyen szép gavallér.
0: A Gavallér zsiráf című mesét hallottátok. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: reggelt hétalvók.
1: Hasatokra süt a nap.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szerbusztok, drága gyerekek! Én Trill Zsolt vagyok, és ma én mesélek nektek. Csukás István, Oriza Triznyák Mirmur kalandjaiból. Oriza Triznyák és a megkergült robot. Oriza Triznyák meglátott egy hatalmas plakátot. Szótagolva elolvasta. Szuper robot! Ne szalassza el! Nem szalasztom el, morogta a bajusza alatt. Semmiféle alkalmat soha nem szalasztok el. Persze, hogy kipróbálom. Belépett az üzletbe, oda ment az ásítozó eladóhoz. Én is kipróbálhatom? Kérdezte.
4: Te is kipróbálhatod?
3: Ingyen van. Reklám, mondta unatkozva az eladó, és egy nagy doboz nyújtott át. Oriza Triznyák vérszemet kapott, vagyis nagy mohón így szólt. Azt a kis dobozt is megkaphatnám?
4: Megkaphatod,
3: ásítozott tovább az eladó. Legalább hamarabb véget ér ez a reklámhadjárat. Oriza Triznyák a parkon át hazaegyensúlyozott a dobozokkal. A szófacsaró seregélyek ámulva néztek utána. Mit visz? Mit misz? Szit miv? Cserregték. Riminyák bácsi, a parkőr, csak a fejét rázta. Mirmur pedig egy bokor alatt szunyókát, és nem csinált sehogy. Oriza Triznyák az ecetfa árnyékába először a nagy dobozt nyitotta ki. Mindenféle alkatrészek, csavarok, drótok, lemezek voltak benne, és a tetején egy nyomtatvány, meg egy rajz, ezzel a szöveggel. Ön is összeszerelheti a szuperrobotot, ha pontosan követi a rajzot. Követem, követem, mormogott. Felnyitotta a kicsi dobozt is. Egy játékorgona volt benne, és egy nyomtatvány. Az orgona 5,5 voltos elemmel működik, de lehet beletenni 2 darab másfél voltos elemet is. Ha a billentyűket lenyomjuk, megszólal az orgona.
4: A billentyű,
3: motyogott, és neki látott a munkának. A rajzot kiszögezte az ecetfára. Egyszer a nagy dobozra nézett, egyszer meg a kis dobozra. Ide-oda járt a szeme. Szuper robot? És ha csinálnék egy 2-szeresen szuper robotot? Megcsinálom. A 2-ből csinálok egy szuper-szupert. Lesz ám csodálkozás, lesz ám ámélkodás. Villám gyorsan szétszerelte a játékorgonát, majd a nagy dobozból is kiszedte az alkatrészeket. Kezébe fogta a kulcsot, kidüllesztette a mellét, s úgy állt ott, mint a világ legnagyobb szerelője. És így is gondolta. Én vagyok a világ legnagyobb szerelője, kiáltotta. Egyet innen, egyet onnan. Oriza Triznyák szélsebesen szerelt. Már kész volt a lába. Egy kicsit ugyan furcsán festett, hogy a körme helyén billentyűk fehér lettek. Azután elkészült a törzse, elhelyezte benne a játékorgona fújtatóját. Utána felszerelte a 2 kezét. Azokon is billentyűkből volt a köröm. Végül elkészült a fej. Sokáig válogatott a sípok között, majd az A sípot dugta a robot szájába. Legalább majd mindig a normál A hangot fújod. Vigyorgott, mert a zenéhez is értett egy kicsit. Nézegette a kimaradt alkatrészeket, és közben dünnyögött.
4: Ezekkel mit csináljak? Beletömöm a fejébe. Egy kicsit nagy, de nem baj. Annál okosabb lesz, ha több van a fejében.
3: És most beindítom. Nyomta meg a beindító gombot. A robotnak kigyulladt a szeme, majd sípolt egyet. Á! Majd fölemelte először a jobb lábát, utána a bal lábát.
4: Megy! Megy a szuper-szuper robot! Újjongott. Oriza Triznyák csoda robotja! Éljen! És éljek én!
3: A robot sípolva, csikorogva és világítva a szalmakalaphoz lépegetett, amelyben Oriza Triznyák szokott aludni. Fölemelte, és szép lassan darabokra tépte.
4: Ne, ne, ne csináld!
3: kiáltott rá Oriza Triznyák, de a robot rá se hederített. Az ecetfához lépkedett, és billentyű körmeivel lefűrészelte az összes gajat. Eltűnt a kellemes árnyék.
4: Jaj nekem,
3: fogta a fejét Oriza Triznyák. A robot csikorogva feléje tartott. A szeme villogott, a szája sípolt. Kinyújtotta a kezét, és elkapta Oriza Triznyákot.
4: Engedj el, azonnal engedj el,
3: nyávogott rémülten Oriza Triznyák. A robot fölemelte, majd háromszor a földhöz verte.
4: Jaj,
3: tapogatta a fenekét a kandúr. Amikor a robot újra kinyújtotta a kezét, futásnak eredt. Ennek felesett réfa. Szégyen a futás, de hasznos. A robot kinyújtott kézzel, világító szemmel sípolva futott utána. Feldöntöttek egy kerékpárost, egy utcaseprőt és egy pincért. Átugrottak egy csatornamunkást, egy kinyújtott lábot és téglagyári megállót, aki Oriza Triznyákhoz csatlakozott.
5: Hová futunk? Kérdezte a kandúr.
4: Ha nem vetted volna észre, menekülünk,
3: mondta Oriza Triznyák. Téglagyári megálló hátra nézett.
5: Szép robot, te ismered?
4: Én csináltam, szuper-szuper, és milyen jól fut.
3: A park felé kanyarodtak. Mirmur felébredt, mikor ráléptek, s ámulva nézett utánuk.
5: Várjatok meg, fiúk, megyek én is.
3: Hárman futottak elől, hátul a robot, körbe-körbe. Legázoltak egy homokvárat, egy pamut gombolyagos kosarat és a gyönyörű nemesített rózsákat a park büszkeségét. Ekkor kapcsolódott be az üldözésbe Riminyák bácsi, a reszkető fejű parkőr. Rázta a botját és kiabált.
6: Fűre lépni tilos, rohangálni tilos, motorbiciklit behozni tilos!
5: Ez nem motorbicikli, hanem szuper-szuper robot, morgott elől Oriza Triznyák.
4: És nem hoztuk be, jött az magától.
3: Így nem lesz jó, lihegte Oriza Triznyák. Ki fogunk fulladni? Csináljunk egy cselt. Háromig számolok, és hárman három felé szaladunk. Jobbra futott téglagyári megálló, balra futott Mirmur, középen futott Oriza Triznyák.
4: A robot habozás nélkül Oriza Triznyákot követte,
3: Riminyák bácsi meg a robotot.
5: Morgott Oriza Triznyák.
4: Nem egészen sikerült a csel, újat kell kitalálnom.
3: Fölmászott a fára, a robot utána.
4: Ez se jó,
3: morgott Oriza Triznyák. Lemászott a másik oldalon, a robot utána. Riminyák bácsi megfogta a robot karját.
5: Meg vagy te fáramászó motorbicikli!
3: A robot apróra tépte Riminyák bácsi kalapját, ketté törte a szöges botját, majd Oriza Triznyák után futott.
4: Mirmur és téglagyári megálló egy bokorban kuksolt, és töprengett. Valamit ki kell találni. De mit?
3: Miből lehet ez a robot?
5: Kérdezzük meg Oriza Triznyákot. Ő csinálta.
3: Megvárták, míg arra kanyarodnak, és megkérdezték.
4: Miből van a robot? Vasdarabokból és játékorgonából, lihegte futás közben a kandúr.
5: Vas, vas, vas, megvan. Szerzünk egy mágnest. Az vonza a vasat, mondta Mirmur.
3: A vasboltból egy hatalmas mágnespatkót hoztak. Elbújtak a bokorban, és megvárták, míg újra arra kanyarodnak.
4: Kitartották a mágnespatkót.
5: A robot lelassult. Egyre lassúbb lett, aztán megállt.
4: Majd röpülni kezdtek a csavarok, a drótok, a lemezek. Mindet magához vonzotta a mágnes.
3: Csak a billentyűk maradtak, mert azok elefántcsontból készültek.
4: Oriza Triznyák hálásan mosolyogva megölelte őket. Köszönöm, már majdnem kifutottam a világból. Mit csináljunk ezzel a sok alkatrésszel? Vigyük vissza?
3: Elszaladtak a nagy dobozért, meg a kis dobozért. Telerakták mind a kettőt.
4: Egy kicsit összekeveredtek.
5: Nem baj,
4: majd szétválogatja, akinek kell. Visszahoztuk, kipróbáltuk, nem tetszik.
5: Tegyétek a többihez, mondta az ásítozó eladó.
4: A robotot oda, a játékorgonát ide.
3: Ballagtak a park felé. Mirmur megszólalt.
4: Azért Riminyák bácsinak kellene venni egy új kalapot. Ő nem tehet a robot szerelésről.
3: Veszünk, jelentette ki Oriza Triznyák. Bementek egy kalapboltba, és vettek egy gyönyörű vadászkalapot Riminyák bácsinak. Hadd örüljön!

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Jó estét kívánok! Grillus Vilmos vagyok, ma én mondok nektek esti mesét. Ajándékot kapni nagyon jó dolog. Pláne amíg az ember nem is tudja, hogy mi van abban a csomagban, amiben az ajándék rejtőzik. De hát a természettől is kaphatunk ilyen ajándékokat. Gondoljatok csak egy vadgesztenyére, leesik a fáról egy szúrós burok. Hát azt tudjuk, hogy gesztenye van benne, de hogy milyen gesztenye, hogy abból mondjuk majd egy figurának, amit otthon megcsinálhattok belőle, a feje lesz, vagy a lába, azt nem tudjuk. És milyen jó ebből embert építeni, gyufaszálakból, meg vadgesztenyéből. Bizony a természet ajándékai nagyon szépek. Hallgassátok meg ezt a mesét, a címe Szarka taxi, Szarka bazár. A 100 éves erdő, ahol ez a történet megesett, a legszebb erdő volt, amit valaha láttam. A fák dús lombjai között madarak csiviteltek, a faodvakban mókusok tanyáztak, a napsütötte tisztásokon vidám nyúlgyerekek kergetőztek. A tölgyek, hársak, juharfák gyökerei között tiszta vízű patak csörgetezett. Az erdő lakói békességben éltek, szerették, tisztelték egymást. Mindenki tudta a dolgát, tette, amit kellett. A kakuk óránként jelentette az idő állását. A sünök szorgalmasan gyűjtögették a földre pottyant vadkörtét. A méhecskék nektár után röpködtek, a pockok, hörcsögök télire való után kutattak. Ha összezördültek egymással az erdő lakói, a legöregebb tölgyfán élő bölcs bagoly teremtett rendet közöttük, s ha olykor-olykor megbetegedett valaki, ő látta el a gyengélkedőt orvosi tanáccsal. Egyik nap idegenek jelentek meg az erdőben. Citromsárga autóval érkeztek, amelynek oldalán a következő felirat virított tiditarka betűkkel: Szarka taxi, Szarka bazár. Az autóból két különös figura szállt ki, rikító ruhadarabokkal és csillogó-villogó ékszerekkel fölciszomázva, egy pöffeszkedő szarkapár. Felröppentek az öreg tölgyfa egyik ágára, és körbe hordozták tekintetüket a tájon. Micsoda elmaradott vidék, cserregte megvetően az egyikük, sehol egy gyors étterem, sehol egy üzlet. Itt még a kakuk mondja az időt, amikor már réges-rég feltalálták a kakukkos órát, toldotta meg a másik. Vadkörtét gyűjtenek, patakvizet isznak, nem ismerik a palackozott szörpöket, legyintett szárnyával az első. Gyalogjárnak, cipekednek, rettenetes lehet itt élni. Az erdő lakói meglepetten hallgatták a szarkapár szavait. Miért mondjátok, hogy rettenetes itt élni? Mi nagyon jól érezzük magunkat a 100 éves erdőben, mondta nyúlanyú. Ha a városban élnétek, tudnátok, hogy mi a jó? Ma már csak az ostobák járnak gyalog, akinek esze van, autón közlekedik, mutatott a citromsárga kocsira a szarka taxisofőrje. A városlakók modern környezetben élnek, és kényelmesen megvásárolják mindazt, amire szükségük van, magyarázta a szarka bazár tulajdonosnője. Leröppent a fágról, felnyitotta a taxi csomagtartóját, elővett belőle egy kinyitható kerti asztalt, és kipakolta áruját a bámészkodók elé. Nézzétek csak, mi minden kapható a városban. Biztos vagyok benne, hogy ti még hírből sem hallottatok ezekről a különleges dolgokról. Teleszkópos hátvakaró, elemes miniventillátor, horoszkópos kulcstartó, elektromos fülmelegítő, zenélő citromfacsaró, illatosított művirág, világító WC-ülőke. Ezek nélkül a rendkívül hasznos és divatos tárgyak nélkül ma már elképzelhetetlen egy modern háztartás. A felvilágosult vásárlók cukorkával és csokoládéval kényeztetik magukat, és nem vizet isznak. De nem ám, hanem palackozott limonádét és gyümölcsízű szörpöket. Tessék, kóstoljátok csak meg! Finomabb az aromájuk, mint bármelyik gyümölcsnek, ami az erdőn terem. Szarka asszony műanyag poharakba töltögette a szirupos levet, és megkínálta a kíváncsi tömeget. Valóban nagyon finom, igazán zamatos, bólogattak az erdő lakói. Kérünk még, visítoztak a sünlurkók. Mondd csak, hogy juthatnánk hozzá ezekhez a csodálatos modern dolgokhoz? Kérdezte sóvárogva a sűmmama. A bazárban minden eladó, és a taxi is a rendelkezésetekre áll, felelte a szarkaasszony. Cserébe adjátok nekünk a kincseiteket. A kincseink? Néztek össze tanástalanul az erdő lakói. Milyen kincsekre gondolsz? A turisták sok mindent elvesztenek kirándulás közben. Pénzérméket, nyakláncokat, gyűrűket, evőeszközöket. Nincs más dolgotok, mint megkeresni ezeket a tündöklő tárgyakat, és idehozni nekünk, válaszolta a mohó szarka. Szívesen ide hordjuk nektek, amiket találunk, mi úgysem tudunk mit kezdeni velük, válaszolták az erdei állatok, és már szaladtak is, hogy átkutassák a környéket. Drága kővel ékesített gyűrűk, fényes gombok, díszes hajcsatok, színes gyöngyök, arany és ezüst fülbevalók, gyémánttal kirakott medálok kerültek elő a szarkák legnagyobb örömére. Amíg az asszonyok a bazárban csereberéltek, a többiek beültek a szarka taxiba. Ó, milyen kényelmes, milyen előkelő, milyen izgalmas, lelkendeztek az utasok. A taxi körbe pöfögte az erdőt, folytogató szürke füstöt eregetve maga után. Csak egy valaki nem nézte jó szemmel az állatok mulatságát. A legöregebb tölgyfán lakó bölcs bagoly. Hú-hú, de nagy baj lesz ebből. Húhogta vész jóslóan. Ám az erdő lakók nem törődtek vele. Újabb és újabb árut követeltek szarkasszonytól, aki csak hordta a városból a haszontalanabbnál haszontalanabb dolgokat. A szarkataxi tele füstölte kipufogó gázzal az erdőt, kerekével eltiporta a színes virágokat, keresztül gázolt a somon, a galagonya és kecskerágó bokron, kilapította a földre hullott gyümölcsöket, összeroppantotta a fűben megbújó csigaházakat. Az italos palackokat, műanyag poharakat, csak különféle áruk színes csomagolását szanaszét hordta a szél, és pár hét múlva a rét, az erdő, a patakmeder tel is tele volt szeméttel. Az erdőlakók ellustultak, elkényelmesedtek. Már nem voltak hajlandók gyalogolni, mindenhová taxin vitették magukat. Patakvíz helyett palackozott, cukros italokat fogyasztottak, és habzsolták az édességeket. Elsőként a sűn gyerekek csapták el a hasukat, aztán jöttek sorra a többiek. A nyúlcsalád fogfájásra panaszkodott, hiszen sárga lejpa és káposzta helyett reggeltől estig töltött cukorkát rágtak. A mókusok úgy meghíztak a sok taxizástól, hogy már nem tudtak fölkapaszkodni a fa tetejére. A biztonságos odú helyett a szabad ég alatt kellett tölteniük az éjszakát. Volt, aki szédelgett és köhögött a kipufogógáztól. Volt, akit az eltaposott virágok, letarolt bokrok és a szeméttel borított patakpart látványa keserített el. Az erdőlakók belátták, hogy a bölcsbagolyra kellett volna hallgatniuk. Felkeresték hát, és tanácsot kértek tőle. Mondd meg nekünk, bölcsbagoly, mit tegyünk, hogy ismét egészségesek legyünk, és az erdő újra régi szépségében pompázzon. Hát éljetek úgy, ahogy a szarkák látogatása előtt, felelte a bagoly. Meg volt mindenetek, amire szükségetek volt, innivalónak legjobb a tiszta patakvíz, édességnek elegendő az erdei méz és az amatos vadkörte. Miért járnátok autóval? Elvisz a lábatok, elrepít a szárnyatok oda, ahova el akartok jutni. Az állatok megfogadták a bagoly szavait. Bezárhat a bazár. Nem veszük igénybe többé a szolgáltatásaitokat, közölték a szarkákkal. Legjobb lesz, ha máshol próbáltok szerencsét. Elmegyünk, hiszen amit akartunk, már úgy is megszereztük tőletek. Minden csillogó-villogó kincseteket nekünk adtátok, cserregte a szarkapár. Akad még vidék, ahol ugyanilyen hiszékeny állatok élnek, mint amilyenek ti vagytok. Isten veletek! A szemtelen szarkák beszálltak a taxiba, és gúnyos kacagással elhajtottak. Az erdő lakói attól a naptól kezdve megbecsülték lakóhelyüket. Megtisztították a gyönyörű tájat a sok szeméttől, az eltaposott bokrok és virágok helyére újakat ültettek, a 100 éves erdő a legszebb erdő, amit valaha láttam. Ha nem hiszed, legközelebb kirándulj el oda. De jó, hogy az erdő lakói még időben észbe kaptak, és meg tudták menteni az erdőt, a természetet, a legfőbb kincsüket. Vegyetek példát ti is róluk. Vigyázzatok a természetre.

0: Zokni és inkoz, a bravúros zokni páros.
1: Sziasztok, hallgatók!
2: Sziasztok! Üdvözlünk benneteket innen a stúdióból. Én Zokni vagyok.
1: Én pedig Inkoz.
2: Sok ruha megmentő ötlettel készültünk ám nektek.
1: De miért is fontos megmenteni a már kidobásra szánt ruháinkat?
2: Egyrészről jó móka belőlük valamit teljesen újat és egyedit gyártani.
1: Igen, mondjuk egy Zokniból tolltartót. Na de erről majd később.
2: Másrészről pedig lehet, hogy így nem kell új ruhadarabot venni.
1: Manapság már olyan gyorsan cseréljük le a ruhatárunkat, hogy csak na. Pedig tudjátok, hogy milyen sok vizet használnak fel egyetlen egy póló elkészítéséhez?
2: Van tippetek? Én 3 litert mondtam először, ami 2 nagy flakon víznek felel meg. De tévedtem.
1: Na, ahogy én is. Képzeljétek, egy pólóhoz körülbelül 2700 litert használnak fel.
2: Felfoghatatlan, igaz?
1: Az.
2: 2700 liter vizet egy ember 3 év alatt használ el.
1: Egy póló pedig egyszerre.
2: Figyeljetek ti is a ruhadarabjaitokra. Nem kell mindent egyből kidobni, ha már nem szeretnétek hordani.
1: Mi is lyukas, elnyűjt zoknik voltunk, de megjavítottak minket. Az, hogy tudunk beszélni, már más kérdés.
2: Igen, ahhoz egy kis varázslat kellett.
1: Csiribú!
2: Viszont most tovább tipegünk.
1: Egy halom megjavítandó ruha vár ránk a ruhakuka aljában.
2: Tartsatok velünk legközelebb is!
1: Ó, igen! Sziasztok! Na, gyere, Inkoz, ami én vagy.

0: műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
1: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
3: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van.
4: Október 2-a van. Mai névnaposunk Petra és Örs. Sok boldogságot!
0: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Falatka királysága. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el.
6: Falatka érdemei egyre bokrosabbak, egyre dúsabbak lettek. És elkövetkezett az az idő, amikor az operencián túl, pontosabban Abarandonban, az arra illetékes nagyfejűek eldöntötték, Falatkát ki kell tüntetni. Falatka érdemrendet kap. Érdeméül tudták be neki, hogy oly szorgalmasan ismertette az operencián túli világban az ittenit, és az operencián inneni világban az ottanit. Megbeszélték ezt a tanácsházban, a parlamentben, és végül a miniszter tanács döntött. A legfőbb vezetőjük adja át Falatkának a kék gyöngysort az aranynapérmével. Így került Falatka egy valóban szép napon az ügyvezető királynő elé, akiről még nem is szóltam, hát nem, mert ő még legalábbis személyesen nem találkozott Falatkával, de persze tudott Falatka minden lépéséről, gondolatáról és érzelmeiről. Két eseményre ezzel kapcsolatosan különlegesen felhívom kedves figyelmeteket. A közösség feje, a királyasszony minden eddig látottaknál szebb és fényesebb volt. Neve Pirdelli. Jó időben Pirdelli, persze borúsabb időben Pordulla, és így tovább. A kitüntetés átadásának a napján úgy ragyogott, hogy szinte-szinte már Pirdelli volt a neve, így ernélkül. Ez az egyik, amire külön figyelmeztetlek, a másik az, hogy Falatkát, amint eléje került, a gyönyörűségtől olyan öröm fogta el, hogy majdnem sírva fakadt. S hogy meglepje valamivel a királynőt, mutatta csuklójának karórát, amelyet apától kapott. El akarta magyarázni, hogy mi ez. Boldogságában nagy érdeklődéssel hallgatta őt Pirdelli királynő, hogy a két nagy mutató egymáshoz való állásából hogyan lehet megállapítani, hogy hány óra, hogyan fut úgy gyorsan a számlapon körbe a percmutató, és a többi. A királyasszony figyelte, és akkor Falatka egyszeriben rájött arra, hogy Pirdelli ezt tudja, az órát, tudja, ismeri. Csak őt, Falatkát figyeli voltaképpen, és nem az órát. És abban a pillanatban azt is megtudta, hogy az operencián túliak a villamos áramfutásától az automata mosógépig, és mindezeken innen és túl voltaképpen mindent ismernek, alapjaiban ismernek, és éppen ő rajta Falatkán keresztül csak azt nézik, hogyan viselkedik egy Falatka ember e dolgokkal szemben, és velük, az óperencián túliakkal. Egyetlen pillantással most átlátta Falatka, hogy a hétfejű sárkány is tudta a szódás palackot, és egyáltalán az egész óperencián túlon mindenki tudott minden. Játszottak, és újra tanulták tőle, Falatkától az egészet. Mindez azon a pillantáson keresztül derült ki, amely pillantással a csodás Pirdelli a karórát nézte. Egyben látta Falatka mind az eddigieket, igen, nem kétséges, ők jobban ismerik az inneni világot, mint mi az óperencián túlit. Ismerik, csak másképpen. Az ünnepség. Ó, az ünnepség ezen a napon, a kitüntetés napján, a felvonulás, a 12 színes szökőkút, s a 12 márványoszlop között kifelé az Ine-Inenzomikron sugárútra, a hintók a sok ismerőssel, a hétfejű sárkánytól hófehérkéig, a királyfi fehér lovon, Szendi, Szundi, Vidor, Hapci, Tudor és mind a törpék morgó, az aranyos kuka ünneplő ruhában, nem sorolom tovább. Csak még ennyit hozzá. A belső kör, ahol Pirdelli a szertartást végezte, egyetlen surabondin erdő volt, és minden egyes surabondinnak a bogyója mellett egy-egy opanellivel átszőtt szencia virág sárgálott. Gondoljátok el! Itt akasztotta Pirdelli királynő a kék gyöngyöt a napéremmel Falatka királyfi nyakába, miközben az Abarandoni Nemzeti Színház díszkórusa a himnuszt énekelte. Hébe, hóba, havva, róba, csinnigli és csönnögli, harrabó és darragóba, csinnabulzin dörögli. Ide át pedig egyáltalán nem látszott a kék gyöngy a napéremmel Falatka nyakába. És tudta Falatka, hogy végtére is ide, Pirdelli elébe csak egyedül lehet menni. Viszont azt is restelte, hogy Évi ne tudjon erről. Kívánta, hogy tudjon. Úgy, ahogy ilyesmit lehet, nehezen, mesélt valamit a dologról Évinek. És mikor a királynő nevéhez érkezett, Évi előre mondta, Pridella! Nem egészen, rázta a fejét Falatka. Pirdelli. Aha, bolintott Évi. Pridilla. És Évi a szívére tette a kezét, úgy, mint anyu szokta. Megvizsgállak, mondta erre Falatka, és megnézte Évi csuklóján az érverést, majd keze fejét a homlokára tette, végül fejét a mellére hajtotta, úgy hallgatta a szívét. És közben azt mondta, hogy Évi, és soha többet erről nem beszélt. Azon az esti találkozón Fargevajki biztosította őt arról, hogy ő mindvégig jelen volt. Tudom, bólintott Falatka, és gratulálok. Köszönöm. Hallgattak. Évi, kezdte mondani Falatka, de elhallgatott. Évi, ha minden jól megy, maga jár el Abarandomba, így Fargevajki, hiszen ez természetes. Egyébként láthattad, hogy az egyetemi előadásodon is ott tapsolt, a második sarkon, a sor szélén. De Pirdelli elébe csak egyedül, visszhangozta Fargevajki, és nyíltan megmondta azt is, akiknek ilyen láthatatlan kék gyöngyük van, azok felismerik egymás szerte a világban. Érezte Falatka, nyakában a gyöngyön az érme, érezte, hogy a bolgár most búcsúzik tőle. Igen, ingatta azt a majdnem legláthatatlanabb fejét Fargevajki. Nagy fiú vagy már, el kell válnunk. Sose jössz többé? Nem, szólt a levegő fiú, majd aztán, ha még jobban megnősz, te keresel meg engem, hiszen erről már beszéltünk. Csönd lett. Legyél a Pirdelli királynő követe az óperencián innen. Megpróbálom, ígérte Falatka. Tudnod kell hírt is adni erről. Tudod, azoknak, akik nem látják Pirdeli ő felségét, és mind a többit az óperencián túlról, alkalmas időben, akinek ilyen gyöngye van, az hírt kell, hogy adjon, erősítette. Megpróbálom, ismételte halkan Falatka, és úgy lehajtotta a fejét, mint Pirdeli előtt, mikor az a gyöngyöt a nyakába tette. És most a mese végére értem. De térjünk vissza búcsúzóul Falatka gyerekkorára egy pillanatra. Kihez hasonlít Falatka? Úgy van. Te hozzád, meg te hozzád, ez most már egészen biztos. Ti hozzátok mind, akik a Falatka dolgairól felvett ezen jegyzőkönyvemet hallgattátok. Emlékezzetek csak, milyen kíváncsiak voltatok a világra, hogy milyen az. Jól jegyezzétek meg, mindenki készen kell, hogy álljon arra, egyszer kíváncsivá lehet. Kíváncsivá a teljes világra. Mindenkiből lehet királyfi. Falatka már nem így szólítják, csak a családban, néha egyébként Péter, Falatka egyszer csak királyfi lett. S úgy látszik, meg is maradt királyfinak. Spirdeli királynő lovagja, de az Évié is. Nem a magam, hanem az ő szavaival, Péterével zárom jelentésemet. Azokat a füzeteket,

0: Tánya fecskéi. Az orosz mesét Makai Margit mondja el.
1: Tányáéknál a pajta padlását egy fecskepár fészkelt. Reggelente hangos csivitelése repültek ki a fészekből, körbecsapongtak a pajtában, és aztán elindultak a maguk dolgára. A fecskék kedvéért Tánya is kinn aludt a pajtában. A csivitelésükre ébredt, és ez nagyon kellemes volt. Egyik nap a fecskék néhány kört repültek a ház felett, aztán elszálltak, és nem is jöttek vissza többé. Gyerünk, Tányuska, mondta nagymama. Költözz be aludni a szobába, mert hamar vége lesz a szép napoknak. Elmentek a fecskék, jön az ősz.
2: Hová mentek a fecskéink? Érdeklődött Tánya. Messze-messze, tengereken, hegyeken túlra. Olyan országba, ahol soha sincsen tél. Nincs tél, álmodozott Tánya. Folyton csak nyár van, és mindig lehet fürödni a folyóban.
1: Úgy ám, bólogatott a nagymama.
2: Tánya elszomorodott.
3: Nem jönnek vissza a fecskénk, ott jobb nekik.
1: De bizony visszajönnek, mondta a nagymama, majd meglátod.
0: Az őszi szél elsodorta a színes virágok szirmát, a málnák édes illatát, a madár csicsergést, megjött a tél jéggel, hóval, faggyal, zúgó viharos szelekkel. Tánya egész télen szánkózott, csúszkált, hógolyózott a barátaival, szinte észre sem vette, hogy kifelé lábolnak a télből. Egyik pillanatról a másikra fújdogálni kezdett a tavaszi szél, és megenyhült az idő. Tánya rohant a padlásra, kinyitotta az ablakot, hogy a fecskék be tudjanak repülni, ha megérkeznek.
2: A padlás csupa pókháló meg por, hogyan is tudnak itt élni a fecskék?
1: Gyorsan fogott egy seprűt, összesöpört, rendet teremtett, aztán büszkén jelentette a nagymamának.
2: Kitakarítottam a padlást, most már jöhettek haza a fecskénk.
1: Nagyon jó, bólogatott a nagymama, akár ki is mehetsz a mezőre, és hívhatod őket.
2: Hogy hívjam?
1: Kiásd nekik, itt a tavasz, gyertek haza. Vigyélek is, süteménymorzsát is, hogy legyen mivel megkínálnod őket, ha megérkeztek.
0: Tánya eliramodott, de Tamarát is hívta, mert ketten nagyobbat tudnak kiáltani. A levegőben rengeteg madár repült, egyesével, párosával és csoportokban, valamennyien csiviteltek, cserregtek.
2: Azok lesznek a mieink,
1: mutatott Tánya két kis fekete pötyre az égen. Nagyon messze, és már is kiabálni kezdett.
2: Gyertek haza, itt a tavasz, gyertek haza!
1: A pöttyök megnagyobbodtak, de bizony ügyet se vetettek Tányára, tovább repültek.
2: Tamara, kiabálj te is, mert nem hallják!
1: Tamara is szájához emelte a kezét, és ketten hívogatták a fecskéket. Hosszasan kiabáltak, de a madarak nem törődtek velük, irányváltoztatás nélkül tovaszáltak. Végre a kislányok elunták a hiába való várakozást, megették a finom sütemény morzsát, és hazaszaladtak.
2: Nagymama, nem jöttek meg a fecskéink, nem hallották a hívásunkat.
1: Lehet, hogy elkerültétek egymást, mondta a nagymama, szaladj csak oda a pajtához.
0: Tánya odaszaladt, és lám csak, a fészek körül ott cikázott két fekete frakkos, fehér mellényes kis fecske.
2: Jaj, de jó, örült Tánya. Megjöttek a fecskék, én is kint alhatok a pajtában.
1: No, még nem, felelte a nagymama. Még csak jön a tavasz, de még nincs itt nálunk.
4: Csukás Mese Rádió. Csodás napra virrattunk. Legyen szép a reggeletek. Emlékezzetek arra, hogy minden nap egy új lap a történetetekben. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Amikor nyelvtörőket mondunk, bizony oda kell figyelni nagyon. A figyelem művészete pedig nagyon fontos. Aki ügyesen figyel, gyorsan tanul. Figyeljetek csak! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Sárga bögre, görbe bögre. Most elmondom lassan, mondjátok együtt velem. Sárga bögre, most akkor közösen. Sárga bögre, jöhet a következő rész, görbe bögre. Most együtt, görbe bögre. Készen is vagyunk, akkor még egyszer egyben, közösen. Sárga bögre, görbe bögre. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljatok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

A nehéz pelikán. Messze innen a tengerparton van egy kicsi halászfalu. Rendes és dolgos emberek lakják, akik minden reggel kihajóznak az apró halászhajóikon, hogy kemény munkával megszerezzék a napi betevőt. A gyerekek már hamar megtanulják a mesterséget. Van, akiből halász lesz, mások a hálót szövik és csomózzák, megint mások pedig megtanulnak hajót építeni és javítani. De akad ám olyan is, aki azt tanulja meg, hogyan kell a friss halacskákból a legfinomabb ebédet és vacsorát elkészíteni a munkában megéhezett embereknek. És az is előfordul, hogy valaki hosszú útra indul, hogy eladja a felesleget. A kicsi halászfaluban mindenki szereti és tiszteli a természetet, a vizet, az állatokat, a szelet, a halakat és a sok tengeri madarat. A sirályokat, a viharmadarakat és a pelikánokat. Ám egyszer csak feltűnt a falu kikötőjében egy igen kövér pelikán. De olyan kövér volt, hogy még repülni is nehezen tudott, ezért hamar rászokott, hogy a hajók árbócán utazzon ki a nyílt vízre. A halászoknak ez nem igazán tetszett, mert a pelikán nagy súlyától ide-oda billegtek a kis hajók, majdhogy fel nem borultak tőle. Ezért időnként mérgesen elzavarták a pelikánt. Egyszer a madár olyan lomhán próbált meg felszállni az egyik árbócról, hogy visszapottyant a hajóra, és felborított egy halom teli halas ládát. A sok halacska pedig mind a fedélzetre borult. Máskor ügyetlenségében elszakította az egyik hajó legszebb, legnagyobb és legújabb hálóját, amin 2 héten keresztül dolgoztak otthon a faluban. Volt is nagy sopánkodás és kiabálás. A halászok attól kezdve messzire kerülték a pelikánt. És amint meglátták, másik irányba indultak a hajójukkal. A végén már a többi madár, a kecses sirályok, viharmadarak és a többi pelikán sem állt szóba vele. Ott gubbasztott naphosszat a kikötőben. Néha tett egy lassú kis kört, amíg megebédelt, majd szomorúan és magányosan billegett tovább egy vaskos facölöpön. Az egyik kislány a faluból nagyon megsajnálta a pelikánt, és néha vitt neki egy pár falat halacskát, és üldögélt vele a kikötőben. A pelikán pedig nagyon hálás volt a társaságért. Egyik nap, amikor reggel még 7 ágra sütött a nap, délután hatalmas vihar kerekedett. Minden hajó el is indult azonnal a kikötő felé, nehogy a nyílt vízen érje őket az égszakadás. Ám az egyik hajó, amin a kislány apukája volt halász, túl messzire merészkedett napközben, és a kapitány látta, hogy bizony nem fogják elérni a biztonságos vizeket még a vihar előtt. Kétségbe is esett, mert még a szokásosnál is kisebb és mozgékonyabb hajója volt, és félő volt, hogy a nagy vihar hullámai felborítják a hajót a legénységgel együtt, és mind a hideg vízbe pottyannak. Kint a parton az emberek a kezüket tördelve nézték a távolban bukdácsoló hajót, ami csak nem tudott közelebb kerülni a kikötőhöz. A fehér tarajú hullámok ide-oda dobálták. A kislány sírva szaladt a pelikánhoz. Nézd csak, kedves pelikán! Ott van az a pici hajó, rajta az apukámmal. De túl könnyű ahhoz, hogy ebben a nagy viharban visszatérjen. Segíts nekik! Én? Csodálkozott a pelikán. De hát én csak bajt tudok hozni mindenkire. És lesütötte a szemét. Nem, most pont rád lenne szükség. Repülj oda és segíts nekik, kérlelte a kislány. A
lomha és kövér pelikán nem tudott ellenállni a könnyeknek, és lassan a levegőbe emelkedett. Olyan nehéz volt, hogy a nagy szél még csak meg sem billentette, és a hajó felé indult. Amikor odaért, látta a rettegő halászokat, akik nagyon megijedtek tőle. Ő ezzel mit sem törődve, szép komótosan leszállt a fedélzetre, és a hajó billegése egyből megszűnt. Olyan nehéz volt, hogy rögtön egyensúlyba hozta a kicsi hajót, ami így, már lassan ugyan, de biztosan folytathatta útját hazafelé, és hamarosan meg is érkezett a kikötőbe. Szerencsére mindenki épségben volt. A kislány odaszaradt az apukájához, és erősen megölelte, majd a pelikánhoz sietett, és őt is nagyon megszorongatta. S közben a falu többi lakosa boldogan és megkönnyebbülten figyelte őket. A hajós kapitány is nagyon hálás volt a kövér pelikánnak, és így fordult hozzá. Nagyon szépen köszönjük, amit értünk tettél. Ezentúl te is a hajó legénységéhez tartozol. És a pelikán fejére nyomott egy matróz sapkát, amit a pelikán azóta is büszkén visel, és egy alkalmat sem mulaszt el, hogy elkísérje a kicsi halászhajót az útjára. Azóta aztán van mit reggeliznie, ebédelnie és vacsoráznia.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, az én nevem Borbás Vilmos. Kozár Mislenyből érkeztem, 10 éves vagyok, amit előadok. Romhányi József a teve fohásza. Monoton üget a süppedő homokon a sivatag lova, a tétova teve, tova. Hátán rezegve mozog a rozog a kúp, alakú púp. A helyzete? Nem szerencsés. Apró szemcsés homokkal telve a füle, a nyelve. Sóvár szemekkel kutat, kutat. Még 5-6 nap kullog baktat. Az itató tova távol is, hogy rettentő messze még az oázis. Erre utal az alábbi fohász is. Tevék ura! Te tevél tevévé engem eleve, te veled nem ér fel teve fejtétova veleje. A te terved veti a teveved elő tava tavaly távol, de tévednél vérvén vénivel nevet veled bevetemedve vádol. Nem! Vidd te teve lelkem hova tovább tova, mivel levet, velt vederbe feltekerve, nem vedel veled betelve, ott te tevéd szenvedelme. Te nevedbe legyen eme neveletlen tevetetem eltemetve. S evezzevel, ova teve, levelkévét, kivi levelhevel, teve.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
3: Üdvözlet, földlakók! Mint ezt bizonyára jól tudjátok, 1980-ban Farkas Bertalan első magyarként jutott ki a világűrbe. Berci akkor magával vitte a tévémacit, bejelentkezett a köztelevízióba és élőben olvasta fel az esti mesét a magyar gyerekeknek. Én ma abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy magammal hozhattam ugyanezt a tévémacit, és mesélhetek nektek én is. Egy olyan mesét fogok elmondani, ami nem csak nekem fontos, hanem minden magyarnak szimbolikus jelentőségű. A történet Magyarország eredetét meséli el, egyik főszereplője pedig a Honor Program jelvényének is egy központ jeleme.
4: Móra Ferenc, reggel a csodaszarvasról. Ahogy a madár száll ágról ágra, úgy száll szájról szájra a magyarok származásának mondája. Az apa elmeséli fiának, az később az ő fiának. Egyszer majd ti is elmeséljétek utódaitoknak, honnan jöttünk, hogyan kerültünk ide ebbe a szép országba. Hallgassátok meg! Hol volt, hol nem volt, messze napkelet felé volt egyszer egy híres nevezetes fejedelem, akit Nimrodnak hívtak. 100 gulyása, 1000 csikósa, tömérdek nyája volt, ménese ennek a fejedelemnek. De ő nem azokra volt büszke, hanem a két fiára. Hunornak hívták az öregebbiket, magyarnak a fiatalabbikat. Egyformán derék, jó növésű regény volt mindkettő. Sasa szemük, villám a kezük. Nagy vadászember volt Nimród is, akármerre űzte, kergette a vadat, mindenfelé elkísérte a két fia. Mondta is neki a felesége Enék királynő. Nem jó vége lesz annak, uram királyom, ha te úgy rákopatod a gyerekeket a vadászatra. Ahogy az Isten akarja, felelte mosolyogva az öreg fejedelem. Én már csak annak örülök, hogy nem kell azokat már félteni a vadállattól se, mert azzal is elbánnak. Később a fiúk apjuk el nélkül is elmentek vadászni. Egyszer éppen apjuk országának a határán vadászgattak a kíséretükkel, 50 deli levente kísérte Hunort, 50 nyalka legény magyart. Sok madarat halomra nyilasztak, dárdájuk számtalan madat letelített. A két testvér már éppen hazafelé készülődött, mikor hirtelen egy gímszarvas bukkan fel előttük. De olyan ám, amilyet még sose láttak. Fehér a szőre, mint a hó, ragyog a szeme, mint a gyémánt, ágas-bogas két szarva pedig egymásba fonódva olyan, mint a koszorú. Ezt már csak nem hagyjuk itt? Kiáltott Hunor lovára pattanva. Legjobb volna eleven elfogni, és az a vinni édesanyánknak. Azzal felszökött a palipájára magyar is. Hajrá 100 vitézükkel utána a csodaszarvasnak. Álkon bokron keresztül, hegyről le, hegyre fel, sűrűről tisztásba, mezőből beregbe. Reggeltől napszálltáig nyomában voltak, de csak nem érték el a szarvast. Mikor már úgy volt, hogy mindjárt elfogják, nagyot szökkent a gyönyörű állat, és egy locsogós, mocsaras ingoványban végképp elveszett a szemük elől. A daliák egymásra néztek. Szeretném tudni, bátyám, hova kerültünk, szólalt meg magyar. Körülnéztek, és csudaszép tájékot láttak meg maguk körül. Sejem a füve a legelőknek, mézes a gyümölcse a fáknak, az erdőben seregestül az őz nyüzsög a folyóban a hal. Hely, öcsém, szeretnék én is csátrat verni, sóhajtott Hunor. De megszakadna apánk anyánk szíve, ha többé nem látnának bennünket, felelte magyar. De látnak ám, fordította hazafelé Hunor a lova fejét. Szüleinkhez hazatérünk, szendékunkra áldást kérünk. Haza is ment a két testvér az öregekhez. Nimrod fejedelem helyben is hagyta a szándékukat. Csak Enné királyné sapánkodott. Jaj, édes gyermekeim, mi lesz belőletek azon a vadon helyen? Ki főz nektek ebédet, ki mossa ki a gyors ruhátokat? Majd csak áld az Isten arra valakit, bíztatta az öreg fejedelem a feleségét. Csak ugyan adott is. Mire a fejedelem fiai a száz vitézzel visszatértek a szigetre, már messziről vidám muzsikaszó és ének fogadta őket. Egy szomszéd fejedelemnek, Dúl királynak a két lánya mulatott, mind a kettő 50-50 lánypajtásával. Táncoltak, bujócskáztak, libegtek-lebegtek a holdfényben, mint lilion virágok a szélben. Hunor és magyar összenéztek a vitézekkel. No, fiúk, lesz már, aki főzzön és mosson ránk? Ebből lesz csak nagy lakodalom? Úgy is lett. Közibük vágtattak, minden legény a nyergébe kapott egy lányt, és azt mondta neki. Én az urad leszek, te a feleségem. Ásókapa válaszol el bennünket egymástól. Hunornak és magyarnak jutott a két királylány. A helyet pedig megfelezték egymással. Napnyugati fele jutott Hunor népének, és azok voltak a hunok. A keleti fele pedig magyar Leventének, és ezek utódjait nevezték a magyaroknak. Az országot Szittya országnak. Ez a szép mondat pedig szájon tovább is, szájról szájra. Jó éjszakát, gyerekek!
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
5: Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés.
6: Erdődi Attila. Állatok madarak nevét talált ki. Éjjel-nappal hálót szövi, azon fölle közlekedik. Legyet szúnyogot is eszi, mikor csapdájába ejti. Mondd és találd ki.
7: Apók.
8: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt.

0: mondja, ez így kevés. Nyomkodd a gombot a szíveddel is, akkor lesz béremelés.
1: Jó! Ferenc kinézett az ablakon a bárány felhőkre, és arra a következtetésre jutott, hogy mi lenne, ha ezek után mindent a szívéből csinálna, és elhatározta, hogy ő Ferenc maradt.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Trap kapitány vagyok, és most én olvasok nektek. Mester Györgyi, Sárkányka.
3: A sárkány család egy hatalmas, vadregényes erdőkkel körülvett, sziklás hasadékban élt emberemlékezet óta. Az egész rengeteget ők uralták, a helyet nem is említette másként a köznyelv, mint a sárkányok földjét. Az apa 4, az anya sárkány 3 fejű volt. 5 gyermekük között akadt 4, meg 3 fejű is, aszerint, hogy melyik szülőjükre hasonlítottak. Ugyanakkor a legkisebb sárkánylány csupán egyetlen, habár igen csinos fejecskével rendelkezett. Szegény szomorkodott is eleget, hogy a szokásostól eltérően neki csak egyetlen fej nőtt a nyakán. Ha rajta múlik, bizonyára növesz még mellé 3 vagy 4-et, hogy túltegyen a testvérein, csak hogy sajnos ehhez nem volt elég napokon át az esőben ácsorogni, és a nyaka masszírozása se oldotta meg a problémát. Nem lehetett mit tenni, ilyennek született. Ezen a kis szépséghibán kívül egy másik nyomasztó gondja is akadt, mert bár szerteágazó rokonsága, ha dühös volt, ha nem, folyton tüzet okádott, ő csak egy aprócska szikrácskát volt képes kibocsátani a torkából, azt is csak akkor, ha nagyon erősen koncentrált, vagy véletlenül csuklott egyet. Különös módon, ha hideget érzett, akkor jött rá a szapora csuklás. Filigrán alkata, szerény tűzsiholó képességei miatt sárkánykának csúfolták, míg testvérei olyan hangzatos nevekkel dicsekedhettek, mint a tűzokádó, égető ajkú, lángleheletű és forrófejű. A kicsi sárkány elkeseredettsége odáig fokozódott, hogy elhatározta, világgá megy. Addig akart vándorolni, amíg valaki meg nem tanítja tüzet fújni, vagy más módon szert nem tesz erre a képességre. Már hetek óta bolyongott, hol gyalogolt, hol megrepült, de még a lakóhelyüket körülvevő erdőségből se sikerült kijutnia. Aztán egyszer csak a fák sűrűjében gyengén pislákoló fényt vett észre. Ahogy közelebb ment, látta, kiért az erdő szélére, ahol egy roskatag házacska állt, abból szűrődött ki a világosság. Odahosont az ablakhoz, és óvatosan bekukucskált. Egy családot látott. Felnőtt embereket, meg apró gyerekeket, akiket addig csak repülés közben a magasból lesetett meg, ha apja, a 4 fejű sárkány tiltása ellenére túl közel merészkedett az erdő széléhez. A határhoz, amelyen túl, más világ, az emberek világa kezdődött. Mivel sárkányka nem volt hatalmas termetű, inkább ember nagyságú tarajos gyíkhoz hasonlított, amellett kedvesen mosolygó nagy szemei voltak, a házlakói nem ijedtek meg, amikor rájuk nyitotta az ajtót. A kicsi sárkány az ajtóban szerényen megállt, várta, hogy betessékelik, vagy elkergetik, mint hivatlan látogatót. A házgazdája hallomásból tudta, hogy a sötét rengetegben sárkányok tanyáznak. Ezeket a történeteket a nagyszüleitől hallotta, amit aztán ő a gyermekeinek meseként adott tovább. Igazán maga se hitt ezekben az elbeszélésekben. Úgy gondolta, a sárkányok csupán a fantázia szüleményei. Csak a gyerekek ijeszgetésére találták ki, azért, hogy ne menjenek az erdőbe, ahol bajuk eshet. A gazda kitárta a ház ajtaját, hogy a vendég bemehessen. Hitetlenkedve nézte a mesék alapján jóval hatalmasabbnak képzelt gyíkszerű lényt, amelynek a szeme csupa mosoly volt és ragyogás, és egyáltalán nem tűnt veszélyesnek, sem vadnak. Sárkányka a gyerekekhez ment, akik rögtön odébb húzódtak a padon, hogy helyet adjanak neki maguk mellett. A kicsi sárkány lekucorodott a kemény fapadra. Éhes volt, és úgy látta, a háziak éppen étkezéshez készültek, amikor ő váratlanul betoppant közéjük. A szoba közepén, egy lapos lábakon álló fadarabon, nem tudta, hogy asztalnak hívják, nyers zöldségeket, krumplit, hagymát látott. A ház sarkában ugyanakkor egy megkopasztott vadkacsát és 2-3 pikkelytől megfosztott halat vett észre. Látta, hogy a gyerekek nagyon éhesek, de csak immel-ámmal rágcsálják a zöldségeket, a nyers krumplit valójában nem ízlik nekik. Az állati tetemekre mutatott, majd felkínálta azokat a gyerekeknek. Azok azonban csak a fejüket rázták és mutatták, hogy rosszat tenne a hasuknak a nyers hús. A sarokban üres, hideg kemence gubbasztott. Egy szem tűzifa sem volt a házban. Ami a ház körül volt, az rég elfogyott, a sárkányok lakta erdőből pedig a háziak, mese ide, mese oda, nem mertek fát szedni. A szegénység miatt se tűzifa, se gyújtószerszám nem volt otthon. A kicsi sárkány hamarosan maga is érezni kezdte, milyen dermesztően hideg a szoba. A gyerekek fázóan bújtak egymáshoz, cidriztek, összekoccant még a foguk is, mert nem csak az éhségtől, a hidegtől is szenvedtek. A hűvös levegő miatt sárkányka egyszer csak elkezdett csuklani. A csuklástól egyre másra ugráltak ki a tüzes szikrák a torkából. Minél nagyobbakat csuklott, annál nagyobb szikrák pattantak ki a szájából. Már az asztal lába is majdnem tüzet fogott, a kicsi sárkány akkor gondolt egyet, kirepült az ajtón, aztán be az erdőbe, ahonnan hamarosan tűzifával megrakodva tért vissza. A gazda gyorsan megrakta a kemencét. Sárkányka jó erősen arra gondolt, hogy ha most nem gyújt tüzet, megfagy ez a kedves vendégszerető család. Egyre szaporábban csuklott, és egyenest a fahasábokra. A fadarabok meggyulladtak, és láss csodát, ettől kezdve valamennyi szikra lángformájában tört elő a szájából. A forró kemence percek alatt átmelegítette a kis helyiséget a köré gyülekező apró nép nagy örömére. A sarokban heverő megpucolt szárnyas meg a halak a tűzön hamarosan megsültek, incsiklandó illat töltötte be a szobát. Mire az ízletes ételt elfogyasztották, mindenki át is melegedett és jókedvű lett. A kicsi sárkány hálából, mert hozzásegítették, hogy lángot fújjon, megajándékozta a szegény embert. Körberepült és fekete hamuval jelölte meg a határt, ameddig a szegény ember aztán a saját tulajdonának tekinthette az erdő egy részét, csak hogy többé ki ne fogjon a tüzelőjük. Egy befőttes üvegbe pedig szikrákat fújt, és mivel a sárkány szikra örökégő, ezzel biztosította a mindenkori gyújtószerszámot is a család számára. Azután nagy tiszteletkört éve a kunyhó fölött visszarepült saját birtokukra, a sárkányok földjére. Testvérei örömmel fogadták, és most már maguk közül valónak tekintették, hiszen a kicsi sárkány is képes volt lángot fújni ugyanúgy, mint ők.
1: Csukás Mese Rádió. Szuperhősök vagytok. Bármilyen kihívás is vár ma rátok. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Grimm testvérek. A brémai muzsikusok. Elmesélik Gőz László. Egy embernek volt egyszer egy szamara. Hosszú évek óta hordta már szegény jószága malomba a zsákokat, folyton fogyott az ereje, egyre kevesebb hasznát lehetett venni. Szegény állat, már nagyon fáradékony, gondolta a gazdája, és elhatározta, hogy útjára engedi. A szamár azonban megelőzte a gazdáját, és egy óvatlan pillanatban elillant. Az útja Bréma felé vezetett. Úgy tervezte, majd ott beáll városi muzsikusnak. Amint ment, vendegélt, egyszer csak meglátott egy vadászkutyát. Ott hevert szegény az úton a porban, és léget, mint a halálra loholta volna magát. Mi a baj fog meg? Miért léhegsz úgy? Kérdezte a szamár. Ne is foglalkozz velem, nyögte busan a kutya. Öreg vagyok, napról napra gyengülök, vadászni sem tudok már. A gazdám sem veszi már hasznomat, úgy döntöttem, inkább elszököm, de ilyen vén fejjel, ugyan mihez kezdjek, ugyan miből éljek. Tudod mit? Mondta a szamár. Én Brémába tartok, ott felcsapok városi muzsikusnak. Gyere velem, szegődjél be te is a zenekarba. Én majd a lantot pengetem, te megdobolsz hozzá. A kutya elfogadta az ajánlatot, és most már kettesben mentek tovább. Egyszer csak szimatolni kezdett az öreg vadászebb. Egy macska ült nem messze tőlük az út szélén gírhesen, búsan, akár a hét szűk esztendő. Mit keseregsz, bajszos? Érdeklődött a szamár. Kinek van jókedve, ha már zörögnek a csontjai? Felelte a macska. Megvénültem, a fogaim kicsorbultak, jobb szeretek már a kályha mögött dorombolni, mint egereket hajkurászni. De a gazdáim hálátlanok, ha már nem tudom megfogni az egeret, már semmire se vagyok jó, azt mondják. Hanem aztán most légy okos, bajtás, mihez kezdjek, miből éljek? Gyere velünk Brémába muzsikusnak. Te úgyis jól értesz az éjjeli zenéhez, hasznodat vehetjük a zenekarban. A macskának tetszett a tanás, és velük tartott. Útjuk éppen egy major mellett vitt el. Az udvar kerítésén egy kakas ült, és glorka szakadtából rikoltozott. Hát téged mi lehet? Kérdezte a szamár. Mit trikoltasz, hogy irgalmatlanul? Júj, felelte a kakas. Hiába jósoltam ő időt, holnapra a gazdaszonyom vendégeket hívott, és ráparancsolt a szakácsnőre, főzzön levest belőlem. De én fiatal vagyok még levesbe valónak, hát amíg lehet, kiabálok, ahogy a torkomon kifér. Majd meglátjátok. Inkább gyere velünk, Tarajos, biztatta a szamár. Jó móka lesz, Brémába megyünk muzsikusnak. Neked jó hangod van, énekelni is tudsz. Az lesz ám a hangverseny, amit mi adunk. A kakasnak nem kellett kétszer mondani a dolgot, és most már négyesben igyekeztek tovább. Csak hogy Bréma még messze volt, nap pedig már lemenőben, estére éppen csak egy erdőig jutottak el. Elhatározták, hogy ott töltik az éjszakát. A szamár meg a kutya leheveredett egy fa alá, a macska meg a kakas pedig feltelepedett a fára. A macska meghúzta magát az egyik ág könyökében, a kakas azonban felröppent egészen a fa tetejére, onnét messzebbre látni, meg biztonságosabb is a magasban, legalábbis a kakas félének. Mielőtt elaludt volna, Tarajos koma szokása szerint körülkémlelt a vidéken. Ahogy így szemlégette a környéket, egyszer csak világosságot látott, nem messze tőlük. Nyomban leszólt a társainak. Amarra valami kis fénycsillag, ott valami háznak kell lennie. Akkor szedjük a sátorfánkat és menjünk oda, mert ez itt nem valami kényelmes szállás, mondta a szamár. Ahol ház van, ott vacsorát is esznek, nekem pedig már el kellene egy-két csont kiváltképpen, ha húsos, jelentette ki a kutya. Én is szívesebben tölteném az éjszakát a kemence patkán, mint a fán, tette hozzá a macska. Fölkerekedtek hát, és elindultak arrafelé, ahonnét a világosság látszott. Először csak akkora volt, mint egy mécsvilág, aztán nőtt. Egyre jobban csillogott, és egyszerre csak ott álltak egy kivilágított, begyárt anya előtt. Négyük közül a szamár volt a legnagyobb, oda ment az ablakhoz és benézett. Mit látsz, szürke? Kérdezte a kakas. Mit látok? Terített asztalt, rakva minden jóval, körülötte ülnek és falatoznak a betyárok. Terített asztal, sóhajtott a kakas, ez kellene nekünk. Az ám, mondta a szamár, én is szívesen ülnék a helyükben. Kissé félrevonultak és tanakodni kezdtek, hogyan foghatnának a dologhoz, hogyan ugraszthatnák ki a házból a betyárokat. Addig tanácskoztak, míg ki nem főzték a haditervet. A szamár feltette két előső lábát az ablakpárkányra, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska felkuszott a kutya nyakába, végül a kakas felröppent a macska feje búbjára. Mikor mindegyikük a helyén volt, a szamár halkan jelt adott, és egyszerben rákezdtek a muzsikára. A szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas kukorékolt. Azzal zsupsz, beugrottak az ablakon át a szobába. A betyárok csak annyit láttak, hogy valami bezúdul az ablakon, rettenetes ordítást, ivalgást, tonítást hallottak, és hozzá iszonyú üvegcsörömpölést. Rémülten ugrottak föl az asztaltól, azt hitték, a ház szakad rájuk, vagy kísértet önt közibük, ilyetükben felordítottak, és hanyathomlok kimenekültek az erdőbe. A négy cimbora pedig letelepedett az elhagyott asztalhoz. Neki láttak lakomázni, és úgy tömték magukba az ételt, mintha legalább egy hónapja nem ettek volna. Mikor befejezték a vacsorát, fekvőhelyet kerestek maguknak, kioltották a világot, és elpihentek kiki szokása és kedve szerint. A szamár kiment az udvarra, és a szemödombra heveredett, a kutya a küszöbre hasalt, a macska a tűzhelyen alangyos hamuba kuporodott, a kakas megfelült a kakasülőre. Fáradtak voltak a nagy úttól, hamarosan elaludtak. Valamikor éjfél táján a betyárok kimerészkedtek a sűrűből, és elkezdték figyelni a házat. Látták, hogy minden csendes, a lámpa sem ég már, azért mégsem kellett volna hagynunk, hogy ilyen kurtán furcsán kiebrudaljanak minket, mondta a banda vezér. Elküldte az egyik betyárt, kémlelje ki alaposan a házat. A betyár nagy óvatosan odalopakodott az ajtóhoz, fülelt egy ideig, de semmi ezt nem hallott. Nyugalom és békesség volt odabenn. Erre bemerészkedett a konyhába, és mert ott sem észlelt semmi gyanúsat, világosságot akar gyújtani. A macska szeme parázslott a sötétben, a betyár azt hitte, igazi parázs. Oda nyomott hozzá egy szál gyújtóst, hogy tüzet fogjon. De a macska nem vette tréfára a dolgot, fújt egy nagyot, nekiugrott a betyár képének, és össze-vissza karmolta. A marcon a rabló rettenetesen megijedt, ki akart szaladni a hátsó ajtón, a küszöbön azonban belebotlott a kutyába. A vénebb felugrott, mordult egyet. A betyár nagy üggyel bajjal végre kivergődött a házból, és most már csak azt nézte, hogy minél előbb odébb álljon. Elloholt a szemétdom mellett, ott meg a szemárugott bele egy nagyot a hátsó lábaival. A lármára följött a kakas is, és harciasan lekiabált a kakas üllőről. Kukurikú! A betyár szedte a lábát, ahogy bírta, lélekszakadva rohant vissza a sűrűbe, és lihegve ijedten jelentette a banda vezérnek. A házban egy borzalmas boszorkány ül. Rám fújt és összekarmolta az arcomat. Az ajtónál meg valaki rám kiabált, az udron egy fekete szörnyetek hevert és elkergetett a bunkójával. Fönt a tetőn pedig egy vitéz víraz is azt kiáltotta, hol az a gazember. Örülök, hogy nem hagytam ott a fogamat. Attól fogva a betyárok a háznak még a tájékára sem merészkedtek többé, elköltöztek a környékről is. A brémai muzsikusok meg véglegesen birtokukba vették, és még ma is ott laknak, ha azóta meg nem haltak.
1: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió! Rádió egyfejűeknek!

Csipke Rózsika. Volt egyszer egy király, s annak gyönyörű felesége. Nagy gazdagságban éltek. Mindenük megvolt. Boldogságukból csak egy gyermek hiányzott. Sokat búslakodtak emiatt, hiszen nagyon vágytak már egy kisbabára. Egy nap a királyné lement a tópartra úszni, és egy béka észrevette az asszony szomorúságát. Mi a baj, kedves királyném? Miért búslakodsz magadban? A királyné elsírta bánatát. Egy cseppet sem kell búslakodnod többé. Meglásd, mire újból tavasz lesz, gyönyörű leány gyermeket fog születni. S lám, a tavasz elérkeztével nagy lett a boldogság a királyi udvarban. A házaspárnak gyönyörű leány gyermeke született, akit Csipke Rózsikának kereszteltek el. Hatalmas ünnepséget szerveztek az újdonsült szülők. Hívjátok ide a négy tudós asszonyt, áldják meg leány gyermekem, adta ki a parancsot a király. A király udvaronca félénken válaszolt. Drága királyom, nem hívhatjuk meg mind a négyet, hiszen már csak három aranytányérunk van. Elérkezett hát a nagy nap. Jöttek a vendégek sorban. A bölcs asszonyok pedig egymás után áldották meg az újszülött gyermeket. Egyikük szépséget, másikuk jóságot, a harmadik pedig boldog életet kívánt a lánykának. Az utolsó kívánság után nagy dörgés, villámlás kerekedett. A negyedik tudós asszony lépett be a terembe, akit nem hívtak meg az ünnepségre. Nem hívtatok meg? Legyetek átkozottak mind! Amikor a lány a 14. életévét betölti, szúrja meg az orsó, s halva essen össze. Nevetett fel gúnyosan a vénasszony, majd távozott. Csipke Rózsika szülei nagyon megrémültek. A bölcs asszonyok is összedugták a fejüket, tanakodtak. Hát az átkot megszüntetni nem tudják. Viszont egyikőjük képes enyhíteni a gonosz áldást. Halni ne halljon meg, de 100 hosszú esztendőt aludjon a lányka, s vele az egész birodalom. A király elrendelte, hogy alattvalói tüntessék el országából az összes orsót, s rokkát. Égessék el mindegyiket. Csipke Rózsika napról napra szebb és okosabb lett, pont úgy, ahogy a tudós asszonyok mondták. Közben az évek is egyre gyorsabban teltek, s lám, a leányka már a 14. életévét töltötte be. Egyik nap kin játszott az udvaron, mikor megpillantott egy magas tornyot. Végig futott rajta a kíváncsiság. Vajon mi lehet legfelül? Megyek, s megnézem. Felért a torony tetejére, egy poros szobába, s a közepén megpillantott egy rokkát. A lány közelebb lépett, kezébe vette az orsót, ám az megszúrta finom ujjait. A lány azon nyomban összeesett, s elszenderedett. Abban a percben összeesett az egész udvar. A király s királyné, de még a palota körül játszadozó állatkák is. Így aludt az egész birodalom hosszú évekig, majd évtizedekig. A
palotát és udvarát benőtte a gaz. Súlyos csend ereszkedett le rájuk. Egy nap arra járt egy eltévedt királyfi. Felkeltette kíváncsiságát a növényekkel sűrűn benőtt kastély. Így közelebb merészkedett. Mikor belépett az ajtón, legnagyobb döbbenetére látta, hogy mindenki alszik. Kiment az udvarra, ott észrevette a toronyház nyitott ajtaját. Hát oda is bemerészkedett, és megpillantotta a gyönyörű alvó leányt. Még közelebb bátorkodott. Egyre közelebb. És a királyfi megcsókolta Csipke Rózsika rózsaszín ajkait. Erre a csókra a leány felnyitotta tengerkék szemeit, s vele együtt ébredt az egész palota is.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ha hiszitek, ha nem, újra itt vagyok egy izgalmas találós kérdéssel. Így hangzik. Ez a kedves barát mindig a lábad alatt ólálkodik, amikor bemész egy szobába. Lehet nagyon puha, vagy kemény, és van, hogy szép színekben pompázik, de van, hogy csak egyszerű egyszínű. Néha segít melegen tartani a lábadat, máskor meg tiszta marad, ha rajta jársz. Találkozhatsz vele a padlón, a szoba közepén. Ó, lehet rajta ülve építőkockázni. De a fürdőszobában? Ó, még a hálószobában is megtalálható. Mi lehet ez? Vajon rájöttél már? Igen, ez a szőnyeg. Ez volt már a találós kérdésem. Remélem, élveztétek. Legközelebb is találkozunk. Sziasztok!
3: Műsorajánló következik.
1: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Új mesesorozat a Csukásmese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukásmese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
3: Műsorajánlót hallottatok.
1: Csukásmese Rádió.
5: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
6: Ez a Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egy kisleány. Ennek a kisleánynak nem volt sem apja, sem anyja, s olyan szegényül maradt ezen a világon akár csak a templom egere. Nem volt bár egy házacskája, ahol lakjék, nem egy ágyacskája, hová lefeküdjék, nem volt egyebe, csak a ruhája. Annyi, amennyi a testén volt, s csak egy darabka kenyere. Egy könyörületes szívű ember adta azt is. Mit volt mit tenni, elindult a kisleányka, hát ha megsegíti a jóisten. Amint ment, mendegélt a réten, szembe jöv vele egy szegény ember, s kéri könyörögve.
3: Te jó kislány, adj ennem, 3 napja, hogy egy falást sem ettem.
2: A kislány egy szempillantásig sem gondolkozott, a kenyerét odaadta a szegény embernek.
3: Áldjon meg az Isten,
2: hálálkodott a szegény ember, s ment tovább. Ment a kislány, s ím szembe jöv vele egy gyermek.
3: Sír keservesen, s könyörögve kéri. Adj nekem valamit, amivel befödjem a fejemet.

0: nagyot fohászkodott, s ím halljatok csodát. Egymás után hullottak a csillagok, sűrűn, mint a záporeső, s ahogy a földre értek, mind tiszta, tejfehér tallérokká lettek. És lehullott az égből egy szép gyolcs ing is. Olyan fehér, s olyan finom, hogy az csupa csoda. A tallérokat szépen fölszedte, s ettől fogva nem volt gondja többet. Élt boldogan. Holnap a kislány legyen a vendégetek.
1: Amit most hallgatsz, az a...
2: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
3: Gévai Csilla, Holdfény szüret. Előadja Szabó P. Szilveszter. Fodrászhatunk büszkesége. Őszi mese. Városunk egyik csillogó kerületének főutcája mögött egy árnyos, ám eldugott téren állt a fodrászat. Ne olyan puccos, rettentő, drága szalonokra gondoljatok, amelyek mostanában gombamódra szaporodnak nagy bevásárlóközpontok rideg folyosóin. Ebben a fodrászatban nem volt haj előmosó lány, meg műkörömépítő asszisztensnő, de itt még egy versenyfodrás sem kaphatta el a hajadat, hogy nagyon modernen nyírja. Helyettük viszont ott volt Wendel bácsi, a női férfi gyermekfodrász. Igen, ő az. Rögtön az ajtóban felette hatalmas olló cégér hirdeti az üzletet. Ja, hogy nincs haja? Na és? Tudod, a felnőttekkel megesik néha, hogy egy reggel arra ébrednek, hogy megőszültek, esetleg arra, hogy örökre eltűnt fejükről a haj. Hogy zavart el Wendel bácsit a hajtalansága? Azt hiszem, igen. Talán épp erről tűnődött most is ott az ajtóban, ahová csak akkor állt ki, mikor keze közül épp kifogytak a hölgyek. Mert főleg néni vendégei voltak az üzletnek, Bénecske, egykor nagy népszerűségnek örvendő táncdalénekesnők vagy gépírónők, akik már úgy megszokták a sütővasak illatát, hogy nem tudtak élni nélküle. Ezek a hölgyek ragaszkodtak ahhoz, hogy Wendel úr kezei között épüljön újjá amúgy egyre gyérebb virágzó hajkoronájuk. Ez a szerelem olyan régóta tartott a vendégkör és a mester között, hogy a kezdetekre szinte már senki sem emlékszik. Ők annyira jól érezték magukat együtt, hogy nem vették észre, mikor az 50. tavasz is elsuhant az üzlet előtti parkfái között. Hogy ennyi év után akkor miért nem ment már Wendel bácsi nyugdíjba? Mert neki a munkája volt a szenvedélye. A szenvedély pedig egy olyan érzés, ami elől nem bújhatunk el. Nincs az a nyugdíj, ami megvédene minket tőle. Bizony, ha ez a valami, amit szenvedélynek hívunk, egyszer belét költözik, benned is marad, amíg élsz. Nincs mit tenni vele, csak munkával csillapíthatod. De ne féljetek, ennek a kedves, vénülő fodrásznak akad segítsége is idős napjaira is, mégpedig egy nagy és egy kicsi. A nagy Magdika volt, Wendel bácsi lánya, a kicsi meg Blanka, az unokája. Tudom, hogy nem szép dolog kibeszélni valakit a háta mögött, de az igazság az, hogy amióta a kis Blanka apukája egy nem túl szép napon elillant Magdika életéből egy persze csak festett, de azért szemrevaló vöröshajú nővel, azóta Blanka anyukáját nem lehetett nevetésen kapni. Bánatában rengetegszer égette el sütővassal a hölgyek haját, amit aztán Wendel bácsi alig győzött kiigazítani. Pedig Magdika régen csinos és meleghangú fodrásznő volt, de aztán egyre több bánat sütit vett magának, amire bánat kávét ivott, bár Magdika nem igazán kedvelte magát, kislányára, Blankára rettentő büszke volt. Különösen a hajára. Ugyanis Blanka haja igazi vörös volt, nem is vörös, inkább aranyló napsárga, attól függően, hogy beállt-e vele a kirakatból beömlő fényárba, vagy sem. Blanka picikorától kezdve gyakori látogatója volt a családi fodrászatuknak, hiszen mamájának legtöbbször estig kellett ondolálnia, festenie, mosnia a vendégek haját. A kislány még a fésülködő asztalt sem érte fel rendesen, mikor a vendégek már így ugratták. Szervusz, Blanka, akkor ma te nyírod meg a hajam? Esetleg,

0: életem, akkor ugye most te rakod be a frizurámat. Eleinte Blanka komolyan vette ezeket a felkéréseket. Ilyetten nézett nagyapjára, hogy most aztán mit csináljon, hogyan tuszkolja be ennek a nagyon kövér néninek a vörös fejét a hajszárító búra alá, miután bele kellett csavarni a színes csavarókat a hajába. Mert ha hiszitek, ha nem, Blanka már 4 évesen tisztában volt a fodrászat csinyával és binnyával, bár egy kicsit máshogy jött rá a szakma fortéjaira, mint a ragyog. Eleinte Blanka úgy gondolta, hogy a különböző hajú néniknek más és más köszönés jár. Aztán meg volt róla győződve, hogy azok a nénik, akik bedugták a fejüket a búrába, nem csak a hajukat szárítatják meg, hanem kicseréltetik a fejükben lévő gondolataikat is. Mikor anyukája elmesélte egy kedves vendégnek, hogy régebben nagyon kacérkodott a manikűrös, pedikűrös szakmával, mert abban van az igazi biznisz, ettől jött csak igazán izgalom a Blanka. Ugyanis ő a manikűrt egy óriási fúvós hangszernek képzelte, melyben biznisz egy valódi óriás madár él. Miközben várta a mamáját, a lehulló hajdarabkák felhasználásával még képet is készített róla. Biznisz kitárja szárnyait címmel. Aztán ezzel a hajragasztós technikával elkészítette még a biznisz nincs többé egyedül, mert én vele vagyok, majd a biznisz kiszabadul manikűr csillogó tölcséréből című képeket is. Ez a gyönyörű tarkamadár lett Blanka kedvenc rajz témája, a sokszínű hajból készült szárnyaival. De Blankát talán a legjobban az izgatta, hogy hogyan tudja az anyukája egyes lányok haját rózsaszínűre színezni. Blanka azóta vágyott rá, hogy megnyalhasson egy rózsaszín hajat, amióta egy füllentésre hajlamos unatkozó vendégnéni a következőket súgta a fülébe. Te tudtad, hogy a rózsaszín hajnak puncs íze van? Később aztán rájött, hogy nincs összefüggés a hajszíne és az íze között. Majd, ahogy teltek az évek, a bizniszről is kiderült, hogy azt jelenti üzlet. Az is kitudódott, hogy a dajer csak annyit tesz, hogy tartósan begöndöríti az emberek haját, a búra pedig nem gondolat átvivő készülék, hanem egy gömb alakú hajszárító. Bár ezek a felismerések kicsit elszomorították Blankát, Wendel bácsi azzal kárpótolta az unokáját, hogy megtanította őt igaziból ondolálni, berakni, festeni, sőt, még parókát készíteni is. Jó mulatságnak hangzik, ugye? A történetben most vissza kell térnem erre a bizonyos bizniszre. Bár Wendel bácsi fodrászatában megállni látszott az idő, az igazság mégiscsak az volt, hogy ebben a kerületben is sorra nyitottak meg az új, ennél a fodrászatnál sokkal előkelőbb, puccosabb üzletek. Hogy ez miért aggasztotta Wendel bácsit? Hát csak azért, mert ez bizony azt jelentette, hogy ha nem talál ki sürgősen valami újítást, akciót, produkciót, végleg le kell húzni azt az 50 éve remekül szolgáló redőnyt. Be kell csuknia. Ki kell akasztania ajtajára az örökre bezárt táblát. Tudod, hiába szerették Wendel bácsit és a fodrászatát annyira a vendégek, hiába volt a kisujjában az egész szakma, a forgalom már nem volt akkora, hogy el tudja tartani ezt a régi vágású fodrászüzletet. Nagyapa, valami baj van? Kérdezte egy reggelen Blanka, mert feltűnt neki, hogy Wendel bácsi már napok óta csak a homlokát ráncolja, és a hajjal kapcsolatos szakmai kérdésekre is alig, vagy csak egy sóhajjal felel. Nagypapája megpróbált őszintén válaszolni. Hol is kezdjem? Tudod, nem sokára be kell zárnom a fodrászatot. Nem vagyok elég korszerű. Tudom, hogy a hölgyeim szeretnek, de ők egyre kevesebben vannak. De Blankám, ez nem a te dolgod, ne ijedj meg, majd kitalálok valamit. Úgy próbált spórolni, hogy a fűtés sem nagyon tekerte fel az üzletben, így Magdika sálban és sapkában festette a hajakat, a nénik meg kesztyűben és kabátban vártak a sorukra. Remek kis nénik voltak ők, lehetett rájuk számítani a bajban is. Sem a hűvösről, sem a közelgő bezárás híréről nem vettek tudomást. Rendíthetetlenül szépültek a kis helyiség hideg forgószékein ücsörögve. Egy biztos, mindenki egyetértett abban, hogy nincs jobb gyógyír a vérkeringés serkentésére, mint a csípős, késő őszi idő. Egyik nap Blanka szokása szerint rögtön az üzletbe sietett iskola után. Szomorú volt a nagypapája miatt. Nem tudta, mi történik pontosan, de érezte, hogy nem jó fele mennek a dolgok. Egy picit még egyedül akart lenni, hogy erőt gyűjthessen nagyapja felvidítására. Leült a téren kedvenc padjára, és nézte az őszi faágakat, melyeket finoman megrebbentett az őszi szél, mintha a fák tarka levelei egy nagy madár szárnyai lettek volna. És ekkor Blanka rácsapott a homlokára, hát persze, biznisz visszatért! Aztán délután Blankára rá sem lehetett ismerni. Nem szólt senkihez, magára zárta az üzlet hátsó helyiségének ajtaját. Ez a raktár volt az ő igazi birodalma. A kis fiókokból előkerültek eddig rejtegetett kincsei. Törött fésük, kinyúlt hajgumik, összekócolt vendéghajak és rég levágott tincsek fodrász üzletből, melyeket ki kellett volna dobnia, de Blanka eltette őket, hát ha jó lesz majd valamelyik képére. Végül rengeteg szőke, barna, vörös, fekete, rózsaszín és ősz hajacska feküdt előtte egy rakáson. Blanka munkához látott. Egy öreg, rég elfeledett búra lett a madár teste. Betekerte az egész tárgyat fáslival, majd ezt a felületet tetőtől talpig bekente ragasztóval. Ezután már csak a tincseket kellett szépen egymás után felragasztani a biznisz testére. Késő estére egy hatalmas madár állt a raktár közepén. Szemei hajgumi díszből készültek, szemöldöke csatból, csőre régi sütővasból. Nyakát, testét és szárnyait tollak helyett hajak védték. Nem volt kérdés többé. Biznisz tényleg visszatért. Reggel Wendel bácsi nem hitt a szemének. Üzlete előtt egy nagy tarka madár és egy rózsaszín parókát viselő kislány osztogatott kis lapocskákat az arra járóknak. Megújultunk. Szépítse meg régi kedvenceit. Wendel és unokája. Új szolgáltatásai? Apró paróka készítés öreg babáknak. Vénecske kutyáknak, megkopott macskáknak. Ismét divat a múlt. Aznap sokan jártak ugyanúgy, mint Wendel bácsi, nem hitték el, amit láttak. Ugyanis biznisz, a hatalmas hajmadár messziről tényleg valódinak hatott. Volt egy férfi, aki felhívta az állatkert szakembereit is, hogy jöjjenek ide azonnal, mert hát, ha veszélyes lehet ez az egzotikus struc papagáj a járókelőkre. Amint ez az úr közelebb ért bizniszhez, rögtön rájött, hogy ez a madár aztán senkit sem fog megtámadni, és nagy elnézéseket kérve lefújta a riasztást. Pár perc múlva már ő szórakozott a legjobban a saját tévedésén. Mikor kinevette magát, hozzátette: na, ha már itt vagyok, mutassák csak meg a hajamon a tudományukat! Közben karneváli hangulat volt kialakulóban a téren. Biznisz látványa mindenkit ide csalogatott, aki csak erre járt. Voltak, akiket az apró rózsaszín paróka színe vonzott, mások a madár látványától voltak teljesen lenyűgözve. Blanka kölcsönparókákat osztogatott, így egy napra mindenki kipróbálhatta, hogy hogyan néz neki szőke, barna, vörös, fekete vagy éppen fehér hajjal. A rózsaszínt kihagytam? No meg persze, rózsaszín hajjal. A fodrászat törzs közönsége is hamar ott termett a téren, egy-két néni kuncogva felfedezni vélte rég levágott haját a madár testén. Jöttek kíváncsiskodó fiatalok is az üzlet elé. Közülük sokan azt állították, hogy nem is tudták, hogy ezen a téren működik fodrászüzlet, mert a nagy olló cégért eltakarta egy vadgesztenyefa. De kijelentették, hogy ezután csak ide fognak járni, mert ez olyan jó hangulatú helynek látszik, és különben is végre kipróbálhatták, hogy hogyan nézni neki vörösen vagy feketén. Ezt a puccos helyeken nem engedik ám meg. Aztán egyre többen érkeztek kihullott hajú, kifésülhetetlenül kócos öreg babákkal. Blanka komoly arccal vette fel a baba paróka rendeléseket, és megbeszélte a babák gazdáival, hogy milyen színűek legyenek, és mikorra jöhetnek értük. Az igazság kedvéért, de csak nektek árulom el, vénecske kutyák és megkopott macskák azóta sem érkeztek az üzletbe, hogy kutyaparókát és macska vendéghajat kapjanak, pedig akár ez a biznisz is beindulhatott volna. Mindenki látni akarta vagy bizniszt, a hajmadarat, vagy Blankát, a legfiatalabb fodrászt, vagy azokat az apró parókákat, melyeket Blanka készített hajatlan babáknak. Ja, és az igazi csodát a végére hagytam. Magdika, aki már úgy hitte, hogy életében már csak a kislányára lehet büszke, rettenetesen nagyot tévedett. Ugyanis a hajmadár tincsein könnyedén mutathatták meg a vendégek, hogy milyen színű hajra vágynak. Így Magdika rádöbbent, hogy ő egymaga is milyen remek hajszíneket tud kikeverni. Ő is tehetséges valamiben. Sőt, el is neveztek róla a lelkes ifjú férfi vendégek egy utánozhatatlan hajszínt. Ez lett a Magdika féle fiatalító ősz. De ez az ősz nem csak Magdikát és a színeit, hanem az egész családot ünnepelte. Biznisz nem tágított többé mellőlük.
1: Csukás Mese Rádió. Ősszel a Vadasparkban. Amikor elkezdődik az óvoda és az iskola, sok gyermekcsoport érkezik a Vadasparkba. Ezek a parkok abban különböznek az állatkertektől, hogy itt jellemzően olyan vadon élő állatokat tartanak, amelyek megtalálhatóak Magyarországon vagy a Kárpát-medencében. Találkozhattok a parkban őzekkel, rókával, sassal, mókussal, mosómedvével, de még muflonnal is. Jól gondolod! A vadon élő állatok számára a legjobb élőhely a vadon. Azonban a vadasparkokban is jó életkörülmények között tartják a vadállatokat. Itt olyan gondozók vigyáznak az állatokra, akik tudják, hogyan teremtsenek a vadállatok számára is megfelelő, teljes életet. A vadasparkban sok olyan állatot nézhetsz meg közelről, amelyeket a természetben sosem láthatnál, mert kerülik az emberek társaságát. Aztán vannak olyan állatok is, amelyekkel pedig te nem találkoznál szívesen az erdőben, mert nem szelídek. Egy szó mint száz, a vadasparkok lehetővé teszik, hogy minél több dolgot tudj meg az állatokról, a viselkedésükről, az életükről. Ki tudja, lehet, hogy pont egy ilyen látogatás alkalmával fogod majd eldönteni, hogy te is állatokkal szeretnél foglalkozni, ha felnőtt leszel. Csukás Mese Rádió.

0: és halom, óriási az algarom, kiment be és kijön ki, nem találod őt senki. Földi kutya barna, se fülle, se farka.
1: Amit most hallgatsz, az a
2: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
3: Mütyür Manó. Peti legjobb barátját Mütyür Manónak hívták. Egy cipős dobozban lakott Peti ágya felett. Peti nagyon szeretett vele játszani. Egész nap együtt építettek, autóztak, kártyáztak és rajzoltak. Mütyür Manó mindenhová elkísérte Petit. Kivéve a konyhába. Mert Mütyür Manó egyáltalán nem szeretett enni. Reggelizzünk együtt, mondta Peti. Töltök neked kis csészébe kakaót.
4: Nem vagyok szomjas,
3: vigyeztette a száját Mütyür Manó. Akkor legalább a legváros kiflimet kóstold meg, kérlelte Peti.
4: Nem vagyok éhes,
3: legyintett Mütyür Manó, és beszaladt a szobába könyvet nézegetni, amíg Peti reggelizett. Mütyür Manónak ebédelni és vacsorázni sem volt kedve. Soha nem kért egy falatot sem. Gyenge leszel, figyelmeztette Peti.
4: Nem baj,
3: válaszolta Mütyür Manó.
4: A manók úgyse szoktak verekedni.
3: Egy nap Peti és Mütyür Manó a kertben fociztak. Vagyis Peti focizott, a Manó pedig egy bokorágán hintázgatott. Egy ügyes csel után Peti véletlenül túl nagyot rúgott. Akkorát, hogy a labda átrepült a szomszéd bácsi kertjébe. A szomszéd bácsi éppen nem volt otthon, így Peti nem tudta visszakérni tőle. Mütyür Manó, menj át érte, kérte Peti. Éppen átférsz a kerítésen, könnyen visszadobhatod. Mütyür Manó át is mászott a lyukon, de olyan gyenge volt, hogy meg sem tudta mozdítani a labdát. Peti szomorkodott. Másnap hatalmas szél kerekedett, amikor Peti és Mütyür Manó sétálni indult. A Manó Peti vállán ücsörgött, de a szél hirtelen felkapta és magával repítette.
4: Peti, segíts!
3: Kiabált Mütyür Manó, de hiába. A zúgó szél úgy szállt vele, mintha egy könnyű őszi falevelet sodorna magával. A szél egészen az erdő közepéig röpítette a Manót. Ott aztán lepottyantotta egy mély gödörbe, amelyben csak kövek és ágak voltak. Mütyür Manó megpróbált kikapaszkodni a gödörből, de az olyan mély volt, hogy hiába erőlködött. Keserves sírásra fakadt szegény. Meghallotta ezt egy mókus meg egy sűn. Rögtön a gödörhöz siettek, de hiába is próbálkoztak, ők sem tudták kihúzni a Manót.
5: Majd csak kitalálunk valamit, dünnyögött a sűn. De addig is jobban tennéd, ha majszolnál valamit, nehogy egészen legyengülj.
3: Azzal begurított a gödörbe egy körtét, egy vadalmát és néhány szem szedret, amiket épp a tüskéin szállított. A mókus mogyorót és diót dobált Mütyür Manó lába elé. A Manó egy darabig csak a fejét ingatta, de végül nagy bánatában elropogtatta a földön heverő finomságokat. A dióra és mogyoróra alaposan megszomjazott, jól esett hát a lédús körte, a savanykás alma és az ízes, puha szeder. Amikor az utolsó falatot is eltüntette, szokatlan gondolata támadt. Ha a gödör mélyén heverő nagy köveket egymásra hordaná, kikapaszkodhatna rajtuk. Aztán rögtön el is szomorodott.
4: Hiszen én gyenge vagyok, úgysem bírom el őket.
3: Végül azért mégis megpróbálta. Csodák csodájára az izmai megfeszültek, és nagy szuszogással ugyan, de tornyot épített a kövekből. A torony tetejéről már elérte a mókus farkát, azon felkapaszkodott, a gödör pereménél pedig a sűn kirántotta. Boldogan búcsúzott két segítőjétől, és elindult, hogy megkeresse Petit. Útközben valahányszor elfáradt, bekapott valami finomságot. Elmajszolt 5 marék szamócát, 29 szedret, 13 áfonyát és 2 jókora őzlábgombát. Egy kis madár ringlót szedett neki, egy egérke pedig feltört 3 diót. Ám ekkor újra feltámadt a szél, és belekapott Mütyür Manó kabátjába. Hanem a Manó a sok jó falattól úgy erőre kapott, hogy a szél nem bírt vele. Akárhogy ráncigálta, tépte, Mütyür Manu erősen kapaszkodott egy bokorágába, és nem hagyta magát elcibálni. A szél végül bosszúsan odébb állt. Mütyür Manu folytatta útját. Másnap ebédre haza is ért. Peti körbe táncolta az asztalt örömében. Mütyür Manu most nem sietett könyvet nézegetni, mert a hosszú úton bizony újra megéhezett. Egy kis tányérba ő is kért fasírtott főzeléket. Az ebéd utáni sütit is megkóstolta. Amikor délután a kertben játszottak, Mütyür Manu is beállt focizni. Csak hogy Peti megint túl nagyot rúgott, és a labda, amit a szomszéd bácsi este visszaadott, újra átrepült a kerítésen. Jaj, kiáltott Peti, most nem tudunk játszani. Dehogy nem, nevetett Mütyür Manu. Átmászott a kerítésen, és egy hatalmas rúgással visszalőtte Petinek a labdát. Mostantól én is nagyon erős leszek, kiabálta.

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Tyúkásmese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és most én mondok nektek egy verset. Zelg Zoltán, október. Kisöccsétől, szeptembertől búcsút vesz és útra kél, paripája sűrű felhő, a hintója őszi szél. Sárga levél hull eléje, amerre vágtatva jár, félve nézi erdő, liget, de ő vágtat, meg se áll. Hová? Hová oly sietve? Felhőlovas szélszekér? Azt hiszed tán, aki siet, aki vágtat, messze ér? Dehogy hiszi, dehogy hiszi, hiszen nem megyen ő messze, csak addig fut, míg rátalál a bátyjára novemberre.
3: Ez a mese nekem is nagy kedvencem.

0: Móra Ferenc, a századik könyv. Aki elmeséli nektek, Besenyei Ferenc.
1: Mikor kisdeák koromban az első bizonyítványt hazavittem, az édesapám örömében olyan barackot nyomott a fejemre, hogy csak úgy ropogott. Ember vagy a talpadon, mondta hozzá. Most már megérdemled, hogy megmutassam a könyvtáramat. Azzal megfogta a kezemet, és bevezetett a tiszta szobába. Jártam én már máskor is ott, de sose láttam a könyvtárt. Most is hiába nézelődtem utána, híre se volt ott könyvespolcnak. Szegény szántóvetőnek gerendán a könyvtára, okosított fel édesapám. A székre állva leszedegette a könyveket a mester gerendáról. Volt ott könyv jó nyalábbal, ócskább, újabb, vékonyabb, vastagabb, cifrább, szegényesebb. Válassz egyet magadnak, biztatott édesapám. De csak okosan, avval a kis ésszel. Bizén nem okosan választottam. Azt kaptam föl, amelyiknek legszebb volt a táblája. Csupa virág, meg csupa pillangó. Valami virágkereskedésnek az árjegyzéke volt. Na, ezt szépen kiválasztottad, nevetett édesapám. Meglátom, mire mégy vele. Megbirkóztam én azzal is, ha egy hónapig tartott is. De akkorra olyan virágtudós lettem, hogy apám uram elbámult bele. Ezt már szeretem, veregette meg a vállamat. Jóra való méhecske a gyimgyomban is megtalálja a mézet. Hanem most majd én választok neked könyvet olyan, amelyik csupa lépes méz lesz. Verses könyv volt, az tele nekem való versekkel, harmatosokkal, mint a hajnalka virág, csengőbongókkal, mint a reggeli harangszó. Estélig átsuhantam fölöttük, mint a fecske a víz fölött. Hanem az édesapám nem dicsért meg a nagy sietségemért, inkább megcsóválta a fejét. Nem jó van ez így, fiam uram. Nem fecske módra kell átsurranni a könyvön. Meg is kell abban merülni. Addig olvasgattam aztán a verses könyvem, hogy utoljára kívülről tudtam az egészet. Nem is tudott az iskolában senki annyi verset, mint én. Kaptam is a második esztendő végén annyi jutalomkönyvet, hogy alig bírtam haza. Az én könyvtáram még egészen elszégyeli magát a tied mellett, mosolygott az apám. Mit szólnál hozzá, ha azt is neked adnám? Nem tudtam én semmit se szólni az örömtől, csak kapkodtam hol az egyik könyvhöz, hol a másikhoz. És addig nem volt nyugtom, míg az édesanyám a régi fazekas polcot nekem nem adta könyvtárnak. Akkor aztán nem cseréltem volna a szolgabíróval se. Beraktam a könyveimet szép sorjába, ragasztottam rájuk számot is, és azt pingáltam a polc fölé piros plajbásszal, az én könyvtáram. Attól fogva az egész iskola csodájára járt a könyvtáramnak. Kölcsön is kéregettek belőle, és nem sokára mindenki több hasznát vette, mint a könyvtáros úr. Én már akkor nem győztem olvasni, csak úgy feléből, harmadából lapoztam át a könyveimet. Minden eszem, kedvem azon volt, hogy minél több könyvem legyen. Mire nagyobbacska deák lettem, tetejétől aljáig megtelt a fazekas polc, de biz én minden tizedik könyvemről se tudtam volna megmondani, hogy mi van benne. Volt olyan is, amit ki se nyitottam még, de a címét sorban el tudtam fújni valamennyinek. Egyszer, hogy a könyveimet porolgatom, oda jön hozzám az édesapám, és azt kérdezi, hány könyvem van már? Egy híja 100, feleltem büszkén. Na, ehol a századik? Húzott elő a hóna alól édesapám egy takaros kis könyvet. Éppen most hozta haza a könyvkötő. Fekete bőrkötésű, aranymetszésű könyvecske volt. Szemüveges bagoly volt rányomva a táblájára. A bagoly papírtekercset tartott a csőre közt. És arra volt írva a könyv címe. Okos könyv. Ez lesz a legszebb könyvem, tettem volna be a helyére a könyvet, de apám megfogta a kezemet. Szeretném, ha el is olvasnád. Én írtam, ami benne van, te majd folytathatod. Apám írta. Nyitottam föl megzavarodva a könyvet. Üres volt az egész, mint valami notesz. Csak az első lapjára volt ráírva az édesapám szép öreges betűivel, azaz egy sor. Sose kívánj több földet, mint amennyit megbírsz szántani. Azóta soha se tettem be a könyvtáramba könyvet olvasatlan. Az okoskönyvbe azonban jegyeztem már egyet-mást magam is azóta, de az édesapáménál okosabb tanácsot egyet se.
0: A századik könyv című mesét hallottátok.

Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Wolf Nagy Tünde vagyok, ma én olvasok nektek mesét. Mégpedig arról, hogy hogyan barátkozott össze a kis cica és a kis kacsa. Ezt a mesét Bartóc Ilona írta. A sötét erdő szélén állt egy egészen apró házikó. Az apró házikó előtt akkora kert, hogy beesteledne, mire körbejárná az a csöpp kiskacsa, amelyik kora reggel elindult világot látni. Ment a kiskacsa, ballagott csak úgy magában, mert nem volt egyetlen testvérkéje sem. Egy körtefa alatt totyogott éppen, amikor szembe jött vele egy magányos kis cica. Jó reggelt, kis cica! Köszönt udvariasan a kiskacsa. Egyedül vagy te is? Jó reggelt, kiskacsa, viccentett a cica. Egyedül vagyok, de ezen nincs mit csodálkozni. A világon nagyon sok a magányos kis cica, de olyat még senki se látott, hogy egy kiskacsa magányosan sétálgasson. A kiskacsák mindig seregestül totyognak, úgy tudom. Igaz, de én mégiscsak magányos kiskacsa vagyok. Mondd, kis cica, nem akarsz a barátom lenni? Szíves örömest, mondja a kis cica. Kettesben mégis jobban lehet játszani. Legyünk hát jó barátok. Jó, hápogott boldogan a kis kacsa. Először is menjünk úszni. Úszni? Hökkent meg a kis cica. Nem tudok én úszni, egy csöppet sem tudok. Nem nehéz, mesterség, biztatta a kis kacsa a kis cicát. Rádobod magad a vízre, egy-kettőt evezel a talpacskáddal, szárnyacskáddal, és már is úszol. A tollacskádról meg szépen lepereg a víz, csak hogy nekem nincs szárnyacskám. És nem széles a talpacskám, nézd, egészen más, mint a tiéd. És azt hiszem, tollacskám sincs. A kiskacsa alaposabban megnézte a kis cicát, és nagyon nekibúsult. Nem. Valóban nincs egy csöpp szárnyacskád, egy csöpp tollacskád sem. Játsszuk inkább azt, hogy fára mászunk, ajánlotta a cica. Kiereszted a karmocskáid, belevágod a fatörzsébe, és kapaszkodsz. Csak hogy nekem nincsenek karmocskáim, búsult a kiskacsa. Nem úszhatunk együtt, nem mászhatunk a körtefára, azt hiszem, nem is leszünk jó barátok. Magányos kiskacsa maradok én mindörökre, te meg magányos cica. Ebben a pillanatban észrevették, hogy feléjük rohan egy fekete kiskutya. Jaj, félek, nyávogott a kis cica. Jaj, félek, hápogott a kiskacsa. Jaj, de félünk, mondták mind a ketten, és félelmükben szorosan összebújtak. A fekete szőrű puli meg elvágtatott mellettük, esze ágában sem volt bántani őket. A puli eltűnt, a kiskacsa meg a kis cica egymásra bámult, aztán így hápogott a kiskacsa. Én ugyan nem tudok veled fára mászni, te ugyan nem tudsz velem a tavon úszni, de itt a körtefa tövében olyan jól tudunk együtt félni. Én azt hiszem, mégiscsak jó barátok leszünk. Igen, ujjongott a cica. Nagyon jó, ha egy magamfajta magányos cica összebújhat a barátjával, amikor éppen fél. Magam is így gondoltam, mondta a kiskacsa, és az ugrándozó cica mellett totyogva folytatta világjáró útját a nagy-nagy kertben.
0: Csukás Mese Rádió. Ti szoktatok olyat játszani, hogy megszámoljátok, hogy egy perc alatt hány fekvő támaszra vagytok képesek? Én bizony szoktam. Az elején nem fogtok kinevetni. Szóval az elején egyet sem tudtam csinálni. Na jó, egy felet. De aztán meguntam, hogy ilyen puhány vagyok, és elhatároztam, hogy addig fogok gyakorolni, amíg egy perc alatt 5 fekvő támaszt nem tudok kinyomni. Igen, tudom, hogy lány vagyok. De azt hiszitek, hogy a lányoknak nem kell sportosnak lenniük? Dehogy nem. Szóval minden nap nyújtózkodás után neki láttam fekvő támaszozni. És gyakoroltam, és gyakoroltam, és gyakoroltam. Napokig, hetekig, minden áldott nap felkelés után. Mostanra egy perc alatt már 5-öt is meg tudok csinálni. Gyakoroljatok ti is! Ha nem tudsz még időt mérni, akkor kérd meg a szüleidet vagy az óvónénit, hogy mérje le neked az 1 percet. Jó edzést! Csukás Mese Rádió.

0: Zokni és inkoz, a bravúros zokni páros.
1: Sziasztok, hallgatóság!
2: Sziasztok, üdvözlünk benneteket innen a stúdióból. Én Zokni vagyok.
1: Én pedig inkoz!
2: Korábban már volt arról szó, hogy milyen sok természetes vízkészletünk van itthon Magyarországon.
1: Hiszen ott a Duna, a Tisza, a Balaton, a Velencei tó, a forrásvizek, jaj, meg még egy csomó minden más.
2: Igen, viszont vigyáznunk kell ezekre a vizeinkre.
1: Pontosan, és a bennük élő élővilágra is.
2: Például én sosem dobok bele semmit sem a vízbe.
1: Na, hát azt én se. Viszont emlékszem, kicsiként azért sokszor... belepisíltél?
2: Jó, de ezen a rossz szokáson szerintem majdnem mindenki átesik.
1: Hát az meg lehet. Így viszont, hogy nem dobsz bele szemetet, véded az élővilágot is.
2: Na-na, Kesztyű barátom mesélte, hogy a Balatonban egyszer egy teknős beleakadt egy műanyag zacskóba, ami valószínűleg nem magától tévedt oda.
1: Aj, szegényke.
2: De megmentették.
1: Juhú, még szerencse. Vigyük meg együtt vizeinket, és ti is figyeljetek arra, hogy ne szemeteljetek természetes vízlelő helyeinkbe.
2: Sőt, igazából sehova se szemeteljetek.
1: Így bizony, ez a legtutibb. Mindent a saját helyére dobjatok.
2: A műanyagot, a papírt és az üveget külön szelektív hulladékgyűjtőbe.
1: Minden mást, azaz a kommunális hulladékot pedig...
2: A sima szemetesekbe! Pontosan, figyeljünk a környezetünkre.
1: És még jobb ezt együtt csinálni. Szóljatok a barátoknak, óvis vagy iskolás társaitoknak.
2: Hogy védjük együtt a természetet.
1: Zokni? Kijött egy szál belőled.
2: Jaj, csak nem feslek?
1: Ne aggódj, ruhamanó megoldja.
2: Hú, igaz, most eltotyogunk, de tartsatok velünk legközelebb is.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Na, gyere már!
2: Oké, megyek, de... Inkoz?
1: Igen.
2: Hol az ajtó?
1: Hát azt nem tudom.
2: Valaki?

0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
1: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
3: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
4: A nap sütötte őszi erdőt, felkavarta a szél. Egy helikopterfa levélen gesztenye kislány utazott a magasban. Fel akarta fedezni a világot. Lassan, óvatosan ereszkedett lefelé. Éppen ott pottyant le, ahol egy sünt urkált a tarka levelek között. A sünt csodálkozva bámult rá. Ki vagy te? Tip-top a nevem, és a szél röpített ide. Lakásod van már? Az őszi éjszakák nagyon hűvösek. Kér meg valakit, hogy fogadjon be. Mondta, és elballagott. Tip-top körülnézett. Semmi baj, ezekkel a színes falevelekkel bármivé átvarázsolhatom magam. Mókus bukkant elő az ágak sűrűjéből. Tip-top gyorsan fület, farkat ragasztott magának, és felmászott hozzá. Látod, én is mókus vagyok. Hoztam neked magyarót. Tudod, nincs hol laknom, befogadnál éjszakára? Kérdezte Tip-top. A mókus elropogtatta a magyarót, aztán csak ennyit mondott. Köves! Átlendült az egyik fáról a másikra, és már el is tűnt. Ekkorát én nem tudok ugrani, szólt Tip-top bánatosan. Pillangó repdesett a virágok között. Tip-top lepkének öltözött, Lábújhegyen a közelébe ment, és megszólította. Látod? Én is pillangó vagyok. Csak még nem ismerem ezt az erdőt. Nincs szállásom éjszakára. Segíts rajtam, ha tudsz. Szívesen segítek, mondta a pillangó. Nézd, itt lakom ez alatt a korhat fa kéreg alatt. Bújj be utánam te is. Azzal eltűnt a keskeny nyílásban. Tip-top elszontyolodott. Nincs szerencsém. Gömbölyű vagyok ehhez a réshez. Aludj jól, pillangó! Béka ugrált a száraz fűben. Tip-top hamar tappancsokat ragasztott a kezére meg a lábára. Brekeke, én is béka vagyok, szólította meg, amikor odaért. Csak nincs lakásom. Tudnál rajtam segíteni? Semmi az egész, kuruttyolt a béka. A tóhoz vezette Tip-topot és beletocsant. Nincs jobb a puha meleg iszapnál. Ugorj utána! No gyere már, noszogatta a béka. De Tip-top mélyet sóhajtott. Sajnos, én nem igen szeretem a vizet. Kár, mondta a béka, és eltűnt a víz alatt. Csillogó tollú zöld madár röppent az ágra. Tip-top ügyesen madárnak öltözött, és felkapaszkodott hozzá. Jó, hogy találkozunk. Vándormadár vagyok, ma érkeztem az erdőbe. Nincs még sem fészkem, sem odum. Félek a hideg éjszakától. Befogadsz magadhoz? Tágas a fészkem, elférünk, csipogta a madár. Jöjj utánam. Felröppent a levegőbe, és elszállt. Tip-top utánozni akarta, de hiába. Levélszárnyai nem emelték a magasba. Eltörött alatta az ág is, és bum, a földön találta magát. Kétségbe esett. A nap lebukott, és könyörtelenül beköszöntött az őszi éjszaka. A hold ezüstös fénybe vonta a fákat. Igazat mondott a sündisznó. Hideg volt. Nagyon hideg. Tip-top dideregbe bújt a száraz levelek közé. Lassan álomba sírdogálta magát. Az első napsugár melege ébresztette föl, töprengeni kezdett. Mit évő legyek? Kitől nem kértem még szállást? A sündisznótól? Ez az, megkeresem a sünt. És tip-top munkához látott. Meghemperedett a lehullott levelekben úgy, hogy csak az orra hegye látszott ki. Négy kézláb mászott az erdőben a fák alatt, szakadékok fölött. Kiáltozott. Sűn, sűn, merre vagy? Nézd, én is sűn vagyok! De nem válaszolt neki senki. A sűn már elbújt, és hosszú téli álomba merült. A többi állat meg rémülten menekült előle. Fáradtan és kétségbe esetten bolyongott az avarban, amikor hirtelen megpillantott egy másik gesztenye gyereket. Kip-Kop volt az, aki már régóta az erdőben lakott. Tip-Top boldogan rohant felé. Ha-hó, itt vagyok! Nézd, éppen olyan vagyok, mint te! Kip-Kop rémülten merett a furcsa szörnyetegre. Leugrott az ágról és elfutott. Segítség! Kiabálta. Mentsetek, meg üldöznek! Tip-Top lélekszakadva rohant utána, és nem vette észre, hogy egy kis tó állja az útját. Megcsúszott és belefogja. Abban a percben leázott róla a sündisznóruha. A csobbanásra megfordult Kip-Kop. Átkukucskált a levelek között, és legnagyobb meglepetésére egy szép gesztenye kislányt látott pityeregni a vízben. Te voltál a szörnyetek? Kérdezte álmélkodva. Tip-Top a nevem, mutatkozott be a gesztenye kislány, és szipogva mesélte el, hogy mi minden történt vele. Ne sírj, vigasztalta a gesztenye fiú. Én Kip-Kop vagyok, és segítek neked. Ismerek egy jó kis barlangot, csak rendbe kell hozni. Gyere! Kitakarították a barlangot, aztán kedvükre berendezték színes falevelekkel. Amikor készen lettek, Kip-Kop elbúcsúzott. Érezd jól magad, mondta, és elment. Tip-Top belehuppant a puha karosszékbe, de nem érezte boldognak magát. Egyedül volt. Kip-Kop elballagott kedvenc fájához. Felmászott oda, ahonnan belátta az egész erdőt. Nézelődött, álmodozott, ahogy szokott, de ő sem volt boldog. Életében először egyedül érezte magát. Olyan egyedül, mint Tip-Top, amikor madár vagy mókus akart lenni. Tip-Top a barlangban, Kip-Kop a fán szinte ugyanabban a pillanatban jött rá, hogy nincs többé egyedül. Hiszen van valaki, aki hozzá hasonló. Futni kezdtek egymás felé. Kip-Kop! Kiáltotta Tip-Top. Tip-Top! Kurjantotta Kip-Kop. Összetalálkoztak. Jószorosan megfogták egymás kezét. Maradjunk együtt, jó? Suttogta Kip-Kop. Jó, suttogta Tip-Top. Úgy örülök, hogy megtaláltalak. Az őszi szél zúgni kezdett. Megkavarta az avart, és feldíszítette a két gesztenye gyereket színes levelekkel. Kip-Kop és Tip-Top bejárta az egész erdőt. Játszottak, beszélgettek, és amikor elfáradtak, rátelepedtek egy kényelmes falevélre. Az őszi szél nagyot sóhajtott, felkapta a levelet a magasba, és körbeutaztatta őket az egész világ fölött.
0: Mesés délelőttöt! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, gyerekek! Most Szőke András mesél nektek. Csukás István, Pompom legújabb meséi, Huhogó Dugó történetét fogjátok hallani. Pompom ült az ágon, föl-le hintázott, mivel jött egy szellő és mozgatta az ágat. Susogott a levelek közt, egyszer így csinált, hogy zzzz. Azután meg így csinált, hogy hú. Pompom fél füllel a szellőt hallgatta, fél szemmel meg az utat leste, hogy jön-e már picúr. Mikor meglátta, hogy jön, nem törődött többet a szellővel, kihajolt és hangosan köszönt. Szia, picúr! Hova rohansz? Iskolába, mondta picúr. Egyáltalán nem rohanok, ebben a nagy melegben kinek van kedve rohanni? Veled mehetek? Kérdezte Pompom. Picúr bólintott, Pompom a fejére ült, s vidáman dudorászott. Ma jó napom, pom van, pom-pom, pompás jó napom. Battyogtak, meg mászkáltak, mikor meglátták a fagylaltost, aki a kocsia mellett áldogált, és harsányan kiabált. Itt a fagylalt, hideg fagylalt, aki ebbe belenyal, nem kell neki más fagylalt. Őszi barack, de finom, karamell és eper, málna, aki látja, megkívánja. Picúr azonnal megkívánta a fagylaltot, a zsebében kotorászott apró pénz után. Csak egy adagra elég. Legfeljebb elfelezzük. A fagylaltoshoz mentek, picúr nyújtotta a pénzt. Kérek egy őszit, vagy epret, vagy mind a kettőből egy felet. A fagylaltos serényen kapirgált. A kanalával a fagylaltos tartályokban, majd csalódottan morgott meg, hümmögött. Ebben sincs. Ebben sincs. Ebben már csak maradék van. Ezt szégyellem eladni. Kikotorta a maradékot és bekapta. Elrohant a kocsijával, futtában kiabált visszafelé. Hozok másikat, hozok frisset, várj meg! Picúr csalódottan nézett utána, morgolódva csóválta a fejét. Megette, láttad? Mind megette. Pompom vigasztalta, nyugtatgatta. Ne búsulj, ne dühöng. Ha belegondolok, még jobb is. Úgy értem, hogy legalább nem jártál úgy, mint Huhogó Dugó, vagyis minden csapásban van haszon is, ha a jó oldalát kell nézni. De picúrt nem lehetett ilyen könnyen megvigasztalni, durcásan toppantott. Mit beszélsz? Mi abban a jó, hogy nem kaptam fagylaltot, és ki a csuda az a Dugó? Pompom örömmel látta, hogy sikerült elterelni a figyelmet az elfogyott fagylaltról. Gyorsan folytatta. Nem csak egy egyszerű dugó, nem, hanem Huhogó Dugó. Ez a teljes neve. Látom már, hogy még sose hallottál róla. Elmeséljem. Picúrnak felébredt a kíváncsisága, elfelejtette a fagylaltot. Meséld, majd a fák alatt megyünk az árnyékban, ott nem érezni ezt a nagy meleget. Pompom nagy levegőt vett, és elkezdte a mesét. Az egészet ott kell kezdenem, hogy Gombóc Artúr meglőtte a főnyereményt. Picúr csodálkozva bámult felfele, értetlenül rázta a fejét. Mit lőtt meg? Nem érte. Kezd újra. Pompom hadonászva újra kezdte. Mit nem lehet ezen érteni? Na jó, akkor másképpen kezdem. De a vége ugyanaz. Szóval Gombóc Artúr elhatározta, hogy meglátogatja régi barátját, Durbelebumot, aki a céllövöldében dolgozott. Szia, Durbele! Hogy vagy? Szia, Artúr! Köszönöm kérdésed, Dur, jól vagyok. Dur, mert sokat kell durrogtatnom. Dur, dur, dur. Nagy a forgalom, dur. Azt látom, azaz hallom. Mondd csak, nincs a nyeremények között egy kis csokoládé? Valami parányi vagy maradék is jó lenne. Elfogyott a hazai, és most vasárnap van, és zárva van minden. Durbelebum bólogatott két durranás között. Van, van, csoki is van. Ott a puska, próbált ki, lőj egyenest a célba. Gombóc Artúr fogott egy légpuskát, célzott és behunyta a szemét. A céllövöldés harsányan biztatta. Szemet kinyitni, puskát célra tartani, ravaszt elhúzni, bele a közepébe. Gombóc Artúr kinyitotta a szemét és belelőtt a közepébe. A céllövöldés nagyot nézett, nem akart hinni a szemének. Hűha! Ez eltalálta. De hiszen ez eltalálta. Bent van a közepében. Gratulálok. Ritka szép lövés. Kisen néztem önből. Gombóc Artúr büszkén mosolygott. Akkor kérem a csokoládét. A céllövöldés a szemét forgatta, rázta a fejét. Még a csokoládé, nix csokoládé, azt minden pancser tud lőni. Ön a főnyereményt lőtte. A főnyeremén ez az óriási üveg pezsgő. Francia, de legalábbis külföldi. Tessék, ha megnyerte, hadd vigye. Kérem a következőt. Gombóc Artúr mosolyogva vette át a főnyereményt, az az igazság, hogy jobban örült volna egy kisebb nyereménynek, vagyis a csokoládénak. Hazavitte a főnyereményt, otthon az asztalra tette, és hümmögve nézegette. Ilyen az én szerencsém. Egy üvegpezsgő, és tele van. Mit csináljak vele? Ahogy nézegette, eszébe jutott valami, és rögtön felvidult. Hopp, megvan. Jó lesz a születésnapomra. Meghívom a barátaimat, és pezsgővel ünnepelünk, de előbb jól lehűtöm. Kinyitotta a jégszekrényt, és beletette a pezsgőt a mélyhűtőbe. Eljött a nagy nap, a szülinap, és eljöttek a barátok. Ott ült az asztalnál radírpók, és madárvégű golyókapkodó. Gombóc Artúr büszkén elővette a pezsgőt a mélyhűtőből. A mélyhűtő olyan mélyen lehűtötte a pezsgőt, hogy csupa deres volt, meg zúzmarás. Pezsgő megfagyott. A dugó jégcsappá változott. Gombóc Artúr erőlködött, tekergette, feszegette a dugót, de nem tudta kihúzni. Lehelj rá, biztatták, akkor majd megolvad. Gombóc Artúr lehelt, huhogott. Ha, ho, ha, ho, ho, ho, ho. Hát, ahogy lehelgetett, meg huhogott, a dugó mérgesen visszahuhogott. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Gombóc Artúr csodálkozva nézte a dugót. Te huhogtál? A dugó még mérgesebben huhogott, meg krákogott, majd tüsszentett egy nagyot, s végre megszólalt. Hapci, én huhogtam. Ki volt az a hülye, aki így lehűtött? Teljesen jégé fagytam. Teljesen megdermedtem. Teljesen szétfagytak a hangszálaim, és de dühös vagyok, és beszorultam ebbe a nyavajás üvegbe. De most világgá megyek, és majd megismeritek a nevemet, és reszkessetek huhogó dugótól. Azzal kivágódott a pezsgős üvegből, ide-oda pattogott a szobában. Radírpók feje búbjára pattant, onnan madárvégű golyókapkodó fülére koppant, onnan Gombóc Artúr orrára zükkant. Gombóc Artúr gyorsan kinyitotta az ablakot, és huhó dugó kizúgott rajta. Gombóc Artur az orrát tapogatta, Radírpók a feje búvját simogatta, madárvégű golyókapkodó a fülét vakargatta, úgy néztek utána. Húgó dugó fel alá rohangált a városban, meg össze-vissza pattogott, meg szanaszéjjel gurult, és félelmetesen húgott. Felpattant egy kéményre, amit a kéményseprő most tisztított meg, és rémisztően belehúhogott. Lent a kéményseprő éppen a háziasszonynak magyarázta, hogy milyen szépen ki lett kotorva a kémény, ekkor meghallották a rémes huhogást. Húhog a kémény, riadozott a háziasszony, meg lehet őrülni ettől a húhogástól. A húzattól van, magyarázta a kéményseprő. De én nem szeretem, ha húhog a kéményem, perlekedett a háziasszony. Csináljon vele valamit, a húhogásért nem fizetek. Ám húhogó dugó már tovább gurult, s odaért egy kutyabolthoz. Egy vevő éppen egy kutyára alkudott, megmérte a fülét, megnézte a körmét, felborzolta a szőrét, a kutya némán tűrte szeliden áldogát. Szeretném megvenni ezt a kutyát, nagyon intelligens képe van, mondta a vevő. Az eladó lelkesen helyeselt, szélesen mosolyogva bólogatott, az nem kifejezés, hogy intelligens. Vizslatott tovább a vevő. Aranyos a füle. Az nem kifejezés, hogy aranyos, vágta rá az eladó. Azért szeretném hallani a hangját is. Kényes vagyok a kutyaugatásra, mondta a vevő. Ezt a hangot meg lehet hallani. Bársonyos, fülbe mászó és cseng, mint az ezüst harang, áradozott az eladó. Ekkor húhogó dugó a kutya hasa alá mászott és égtelenül húhogott. De hiszen ez húhog. Gyomorból húhog. Nem veszek húhogó kutyát, szaladt ki a vevő a boltból. Húhogó dugó is kigurult, ott hagyta a magába roskadó eladót. Gurult és pattogott. Közben aprókat húhogott. Hú, hú, hú. Csak úgy, bele a levegőbe, hogy ki ne jöjjön a gyakorlatból. Egy parkba érkezett, ahol éppen egy tűzoltó zenekar próbált. Csillogtak a résztrombiták, villogtak a tűzoltó sisakok. A tamburmajor, vagyis a karmester egy fényes pálcával vezényelt. Most a vadászkürt kezdje el a szólóját. Csak szép lágyan, csak szép finoman. Egy, két, hár. Húhogó dugó a fa tetején csücsült a zenekar felett, és vigyorogva nézte a karmestert, és mikor intett a pálcájával, rémesen húhogni kezdett. Szállt a rémes húhogás a levegőben, a közönség nevetett, kacagott, a vadászkürtös elpirulva motyogott. Nem értem. Nem én húhogtam. Még bele se fújtam. A karmester dühösen tekergette a fejét, kereste, hogy ki húhogott bele a térzenébe. De húhogó dugó már messze járt, pattogott és húhogott. Amikor este lett, akkor tört ki a nagy riadalom, égszakadás, földindulás és világ vége, mert a sötétben még szörnyűbb, és még ijesztőbb lett a húhogás. Húhogó dugó össze-vissza húhogott, az emberek összerándultak a félelmetes húhogástól, és rémülten kiabáltak. Jaj, mihez? Jaj, kísértet! Belehúhogott a fülembe. Meneküljünk! Volt, aki bebújt az ágy alá, és volt, aki megkereste Gombóc Artúrt. Segíts rajtunk! Megőrülünk ettől a húhogástól. Kísértet jár a városban. Gombóc Artúr eltűnődve bólogatott, sejtette, hogy honnan fúj a szél. Nem kísértet, dünnyögte. Húhogó dugó, hüm-hüm és haj-haj. Ebben Én is ludas vagyok, de most jóvá teszem. Elindult a húhogás nyomában, és megtalálta huhogó dugót. Szeliden így szólt hozzá. Jóvá teszem, amit vétettem. Ősszel majd elviszlek Afrikába, ott kiolvadsz a jó melegben, és elmúlik a húhogásod. Addig is ellakhatsz nálam a kája mellett. Gyere velem! Pompom befejezte a mesét, s melegen elmosolyodott. Hazamentek a kája mellé, huhogó dugó egyre kevesebbet huhogott, kezdett kiolvadni a torka a jó melegben. Picúr az órájára nézett, ijedten. Hú, mindjárt becsengetnek, rohanjunk! Rohantak, lihegve és huhogva, s szerencsésen megérkeztek az iskolába. Pompom reménykedve kérdezte, Picúr, megvárhatlak? Picúr mosolyogva nézett vissza az ajtóból, megvárhatsz. Hú!
1: Sziasztok, Szacsvai László vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Anyukám néha megkér arra, hogy segítsek neki a konyhában. Ilyenkor kapok egy varázsruhát.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Volt egy tücsök és egy hangya, ezt mindenki tudja már. A hangya szorgalmas volt, de a tücsök csapodár. S még a hangya egész nyáron csak dolgozott, csak cipelt. Ezzel szemben tücsök úrfi vígan ért és ciripelt.

0: Ám ahogy az lenni szokott, a nyár után jön a tél. Télen rendszerint hideg van, s rettentően fúj a szél. Tücsök, tódor, kékült, zöldült, és a foga vacogott. Hangya viszont abból élt, mit egész nyáron halmozott.
1: Lánc, lánc, Eszter lánc, Eszter lánci cérna. Cérnám is volt, sejmem is volt, láncoltam is néha.
0: Hogy a Celsius minuszban 40 fok is volt talán, tücsök tódor kopogtatott, hangya Harry ajtaján.
2: Szabad! Adj valamit, ennem pajtás, mert ha nem adsz, meg vagyok.
3: Egész nyáron csak daloltál, dalolj most is, nem

0: Csukás Mese Rádió. Késő ősszel, amikor az időjárás már hidegre fordul, gyakran találkozhattok a köd jelenségével. A köd igazából olyan, mint a felhő. Csak míg a felhő az égbolton van, addig a köd leér a földre. Például, ha ti egy hegy tetején álltok, akkor ti azt érzékelhetitek magatok körül, hogy jé, mekkora köd van körülöttetek. Viszont, aki egy hegy aljáról nézi a hegycsúcsot, azt mondja majd, a hegy teteje már felhőben van. Tehát attól függ, hogy honnan nézitek a dolgot. Észrevettétek, hogy a mesékben gyakran akkor szokott köd lenni, amikor mondjuk a sárkány várához közeledik a királyfi, vagy egy sötét erdőn kell átmenni a főszereplőnek. A köd sejtelmes, mert ha például ködben sétálunk, akkor nehezebben tájékozódunk, és bizonytalanabbak leszünk abban, hogy jó irányba megyünk vagy sem, mert nem látjuk a mellettünk és az előttünk lévő dolgokat. Viszont egy dolog biztos, nem kell félni a ködben, hiszen az őszi tájat pont ez a tejszerű köd teszi izgalmassá és festőivé. Csukás Mese Rádió.
1: Kedves gyerekek, köszöntelek benneteket, én Berkesi Judit vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Göbölyös Attila, a táncoló hercegnők titka. Mindenki tudta, hogy a Szivárványországban a királylányok esténként különös bált rendeznek a tópartján. Az aranyszínű holdfényben csillogó víz felszínén varázslatos árnyak táncoltak, de soha senki nem látta, hogy a hercegnők honnan érkeznek, hiszen éjfél előtt mindig eltűntek a kastélyfalai közül. Egy éjszaka, amikor a hold teljes fényében ragyogott, a legkisebb herceg Levente az ablakhoz sétált, hogy megcsodálja a csillagokat. Mikor fültanúja lett a táncoló királylányok nevetésének, elhatározta, hogy nyomozásba kezd. A bátyjai és nővérei mind aludtak, de ő bátor volt és nem félt a sötétségtől. Díszes királylányok hová mentek? Motyogta magában. Ki tudja, milyen titkokat rejtegettek? Levente csendben kilépett a kastélyból, és az őt körülvevő csillagos ég alatt megindult a tó felé. Ahogy közelebb érkezett, szeme előtt feltárult a lenyűgöző látvány. A táncoló hercegnők gyönyörű, csillagokkal díszített ruhákban forogtak, mintha a víz tükre is velük táncolna. Miért táncoltok itt? Kérdezte Levente, hiszen kíváncsisága nem ismert határokat. A hercegnők egyszerre megálltak, és a legidősebb, ki a csillagfényben ragyogott, lelépett a vízből. Miért rejtőzködünk, kicsi herceg? Mosolygott. Csak éjszakánként táncolhatunk, mert a napfény elviszi varázsunkat. Levente döbbenten nézte a lányokat, akik elkezdtek mesélni arról, hogy minden éjjel, amint a nap elbújik, ők a tó tükrénél táncolnak, hogy megőrizzék Szivárványország szépségét. Ha valaki megzavarná őket, a varázslat eltűnne, és a fák virágai elhervadnának. Nézd csak, mutatott a legfiatalabb hercegnő, aki a legszínesebb ruhát viselte a tó közepére. A táncunk által a csillagok fényesen ragyognak. Levente szemei felcsillantak, és mint egy kis hős szívében elhatározta, hogy megvédi a titkot. Én is tudok táncolni, kiáltotta. A hercegnők vidáman felnevettek, de aztán egy pillanatra megálltak, és mosolyogva válaszoltak. Jöjj velünk, ha tudsz, de vigyázz, ne zavarj meg minket, mert a varázslat eltűnhet. Levente magabiztosan kezdte utánozni a királylányok lépéseit. Táncoltak együtt, a holdfényben ragyogva, míg a víz fodrozódott körülöttük. A kicsi herceg sosem érzett még ekkora boldogságot, és a hercegnők is felfedezték, hogy a kisöcs lámpása fénye újabb varázslatot hozott. Mikor az első hajnalfény megérintette a tájat, a tánc lassan véget ért, és a hercegnők szomorúan néztek Leventére. Minden éjjel várlak, kedves barátunk, mondta a legidősebb hercegnő. Ne mondd el senkinek, hogy tudod a titkunkat. Levente megígérte, hogy megőrzi a titkukat, és minden éjjel izgatottan várta, hogy újra találkozhasson a különleges táncukkal. A Szivárványország virágai megmaradtak, és a csillagok fénye sosem gyengült, hiszen a kis herceg jóságának köszönhetően a titok biztonságban maradt. Így hát a táncoló hercegnők titka tovább élt, és Levente nap mint nap tanulta meg, milyen fontos megvédeni azokat a kis csodákat, amelyek az életet varázslattal töltik meg.
0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
1: Csukás István, az igazmondó vakondok. Lackó ment, óvatosan lépkedett. A szemét is merezgette, de nem látott senkit. Majd megállt és halkan megszólalt. Hó, ha-hó!
2: Van itt valaki?
1: Egy bársonyos, szelíd, meleg hang válaszolt. Van.
2: Jó napot kívánok, köszönt Lackó a hang irányába.
1: Nem jó, mondta a bársonyos hang.
2: Mi nem jó? Kérdezte Lackó meglepődve.
1: Amit mondtál, korholta a bársonyos hang. Ugyanis éjszaka van, és így nem kívánhatsz jó napot. És ha nem kívánhatsz, nem mondhatod, hogy kívánok. Látod, mennyi kalamajka van egy apró füllentésből is? Mindig igazat kell mondani. Egy másik szelíd hang is megszólalt. Legjobb az egyenes út. Lackó erőltette a szemét, összehúzta, majd kerekre nyitotta. És végre meglátta az igazmondó vakondokat. Hárman voltak, egymás mellett áldogáltak. Bocsánat, mondta Lackó, jó éjszakát kívánok. A harmadik vakond is megszólalt. Így már mindjárt más. Ugye, hogy milyen jó érzés, ha az ember igazat mond? Könnyű a lelke, tiszta az elméje. Bizony. Legjobb az egyenes út, tette hozzá a második vakondok. Úgy bizony, bólogatott az első vakondok. Lackó nézegette őket, és úgy érezte, tisztán érezte, hogy nagyon hasonlítanak valakire. De kire? Aztán eszébe jutott, hogy kire is hasonlít a három igazmondó vakondok. Hát persze, a három nagynénjére. Azoknak van ilyen bársonyos, szelíd, de mindig korholó hangjuk. És azok öltöznek mindig feketébe. Elmosolyodott egy picit a hasonlóságon. Na hát, eddig azt hitte, hogy az ő nagynényének nincs párja. Az igazmondó vakondokok türelmesen várták, míg Lackó befejezi a töprengést, meg a hasonlítgatást, meg a mosolygást. Bár a mosolygás akkor is Lackó arcán maradt, amikor már befejezte a töprengést. Az első vakondok meg is jegyezte szelíden korholó hangján.
3: Mi csak akkor nevetünk, ha valóban okunk van nevetni.
1: A második vakondok is megszólalt.
3: És csak akkor sírunk, ha valóban okunk van sírni.
1: A harmadik vakondok lassan ingatta a fejét, mintha pontot akarna tenni a mondatok végére, de nem találja el elsőre, majd így szólt.
3: Mi vagyunk az igazmondók, és nem füllentünk.
2: Kicsit se,
1: kérdezte Lackó.
3: Kicsit se,
1: mondta a harmadik vakondok.
3: Soha,
1: erősítette meg a második vakondok.
3: És te?
1: Kérdezte az első vakondok. Lackó őszintén válaszolt, vagyis megmondta az igazat.
2: Én szoktam. Néha.
1: Itt-ott. Nem tagadom. A harmadik vakondok szigorúan válaszolt, habár a hangja továbbra is bársonyos maradt.
3: Helytelen.
1: A második vakondok is szigorú lett. Legjobb az egyenes út. Az első vakondok is szigorú lett.
2: Mert jegyezd meg, a hazug embert könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát.
1: Lackó nem tudta, hogy viselkedjék ennyi korholás után. Majd szerencsére újra eszébe jutott a három nagynénje. És elhatározta, hogy most sem feszíti tovább a húrt makacskodással. Legjobb, ha bocsánatot kér.
3: Igen. Igen, igen. Ne haragudjatok.
1: Így már más, mondta szelíd bársonyos hangon a harmadik vakondok.
3: Így már egészen más,
1: csatlakozott a második vakondok is.
3: Így már megértjük egymást, meg-meg, vagyis tudunk beszélgetni,
1: tette hozzá szelíden az első vakondok. Lackó megörült, hogy újra barátságos lett a hangulat. Még egy apró mosolyt is kirekesztett a szája sarkára, hiszen most minden oka megvolt a mosolygásra. Gyorsan meg is ragadta az alkalmat a beszélgetésre.
2: Akkor ti biztosan tudjátok. És ha tudjátok, biztosan megmondjátok, mivel hogy mindig igazat mondtak.
3: Úgy van, bólogatott az első vakondok. De mit kell megmondanunk?
2: Hogy merre gurult az üveggolyóm.
3: Bízhatsz bennünk, mondta a második vakondok. Mi mindig az igazat mondjuk,
1: mondta a harmadik vakondok.
3: Csak is a tiszta igazat, mondta az első vakondok.
1: Akkor mondjátok meg, merre gurult.
3: A három igazmondó vakondok még jobban összesimult, már egészen közel álltak egymáshoz, és egyszerre ingadoztak, mint három fekete zászló a szélben. Egyszerre lengették a fejüket. Nem tudjuk, mivel hogy rosszul látunk, mondta szeliden az első vakondok. Semmit se látunk, mondta a második vakondok.
1: Egyáltalán semmit, majdnem vakok vagyunk, mondta a harmadik vakondok.
3: De adunk egy jó tanácsot, mondta az első vakondok. Legjobb az egyenes út, mondta a második vakondok. Jól jegyezd meg, a hazug embert könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát, mondta a harmadik vakondok.
1: Lackó sóhajtott egyet, majd elbúcsúzott az igazmondó vakondokoktól, s hozzátette udvariasan.
3: Azért minden esetre köszönöm. Még gondolkozott, hogy azt is hozzáteszi. Nagyon sokat tanultam, de idejében meggondolta magát. Nem kell túlfeszíteni a húrt, még udvariasságból sem, hiszen jóformán semmit se tanultam, illetve semmit sem tudtam meg.
1: Szívesen máskor is, mondta egyszerre a három igazmondó vakondok, s lassan belesimultak a sötétbe.
4: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. 10 ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
5: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
6: Én nagyon szeretem.
5: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
6: Csukás Mese Rádió.
5: Rádió egyfejűeknek.

Und Laden.

0: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A nyulacska harangocskája, aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyulacska. Ennek a nyulacskának volt egy szépen szóló harangocskája. Egyszer a nyulacska elment az erdő szélére, lefeküdt egy bokor tövébe, és a bokorra felakasztotta a harangocskáját. Reggel, mikor felébredt, a bokrot sehol sem látta, hanem egy nagy fát látott helyette. Felnézett rá, és látta, hogy a harangocskája a fán van. Kérte a fát, hogy adja vissza a harangocskáját, de a fa nem adta vissza. Ekkor a nyulacska elment a fejszéhez, és kérte, hogy a fát vágja ki, hogy a fa adja vissza a szépen szóló harangocskát, de a fejsze nem vágta ki. Most a nyulacska elment a köszörűkőhöz, hogy fenje meg a fejszét, hogy a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát, de a köszörű nem fente meg a fejszét. Ekkor a nyulacska elment a vízhez, hogy hajtsa a köszörűt, hogy a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De a víz nem hajtotta a köszörűt. Ekkor a nyulacska elment a bikához, hogy igya meg a vizet. A víz hajtsa a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De a bika nem itta meg a vizet. Ekkor a nyulacska elment az egérhez, hogy csípje meg a bikát. A bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De az egér nem csípte meg a bikát. Ekkor a nyulacska elment a macskához, hogy fogja meg az egeret. Az egér csípje meg a bikát, a bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. A macska azt mondta, ő megfogja, de előbb adjon neki tejecskét. A nyulacska elment a tehénhez, kérte tőle a tejecskét. A tehén azt mondta, hogy ő ad tejecskét, csak vigyen neki füvecskét. A nyulacska elment a kaszáshoz, hogy adjon neki füvecskét. A kaszás adott is füvecskét, és a nyulacska vitte a tehénnek. A tehén adott neki tejecskét, és a nyulacska vitte a macskának. A macska megfogta az egeret, az egér megcsípte a bikát, a bika megitta a vizet, a víz hajtotta a köszörűkövet, a köszörűkő megfente a fejszét, a fejsze kivágta a fát, a fa visszaadta a szépen szóló harangocskát. A nyulacska megőrvendett, a szépen szóló harangocskát visszaakasztotta a nyakába, és mindig ott tartotta.
1: A nyulacska harangocskája című mesét hallottátok.
0: Csukás Mese Rádió. Ne felejtsétek el, az apró odafigyelések is nagy változást hozhatnak. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Neked melyik mese a kedvenced?
1: Süsű, nagyon jó. Nagyon tetszett.
2: Süsű, a sárka.
0: Szereted Süsűt?
3: Szeretem.
4: Szeretem.
5: A Süsűt szeretem a legjobban.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
6: Képzeld, Katus ma leesett a mászókáról a játszótéren. Biztosan nagyon megütötte magát, egy kicsit fel is horzsolta a könyökét. Először picit sírt, de aztán felállt, leporolta a ruháját, azt mondta, hogy neki bizony kutya baja, és játszott tovább.
7: Na hát, ő aztán bátor kislány. Kemény fából faragták.
6: Fából faragták? Ezt nem értem.
7: Ez azt jelenti, hogy van, aki erős, kitartó, és nem ijed meg egy könnyen. Olyan, mint a kemény fa. Nem lehet csak úgy eltörni, vagy kidönteni.
0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Háromra oda megy.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Találós kérdés.
3: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Készen álltok egy zenés rejtélyre? Így szól a találós kérdés. Ez a hangszer hatalmas, tele fekete és fehér billentyűkkel. Ha leülsz elé, ujjaiddal dallamokat tudsz rajta varázsolni. Van, amelyiknek hosszú a teste, van, amelyiknek kisebb, és a zenében fontos szerepet játszik. Hangja egyszerre lágy és erőteljes. És még a lábaddal is változtathatod a zene hangzását. Na, mi lehet ez? Igen, jaj, de jó, a zongora! Szeretem hallgatni, amikor valaki szépen játszik rajta. Olyan különleges hangszer. Képzeljétek, többen is játszhatunk rajta egyszerre. Sajnos én nem tudok zongorázni, de mindig is meg akartam tanulni. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
1: Csukás Mese Rádió.
4: Az aranypálca. Magyar népmese. Volt egyszer egy öreg király, s annak három fia. A fiúk megegyeztek, hogy elmennek országot, világot látni, de hárman három felé. A legidősebb azt mondta, hogy ő megy napnyugatnak, mert ott aranyfák vannak, s azokról ő aranyleveleket szed. A középső azt mondta, hogy északnak megy, s onnét drága köveket hoz. A legkisebb azt mondta, hogy ő neki nem kell semmiféle kincs. Megy a tengerre, hogy ott lásson, halljon, s tanuljon. Hát csak ugyan elindult a három fiú három felé. A legkisebb tengeren utazott egy nagy hajón. De már mentek egy esztendeje, még mindig nem értek száraz földet. Az élelmük mind elfogyott, s kis híja volt, hogy éhen halljanak. Egyszer mégis elértek a tenger túlsó partjára, s egy sziklás helyen kikötöttek. Ott a királyfi kiszállt a hajóból. Ment, maga se tudta merre, s addig ment mendegélt, míg a szörnyű éhségtől s fáradtságtól leroskadt a sziklára, s elaludt. Aludt a királyfi egy napot, kettőt, talán többet is, s egyszer csak érezte, hogy valami szép gyöngéden simogatja az arcát. Fölnyitotta a szemét, s hát egy olyan szép tündérlány állt előtte, hogy a napra lehetett nézni, de arra nem. Kérdezte a leány. Hát te, hogy kerültél ide? Elmondta a királyfi úgy, amint történt. Na, mondta a tündérlány, gyere az édesanyámhoz, azt talán ad enni neked, s az embereidnek is. Hazamennek, s a tündér királyné, mert az volt a leány anyja, kivett a ládából egy rózsás keszkenőt, s mondta. Tündérkendő, parancsolom, étel, ital rajtad álljon! Egyszeriben tele volt a kendő, étellel, itallal. Aztán adtak mindenféle enni és innivalót a királyfinak, hadd vigyen az embereinek is. Megköszönte szépen a tündér királyné jóságát. Elbúcsúzott tőlük, különösen a leánytól, s mondta neki lelkes szóval, visszakerülök én még ide, tündér király kisasszony, velem jössz te akkor. Gyere, gyere, válaszolta a tündér király kisasszony, veled megyek akkor. És hogy a királyfi el ne felejtse, neki ajándékozta a tündérkendőt. Tovább ment a hajón a királyfi, s addig mentek, még egy szigethez nem értek. Kiment a szigetre, ott a tündérkendőt leterítette, s mondta. Tündérkendő, parancsolom, étel, ital rajtad álljon! Volt mindjárt étel, ital bőven, s elkezdett falatozni. Amint ott falatozott, odajött egy öreg asszony, s kérte könyörögve, hogy adjon neki egy falást Isten nevében. Mondta a királyfi, csak üljön le, néném asszony, egyék, igyék, van itt minden, hál' Istennek! Leült az öreg asszony, eszik a sok mindenféle jóból, és egyszer csak felállt, s hát nem öreg asszony többet, hanem egy szépséges, szép tündér. Mondta a királyfinak, köszönt, hogy ennem adtál, királyfi, mert most ez a kendő nem volna a tiéd. Nesze, olyan jó voltál hozzám, adok neked egy tarka köpönyeget. Ha ezt a köpönyeget megrázintod, ott, ahol a zöld darabja esik le, egy gyönyörű szép kert lesz. Ahová a kék darab esik le, ott egy nagy tó lesz. Ahová pedig egy fehér darab esik le, ott egy nagy palota lesz. De ha összecsapod a kezed, s azt mondod, kert, tó, palota, tűnjetek el, legyetek megint köpönyeg, a kert is eltűnik, a tó is, a palota is. Megköszönte a királyfi a szép ajándékot. Visszament a hajóra, s mentek tovább. Aztán elértek egy másik szigethez. Arra is kiment a királyfi. Ott is leterítette a tündérkendőt, s elkezd falatozni. Amint falatozik, odajött egy öregember, s kérte könyörögve, hogy adjon valamit Isten nevében. Annak is adott a királyfi jó szívvel. Ettek, ittak, most vígan voltak. No te királyfi, mondta az öregember. Jó tedd helyébe, jót várj. Nesze, adok neked egy aranypálcát. Látod-e? A végén van egy ezüst gomb. Ha ezt lecsavarintod, csak parancsolni kell, s annyi huszár sétál ki belőle, s huszárak után annyi baka, hogy egy országot is elborítanak. Ha meg nincsen szükséged rájuk, csak parancsolnod kell nekik. Vissza! Szépen a pálcába visszamasíroznak. De már tovább nem is ment a királyfi. Innét visszafordult hazafelé. Csak a szigetnél állt meg, ahol a tündér király kisasszony lakott. A tündér király kisasszonyt a hajóra vette, s úgy vitte haza az édesapja országába. Haza, csak hogy az ország nem volt többé az apjáé. Mikor éppen a tenger partjához ért a hajó, akkor szaladt arra az öreg király, s oda kiáltott messziről a fiának. Vissza, fiam, vissza, csak menjünk arra, amerre jöttél. Elvette az ellenség az országomat. De bizony, nem megyek én vissza, mondta a királyfi, s kiszaladt a hajóból a szárazföldre. Azzal lecsavarintotta az aranypálcáról az ezüstgombot, s hát csak úgy omlott ki a rettentő sok huszár, s utána annyi baka, hogy még a föld is rengett alattuk. Hiszen ezek úgy elpusztították az ellenséget, hogy még hírmondónak sem maradt abból. Akkor aztán a királyfi kiválasztott magának egy szép tágas helyet, ott megrázzintotta a tarka köpönyeget. Annak a zöld darabjából egy gyönyörű szép zöld kert lett. A kék darabjából egy szép kerek tó, még hattyúk is úszkáltak benne. A fehér darabjából pedig lett egy gyémánt palota, de olyan, hogy messze földről csodájára jártak. Ej, Istenem, örült az öreg király! Lám, lám, mondta az öreg király, mégis te hoztad a legdrágább kincset, édes fiam. A legidősebb fiam hozott aranyfalevelet, de az ellenség el is vitte. A középső fiam hozott mindenféle drága követ egy egész hajóval, azt is elvitte az ellenség. Te csak egy pálcikát hoztál, édes fiam, s lám, ezzel megmentetted az országomat. Áldjon meg a jó Isten! Hanem egy kicsit mégis megrökönyödött az öreg király. Mit csinálnak azzal a rengeteg sok katonával, miből tartják el? Mondta is a fiának. Az ország megvolna, fiam, de mindenből kipusztítja ez a sok katona. Egyet se búsuljon, édesapám, felelte a királyfi. Nem kell azokat eltartani. S csak kiáltotta a katonáknak. Vissza! S nagy trombita, s dobszóval mind visszamasíroztak a pálcába. No, most már igazán nem volt az öreg királynak semmi búja baja. Hivatták a papot, hadd adja össze a királyfit a tündér király kisasszonnyal. Aztán jöttek a muzsikusok, húzták, ahogy tudták, 7 nap, 7 éjjel állt a lakodalom. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Mesés délelőttöt! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: És akkor virágéknál ég a világ. 1,

0: Varga Katalin csupa cselbajban van, elmondja Novák Péter. Szemfüles, a róka vándorútja során megpillantott egy elhagyottnak tűnő várat. Csupa csel vár. A váron mindössze ennyi állt. A kapu szinte magától kinyílt. Aha, úgy látszik, ez is valami csel. Ovakodott be rajta Szemfüles. Az udvart üresen találta, de hátul a mosókonyhában hatalmas gőz volt. A mosókonyhában egy hétfejű sárkány mosott. Csipkés alsó szoknyát, sejemköntöst, virágos főkötőt. Jó napot, csupa csel, köszöntötte Szemfüles. A sárkány friss vizet öntött a mosógépbe. A csipkés ruhákat beletette. Nem gondoltam volna, hogy sárkány létedre ilyen holmikban jársz, csodálkozott Szemfüles. Hagyd el, sóhajtott a sárkány. Nem én hordom, hanem aranyhajú Irinkó. Úgy tudtam, hogy aranyhajú Irinkót már elvitte tőled Mirkó királyfi. Persze. De két nap múlva vissza is küldte az apjához. A szépséges aranyhajú királylányt, ámultozott Szemfüles. A szépséges aranyhajút, bólogatott a sárkány. Nem bírja ki vele senki két napnál tovább. Minden királyfi előbb-utóbb hazaviszi, ha megismeri pukkantságát, nyafkaságát. De hogy került vissza te hozzád? Faggatta Szemfüles a sárkányt, aki cseppet sem látszott csupa cselnek. Ez a munkám, ezért fizet a király. Én elrablom Irinkót, a király pedig jutalmat, vagyis fele királyságát és lánya kezét ígéri annak, aki tőlem kiszabadítja, hiszen tudhatnád, olvastál elég tündérmesét. Valóban olvastam, de azt gondoltam, hogy a sárkányok önként rabolnak királylányt. Soha sem raboltam önként egyetlen királylányt sem. Nem kedvelem őket. A lovaglást, a bajvívást, a vadászatot, azt igen. De hát, megöregedtem. Valamiből nekem is meg kell élnem, Szemfüles. Így született köztem és Irinkó apja között az egyesség. Minden alkalommal kapok 3 aranytallért. Nem sok, de nekem elég kosztra meg a villanyra. Lakbért nem kell fizetnem. Saját várban lakom. És mi történik akkor, ha valaki végleg elviszi Irinkót? Irinkót? Az lehetetlen. Nincs az a királyfő, aki kibírja mellette. Bárcsak engem szabadítana meg tőle valaki. Ennyi, csupa csel. Ez az egyesség bizony nem csupa csel. Vállalhattál volna valami könnyebb munkát is. Hiszen vállalnék én, de mit? Hát, például köthetnél divatos kabátkákat, festhetnél lámpaernyőt, esetleg fonhatnál fűzfakosarat. Csupa csel mind a 7 feje egyszerre kezdett nevetni. Kitűnő ötlet! Kosarat fogok fonni! Szemfüles, ez egy valódi csupa csel lesz! Azzal már is lecsapta a csipkés alsó szoknyát, s futott fel a lépcsőkön, ahogy csak bírja. Aranyhajú Irinkó éppen egy rózsaszín bögrét készült hozzávágni, ám a sárkány nagyot kiáltott. Megállj, Irinkó! Vég az egyességnek! Viszlek haza apádhoz!
1: Tán feleségül akarsz kérni, te szuszi-muszi,
0: gúnyolta Irinkó. Szó sincs róla, kedves hugom, csak éppen befejeztem a királylány rablást. Mától kezdve mulatságosabb munkát végzek. Azzal vitte, táltos paripára ültette az ámultozó királylányt, és elporzott vele a hegyek között. Szemfülesnek annyi ideje sem maradt, hogy körbesétálja a várudvart, a sárkány már is visszaérkezett. Na, ezzel végeztem. Köszönöm, Szemfüles, hogy megmentettél a nagy bajtól. Fogadd el cserébe 3 hajszálamat. Ha bajba jutsz, csak fújd meg, sietek neked segíteni. Csupa csel várára még aznap kikerült az új tábla, kosárfonás, igazi, tündéri nyírfaveszőből önnek is divatos kosaratfonok. Nem telt bele 2 hónap, s a környék minden lakója csupa csel kosarait használta. Mindig ügyes volt ez a csupa csel, sóhajtott az öreg király, a kosárfonásnak pedig valóságos mestere. De Irinkó, az meg Irinkó. Ez pedig annyit jelentett, hogy aranyhajú Irinkó mellé egy újabb sárkányt kellett keresni. Fel is adtak egy apró hirdetést a tündéri hírekbe, és azóta is várják, hát ha akad valaki, aki csekély 3 aranytallérért vállalja csupa csel feladatát. Aki ismer ilyen sárkányt, értesítse őket.
2: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Én nem születtem varázslónak, csodát tenni nem tudok. És azt hiszem már észrevetted, a jó tündér sem én vagyok. De ha

0: ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kányádi Sándor, madármarasztaló. Elmondja Kassai Katalin. Nyári, kék őszi ég nézi a tóvizét. Tóvize őrzi még nyári nap melegét. Őszi ég, nyári nap, színarany sugarak, ugye még nem hagy itt, ugye még melegít éltető sugarad. És veled itt marad bár egy-két hetet még, ha lehet halogat. Őszi ég, messzi kék útjait keresőn, messzi kék messziség hangjait figyelőn. Ugye, még itt marad, te sok szép madarad.
0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mit parancsol, mit óhajt?
1: Én hízbe se férek, de ha mégis, Róka úr, gyulcipőket kérek!
2: Csukás Mese Rádió. Madarak az őszi erdőben. Fontos tudnotok, hogy kétféle madár létezik. Aki elröpül ősszel déli, melegebb vidékekre, és aki itt marad velünk és áttelel. A madáretetők nagyon hasznosak. De csak akkor, ha gondot viselünk rájuk, és ősszel és télen végig rakunk bele friss magot az áttelelő madaraknak. Ugyanis az éhes madárkák onnantól kezdve, hogy egyszer ettek egy madáretetőből, már számítani fognak legközelebb is a kirakott téli eleségre. Ha kirándultok ősszel az erdőben, mindig álljatok meg egy kicsit és hallgassátok a madárhangokat. Kop-kop, kop-kop, kikopog. Biztosan hallottátok már a nagy fakopáncsot, vagy másik nevén, a tarkaharkályt kopogtatni. Most elárulok egy kedvességet erről a madárról. A hímet a nősténytől, a fejük színéről tudjátok megkülönböztetni. A hímeknek piros, a nőstényeknek pedig fekete a fejükön található pihepuhatól. A fakopáncs igazi környezetvédő madár, hiszen ő azért kopácsolja a fák törzsét, hogy szabályozza a rovarok számát és gyógyítsa a fákat. Köszönjük a munkádat, drága fakopáncs, azaz harkály! Csukás Mese Rádió.
3: Zeg Zoltán, a patak meséje. Aki elmeséli nektek, Sipos Szilvi. A patak szélén áldogáló bokor egyszer megkérdezte a locsogó pataktól. Mondd, hová sietsz, hogy sosem állsz meg? Mi dolgod tulajdonképpen? Elmondanám, felelte a kis patak, ha versenyt futnál velem, mert hosszú ez a történet, s nincs időm óra hosszat beszélgetni. De ha akarod, utam végén elmondom a folyóparti fának, s megkérem, hogy üzenje meg neked egy falevélen. A bokor örömmel beleegyezett, s várta, hogy mikor jön meg a falevélre írt üzenet. Nem sokáig kellett várnia, harmadnap odaérkezett a természet postása, a szél, s a bokor ágai közé hajította a folyóparti fa üzenetét. Köszönt is, de nem állt meg, hiszen még messzi út várt rá, erdőkbe, kertekbe, hegyek tetejére vitte a rábízott fa leveleket. A patakparti bokrok kíváncsian hajoltak össze a lombjaikkal, valamennyien tudni akarták, mi van a levélben. De várniuk kellett, míg kisüt a nap, mert bokortársuk már bizony öreg volt, s csak napfénynél tudott olvasni. Mikor aztán a nap kisütött, megtudhatták végre, hogy miért olyan sietős az útja a pataknak. Egyszer régen, nagyon régen, négy testvér élt a földön, négy kis forrás. Nagyon szerették egymást, boldogan éltek együtt a hegytövében, csak azon búsultak, hogy nem vándorolhatják be az egész világot. Öreg barátjuk a hegy azt tanácsolta nekik, hogy az egyik induljon világgá, s ha hazajön, mesélje el a többieknek, hogy mit látott. Így is történt. Nagy búcsúszkodás, sírás, rívás közben útra kelt a kis forrás, miközben a hegy, a szél s az erdő jó tanácsokat kiabáltak utána. De hiába várták, elmúlt egy év, elmúlt kettő, elmúlt három, a forrás még mindig nem tért haza. Amikor aztán a negyedik évben is hiába várták, elhatározták, hogy egyikük elindul, s megkeresi. Igen ám, de hol, merre, mikor már negyedik éve nem hallottak róla semmit. Így töprengtek, szomorkodtak, mikor váratlanul egy madár szállott le hozzájuk, s kéretlenül is megszólalt. Nagy hírt hozok nektek a testvéretekről, akár hiszitek, akár nem, már nem forrás ő, hanem tenger. Olyan nagy és hatalmas, hogy három hét alatt sem tudok átrepülni a partjai között. Ő már nem jöhet többé közétek, de nagyon vágyik utánatok, s ezért arra kér, hogy ti menjetek hozzá. Egyéb sem kellett, az egyik forrás rögtön útra kelt, s ment, amerre a madár vezette. De ő sem jött vissza, sem egy, sem két, sem három év múlva. Helyette is madár jött el a negyedik évben. Akár hiszitek, akár nem, folyó lett a ti testvéretekből. Nagyon vágyik már utánatok, kér, hogy menjetek el hozzá. Amikor idáig ért a bokor az olvasásban, megszólalt a patak. Egy percre megállhatok, a végét már én mondom el. Amikor ezt meghallottam a madártól, én is útra keltem, patakká változtam, s azóta is minden nap elszaladok folyóvá lett testvéremhez. Legkisebb testvérem a forrás üzenetét viszem a folyóhoz, ő pedig a tengerhez. Így élünk mi négyen.
2: felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: 6, 5, 4, 3, 2, 1, kilenc.
1: Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Megmosdott már a cica, mosd jár te is, Marika. Esti fürdő deremek, szeretik a gyerekek, de a buta kisbaba a vizet mind kicsapja. Öltözik a kisbaba, öltözteti anyuka. Először az ingecskét, utána a szvetterkét, bugyikát és nadrágot, zoknit és a topogót, fordulj erre, fordulj arra, felöltözött a kisbaba. Egy katonát mamának, egy katonát papának, egyet meg a fiának. Árpacipó zablepény, attól hízik a legény. Igyatok, igyatok, nőjön meg a hasatok. Kis kanál, nagy kanál, erdő szélén kismadár. Minden gyerek így csinál, ham. Baba ül a székben, kenyér a kezében. Kértem tőle, nem adott. Azt mondta, hogy elfogyott. Húny be szemed, nyisd ki szád, teszek bele falatkát.
1: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.
2: Szervusztok, gyerekek! Én Trokán Péter vagyok. Most én mesélek nektek. Bába Mihály, mese a két csutkaparipáról. Hol volt, hol nem volt, a görbehátú réteken is túl, volt egyszer egy kicsi falu, ahol élt egy szegény ember 7 gyermekével. A szegény ember hajnaltól késő estig dolgozott. A legkisebb gyerek, az apja hazaérkezett, rögtön az ölébe ült és arra kérte, hogy meséljen neki. Nagyon szerette a meséket hallgatni. El is nevezték Mese Bandinak. Egyszer a szegény ember a táltos paripáról mesélt Bandinak, a legkisebbik fiának. Ez a mesebeli táltos aranyhintóban vitte a királyfit az elvarázsolt királykisasszonyhoz, álkomboklon hétre szerelmen keresztül. Legyőzte a sárkányt, legyőzte a farkascsordát, az áradó folyót, az összeomló hegyeket, a tűztengert, és elvitte a boldog királyfit, meg a királylányt a tavasz szigetére, ahol örökké virágoznak a fák, ahol örökké süt a nap, ahol sohasincs hideg tél, és mindenkinek egyformán jut ételből, italból, de egyformán jut a munkából is. Amikor a szegény ember befejezte a mesét, leengedte térdéről a legkisebbik fiát. Most pedig menj, és aludj szépen. De még nem vagyok álmos, mondta Mese Bandi. Én is szeretnék két ilyen táltos paripát. Hát ennél mi sem egyszerűbb. Itt van mit. Ez a kukoricaszár, a csutka, ebből megcsináljuk a paripák testét, és így mi, kedde gyorsan munkához a szegény ember. Ez a 8 pálcika lesz a lábuk, ez a 2 a fejük, ez a kicsi meg a fülük. Ó, még farkuk is kell. No tessék, itt vannak a csutka paripáid, de most aztán siess aludni. A szegény ember legkisebbik fia boldogan ölelte magához a csutkaparipákat, letette őket a dikó alá, és gyorsan lefeküdt, és elaludt. De alig szenderedett el, a csutkaparipák felébresztették.
3: Jössz velünk, kis gazdánk!
2: Hová? Ébredezett Bandika, a szegény ember legkisebbik fia.
3: Az aranyrétre!
4: Megyek!
2: Ugrott fel Bandi. Pszt, csendesen, föl ne költs valakit! És jól figyelj a szavamra. Hátrafelé vezess ki bennünket az ajtón, aztán gyorsan pattanj fel valamelyikünk hátára. Bandi úgy tett mindent, ahogy a csutkaparipa parancsolta. De alig, hogy átlépte a küszöböt, a két csutkaparipa helyett, gyönyörű két táltos ló állt az udvaron. Felpattant az egyik hátára, és már száguldottak is. A táltos paripák patkói nem érték a földet, a csillagköveken csattantak, és vetették a sziklákat, mint a magvető a magot. Kettőt sem gondolkodhatott Bandi, és már kint voltak az aranyréten.
3: Szállj le, kis gazdánk, megéheztünk. Aranyfüvet legelünk, és akarod, elviszünk a kék szigetre, ahol kék a föld, kék a fű, a fák levelei azok kékek, kékek a virágok, ahol kék az ég és a napsugarak. Százszínű kék ott minden. Nos, akarod?
4: Akarom,
2: mondta Bandika, a szegény ember legkisebbik fia.
3: Akkor maradj itt, amíg legelünk.
2: Bandi leugrott a paripákról, mire kétszer becsukta meg kinyitott a szempilláját, a paripák lelegelték az aranyrétet. Bandika szomorúan nézte.
3: Egyet se búsulj, kis gazdánk, holnap estére ismét kinő. Most pedig ugolj fel és vágtassunk. Elhagyták a pusztát, a hegyeket, a hét tengert, az örökó birodalmát, a tüzetvető hegyek láncán át, eljuttak a lészhegyek közé, onnan az ezüst hegyek csúcsára szökkentek, majd az aranyhegyek hátán pattogott a paripák patkója. Kapaszkodj jól, kis gazdánk, mondta a paripa. Ha mégis leesnél, utánunk jön a testvérem és a hátára vesz. Elértük a fekete tengert. Bandika minden erejével megkapaszkodott, amikor a paripa begázolt a fekete víztengerbe. Korom sötét színe volt, a hulláma meg hét torony magas. Ám a paripa nekiugrott a fekete hullámoknak, és átrágultanak. Bandika csuromizes lett. Amikor a hetedik hullámot törték át, megcsúszott, és leesett a paripára. De akkor ott elmett a másik paripa, és kimentette. Kapaszkodj a sörényembe! Most már csak egy hullámhegy van előttünk. Valóban úgy volt, mert amikor áttörték, egyszer vége lett a háborgó hullámoknak, és a víz, a tiszta kék víz csendesen ringott medrében. A paripák kiléptek a kék színű homokpartra. A parttól nem messze egy nagy-nagy rét terült el, amelyen kék színű fű nőtt, kék színű virágok. Mind kék volt, de mind más és más. Az egyik tengerkék, a másik égszínkék, a harmadik sötétkék, a negyedik ne felejts kék, és így tovább. De kékek voltak a madarak, meg az állatok is. Átvágtattak a réten, és betértek kék ország kék fővárosával, ahol kék király élt hét kék királylányával. 100 kék katona fogadta őket körbe, amikor beléptek a kék király kék birodalmának kék fővárosával. Kék ország kék királya parancsolja, hogy gyere velünk a várába, lépett elő az egyik katona. Köszönöm kék ország kék királyának megbízását, vezessetek hát hozzá, mondta Bandika bátran. A kék katonák elvezették a kék várba, ahol a kék ablakokon égszínkék ruhában hét kékszemű királylány csodálkozott a jövevényen, mert eddig még senki emberfia nem tudott átjönni a fekete tenger háborgó fekete hullámhegyein, pedig sokan megkísérelték. Bandit a kék király kék trónterembe vezették, ahol kék királyi székben ülve, kék palástban, kék koronával a fején várta az idegent. Üdvözöllek idegen kék országunkban, állt fel a király. Te vagy az első, aki szerencsésen átjutottál a fekete tenger feketén háborgó hullámhegyein. Áruld el nekem a titkodat, és teljesítem a kívánságodat. Szívesen elmondom, kék királyfelség, jó szándékkal és barátsággal, és két jó csutkaparipámmal jöttem. Ez az én titkom, semmi más.
5: Keblemre, kedves kis vendégem!
3: Látod, mások nem jutottak át a fekete tenger fekete hullámaiban, mert rossz szándékkal jöttek, kék birodalmunkra akartak törni. Katonáim, terítsetek, lakomát csapunk.
5: Hívjátok hét kék lányomat, és te pedig, fordult ismét Bandikához, kívánj, amit akarsz, teljesítem kívánságodat.
3: Hely, azt a lakomát lehetetlen leírni. Tyúklevestől mézes kalácsig volt ott minden, amit csak szemszáj kíván. A kék király lányai szépek, kedvesek és okosak voltak, és Bandi már azon volt, hogy a legkisebb kékszemű kék királylányt kéri feleségül, a többieket meg testvéreinek, amikor az egyik paripa bekiáltott.
5: Siess, kis gazdánk, mert letelt az időnk. Holnap ismét elhozunk, és folytathatod a lakomát, különben sohasem találsz haza.
3: Bandi gyorsan elbúcsúzott kék ország kék királyától, meg a hét kék királylánytól, de megígérte, hogy holnap ismét eljön, és akkor mondja meg a kívánságát.
5: Várunk,
3: búcsúzott tőle a király. Várunk mi is, mondták a kék királylányok. Kikísérték Bandikát, aki felkapott az egyik paripára. Egy szempillantás alatt úgy elszáguldottak, hogy messze maradt mögöttük kék ország. Éppen idejében tértek haza. Bandika csak bebújt a takaró alá, már hallotta, hogy édesapja felébredt és szólongatja.
5: Ébredj, kisfia, majnalodik. Akinek paripája van, nem lustálkodhat, amíg hasára nem süt a nap.
3: Igaza van, édesapám, akinek két ilyen csutka paripája van, mint nekem, az az első kakasszóra ébred, mondta Bandika, és kiugrott a sútból. A két csutka paripa az éjszakai fáradalmakat pihente.
2: Bandika nem is bántotta őket estig, mert tudta, hogy este ismét nagy út vár rájuk, vissza kell menniük a kék király kék birodalmába, a hét kék királylányhoz, akik lakomával várják.
6: Cifrapalota. Népmese és népzene a mesés délelőttben.

A bűvös ásó. Valamikor réges-régen élt egy király, akinek egy napon két csodaszép, életerős fia született. Az öreg király úgy szerette őket, hogy tejben, vajban füröztötte. Mindent megadott nekik, amit csak szemük, szájuk kívánt. Majd ahogy telt, mint az idő, a fiúk lassan ifjú doliákká cseperedtek. És nem volt náluk vonzóbb legény az egész birodalomban. Az összes lány epedezve nézte őket, amint a királyfik végigvonultak hegykelovaikkal a városon. Aztán egy reggel furcsa dolog történt. Éppen úgy, mint máskor, a királyfiak felkeltek és készülődni kezdtek. Megmosakodtak, felöltöztek, majd lementek az ebédlőbe, hogy elfogyasszák pompás reggeliüket. Ám amikor az asztalhoz ültek, és a szolgálók meglátták őket, egyszerre mind felsikítottak. Egyikük annyira megijedt, hogy még a tányérokat is eldobta. Mi az? Hát titeket meg mi lehet? Kérdezte meglepetten a két dalia, ám a cselédeknek egy szó sem jött ki a torkán. A királyfik fejvesztve rohantak a szomszédos terembe, és belenéztek a tükörbe. Arcuk sápadt, falfehér volt, bőrük pedig olyan ráncos, mintha egy éjszaka alatt 20 évet öregedtek volna. Rémülten néztek egymásra, egyikük sem értette, mi történt. Az udvari orvos azonnal ágyba parancsolta a két sápatag fiút, amíg jobban nem lesznek. A fiúk egész nap feküdtek, és közben a szolgálók elhalmozták őket mindenféle finomsággal. Egyre másra hozták az ízletes húsokat és az édes süteményeket. A napok teltek, múltak, de az orvos bármilyen kúrával próbálkozott, egyik sem használt. A fiúk egyre rosszabbul lettek, és hamarosan már az étvágyukat is elvesztették. Az öreg király annyira aggódott fiaiért, hogy a birodalom összes doktorát, kuruzslóját, javasasszonyát összehívatta, hogy fejtsék meg, mi lehet a királyfik baja. A gyógyítók 7 nappallá téve próbáltak rájönni, mi lehet az a rejtélyes kór, de hiába nem jutottak semmire. A fiúk közben megelégelték az állandó tehetetlenséget és várakozást, és elhatározásra jutottak. Ne várjunk tovább. Induljunk el magunk, és derítsük ki a betegségünk okát, mielőtt még túl késő lesz. Egyeztek meg a fivérek. Másnap kora hajnalban, mikor még mindenki az igazak álmát aludta, a két királyfi minden erejüket összeszedve elindultak, hogy nekivágjanak a nagyvilágnak. A nap egyre magasabban mászott az égen, de a királyfik a forróság ellenére is kitartóan meneteltek az országúton. Már órák óta úton voltak, de egy árva lélekkel sem találkoztak. Talán mégsem volt olyan jó ötlet világgá menni. Sóhajtott fel az idősebbik. Nézd, ott van egy ember. Kiáltott fel az öccse. Hol? Az csak egy déli báb. Vágta rá a másik. Nézd meg jobban! Az bizony egy földműves! Erősködött a kisebbik. Közelebb mentek, és akkor látták, hogy egy ember földet ás a szántóföld közepén. Jó napot, bátya! Hát magának nincs jobb dolga, mint földet ásni ebben a rekkenő hőségben, szólította meg az idősebbik fiú. Hogy ne lenne, fiam! De estig fel kell ásnom az egész darab földet! Válaszolta az öreg, és közben a homlokát törölgette. Hanem ti mi járatban vagytok erre? Elég sápatnak tűntök mind a ketten. Talán jobb lenne, ha inkább lepihennétek valahol. Higgy el, egész eddig pihentünk, felelte a kisebbik. A birodalom trónörökesei vagyunk, és nekivágtunk a világnak, hogy kiderítsük, mi a bajunk. Miért vagyunk sápadtak, fáradtak, és miért nincs étvágyunk, magyarázta a királyfi. Az öreg elgondolkodott. Tudjátok mit? Ha segítetek nekem, én is segítek rajtatok. Még ma estig ássátok fel ezt a földet, és ígérem, hogy utána meggyógyítalak titeket, mondta az ember. Királyfiak egymásra néztek és elmosolyodtak. Rendben van, nem fog csalódni bennünk, válaszolták egyszerre. Szegény ember odaadta nekik az ásóját, mit ad Isten, éppen volt nála még egy.
Ne most lássatok neki, fiúk! Nekem el kell mennem, de hamarosan visszatérek, mondta az öreg, és magára hagyta a két királyfit. A két dalia neki kezdett a munkának is, egész állónap szorgalmasan dolgoztak. Hét ágra sütött a nap, az idő egyre forróbb lett, de a fiúkat semmi nem tudta eltántorítani a munkától. Keményen dolgoztak, hogy a nap végén jutalmul megkaphassák a remélt orvosságot. Eközben az ember hazament, és azt mondta a feleségének. Vacsorára főz egy egész kondér kását. Egy kondérral? És mégis ki fogja megenni? Kérdezte meglepetten az asszony. Ne aggódj, az utolsó csepp is el fog fogyni, válaszolta az öreg. Aztán, mikor lement a nap, szegény ember kiment a szántóföldre, és elégedetten látta, hogy a királyfik felásták az egész földet. Na hát, ez ám a jó munka, kiáltott fel vidáman. Nos, gyertek, megvendégellek titeket. És elvezette házához a fáradt legényeket. Mikor odaértek, a kása már az asztalon gőzölgött. Mindjárt neki láttak az evésnek, és a fiúk olyan jó ízűen falatoztak, mint még soha. Mondja, bátyám, mit kevert ebbe a kásába? Tán csak nem ebben van a gyógyír a bajunkra, kérdezte az idősebbik testvér. Olyan jól esik, hogy alig bírom abba hagyni, mondta a másik, miközben a kását habzsolta. Tudjátok meg, a gyógyír nem a kásában, hanem az ásóban van, válaszolta jókedvűen az öreg. A királyfik megértették a leckét. Attól fogva nem lustálkodtak többé, és nem hagyták, hogy mások szolgálják ki őket. A sok munkától pedig minden nap úgy elfáradtak, hogy többé nem volt gond az étvágyukkal.

0: mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Aranyszőrű bárány. Népmese. Volt egyszer egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt, mint a rostalika. Még egyel több. Hol volt, mit tegyenek, hol nem. S a szegény embert vetette fel a bús a gond, hogy mit tudjon csinálni ezzel a sok gyerekkel. Eleget mondta nekik, menjenek szolgálatba. De egyik restebb volt a másnál, mind az apjára tátotta a száját. No, mégsem úgy volt egészen. A legkisebb ügyes legényke volt, nem nézhette, hogy a testvérei egész nap ácsorognak. Ő bizony, azt mondta az édesapjának, elmegy világgá, s addig meg sem áll, míg valami jó helyet nem talál. A szegény ember bezzeg nem bánta, hadd menjen, egyel kevesebb kenyérpusztító lesz a háznál. Elment a legkisebb legényke, ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken által, s estére kelve egy faluba ért. Ott megtudta, hogy van a faluban egy erős gazdag ember, akinek annyi juha van, mint égen a csillag, s most éppen pásztort keres a nyáj mellé. Ment egyenest a nagy juhos gazdához, s elé mondta, hogy mi jóba jár. Épp jókor jöttél, mondja a gazda. Mert elkergettem a juhászomat. Hát hallod-e, én felfogadlak, s ha egy esztendeig hűségesen őrzöd a juhaimat, bizony meg nem bánod. Megalkuttak, hogy ha egy esztend ilyenkor a nyájból egy sem hibázzik, ad egy aranyszőrű bárányt. Abban megélhet úri mód, míg a világ, s még két nap. Itt a kezem nem disznóláb, mondja a legény, s kezet csaptak magyarosan. A juhos gazda adott neki egy szépen szóló furuját, jól feltarisztjáltatta, s a legény kihajtatta a nyájat a rétre. Közmint legyen mondva, a juhos gazdánál 3 nap volt az esztendő, de még eddig nem akadt legény, aki az esztendőt kiszolgálta volna, mert éjjel-nappal talpon kellett lennie. S ha csak behunyta a szemét, annyi juh hibázott a nyájból, hogy egy szegény embernek elég lett volna egész életére. No, ez a legényke bezzeg nem aludt el. Mikor egy kicsit elálmosodott, elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s hát uram, teremtőm, amennyi juh, mind táncra kerekedett. Az aranyszőrű bárány el nem maradt tőle, ez mindig előtte táncolt, de olyan szépen, olyan módosan, hogy csupa csuda. Mikor letelt az esztendő, szépen hazahajtotta a nyájat, a kapu előtt elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s a juhok táncolva mentek be az udvarba. Ott állott a gazda az udvar közepén, s számolta a juhait. De csak úgy csillogott a szeme, mikor látta, hogy egy sem hibázzik a nyájból. No, te legény, mondja, megöregedtem. Kenyeremnek javát megettem, de még ilyen szolgám nem volt. Neked ígértem, neked is adom az aranyszőrű bárányt. Legyen rajta szerencséd. Hely, örült a legény, örömében nem találta a helyét. Elbúcsúzott a gazdától illendőképpen, s ment az aranyszőrű bárányjal hazafelé. Mentek, mendegéltek szépen lassan, s estére egy faluba értek. Ott a legény szállást kért egy jó gazda embernél, aki azt mondta.
2: Istené a szállás, kerüljön beljebb, öcsém uram!
1: Bement a házba, de magával vitte az aranyszőrű bárányt is. De nézték, csodálták a bárányt. Különösen a házi lány nézte. Csodálta sokáig. Egész éjjel be nem tudta hunyni a szemét, mind az aranyszőrű bárányról gondolkozott. Addig s addig gondolkozott, hogy fölkelt az ágyból, s szépen a bárányhoz orozkodott. Gondolta, hogy míg a legény alszik, kiviszi a bárányt, s valahol eldugja. No, hiszen ezt jól elgondolá, mert ahogy a kezét rátette, a bárány szőrére ragadt egyszeribe. Oda bizony, mind a két keze. Eközben hajnalodott, s a legény fölébredt. Látja, hogy a leány a bárány hátához van ragadva. Gondolkozott, hogy már most mit csináljon. Ő bizony tovább megy a bárányjal, s hadd jöjjön vele a lány is. Hát úgy is tett, s ahogy kiértek az utcára, elővette

0: vette szépen szóló furujáját, s fújta-fújogatta. Hely, lásd csodát! Táncolt a bárány-bárány hátán a leány, hogy csak úgy porzott belé az utca. Meglátja ezt egy asszony, aki éppen akkor vetett be kenyeret a sütőkemencébe. Kiszaladt a sütőlapáttal, s szídja égtelenül a leányt.
1: Nem szégyelled magad leány létedre,
0: mondta az asszony. Mert egyszerre csak a lapát a leány hátához ragadt. Lapát nyeléhez az asszony, s a legény csak fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját. Táncolt nagy begyesen elől a bárány, bárány hátán a leány hátán a lapát, lapát nyelén az asszony. Úgy mentek végig az utcán. Ahogy a templom elé érnének, éppen jön ki a templomból a pap, s utána a sok nép. Kacagtak a népek, de a pap erősen megbotránkozik azon, hogy mi történik itten. Oda szalad az asszonyhoz. De csak ért volna hozzá, a pálca az asszony hátához ragadt. A pálca végéhez a pap, s az is táncolt a többi után. A vénasszonyok összeverték a tenyerüket, s elkezdettek kiabálni, jajgatni.
1: Jaj, jaj, még elviszik az aranyszájú papunkat, ne hagyjuk emberek, asszonyok!
0: Nosza utána az egész falu népe. Megfogják a papot, hogy visszahúzzák, de ahogy rátették a kezüket, sorba mind odaragadtak. A legény pedig fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját, s táncolt a bárány hátán a leány hátán a sütőlapát, lapát végén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. Így értek egy városba. Ez éppen a király városa volt. Ott a legény betért egy kocsmába, tarisznyába tette a furujáját, hadd pihenjen egy kicsit a bárányjal az egész falu. Kérdi a kocsmárost.
1: Miféle város légyen ez?
0: Mondja a kocsmáros.
2: Ez a király városa.
0: Szóból szó kerekedik, s a kocsmáros elmondja, hogy a király erősen szomorú, mert van egy szépséges leánya, aki még soha nem nevetett. Kihirdette az országban, hogy annak adja a leányát, aki meg tudja nevettetni, de még eddig hiába próbálkoztak. A király kisasszony olyan szomorú, mint a háromnapos esős idő.
1: No, gondolja a legény. Szerencsét próbálok, hát ha én meg tudom nevettetni.
0: Ment a király udvarába, mellette a bárány után az egész falu, de az utcán nem táncoltatta őket. Bejelenteti magát a királynál, s elé mondja, hogy ő megpróbálná, hát ha meg tudná nevettetni a király kisasszonyt.
3: Jól van, fiam,
0: mondja a király.
3: Próbáld meg, de ha meg nem nevetteted, kikergetlek az országomból.
1: Egy életem, egy halálom, akárhogy is lesz, megpróbálom, mondja a legény. Csak a király kisasszony álljon ki a tornácba.
0: Azzal lement az udvarra, a király pedig kiállott a lányával a tornácra, s úgy várták, hadd lám, mit tud a szegény legény. Hiszen mindjárt megmutatta, hogy mit tud, csak elővette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s utcu neki bolond eszed, ami volt is, mind elveszett. Táncolt a bárány hátán a leány hátán a sütőlapát nyelén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. No, ilyen táncot még nem látott a világ. Kacagott a király, de hát még a leánya is. A könnye is kicsordult, s csengett a palota a kacagástól. A bárány erre még nagyobbakat ugrott, s egyszerre csak levált a hátáról a leány hátáról a lapát, lapát nyeléről a sütőasszony, asszony hátáról a pálca, pálcáról a papról az egész falu, s úgy táncoltak egyesben. Most meg a király kezdett könyörögni, hogy ne táncoljanak már többet, mert ő is meghal, a lánya is meghal a sok kacagásban. Noha úgy, hát a legény eltette a furujáját, s egyszeriben vége volt a táncnak.
1: Hallod-e, te juhász legény, mondja a király. A leányomat megnevettetted? Hát neked is adom, s vele fele királyságomat.
0: A papot ott tartották, az mindjárt össze is adta a fiatalokat. Ott maradt a falu is az udvarban. A juhász legényből lett király egyszeriben 6 lovas hintókat küldött az apjáért, s testvéreiért is. Ezekből mind nagy urak lettek. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
4: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Minden tudó dongó. Magyar népmese. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy legény. Dongónak hívták. Az már mindennel megpróbálkozott, mégse jutott semmilyen kenyérkeresethez. Utoljára azt gondolta, elindul világgá, szerencsét próbálni. Készített két táblát, s ráírta: én vagyok a minden tudó. A két táblát elől-hátul a nyakába akasztotta, s azzal elindult szerencsét próbálni. Ment, mendegélt. Beérkezett a városba, s ott elment a királyi palota előtt. A király épp kinézett az ablakon, s meglátta a fiút a két táblával. Mindjárt megparancsolta, hogy vezessék elébe. Lement két szolga, karon fogták a fiút, s egyenesen a királyhoz vitték. Azt mondja neki a király: na, te híres mindentudó, épp reád van szükségem. Tegnap ellopták a királyné aranygyűrűjét, s ha te valóban az vagy, akinek hirdeted magad, akkor meg tudod mondani nekem, hogy kilopta el a gyűrűt. De ha csaló vagy és hazugság az, amit a két tábládra írtál, akkor tudd meg, hogy jaj neked, bezárlak a börtönfenekére. Nagyon megijedt dongó, amikor meghallotta a király parancsát, de hát gondolta, időt kell nyernie, ezért azt mondja a királynak: felséges király, adjál nekem egy napnyi időt. Annyi kell, hogy kiderítsem, ki lopta el a gyűrűt. Jól van, menj, adok egy szobát, ott gondolkozz el egy napig. Bement dongó a szobába, elővett egy kalendáriumot, olvasgatni kezdte. A kalendárium fehér lapján a hétköznapok feketével voltak írva, a vasárnapok veressel. Dongó mind mondogatta magában: fehér, fekete, veres. Fehér, fekete, veres. A királynak volt három lakája, az egyiket fehérnek, a másikat feketének, a harmadikat veresnek hívták. A három lakály ott hallgatózott a fiú ablaka alatt, mivel hogy ők lopták el a királyné gyűrűjét. Amikor hallották a nevüket, szörnyen megijedtek. Bementek a dongó szobájába, s elkezdtek könyörögni. Tisztelt tudós úr, kérjük szépen, ne mondja meg a királynak, hogy mi loptuk el a gyűrűt. Mi adunk 300 aranyat, csak kegyelmezzen nekünk. Azt mondja erre dongó: jól van, ide a 300 aranyat, s aztán megmondom, mit csináljatok. Kifizették neki a 300 aranyat, s akkor azt mondja dongó: vegyétek a gyűrűt, gyúrjátok bele a kenyérbélbe, dobjátok oda a nagy pulykakakasnak, hogy egye meg. Én pedig megmondom a királynak, hogy a gyűrű a pulykakakas begyében van. Hálálkodott a három tolvaj, mindjárt elővették a gyűrűt, s úgy tettek vele, ahogyan a fiú tanácsolta. Másnap reggel megy dongó a király elé, és mondja: megvan a gyűrű, király uram. Hol van? A nagy pulykakakas begyében. Vigyázz, mert ha levágatom a királyné kedves pulykakakasát, és nem lesz meg a gyűrű, akkor jaj lesz neked. Csak egész nyugodtan vágják le, mert ott van a gyűrű. Levágták a pulykakakast, és megtalálták a gyűrűt a begyében. Megörvendett a király, megdicsérte a fiút az ügyességéért, de gondolta, még egyszer próbára teszi, mert hát, ha csak véletlenül jött rá. Ezért azt mondja neki: maradj itt még néhány napig. Ki akarom próbálni a minden tudóságodat, de úgy vigyázz, hogy nagy baj lesz, ha csalni próbálsz. Nem volt mit tennie, ott maradt a királyházában. Nem ment rosszul a dolga, mégsem érezte jól magát, mert nem tudta, hogy vajon mit talál ki ismét a király. Egy délután a király és a királyné lement a kertbe sétálni. Amint mentek ott a fák között, egyszer egy dongó a király tenyerére szállott, s beleeresztette a fullánkját. A királyné összeszorította a kezét, ott maradt a dongó a markában. Akkor a királynak eszébe jutott valami, s azt mondta a királynénak: ne nyisd ki a kezedet, ide hívom a mindentudót, hadd lássam. Kitalálja-e, hogy mi van a markodban? Mindjárt hivatja is a mindentudót, odaállították a király elé, és a király azt mondta neki: na, te híres mindentudó! Ha most is megfelelsz, akkor elhiszem, hogy az vagy, akinek mondod magadat, s megteszlek udvari tudósnak. De ha nem, akkor tudd meg, hogy kutyákkal üzetlek ki innen, s mehetsz, amerre látsz. Megijedt dongó, akkor meghallotta a király fenyegetését. Azt mondja hangosan: na, te szegény dongó, most aztán benne vagy a bajban. Elcsodálkozott a király és a királyné, amikor meghallotta ezt, mert szentül meg voltak győződve, hogy tényleg minden tudó. Nem tudták, hogy őt Dongó Pistának hívják. Igaz, mondja a király. Dongó van a királyné markában, s te kitaláltad, még mielőtt megkérdeztem volna. Most már elhiszem, hogy minden tudó vagy. Most mondjad, mit kívánsz? Itt maradsz a nálam udvari tudósnak, vagy továbbmész? Dongó meggondolta, hogy nem lesz még a világ ilyen szerencséje, ezért inkább kérte a királyt, hogy eressze útjára. Akkor a király is adott 300 aranyat, s ő 600 aranyával hazament, földet, marhát vásárolt, s élt boldogul, hasznát vette a tudományának.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Cini, cini, muzsika, táncol a kis Zsuzsika, jobbra dől meg balra dől, tücsök komoly hegedül.
1: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Három kívánság. Magyar népmese.
3: Hol volt, hol nem volt. Elég az, hogy volt egyszer egy szegény ember, meg annak a felesége. Fiatalok voltak, gyerekük se volt még, szerették egymást, megértették egymást, de a nagy szegénység miatt egyszer-egyszer azért összezördültek. Na, elég, egyszer az asszony előbb került haza a mezőről, mint a férje, és azon főtt nagyon a feje, mit készítsen vacsorára. Megcsinálta a tüzet, más nem tudott, egy kis leveshez tett föl vizet. Arra gondolt közben, hogy miért is olyan szegények, hogy miért nem tudja egyszer meglepni az urát egy jó vacsorával. Amint ezt gondolta, hallott valami suhanást maga mellett. Hát, egy tündér száll eléje. Meg volt bizony illetődve a szegény kis asszony, most látott először tündért. Az pedig meg is szólalt. Azt mondta, na, nem bánom, te szegény asszony, legyen három kívánságod, majd meglátom, mennyi eszed lesz magadhoz. Azzal el is tűnt, ahogyan jött a tündér. Hát, az asszony hitt is, meg nem is a szemének és a fülének, de azért az első kívánság már megszületett a fejében. Egy szál kolbászt kívánt azzal, hogy úgy se lesz belőle semmi, de abban a pillanatban már szállt is le a kéményből egy lábat, benne a szép szál kolbász. Oda kellett csak tenni a tűz fölé a lábast, volt abban zsír is bőven. Mikor beállított az ember, volt szájtátás, mert már tele volt a konyha jó szagokkal. Amikor az asszony elmondta, mi történt, hát mindjárt elkezdtek tanakodni, mi legyen még a két kívánság. Az ember lovat, tinót, malacot akart, az asszony meg mást. Nem tudtak megegyezni, csak vitáztak, mintha éhesek se lettek volna. Az ember képes lett volna éjgyomorra rá is gyújtani, tömkötte a pipáját, nyúlt a parázsért, de olyan ügyetlenül csinálta, hogy feldöntötte a lábast kolbászostól. Persze megijedt az asszony, kapkodott mindjárt, hogy kirántsa a kolbászt a tűz közül, és szitta az urát. Nőtt volna inkább az orrodra, mint a tűzbe fordítod ezt a kolbászt. Na hiszen, ez kellett csak! A kolbász már ott lógott az ember orrán, le egészen a térdéig. Először meg se ijedt az asszony, próbálta, hogy leszakítja a kolbászt a férje orráról, de az úgy oda nőtt, hogy azt onnan le nem lehetett szakítani. Most már megijedt a szegény kisasszony, el is sírta magát. Tudták már mind a ketten, ha valami vagyont kívánnak harmadikra, az meg lesz, de hát mi lesz akkor? A kolbásszal. Majd levágjuk, mondta az asszony. De én nem engedem, feleselt az ember. Most már, ha így van, kívánjuk vissza a lábasba, aztán kész. De hát a tinó, a ló, meg a malac, így az asszony. Az ember erre azt felelte. De hát ilyen bajusszal. Csak nem járhatok, de hogy csókolsz meg, ha kolbász lóg le az orromról? Na, végül csak ugyanaz lett. Az volt a harmadik kívánság, hogy a kolbász menjen vissza a lábasba. Most láthattak csak vacsorához, de nem nagyon ízlett szegényeknek a jó falat. Még mindig azon zsörtölődtek, ki volt az oka, hogy ezután is már csak olyan szegények lesznek, mint voltak.
1: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A pelikán madár. Magyar népmese. Élt egyszer egy király. Ennek a királynak az egyik szeme sírt, a másik nevetett. Volt neki egy gyönyörűséges szép lánya. Azt mondja ez a szép lány. Édesapám, én úgy furcsálom a maga szemét. Mondja már meg, drága jó édesapám, hogy miért sír az egyik szeme, miért nevet a másik? Hely, édes lányom, sokan megkérdezték már ezt, de senkinek meg nem mondtam. Mondja meg nekem, lelkem, drága jó édesapám. Olyan szépen kérte az édesapját, hogy az megmondta. Édes lányom, volt én nekem egy pelikán madaram. Míg annak az énekét hallottam, nem öregettem, nem volt se búm, se bánatom. De ez a pelikán madár úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Bejártam érte rengeteg országot, szinte az egész világot, de sehol senki nem tudott a madárról. Azért sír az egyik szemem. A másik meg azért nevet, mert bejártam nagyon sok országot, de hozzád hasonló szép lányt sehol se láttam. No, ha nem látott édesapám, nem is megyek én addig férjhez, míg édesapámnak elé nem hozzák a pelikán madarát. Jaj, édes lányom, mondjál le róla, mert vén lány maradsz. Nem bánom én, édesapám, amit mondtam, megmondtam. Kihirdette hát a király, hogy annak adja a lányát, aki visszahozza a szépen éneklő pelikán madarát. Szerencsét is próbáltak királyfiak, hercegek százával, bejártak 2-3 országot, érdeklődtek, de sehol nem találták a pelikán madarat. Üres kézzel jöttek vissza. Búsult a szegény király, nagyon búsult. No, ugye, mondtam, édes lányom, hogy véllány maradsz. Kár volt elmondani a titkomat. Mindegy, édesapám, míg elé nem kerül a madár, én bizony nem megyek férjhez. A királyi udvarba dolgozott egy nagyon szép legény. Egyet gondolt, bepakolt a tarisznyájába kenyeret, szalonnát, útnak indult. Ment mendegélt, majd beért egy rengeteg erdőbe. Összetalálkozott egy ősz öregemberrel. Azt mondja az ősz öregember: édes fiam, az Isten nevébe adjál egy darab kenyeret. Adok én jó szívvel, édes öregapám, még szalonnát is. Kibontotta a tarisznyáját a szép legény, letelepedtek egy tőkére, együtt kenyereztek, szalonnáztak. Csak megszólalt közben az ősz öregember: no, édes fiam, tudom én mi járásba vagy, te a pelikán madarat keresed. Hely, de sok királyfiak, hercegek elhaladtak már ezen az úton. Kértem tőlük is egy darab kenyeret, de csak rúgtak felém. Egy se adott egy falást se. De vissza is jöttek pelikán madár nélkül. De téged, édes fiam, a jóságodért útba igazítalak. Úgy tudd meg, hogy az a pelikán madár az Óperenciás tengeren túl van. Csak hát így gyalogszerrel oda nem jutsz, ha a lábad térdig elkoptatod, akkor se. Olyan csikó kéne neked, amelyik sárkány tejet szopott. Ó, édes öregapám, honnan vegyek én olyat? Itt, ennek a nagy erdőnek a túlsó aljába van egy házikó, abban lakik egy vén boszorkányasszony, annak van ilyen csikója, menj el oda, kérd el szép szavakkal. Jól van, édes öregapám, az Isten fizesse meg, már megyek is. Ment a szegény legény, ment, meg is találta a kis házikót. Beköszönt. Adjon Isten jó napot, édes öreganyám! Jó, hogy öreganyádnak szólítottál, mert különben vége volna az életednek. Mi áradba vagy? Hely, édes öreganyám, nagy a búm. Nekem nagyon kellene egy csikó, olyan, amelyik sárkánytejet szopott. Te gyerek, te az ördöggel cimborálsz. Dehogy cimborálok, édes öreganyám, ha én nékem lenne olyan lovam, elszállnék vele, megkeresném a felséges királyom pelikán madarát, mert az olyan madár, édes öreganyám, hogy magát is megfiatalítaná, nem lenne olyan vén, görbe, szép fiatal menyecske lenne magából. tetszett a beszéd a vénbanyának, hát azt mondta. Hát nekem van, ott van az almafa alá kikötve. Te, gyerek! De ha az ördöggel cimborálsz, egy csúf varangyos békának változtatlak. Nem lesz rá szükségi, édes öreganyám, mert ha nem találom meg a pelikán madarat, visszahozom a maga csikóját. A legény az almafa alól elkötötte a szép csikót. Simogatta, nézegette. Hát látja, hogy minden szőri szín arany. Megszólal a csikó. Édes gazdám, hova repítselek? Édes lovam, az óperenciás tengernek a túlsó partjára kellene nekem menni. Ülj fel, édes gazdám, a hátamra. Felült a legény, a ló megfelemelkedett a magas levegő égbe. Szállott a legénnyel, mint a szélvész, mint a gondolat, még annál is sebesebben. Nem sokára megérkeztek az óperenciás tenger túlsó partjára. Azt mondja a táltos. No, édes gazdám, azt mondom én neked, hogy kérdezősködjél mindenkitől, akivel találkozol, hogy nem tudnak-e valamit a pelikán madárról, mert többet ér egy kérdés 100 keresésnél. Máskülönben meg itt van ez a síp, ha szükséged lenne rám, fúj bele, melletted leszek. Eltette a legény a sípot. Ballagott, ment, mendegélt, majd az országúton egy 200 éves forma öreg anyókával találkozott össze, aki két botján bicegett. Mondja, édes öreganyám, nem tud valamit egy pelikán madárról? Az a pelikán madár az én országom királyáé, aki azóta is siratja, mióta nyoma veszett. Tudom, fiam, tudom. Ott van az a kerek erdő, annak a közepibe egy nagy fa, a gajjai majd az eget verik. Ott van az a pelikán madár beszorulva két gaj közé, ott vergődik, killódik. Hely, örült a legény. Ahogy csak bírták a lábai, ment a nagy erdőbe. Lesegette a fákat, meg is találta a legnagyobbat. De csak búsult, hogy biző arra nem bír felmászni. Leült a fa alá, gondolkodott. Hirtelen eszébe jutott a síp. Elővette, belefújt. Hely! Jött a táltos csikó, mint a szélvész. Leereszkedett. Hívtál, édes gazdám? Hívtalak. Mi baj van? Ezen a fán szenved a pelikán madár, de nem tudok felmászni érte. No, gyorsan a hátamra, édes gazdám, majd a gajat az egyik kezeddel húzd el, a másikkal meg gyorsan kapjál a madárért, hogy el ne röppenjen, tedd a kebeledbe. Jó van, édes lovam. Felrepültek fel-fel, majdnem a fa tetejére. Ott vergődött a kis pelikán madár, két gaj közt beszorulva. A legény elhúzta az egyik ágat, a másik kezével megmarkolta a madarat, gyorsan be a kebelibe. No, szálltak vissza a magas levegő égbe, jöttek. A pelikán madár, ahogy felmelegedett, megpihent a legény kebelibe. Hozzáfogott olyan szépen énekelni, hogy akik meghallották a hangját, megfiatalodtak. Akinek gondja, baja volt, bánata, mind elfelejtette. Így repültek egészen a boszorkány házáig. A boszorkány kiállott az udvarra, a kezét a szeme felé tette, úgy nézte, hallgatta, milyen gyönyörűen énekel a madár. A legény meg a táltos lóval kétszer is megpergett körülötte. Csak azon vette észre magát a vén, görbe, csúnya boszorkány, hogy szép piros szoknyás menyecske vált belőle. Örömében még táncra is kerekedett. Majd mikor a város szélére ért a legény, biztatta a madarat. Énekelj, szép pelikán madaram, énekelj, a városunkba vagyunk. Hozzáfogott a madár énekelni, hogy égföld csengett, zengett bele. A népek kicsődültek az utakra, úgy hallgatták. A király is kijött a tornácra, úgy merezgette a szemét. Honnan szól a szép hang? Annak a nagyvárosnak a népe gondtalanul, boldogan, fiatalon él azóta is. A király is megfiatalodott persze. Volt öreg király, nincs öreg király. A király mindjárt nekiadta a lányát, meg a feli királyságát a legénynek. Nagy lakodalmat csaptak. Boldogan élnek, ha meg nem haltak.
0: mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a csillagszemű juhász. Élt egyszer Budán egy király, aki olyan hatalmas volt, és népe annyira rettegett tőle, hogy senki nem mert még csak a szemébe se nézni. Ha pedig a király tüsszentett egyet, az alattvalóknak parancsba adták, hogy azt mondják, adj Isten egészségére. Nem ismert volna senki ellenszegülni, mert rögtön a fejét vették volna. Hanem egyszer a király fülébe jutott, hogy él az alföldön egy csillagszemű juhász, aki mégsem mondja, hogy egészségére. Azon nyomban el is küldte érte a katonáit. Miért nem mondod nekem, hogy adj Isten egészségére? Kérdezte a király, mikor a színe elé vitték. Mondom én, felséges uram, adj Isten egészségemre, válaszolta a legény. De nem a te egészségedre kell, hogy váljék, hanem az enyémre. Mondd azt, hogy adj Isten egészségére, javította ki a király. Én ugyan nem mondom, ha csak a lánya kezét meg nem kapom, pillantott a szépséges királylányra a juhász. Égtelen haragra gerjedt a király. Még hogy az én nemes lányomat egy ilyen semmire kellő juhászhoz adjam? Vigyétek a fehér medveket recébe! Többet ne is lássam ezt a pimasz legényt! És a katonák már vitték is a csillagszemű juhászt a medve börtönébe. A medve óriási, félelmetes példány volt, nagyot mordult, mikor meglátta a vacsoráját. De a csillagszemű juhász nem ijedt meg, s amint belenézett a medve szemébe, a vadállat menten meghunyászkodott, és jámboran lefeküdt a juhász mellé. Volt nagy csodálkozás másnap, mikor az őr megpillantotta a medvén szendergő juhászt. Vitték is tüstént a királyhoz, de az is alig hitt a szemének. Na fiam, mondod-e, hogy adj Isten egészségére? Majd, ha az uraság nekem adja a leányát, felelte vakmerően a juhász, s a katonák már vitték is a 10 halál börtönébe, ahol 10 óriási, éhes sündisznó várt rá. Ám ezeket nézhette akárhogy a két szép szeme kevés volt hozzá, de a juhász nem esett kétségbe. Elővette a furujáját, és játszani kezdett. S lássatok csodát, a sündisznók mind megszelidültek. Mind egyszerre táncra perdültek, s ahogy a ritmus egyre sebesebb lett, ők lépést tartottak vele, míg nem annyira elfáradtak, hogy leheveredtek és elaludtak. Másnap az őr alig hitt a szemének, a csillagszemű juhász ott feküdt a sündisznók gyűrűjében, és még csak a hajaszála sem görbült meg. A király adott neki egy utolsó esélyt. Ha kimondod végre, hogy adj Isten egészségére, meghagyom az életedet. De a fiú nem tágított. Neki bizony a királylány keze kellett. Vitték hát a katonák most a 100 halál börtönébe. A börtön közepén ugyanis állt egy mélységes mély kút, aminek a fala éppen 100 borotva éles pengével volt kirakva, oda akarták belökni a juhászt. Na, ennek már a felesett réfa, gondolta magában a legény. Végül kiküldte az őröket, hadd gondolkozzon egy kicsit, mondja-e, hogy adj Isten egészségére. Mikor az őrök kimentek, a juhász felkapott egy fadarabot, a kút szélének támasztotta, majd ráadta a subáját és a köpenyét. Éppen úgy nézett ki hátulról, mintha a juhász állna a kút szélén, ő maga pedig elbújt egy sötét sarokban. És akkor kikiáltott a katonáknak. Meggondoltam, de csak akkor mondom, ha a királylány kezét megkapom. Hát, akkor halálfia vagy, mondták a katonák, és beletaszították a kútba az áljuhászt. Most már mindenki biztos volt benne, hogy a csillagszemű juhász oda veszett a börtönben. Nagy volt a csodálkozás, mikor másnap meghallották a dúdolást a tömlöcből. Akkor a király elé vitték újra a csillagszemű juhászt, de az továbbra sem akart a király kérésének eleget tenni.
S akkor a király azt gondolta, körbe viszi a legényt a birodalmában, hát ha megelégszik kevesebbel is, mint a királylány. Körbejárták a király hintójával az országot, s mikor egy ezüst erdőhöz értek, a király azt mondta: nézd, milyen szépen csillog ez az erdő, tiéd lehet, ha azt mondod, adj Isten egészségére. De a juhász nem tágított, neki a királylány keze kellett. Tovább mentek hát, s a király egy aranyvárat, majd egy gyémánt tavat mutatott neki. De a juhásznak bizony egyik sem kellett. A király minden áron hallani akarta a bűvös mondatot, s mivel látta, hogy a juhász nem tesz eleget a parancsának, végül úgy döntött, hogy hozzáadja a leányát. Még aznap meg is tartották a fényes esküvőt, majd a hét országra szóló lakodalmat. S végre, mikor a lakodalmat ülték, a király tüsszentett egy nagyot, és akkor a juhász azt mondta: adj Isten egészségére, de nem csak egyszer, hanem százszor, úgy hadarta egymás után. Végül a király, hogy elhallgattassa, inkább neki adta az egész birodalmát. A népe megszerette a csillagszemű juhászt, s tiszta szívvel mondják: adj Isten egészségére, mikor a királyuk tüsszent.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
2: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
3: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.
5: Október 2-a van. Mai névnaposunk Petra és Örs. Sok boldogságot!
0: Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
3: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Ahogy az augusztus véget ért, a nyár lassan elbúcsúzott. Az erdőben hűvösebbek lettek a reggelek és az esték. A kis tavacska felszíne felett már reggelente pár lebegett, mintha titkokat suttogna a víz, miközben a nádas lassan ringatózott. A fák levelei színpompás ruhát öltöttek, vörös, aranysárga, barnás, a szivárvány minden színében ragyogott. A mókusok sürögni kezdtek, makkot, diót gyűjtöttek télire, és az avar alá rejtették kincseiket, nehogy más megtalálja. Az őzek most óvatosan lépkedtek a sűrűben, hiszen a lehullott levelek alatt sok minden megbújhatott. A madarak közül már sokan gyülekeztek, hosszú útra készültek, délre melegebb tájakra. A gólyák sorba álltak a régi villanypóznán, majd egy szép szeptemberi reggelen egyszerre emelkedtek a magasba. A darvak énekelve húztak át a kerekerdő felett, és a tó partjáról búcsút intettek nekik a vízipókok és a békák. Az őszi esők gyakrabban eleredtek, a talajt nedvesre áztatták, gombák bújtak elő a fatörzsek alól, légyölő galóca, őzlábgomba, az óriás pöfeteg, a gombák között az egyik legnagyobb termőtesttel rendelkező gomba akkorára is megnőhet, mint egy focilabda, és ízletes a húsa. Színes kalapok mindenhol, már nap is csak halványabban pislákol. A tavacska lakói halak mélyebbre húzódtak, a békák elcsendesedtek. Az erdő hangulata is megváltozott, csendesebb, mélyebb lett. Mintha minden élőlény egy nagy sóhajjal készült volna a térre. A gyümölcsfák utolsó ajándékukat kínálták, édes szilvát, illatos körtét és piros almát, diót, mogyorót. A gyerekek, ha néha eltévedtek ide kirándulni, gesztenyét és színes leveleket gyűjtöttek a kosárba. Az ősz a mároki kerekerdő bölcs évszaka volt. Lassan minden elcsendesedett, a nyár és az ősz emlékeivel készült a télre.
0: Mesés délután a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Szervuszok, gyerekek! Levicki Gábor vagyok. Most én fogok nektek egy mesét olvasni. Az író Kocsis Gábor, a címe Gertrúd és Gréta. Együtt bármi áron. Jó szórakozást! Amikor egészen picik voltunk, mindenki szeretett minket. Na jó, nem mindenki, mert a gonosz kétlábú, aki kidobott minket a pusztába, egészen biztosan utált. Aztán ott volt a sakál, aki fenyegetően közelített felénk, és végül egy kis segítséggel sikerült elzavarnunk. Nagyon úgy tűnt, hogy ő sem szeretett minket. Inkább csak szeretett volna megenni. De a többiek mind aranyosak voltak velünk. Lord, anya, kicsi szőke, anya, anyukája, anyáik összes kutyusa és cicája. Apa, mama. Annyi mindenkitől kaptunk szeretetet, hogy azt hittük, végre megszűnt minden gonoszság a világon. Eleinte még nem sétálhattunk, mert túl veszélyes lett volna. De miután a doktorbácsitól megkaptuk a betegségeket előző szurikat, végre kimehettünk az erdőbe. És képzeld, nagyon sok kutya barátot szereztünk, akiknek a kétlábú társai is mindig kedvesek velünk. Ők is szeretnek minket. Ezt első pillanattól fogva tudom, mert az bizony egyből lehetett érezni, hogy ki az, aki igazán szeret, és ki az, aki csak úgy csinál, mintha szeretne. Mi igazi szeretetet kaptunk mindenkitől. Ezért sokáig el sem tudtam képzelni, hogy valaha még megtapasztaljuk azt a gonoszságot, amit baba kutya korunkban átéltünk Gertruddal. Azt pedig főleg nem hittem, hogy nem csak egy kétlábú vagy egy sakál, hanem egy másik kutya is lehet az ellenségünk. Azon a napon, amikor erre rádöbbentem, éppen egy hegyről bandukoltunk lefelé a magas fák között. Az egyik legjobb barátunk, Mia és kétlábú családtagjai is velünk voltak, így még fantasztikusabb volt a séta. Boldogan szagláztunk, nézelődtünk, időnként szaladgáltunk egyet, utána lihegve örültünk, hogy együtt vagyunk, de hirtelen minden megváltozott. Egy nagy fehér kutya jelent meg velünk szemben, és egyenesen felénk tartott. Gertrúd! Gertrúd! Súgtam oda a tesómnak. Ez a kutya úgy közeledik felénk, mint az a sakál picikorunkban. Igen, súgta vissza Gertrúd, ugyanúgy fenyeget minket. Ebben a pillanatban meghallottam apa hangját. Hívják vissza a kutyát! Köszönöm. A nagy fehér kutya mögött több kétlábú is sétált, és az egyikük meg is próbálta őt visszahívni, de hiába, mert a kutyának esze ágában nem volt szót fogadni. Apa korábban rengeteget gyakorolta velünk, hogy bárhol vagyunk, bármi is történik éppen, ha meghalljuk tőle a hozzám szót, azonnal szaladjunk vissza hozzá. Ebben mindig is szigorú volt velünk, és aznap megértettem, hogy miért. A nagy fehér kutya nem hallgatott az égvilágon senkire. Hiába szólt neki újra a kétlábú, hiába ordított rá apa, hogy menjen innen, hiába állt elé még Mia apukája is, ő csak egyre közelebb és közelebb jött hozzánk, és a testtartásán láttuk, hogy támadni készül. Apa ekkor Lordot, Gertrúdot és engem is leültetett. Mia apukája is ezt tette Miával, majd mindketten előre léptek néhány lépést, és együtt próbálták elzavarni a támadót.
3: Tűnés vissza! Menjél haza!
2: Kiabálták olyan hangosan, ahogy még sosem hallottam apát, de a nagy fehér kutya továbbra is fenyegetően közelített felénk. Most mi lesz? Villant át az agyamon egy kétségbe esett gondolat, mert a támadó már egészen közel került apához. Ám ebben a pillanatban Lord közbelépett. Mint egy vihar felhőből érkező villám úgy csapott le a nagy fehér kutyára, megragadta őt a hatalmas fogaival, és erőteljesen rángatni kezdte. Nagyon megijedtem. Gertrude arcán is megjelent a rémület, és jobb ötlet hiány mindketten kétségbe esett vonyításba kezdtünk, hát ha ettől véget ér a támadás. De nem ért véget. Amíg Mia apukája ránk és a családjára vigyázott, apa megfogta Lord nyakörvét, és rákiáltott a másik két lábúra. Fogja meg a kutyáját! Ám a másik két lábú nem tett semmit, ezért apa újra elengedte Lordot. Nehogy hátrányba kerüljön és megsérüljön. Megint rákiabált a másik két lábúra, aki végül nagy nehezen elkapta a kutya nyakörvét, és ekkor apa is újra megfogta Lordot. Végre véget ért a szörnyű harc. Gertrude és én viszont még mindig rémülten vonyítottunk. Apa ekkor visszasietett hozzánk, hogy megnyugtasson minket, de ez nem ment könnyen, mert még sokáig a támadás hatása alatt voltunk. Akkor ott megtanultam, hogy bizony nem minden kutya a barátunk. Vannak, akik rossz szándékkal közelednek felénk. Gertrude és én olyan gyengének és tehetetlennek éreztük magunkat, mint még soha. Lord viszont egy igazi hős volt, hogy megvédett minket. Ez volt az első alkalom, amikor megtapasztaltuk, hogy nem minden kétlábú figyel úgy a bundástársára, ahogy apa figyel ránk. Így aztán néha később is előfordult, hogy ránk támadt egy másik kutya. Amíg még picik voltunk Gertruddal, borzasztóan féltünk ilyenkor, ám ahogyan nagyobbak lettünk, egyszer csak felfedeztünk egy igazi kincset, amivel bármikor le tudjuk győzni a félelmünket. Fura volt először meglátni ezt a kincset, mert azelőtt nem is tudtam róla, hogy létezik. De még apa sem tudott róla, ezért ő is csak ámult, amikor megtaláltam. Egy téli estén jött el a nagy felfedezés. Sötétben már nem megyünk be az erdőbe, hanem az utcákon sétálunk.

Ezért arra mentek, amerre csak akartak, és úgy döntöttek, hogy felénk veszik az irányt. Apa ezúttal nem kiabált rájuk, mert még észre sem vette őket. Azok hárman viszont csak jöttek és jöttek. Veszélyben vagyunk, hasított belém a felismerés, mert eszembe jutott, milyen szörnyű verekedés volt legutóbb Lord és a nagy fehér támadó között. Nem akartam, hogy ez újra megtörténjen. A három hatalmas kutya viszont egyre csak közeledett. Ekkor hirtelen olyan erőt éreztem magamban, mint még soha, és tudtam, eljött a cselekvés ideje. Fogtam magam, és jó hangosan ugatva rohanni kezdtem a három idegen felé, hogy elzavarjam őket. És képzeld, sikerült. A nagy kutyák megtorpantak, és csak tétován álltak, én pedig tovább folytattam az ugatást. Ekkor tűnt csak fel a láthatáron a velük sétáló két lábú. Hívd vissza őket, légy szíves! Kiáltott felé apa, miközben én még mindig ugattam rájuk. Néhány pillanattal később a három hatalmas kutya visszafordult, majd a két lábúval együtt eltűntek az utcasarkon, én pedig boldogan szaladtam vissza apáékhoz. Gréti, te ilyen bátor hős vagy. Fantasztikus vagy, hogy megvédtél minket. Nagyon köszönjük neked. Dicsért meg apa boldogan, pedig egyikünknek sem szokta hagyni, hogy engedély nélkül elszaladjunk. Most viszont tudta, hogy miért tettem, azért ahelyett, hogy leszidott volna, nagyon büszke volt rám, amiért megvédtem a családomat. Azért bevallom, eléggé betojtam a három óriástól, amikor a közelükbe értem, de tudod, mi segített? Az, hogy felfedeztem egy fantasztikus kincset, azt az érzést, hogy bízhatok magamban, mert képes vagyok megoldani a helyzetet. Tudtam, hogy ők hárman erősebbek, de olyan határozottan rohantam feléjük, hogy sikerült elijesztenem őket. Később is előfordult néhányszor, hogy egy kutya veszélyesen közeledett felénk, és ekkor tanultam meg, hogy azt a kincset, amit egyszer már felfedeztünk, fontos újra és újra felfedeznünk, mert könnyen elfelejtjük, hogy bennünk van. Így sikerült mindig elzavarnom a gyanús kutyákat, ám egyik alkalommal olyan gyorsan történt minden, hogy mire észbe kaptam, a támadó már ott termett az orrunk előtt. Éppen a szokásos esti sétánkon voltunk, az út sötét volt és csendes, ám hirtelen egy halk zajra és egy fénycsóvára lettem figyelmes. Az a valami nagyon gyorsan közelített. Hamar rájöttünk, hogy egy két lábú gurul felénk két keréken, és egyből megláttuk a mellette szaladó kutyát is. Apa gyorsan felkapcsolt egy lámpát, hogy jól látszódjunk, szólt is a másik két lábúnak, hogy biztosan észrevegyen minket, mire ő meg is állt, és hívogatni kezdte a bundás társát. Teljesen hatástalanul. A kutya ugyanis egyáltalán nem foglalkozott vele, hanem egyenesen hozzánk rohant. És mindez olyan gyorsan történt, hogy apának még kiabálni sem maradt ideje. De Lord ezúttal is lecsapott. Most sem hagyta, hogy bármi bajunk essen, ám ez a találkozás nem úgy folytatódott, ahogy régebben a nagy fehér kutyával. Apának arra sem volt ideje, hogy szétválassza Lordot és a támadót, mert abban a pillanatban, ahogy összeverekedtek, Gertrude és én olyat tettünk, amit még soha. Gondolkodás nélkül neki mentünk az ellenségnek. Bizony, mindhárman együtt harcoltunk, így a támadó néhány pillanat múlva már szaladt is, amilyen gyorsan csak tudott. Én még azért hangosan ugatva utána futottam picit, hogy véletlenül se jusson eszébe visszafordulni, de bolond lett volna ilyet tenni. Örült, hogy megúszta. Győztünk, sikerült, kiáltottam boldogan a többiekhez visszaszaladva.
együtt, elkép.

0: pesztően erősek vagyunk. Csodálatos érzés fogott el. Nem a harc miatt, mert harcolni nem jó. Apa sem engedi, és mi sem szeretjük, ezért amikor csak lehet, elkerüljük. De azon a napon nem lehetett. A csodálatos érzést egészen más okozta. Az, hogy felfedeztünk egy újabb kincset magunkban. Együtt olyan gyorsan győztük le a támadót, ahogy egyedül semmelyikünk sem tudta volna. Tényleg olyan könnyen ment az egész, mintha csak egy botot kaptam volna fel a földről. Fantasztikus volt megtapasztalni, hogy mire vagyunk képesek, ha összefogunk. Apa is nagyon meglepődött. Lordról tudta, hogy nem csak hatalmas szíve van, hanem kemény harcos is tud lenni, ha meg kell védenie magát vagy minket. Mielőtt bekerült a sintértelepre, ahonnan apáig kimentették, sok veszélyes kétlábú és négylábúval szembenézett. Gertrúdról és rólam viszont azt hitte apa, hogy mi még egy légynek sem tudnánk ártani, egy ránk támadó kutyának pedig főleg nem. De megmutattuk, hogy a családunkért mi is bármire képesek vagyunk. Ahogy folytattuk a sétát, olyan büszkén és magabiztosan lépkedtem, mint még sosem. Más volt ez a győzelem, mint Lord győzelme a nagy fehér kutya fölött is. Más volt, mint amikor én védtem meg a családomat a három nagy kutyától. Ezúttal nem csak a saját erőmet éreztem magamban, hanem velem volt Lord, Gertrude és apa ereje is. És ezt a különleges kincset már soha többé nem veszítettem el. Hazafelé tartva még megálltunk egy gyors doboz focira, amit Gertrude és én is imádunk, de néha még Lord is beszáll picit. Ilyenkor apa elrúg egy dobozt a lábaink között, mi pedig megpróbáljuk elkapni. Én persze el sem dobom utána, hanem a számban tartva próbálom elkapni a következő dobozt is, amin apa mindig nagyokat nevet. Most viszont csak csendben mosolygott, és éreztem rajta, hogy egészen máshol járnak a gondolatai. Büszke volt rá. Ki tudtam olvasni a szeméből.
1: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.
2: Bór Ádám, a kék házikó titka. Aki felolvassa nektek, Györgyi Anna. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl állt egy parányi kék házikó a domb tetején, amiben egy kisfiú élt családjával. A fiúcska nagyon szeretett játszani a kertjükben, ahol mindig csivitelő madarak röpködtek. Hanem aztán egy napon a kisfiú szomorúan ébredt. Senki sem tudta, mi bántja, még az édesanyja sem tudta felvidítani. Kiment a kertjükbe, ahogy azt minden nap teszi, de ott sem talált jó kedvre. A kisfiú szomorúságát látva, még a napocska is máshogy sütött, és még a madarak is elhallgattak, mintha ők is elveszítették volna a vidámságukat. A kisfiú nem hagyhatta, hogy a kedves madarak is szomorúak legyenek, ezért elhatározta, hogy minden nap kiszór finomabbnál finomabb madár eleséget a kertjükbe. Így is történt. Ám a madarak még mindig szótlanok maradtak, nem daloltak és nem röpdöstek vidáman. Törte a fejét a kisfiú, búslakodott is eleget, ezért is, meg azért is, míg nem egy este, ahogy a kék házikó teraszán üldögélt. Egy apró, világos barna madárka szállt az ujjára. A madár megrebbentette szárnyait, és csodálatos énekbe kezdett, olyannyira, hogy a kisfiú szívét egy szempillantás alatt megtöltötte újra melegséggel. Akkor értette meg, hogy a madarak csak akkor lehetnek boldogok, ha ő maga is boldog. A fiúcska azóta jól tudja, hogy a vidámság megélése és az apró csodák meglelése az egyik legvarázslatosabb dolog a világon. Attól fogva minden egyes nap mosollyal ébresztette a kertet, és etette a kis barátait. A madarak pedig újra vígan énekeltek. Csivitelésükkel betöltötték az egész vidéket, olyannyira, hogy annak mindenki a csodájára járt. Így lett a kék házikó kertje ismét az örömbirodalma. A kisfiú megtanulta, hogy a jókedv és a vidámság olyan kincs, amit ha megosztunk másokkal, csak még több lesz belőle.
3: Csukásmese rádió.
4: Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok! Réka vagyok. Újra itt vagyok egy találós kérdéssel. Érdemes lesz nem csak a szövegre, hanem a sorok rímelésére is figyelni. Segíteni fog a válaszban. Ez az évszak szeszélyes, néha kicsit ravasz. Remélem, hogy kitalálod, ez a bolondos. Na hát, ilyen rövid idő elég volt a megfejtéshez. Tavasz! Ez a jó válasz, igen, lenyűgöző. Nagyon okosak vagytok. A tavasz a kedvenc évszakom. Szeretem, hogy végre kisüt a nap, pendülnek a rügyek, kinyílnak az első virágok. Gondolom, ti sem bánjátok, hogy ki lehet szabadulni a lakásból és viháncolni a természetben.
6: Sziasztok, Pató Marci vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.

0: Benedek Elek házasodik a Daru, aki elmeséli nektek Rák Kati.
1: Hol volt, hol nem volt, hét országon túl, az óperenciás tengeren innét volt egy rengeteg nádas. Rengeteg nádas két szélén egy-egy kis házikó. Az egyikben lakott egy daru egymagában, a másikban egy vadkacsa, az is egymagában. Bizony, egymagában, nagy szomorúságban. Egyszer mit gondol, mit nem, azt gondolja magában a daru, s ahogyan gondolta, úgy el is krúgatta, hely szegény világ, vetett ágy, sem apám, sem anyám e világon, senkim sincsen, pipa dohány sem ér az ilyen élet, folyton unatkozom, sosem múlatozom, én bizony megházasodom. Sokat nem teketóriázott, kicsípte magát kényesen, s elindult egyenesen a nádas túlsó szélére a vadkacsa kicsi házához, ottan be is kopogtatott. Itthon van-e, kacsa nagyság? Itthon vagyok, Daru úrfi. Eljönnél-e hozzám feleségnek? Dehogy mennék, Daru úrfi. Hosszú a kend lába szára, annál kurtább ám a szárnya. Még megjárná a menése, de lassú a repülése. Ugyan bizony, mit gondoltál, mikor hazúrról elindultál, hogyha hozzád mennék, nem volna mit tennék. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút. Hazament búsan a hosszú lábú Daru, hullott a könnye, mint a záporeső. Ilyen csúfság nem esett még véle, hogy ő ezt túlélje. De amint elment a hosszú lábú daru, gondolkodni kezdett a kácsa. Ejnye, ejnye, de nagy bolond voltam, hogy a darut kicsúfoltam. Hát élet az én életem, dehogy élet, ez nem élet. Ej, nincs nagyobb nyomorúság, mint az egyedül valóság. Mit gondolt, mit nem, elment a daruházához, szégyenkezve beállított hozzá, s mondotta nagy szemérmesen, Daru úrfi, itt vagyok, ragyogok, s ha úgy tetszik, örökre itt maradok. Igen, felelte Daru úrfi, jó lesz tovább igazodni, nem akarok házasodni. Hely, Istenem, megtartom, hová lett a só tartom? Kitámolygott nagy szégyenkezve kácsa nagysága. Csoda, hogy el nem süllyed szégyenletébe, de még csodább, hogy meg nem pukkadt mérgében. Egész úton így kesergett magában, nekem ugyan megesett, a szemem majd kiesett, háp, háp, háp, megcsúfolt a hosszú láb. De még tán haza sem ért a kácsa, Daru úrfi vakarta a fület tövét, nem a másét, de az övét. Ej, de milyen bolond voltam, hogy a kölcsönt visszaadtam. Itt volt a jó alkalom, s most ölhet az unalom. Nosza, utcu, szedte-vette, lábát nyaka közé vette, meg sem állott odáig, kácsa nagyság házáig. Kopogtatott jó hangosan, beállított nagy hangosan, s mondta, amint következik. Kácsa nagyság, bolond voltam, a dolgot jól megfontoltam, ha úgy tetszik, kis angyalom, legyen meg a lakodalom. Ugyanúgy-e, szólt a kácsa gúnyosan. Elvennél bizonyosan? Ó, de szép, eszem azt a kis eszét. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút. Mit tehetett a rúrfi? Szégyenkezve leforrázva, elkullogott, s keservesen krúgott, krúgott, krúg, krúg, rí, jaj nekem, bánat az én életem. Mondjam tovább, ne mondjam. Alig ért haza, kácsa nagysága dolgot ismét meggondolta, megfontolta, meghányta, vetette, magát rendbe szedte, s meg sem állott odáig Daru úrfi házáig. Kopogtatott, hápogtatott, itt vagyok, ragyogok, mint a fekete szurok, de Daru úrfi visszavágott. Szurok, murok, petrezselyem, a házasság veszedelem, inkább az unalom, nem lesz lakodalom. Mondjam tovább, ne mondjam, így megyen ez napról napra, hétről hétre, évről évre, daru a kácsához, kácsa a daruhoz, folyton járnak, áznak, fáznak, öli őket az unalom, mégsem lészel lakodalom.
0: A házasodik a Daru című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió. A szelíd gesztenyéről. Amikor a vadgesztenye és a szelíd gesztenye fáról beszéltek nekem kiskoromban, akkor mindig azt képzeltem, hogy a vadgesztenye a vadóc fiúfa, a szelíd gesztenye pedig a lányfa. Ahol én laktam, a városban sokkal több vadgesztenyefával találkoztam, mint szelíd gesztenyefával. Most már tudom is az okát, hogy ez miért volt így. Ugyanis a szelíd gesztenyének különleges termőföld és időjárás kell ahhoz, hogy jó termést hozzon. Hazánkban a hűvösebb helyeken található sok szelíd gesztenyefa, például az Őrségben. Azt remélem tudtátok, hogy a gesztenyepürét és a sült gesztenyét a szelíd gesztenyefa terméséből csinálják. Így, drága hallgatóim, nehogy nekiálljatok vadgesztenyéből gesztenyepürét főzni.
0: Csukás Mese Rádió.

a rádiós. Nem is olyan rég, de nem is olyan messze, a Föld nevű bolygón történt, hogy egy Berci nevű kisfiú sehogy sem tudott elaludni. Pedig már rég elmúlt a lámpaoltás ideje. Nyugtalanul forgolódott ágyában, bárányokat is számolt, de sehogy sem jött szemére az álom. Egy rövid történet motoszkált a fejében, s érezte, addig nem tud megpihenni, míg el nem meséli valakinek. Na de mégis kinek? Morfondírozott magában, míg hirtelen eszébe nem jutott apukája régi rádiós készüléke, amit már senki sem használt. Megvan, kiáltott fel. Apukájától hallotta egyszer, hogy amit a rádió mikrofonjában mondanak az emberek, az örökké fog utazni a végtelen világűrben. Ilyen módon nem mesél senkinek, de mégis mindenkinek, aki véletlenül meghallja, aki figyel. Még az is megeshet, hogy kedvenc hőseihez, az óriásokhoz is eljut az üzenet. Mivel Berci aprócska termet volt, csodálta a hatalmas óriásokat, akik mindenkinél nagyobbak. Nagyon szeretett volna a távoli világukba eljutni és közéjük tartozni. Úgyhogy fogta magát és átlopózott a szomszéd szobába, ami tele volt régi kacatokkal, mindenféle limlommal. Ott állt az asztalon a régi rádió. Vigyázva, nehogy zajt csapjon, odatolt egy széket, s leült. Megnyomta a legnagyobb gombot a készüléken. Egy poros kis lámpa pirosan világítani kezdett. Berci pedig belefogott a fejében játszódó történetbe. Egyszer volt, hol nem volt, egy kidobott zongora. Billentyűi kopottan, porosan, de egytől egyig a helyükön pihentek. Rég nem játszott már rajtuk senki. Olyan rég, hogy a fehér és fekete billentyűk azon kezdtek tanakodni, miért is került a zongora a szemét telepre. Biztosan hamisan szóltunk. Olyan öregek vagyunk, hogy már nem lehet minket behangolni, vetette fel a C hang, akinek véleményére mindenki helyeselni kezdett. Az is lehet, hogy csak páran voltunk hamisak. Én például biztosan szépen szólnék mind a mai napig, tette hozzá aztán a D-hang. Majd mindenki követte a példáját. Minden hang a többit hibáztatta, s közben váltig állították, hogy ők olyan tisztán csengenek, mint újkorukban. Annyira izgatott lett lassan az összes billentyű, hogy izegni-mozogni kezdtek, rég nem hallott hangokat kicsikarva az öreg zongora húrjaiból. Berci már épp belemelegedett a mesélésbe, amikor apukája benyitott az ajtón, s felkapcsolta a villanyt. Hát te mit csinálsz itt az éjszaka közepén? Vonta kérdőre kisfiát. Nem tudtam aludni, ezért játszottam a régi rádióval. Meséltem az űrnek. Apukája elmosolyodott, de látva fia komolyságát, elhallgatta, hogy az a készülék már évekkel ezelőtt meghibásodott. Ezért a mesét senki sem hallhatta ott kint, a világegyetemben. Na de most már feküdj le aludni, holnap iskolába kell menned, mondta az apuka. S ezzel mindketten nyugovóra is tértek. Csak hogy Bercinek még mindig nem akaródzott lecsukódni a szeme. Magának suttogva, alig hallhatóan, előről kezdte mesélni a történetet, hogy végre a végére érjen. Azon a ponton, ahol az előbb félbe szakították, egy pillanatra megállt, s elgondolkozott. A beálló csendet hirtelen egy idegen hang törte meg. Hogy van tovább? Jött valahonnan a sustorgás. A kisfiú a takarója alól kilesve nézett a hang irányába, kezével kinyúlt, felkapcsolta az éjjeli lámpát, s valami különös, alacsony lényt pillantott meg. Ki vagy te? Kérdezte Berci gyanakvóan, mintha valahonnan ismerős lenne neki az illető. Hát nem tudod, ki vagyok? Egy óriás. Azt hittem, mi vagyunk a kedvenceid. Válaszolta a vékony hang, aminek gazdája még mindig félszegen áldogált az ablak alatt. Berci elbizonytalanodva mérte végig a fura szerzetet.
tényleg szeretem az óriásokat, de megmondom őszintén, nagyobbnak képzeltem őket. A különös figura elnevette magát, majd rögtön magyarázni kezdett. Nagyobb is lehetnék, ha éppen ahhoz szottyanna kedvem, de akkor is lenne nálam nagyobb. Viszont a ti világotokban sokkal kényelmesebb ilyen méretet ölteni, mert így csak az vesz észre, akinek mutatkozni szeretnék. Ez esetben neked. Berci elgondolkozott, aztán megkérdezte. Honnan és miért jöttél el hozzám? Nem tudom elmondani, hogy milyen messziről származom, viszont nem utaztam sokat. Egyszerűen arra gondoltam, hogy itt legyek, s tessék, itt is vagyok. A másik kérdésedre pedig az a válasz, hogy szeretném végre tudni a mesét folytatását. Remélem, nem hiába jöttem ilyen messzire. Berci a mese említésére azonnal fellelkesült. Hát az óriásoknak is van rádiójuk, kérdezte hadarva, mire az idegen mosolyogva válaszolt. Úgy is mondhatnánk, de a miénk annál kifinomultabb eszköz. Én a szívemmel fogtam az adásodat. Az óriások mindent hallanak, tudakolta Berci megszeppenve. Csak amire érdemes figyelni. Sokaknak az jár a fejükben, ami már elmúlt, meg ami még meg sem történt. Az ilyen emberek nem olyan érdekesek, mint te. Emellett még nagyon sokan gondolják úgy, hogy egyedül vannak. Pedig ez nem igaz. Őket nem szoktam zavarni. Nekik amúgy is nagyon fontos feladatuk van. Fejezte be végül az óriás. Berci rögtön rákérdezett. Mi az ő feladatuk? A szomorú emberek nem szeretnek annyira, amennyire tudnának szeretni. De ez a szeretet mégsem veszik el a semmibe. Ebből keletkeznek új világok, mint ahonnan én is jöttem. Bercit nagyon elgondolkoztatta az, amit hallott, majd bátortalanul megkérdezte. Én szeretném, hogy új világok szülessenek. Akkor nekem is az a feladatom, hogy szomorú legyek? Nem, vágta rá az apró óriás. Az új világok mindenképpen felépülnek. Te inkább csak szeress. Viszont a meséd végére nagyon kíváncsi vagyok. Mi lesz azokkal a régi billentyűkkel? Elárulod, ha szépen megkérlek? Eddig nem tudtam én sem, mondta Berci egy kis idő után. Most már tudom. Addig-addig mozogtak, hangoskodtak, hogy a végén összeálltak, és a legszebb akkord született belőlük. Ki hallotta azt az akkordot? Berci rövid töprengés után rávágta. Bárki, aki véletlenül meghallotta. Mindenki, aki figyelt.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István. Süsüt kitagadják. Hol volt, hol nem volt. A vadüröm földön túl, de a bogáncsos réten innen, ott annál az írdatlan magas hegynél, onnan már a madár is visszafordul, volt a sárkányok birodalma. Pontosabban senki se tudja, hogy hol, hiszen emberfia nem jár a sárkányok között, hogyan is merészkedne a tüzet fújó, lángot ogádó szörnyetegek közé. De hogy arra fele van valahol, azt mindenki tudja, ha máshonnan nem. A nagy ordítozásból, bömbölésből, morgásból, tűzfújásból a sárkányok királya az írdatlan hegy legbelsejében lakott 9 gyerekével. A királynak 3 feje volt, a gyerek sárkányoknak szintén, kivéve a legkisebbet. Annak bizony már csak 1 feje volt. Csúfolták is eleget ezt az egyfejű legkisebbiket, akit pedig ezért Süsűnek hívtak. Meg talán azért is hívták Süsűnek, mert egyéb másban is elütött a testvéreitől. Szelíd volt, mint a bárány, félénk volt, mint egy kecskegida, jámbor volt, mint egy kolduló barát. Amúgy persze külsőre pontosan olyan behemót nagy volt ő is, mint a többi sárkány. De csak külsőre. Belül meg mint egy kisegér. Morgott is eleget az apa sárkány, meg dirmegett, meg dörmögött a 3 fejével. Micsoda szégyen, meg hogy hajjaj, ilyen gyáva nyulat kilátott. Meg az, hogy mintha nem is az én fiam lenne. Mikor már eleget hormogott, meg dirmegett, meg dörmögött, meg már a szemét is bántott a legkisebb gyerekének az egy feje, mert hiába hunyt be 6 szeme közül 3-at, akkor is csak egy fejet látott. Nos, mikor már mindezt nagyon megunta, elküldte Süsüt régi sárkány szokás szerint, hogy számoljon le az ellenségével. Elmagyarázta neki az irány. El se tévedhetsz, mindig csak előre, és csak egyszer kell jobbra térned a húzatos völgynél. Ott lakik rögtön az ellenségem. Aztán azt is elmagyarázta a második fejével, hogy mit csináljon vele. El se tévesztheted. Addig ütöd, meg dögönyözöd, míg van benne szusz. A harmadik fejével csak mordult egyet. Na, lódulj már! Na, ez éppen 3 hónapja volt, már kezdték is elfelejteni Süsüt. Az apa sárkány is leszokott a szemhunyorgatásról, vidáman nézegette többi gyereke 3 fejét, úgy gyönyörködött bennük. Az ám, de egyszer csak nagy énekszó hallatszott az országútról. A sárkány gyerekek kitódultak a kapuba, az öreg sárkány meg az írdatlan hegy legmélyén hallgatózott magába. Süsű énekelt, szállt a hangja a hegyek felé. Ó, a rózsa bimbó lehetné, rám szállnának szépen a lepké, kicsi szívem vélük dobogna, nem lennék ilyen nagy otromba, ezt a vágyam senki se érti, se gyerek, se nő és se férfi, senki itt a világon, mi is az én titkos nagy álmom, jaj. A sárkány gyerekek, mikor megpillantották Süsüt, visszatódultak az írdatlan egy belsejébe, s egymás szavába vágva kiáltoztak, megjött Süsü, itt van Süsü, hallom, mordult rájuk az apa sárkány, nem vagyok süket. A sárkány gyerekek elhallgattak, és kíváncsian nyújtogatták a nyakukat. Süsü abba hagyta az éneklést, letörölte a lábát a barlang bejáratánál, és vidáman köszöntötte a testvéreit. Szervusztok! Hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok! Szia, szia, szia, válaszoltak a testvérek vihogva. Majd mikor Süsü az apa sárkány elé ért, elhallgattak, és kíváncsian várták, hogy mi is lesz. Süsü mosolyogva állt az apja elé, egy feje vidáman ragyogott, meg piroslott, mint egy alma. Majd így szólt. Megjöttem. Látom, morgott az apa sárkány első feje. Mit csináltál az ellenségemmel? Dírmegett a második feje. Hé? Dörmögött a harmadik feje, mivel egy kicsit nagyot hallott. És is csak át is mosolygott. Az apa sárkányba rettenetes gyanú ébredezett. Megnyúztad, morgott az első feje. Porrá törted a csontját, dírmegett a második feje. Hé? Dörmögött a harmadik feje. Süsü a fejét rázta minden kérdésre, majd összeszedte a bátorságát, és megmondta az igazat. Gyógyfüvet szedtem neki, vizes borogatást raktam rá. Az apa sárkány nem hitt a fülének. Mi? Kérdezte mind a három fejével. Beteg volt, védekezett Süsü. Influenza. Csak nem hagyhattam ott betegen. De most már meggyógyult. Az apa sárkány rettenetes dühbe jött. Fújta a tüzet mind a három fejével, mint valami óriási kovács fújtató. Tűnj el a szemem elől! Ne is lássalak! Fordította az első feje. Te sárkányok szégyene! Te elfajzott egyfejű korcs! Kitagadlak! Bömbölte a második feje. Brr, brr, brr! Berregte a harmadik feje. Süsü behúzta a nyakát, fülig piros lett a szégyentől, s lassan hátrált kifelé. A testvérei vihogtak, rötyögtek, viharáztak és röhögtek, ujjal mutogattak a kifelé és hátráló Süsüre, nagyot csíptek a karjába, hatalmasokat ütöttek a hátába. Ha-ha, nézd, hogy lóg a taraja, mondta az egyik testvér. Süsü sóhajtott, és így dünnyögött. Elbújdosok, de hova? A másik testvér így folytatta. Ilyen gyáva, ilyen rút! Nézd, hogy iszkol! Nézd, hogy fut! Süsü tovább sóhajtozott. Majd akad egy gyalogút. A harmadik testvér így csúfolódott. Egy fejébe, oda néz, alig pislákol az ész! Süsü megadóan bólintott. Sose voltam nagy vitéz. A negyedik testvér Süsü fülébe suttogott, gúnyosan. Hé, telüke, féleszű, kerekótya, Süsü. Süsü is sóhajtott egyet. Haj, nem terem nekem hű. Az ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik testvér már csak ezt kiáltotta Süsü után, hogy ha-ha-ha, ne is lássunk már soha. Mivel közben Süsü kiért az irdatlan hegyből, s bánatosan battyogott az országúton, lepke, lepke, kis lepke! Egy szamárkóró bólogatott hajlongott a szélben, lehör, lehör. Aztán már nem hajlongott, hanem csodálkozva hasalt a földre. Süsü lépett rá, majd döngő léptekkel továbbment. Dam, dam, dam. Ismeretlen helyen járt. Csodálkozva forgatta a fejét jobbra-balra. Gyönyörködött a piros, sárga, kék virágokban. Lassan a szíve is megkönnyebbült. Nem fájt már neki annyira, hogy kitagadták. A sárkány király dörgő hangját sem hallotta, s a testvérek gúnyos nevetését is elvitte a szél.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: a Palack Bazár Cellem. Élt egyszer egy szegény özvegy favágó egy szemfiával az erdő mellett. Derék ember volt az öreg, éjt nappal látéve dolgozott, hogy fiának jobb sors jusson. Egy nap aztán így szólt hozzá.
1: Itt van minden vagyonom. Menj a városba, s tanulj ki valami igazi mesterséget.
0: Átnyújtott neki egy szütyű aranyat, a fiú megköszönte apja összes fáradtságát, s nyakába vette a lábát. A városban beiratkozott egy iskolába. Tanult is becsülettel rendesen, de aztán elfogyott a pénze. Nem tudta, mit évő legyen, hát hazatért édesapjához. Ám a szegény favágó nem tudott segíteni rajta. Így a fiú végül úgy döntött, beáll apja mellé favágónak. Kölcsön kérték a szomszéd fejszéjét, s másnap az erdőt már be is vették. Már pirkadattól munkához láttak, hát délre el is fáradtak. Megebédeltek, majd az öreg leheveredett. De a fiú nem bírt nyugodni, és elindult az erdő sűrűjébe kalandot keresni. Barangolás közben egy óriási tölgyfához ért, és egyszer csak furcsa neszre lett figyelmes.
2: Engedj ki! Engedj ki! Suttogta valaki.
0: Kereste a fiú a hang gazdáját, de bizony a fa körül senkit sem talált. A suttogás közben folytatódott. Segítenék, csak mondd meg, hol kereselek, kérte a fiú.
2: Itt len, a levelek alatt, a gyökerek közt,
0: érkezett a válasz. A fiú pedig addig kutakodott, míg egy üveget talált. Nézegette, ugyan mi lehet benne? Végül megfogta a dugót, kihúzta az üvegből, hirtelen valami furcsa szerzet repült ki belőle.
2: Egy szellem volt az, mely akkorára nőtt meg, mint egy szikla.
3: Most aztán bosszút állok, amiért bezártak. Menekülnöd felesleges, egy perc és megeszlek, rivalt rá a fiúra a szellem.
0: Engem? Ugyan miért? Hisz én csak most botlottam beléd, védekezett az ifjú.
3: Valakinek lakolnia kell, és éppen te vagy a közelemben, válaszolta a szellem.
0: Látta a favágó fia, hogy a szellem hajthatatlan, hát gyorsan ki kellett valamit találnia, hogy életét megtartsa. Előbb bizonyítsd be, hogy valóban te voltál, ki a palack mélyéről suttogott, mondta az eszes fiú. Ha visszatudsz mászni, hiszek neked, és nyugodtan széttéphetsz. A gyanútlan szellem pedig állta a próbát, összezsugorodott, s visszagyömöszölte magát az üvegbe. A fiú pedig beledugta a dugót, s nevetve eldobta a palackot.
1: Várj!
0: Kiáltott utána a pórul járt szellem.
1: Belátom, nem voltam igazságos az imént. Nem bántalak, csak engedj ki, s ígérem, megjutalmazlak.
0: Hogy is ne, még a végén ízekre szedsz, vágta rá a fiú. De a kíváncsiság nem hagyta nyugodni a favágó fiát.
2: Lehet, hogy igazat mond, s kisebb vagyon üti a markom, gondolta.
0: S már kezébe is vette a palackot, s kihúzta ismét a dugót. Egy perc se telt el, s a szellem már ott lebegett előtte teljes valójában.
4: Fogd ezt a rongyot, nyújtotta neki oda. Ez majd megoldja minden gondodat. Egyik fele begyógyít minden sebet, a másik pedig mindent ezüsté tesz. A fiú nem hitte.
0: Gyógyító rongy, ugyan kihallott már ilyet. Gondolta, tesz egy próbát. Belevágott a fa törzsébe, majd odatartotta a rongyot, s csodák csodájára a repedés
4: egyből összefort. Megtörölte aztán a rongyal a fejszét, s az már csillogott is az ezüsttől. Megköszönte hát az ifjú a varázsrongyot, a szellem pedig tavaszált egy pillanat alatt. A fiú visszaindult apjához. Észre sem vette, de a nap már bőven délután járhatott. Ne haragudj, édesapám, behozom a lemaradást, kért bocsánatot a fiú, mikor megérkezett. Mikor ki akarta dönteni az első fát, a könnyű ezüst nem bírta a kemény kérget, s kicsorbult egy-kettőre. Micsoda ócska szerszám, kiáltott fel. De az édesapja igazán megijedt.
1: Ugyan miből fizetem ki ezt a szomszéd legénynek?
4: Ne búsulj, édesapám, majd kifizetem én a fejsze árát. Mivel a fiúnak nem volt már mivel fát vágnia, s a nap is lenyugvóban volt, elindultak hazafelé. Miközben mendegéltek, a favágó így szólt.
1: Menj el a faluba! Próbálj meg azért túladni ezen a csorba fejszén.
4: A fiú pedig másnap bement a faluba, de az ócskás helyett az ötvöshöz ment, s eladta neki az ezüst fejszét. Annyi tallért kapott érte, hogy az ötvös alig bírta kifizetni. Átment utána a szomszédhoz, akitől a fejszét kapta, kifizette az árát, meg még egyszer annyit. Örültek a szegény szomszédék, talán még sosem láttak ennyi pénzt. Ezután hazament az édesapjához, elmesélt neki mindent, és ott hagyott neki annyi tallért, amiből végig elélhet. Ő maga pedig visszaköltözött a városba. Befejezte az iskolát, s a város legjobb orvosa lett. A rongyot pedig többet nem vette elő. Egy vitrínben őrizgette. S mikor eszébe jutott, mindig elmosolyodott, hogy segítette meg őt a rongy.

0: Csukás Mese Rádió. Tudjátok, hogy a Balatonon még színház is van? Nem is akármilyen színház. Csukás Színház. Ugyanis a nyarait Csukás István Balatonszárszon töltötte, és ott számos kulturális eseményt szervezett. Csukás bácsi tiszteletére a balatoni település 2011-ben egy színházat hozott létre, ami azóta is működik, és főleg gyermekeknek szóló előadásokat állítanak benne színpadra. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Ősszel három ember jár, rajtuk van az esőkabát már. Ők az őszi hónapok, a nyomukban sártocsok. Másodiknak érkezik, kabátod alá költözik, falevelet sodor el, úgy hívják, hogy...

0: Mesés Meserádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, én Kisernő Zsolt vagyok, és ma este én mesélek nektek. Mesék és mondák Mátyás királyról. Bennett úr és Mátyás diák. Szegény háromszéki nemes ember volt Bennett úr. Berecken éldegélt rozogó házikóban, egymagában. Amilyen szegény volt, éppen olyan jó volt a szíve. A nálánál is szegényebbel utolsó falatját is kész volt megosztani. Történt egy este, hogy amint egymagában üldögélt, visszagondolt a réges-régi jó időkre, amikor az ő őseinek várai meg nagy birtokai voltak, vándorlegény kopogtatott be hozzá, s kért szállást éjszakára. Mátyás diák a nevem, mondta a vándor. Fáradt is vagyok, éhes is vagyok. Kapok-e szállást, jó uram? Istené a szállás, válaszolt Bennett úr. Kerülj beljebb, öcsém, telepedj le az asztalom mellé. Az asztalon egy tál lencse volt, azt eddegélte Bennett úr, de bizony sovány volt a lencse, egy csepp zsír sem volt azon. Ejnye, ejnye, gondolta magában Bennett úr, mégiscsak megzsírozom ezt a lencsét, nem illendő ilyen sovány lencsével traktálni a vendéget. Hát bizony, mondta Bennett úr, a mi földünk sovány, édes öcsém, nem terem jól, ha meg nem trágyázzák. Várj egy kicsit, ha trágyázom meg ezt a lencsét is. Megtrágyázta a lencsét zsírral, beszélgettek erről, arról, különösképpen az ország dolgáról, s bezzeg, hogy ráfordult a beszélgetés sora Mátyás királyra is. Hej, öcsém, mondta Bennett úr, kereke földön nincs párja a mi királyunknak. Nem hiába tették a nevéhez, Mátyás az igazságos, mert ő csak ugyan igazságos. Felejteném az én nagy szegénységemet, ha bárcsak egyszer színről színre láthatnám. Ugyan bizony, kérdezte a diákot. Te sok országot, világot bejártál. Láttad-e már Mátyás királyt? Nem csak, hogy láttam, de látom minden nap, amikor Budán vagyok. Felelte a diák. Mert akár hiszi, akár nem, kedves uram bátyám, én a király író diákja vagyok. Hát én elhiszem, mondta Bennett úr, de ahogy ezt mondta, azon megérződött, hogy bizony nem hiszi. Igen, igen, folytatta a diák. Én csak ugyan Mátyás király író diákja vagyok, s majd ha Budára jön uram bátyám, jöjjön el a királyi palotába, ott megtalál engem. Ihol ez a gyűrű, s azzal lehúzott az ujjáról egy gyűrűt. Fogadja el emlékül, kedves uram bátyám, s ha Budára jön, mutassa meg akármelyik cselédnek, majd hozzám kalauzolják, s akkor én szerétejtem, hogy láthassa a királyt. Köszönöm a gyűrűt, kedves öcsém. Ha Isten éltet, el is megyek Budára. Pedig az egy kicsit messzécske van ide. Bizony, bizony, egy kicsit messzécske, mosolygott a diák. De csak jöjjön, kedves uram bátyám, nálam is majd Istené lesz a szállás, éppen mint kigyelmednél. Másnap reggel tovább ment a diák, Bennett úr meg attól kezdve szüntelen készülődött a nagy útra. Amint a kicsi búzácskáját learatta, kicsépelte, s abból nehány arany összekerekedett, nosza, neki készülődött, elindult a nagy útra. Addig ment, bendegélt, hogy egyszer csak ugyan Budára ért. Amint egy kicsit kipihente magát, ment egyenest a királyi palotába, ott a kapuban mutatta a gyűrűt, kérdezte. Ugyan bizony, itt lakik-e még az a diák, aki nekem adta ezt a gyűrűt? Itt bizony, csak menjen fel kigyelmed a Grádicson, mutassa meg ott a gyűrűt az Istrázsának, az majd tovább kalauzolja. No, felment Bennett úr a Grádicson, mutatja a gyűrűt az Istrázsának, s még nem is szólhatott, már megnyílt előtte a nagy szárnyas ajtó, azon az Istrázsás betessékelte. Egy sereg csillogó-villogó ruhás ember áldogált a nagy teremben. Azok, ahogy meglátták a kezében a gyűrűt, közrefogták Bennett urat, úgy vezették, kísérték teremről teremre. És egyszer csak ott állott Bennett úr egy olyan fényes teremben, hogy csak úgy káprázott a szeme a fényességtől, s a fényes teremnek a közepén ott ült aranyos székben Mátyás diák. Hej! Édes jó Istenem, bezzeg forgott a világ Bennett úrral. Hiszen amíg teremről teremre vezették azok a fényes gúnyás urak, már akkor sejtett valamit, hogy az a Mátyás diák, akitől a gyűrűt kapta, valami nagy úr lehet, ha nem is a király. S lám, maga a király volt az, akitől a gyűrűt kapta, akit ő olyan szegényes vacsorával tisztelt meg. Ó, felséges királyom, mondá Bennett úr,
2: Szinte elsüllyedek szégyenemben, hogy én, amikor vendégül láttam, csak egy tál lencsével tisztelhettem meg, de igaz lelkemre mondom,

Mikor aztán vége volt az ebédnek, behozatott a király egy tál aranyat, egy tál ezüstöt, aztán behozatott egy nagy üres tálat. Ebbe az üres tálba beleöntötte az ezüstöt, az ezüst tetejére a tál aranyat, s mondá: íme, Bennet uram, valamiképpen kigyelmed megtrágyázta a lencsét zsírral, én is megtrágyázom az ezüstöt arannyal. Ahogy ezt látták az ebédnél jelen volt nagyurak, nekik is kedvük kerekedett, hogy Bennet urat valamivel megajándékozzák. Mit gondolt, mit nem egyik nagyúr? Aranyos, gyémántos mentéjét Bennet úr nyaka köré akasztotta. Kérdezte: elbírja-e ezt a mentét Bereckig, Bennet uram? Elén a világ végéig is, mondta Bennet úr. Egy másik nagyúr szintén Bennet úr nyaka köré akasztotta a mentéjét. Hát ezt elbírja-e Bennet uram? Nem csak ezt, de még többet is. Bezzeg, hogy egymás után akasztották Bennet úr nyakába a mentéket. Hát ezt a sok mentét csak ugyan elbírja, Bennet uram? Kérdezte most a király. Elén, felséges királyom! Huncfut, aki visszaveszi! Csak úgy csengett a palota a nagyurak kacagásától, bezzeg, hogy egyik sem vette vissza a mentéjét. Most azonban csendet intett a király, s mondá igen komolyan, amint következik. Ezekhez a mentékhez illik ám a kard is, s egy igen szép kardot adott Bennet úrnak, akinek kicsordult a könny a szeméből, mondván: felséges királyom, köszönöm az aranyat s az ezüstöt. Köszönöm a kardot. Az aranyat, ezüstöt hazám javára használom, a karddal pedig hazámért s királyomért harcolok, amíg élek. Azt beszélik Berecken, hogy az aranyból s ezüstből, meg a nagyurak mentéjének aranyából s gyémántjából várat épített Bennet úr, amely tán még ma is látszik.

kedra, csak legelészik, mint nálunk a lovak. Futhat ő eleget, kergetik őt sokan. Szép csíkos ruhát hord, és az is tisztán látszik, ha elhúzza a csíkot, menekül vagy játszik.

Végül itt a majom, ő csak folyton játszik. Szemtelen, de ha megijed, fára ugrik, mászik. A többi állat látja, de nem akad rászólás. Az árulkodás, mint nálunk, ott is majom szokás.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, én Sebestyén Márta vagyok, népdalénekes, és nagyon szeretem a meséket, különösen az állatos meséket. Ma a távoli Koreából hoztam nektek egy mesét, a tigrisről. A tigris és a datoja. A tigris egy éjszaka bemerészkedett a faluba. Arra lett figyelmes egyik ablak alatt, hogy egy kisgyerek sír keservesen. Az anya pedig bosszankodva fenyegette kisfiát. Azonnal hagyd abba a sírást, mert ha nem, elvisz a tigris. A gyerek csak tovább sírt, bömbölt, mintha nem is hallotta volna a fenyegetést. Ez a gyerek csöppet sem fél tőlem, bizonyára nagyon bátor, gondolta magában a tigris. Az anya látta, hogy így nem megy semmire, hát nyájas hangon folytatta. Nesze, datoja, csak ne sírj már! Erre a kicsi abba hagyta a sírást. A tigris így gondolkozott. Micsoda ijesztő, szörnyűséges teremtmény lehet ez a datoja, amit csak úgy odavetnek a gyereknek, és az tüstént elhallgat. Inába szállt a bátorsága. Félt a datojától, s letett arról a szándékáról, hogy elrabolja a gyereket. Kiment az istálóba, gondolta, ha nincs gyerek, jó lesz helyette egy ökör is. Az istálóban azonban egy tolvaj bújt meg, aki a sötétben ökörnek félte a tigrist és a hátára pattant. A tigris rémülten vágtatni kezdett, amilyen gyorsan csak tudott. Bizonyára a szörnyűséges datoja támadt rám, gondolta. A tolvaj pedig tovább lovagolt a tigris hátán, ostorral biztatta gyorsan vágtára, hogy elmenekülhessen, mielőtt kivilágosodnék, s rajta csípnék az ökörrabláson. Mikor megvirradt, a tolvaj ilyetten látta, hogy nem ökör, hanem tigris háton lovagol. Rémülten leugrott róla. A tigris pedig félelmében tovább rohant, menekült a hegyek közé, s talán még most is fut, ha meg nem állt.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Jókai Mór, Találós mesék. Előadja Ternovszky Béla. Találjátok ki, hogy mi ez. Veresingenéki vagyon, karddal körülvéve nagyon, nem kell neki engedelem, mégis, ahol kell, megjelen.
2: Ez nem más, mint a tulipán.
1: Hát ezt mondjátok meg, hogy mi. Nincsen veres sipka nélkül, hamar küzd, nehezen békül, vagyon néki sarkantyúja, az első riadót fújja.
2: A megfejtés a kakas.
1: Hát ezt kitalálja ki. Tavasszal jön nagy táborral, mikor nagy pusztítást forral. Íztatják a föld népeit, ölje meg, ahol teheti.
2: Ez pedig a cserebogár.
1: Ezt is nehéz kitalálni. Fiatalon börtönbe volt, édes, kedves, nem is hajolt, vénségére a szabadban fás, keserű, haszontalan.
2: A helyes válasz a spárga.
1: Hát erre ki ismerne rá. Minden ujja veres plajbász. Nem barátja a haladás. Olló is van a kezében. Ha megfog, köszönöm szépen.
2: A megfejtés a rák.
0: Ez a Mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szembe jött az utcánkon egy búskomor teve, és ragyog

0: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Ivanov Ríz Barbara vagyok, az M5 csatorna műsorvezetője. Ezúttal Janikovszky Éva, Már óvodás vagyok című könyvéből hoztam nektek egy kedves történetet. Hallgassátok szeretettel! A porszívó fűnyíró helikopter. Dani azért szeretett korán kelni, mert ha korán kelt, akkor elsőnek ért az óvodába, és játszhatott a helikopterrel. A helikopterrel ugyanis csak az játszhatott, aki jól viselte magát, és ha Dani elsőnek ért az óvodába, akkor még biztosan jól viselte magát. A többi játék mind lent volt a polcokon, ahol elérhették a gyerekek, de a helikopter fönt volt a szekrény tetején, ahol csak az óvónéni érte el. Ha Dani elsőnek ért az óvodába, akkor szépen köszönt Jutka néninek, sietett az átöltözéssel, és mindjárt elkérte a helikoptert. Aztán odaállt a zöld szőnyek közepére, mert a helikopter helyből szállt föl, és berregve körülrepülte vele a szobát. Persze kikerülte a hegyeket, meg a felhőket, meg a tornyokat, néha annyi mindent kellett kerülgetnie, hogy egészen elszédült, aztán leszállt a zöld szőnyek közepén lévő piros mintára, mert a helikopterben az a jó, hogy pontosan le tud szállni. Dani a tévében látta a helikoptert, amin betegeket szállítottak kórházba a nagy hegyek közül. Ő nem betegeket szállított, hanem fontos leveleket vitt, még csomagokat is, aminek örülnek ott, ahova nem jár a posta. A macik, meg a kenguruk, meg a zöld oroszlánok a polcon. Dani minden percet kihasznált, mert tudta, hogy csak addig lehet kis helyen felszállni, és kis helyen leszállni, és berregve körberepülni, amíg egyedül van. Mert ha már nem ő az egyetlen jó gyerek, aki szépen játszik egyedül, akkor biztos, hogy a többi jó gyerek el akarja tőle venni a helikoptert. Gáborka is korán szokott érkezni, de ő volt az egyetlen, akinek Dani nem sajnálta odaadni a helikoptert, mert Gáborka füvet nyírt vele. És Dani szerette nézni, ahogy Gáborka tolta maga előtt a zöld szőnyegen, gondosan kikerülve a piros virágágyakat. A fűnyíró surrogott, ahogy nyírta a füvet, és ezt is jó volt hallgatni. Dani kicsit sajnálta, hogy Gáborka nem ül rá a fűnyíróra, mert a parkban láttak már olyan fűnyírót is, amin egy fiú nyargalászott, mint valami kis traktoron, és csak úgy repült a levágott fű, amerre ment. De hát mindenkinek olyan fűnyírója van, amilyet kitalál magának. Ágika is korán szokott jönni, és sajnos ő is mindjárt elkérte a helikoptert. Neki nem szívesen adta oda Dani, mert Ágika mindig csak porszívózni akart a helikopterrel a babasarokban. Az pedig egyáltalán nem volt érdekes. És ha Dani nem adta oda, akkor mindjárt rákezdte. Júj, ezt már megmondom! És nem csak ígérte, hanem meg is mondta Jutka néninek. Jutka néni, kérem, a Dani nem adja ide a porszívót, mert mindig csak repül vele, pedig az nem is repülő. Mert Ágikának fogalma se volt róla, hogy mi a különbség egy repülő és egy helikopter között. Pedig láthatta, hogy ha Dani a zöld szőnyek középső mintáján felszáll, akkor pontosan oda le is tud szállni. Ugyan hol van az a repülő, amelyik egy ekkora szobában képes volna felszállni, körberepülni, meg leszállni? De Jutka néni Ágikára hallgatott és rászólt Danira. Miért szaladgálsz azzal a porszívóval, Dani? Add oda szépen Ágikának, hadd takarítsa ki a babasarkot! Dani szerette volna megmondani Jutka néninek, hogy azért szaladgál azzal a porszívóval, mert ha ő szaladgál vele, akkor az helikopter, de ha odaadja Ágikának, akkor csak porszívó. Ezért nem is adta mindjárt oda, hanem egyszer még körberepült vele, és az Ágika megint kiabált, hogy júj, ezt már megmondom. Jutka néni pedig megint benézett az ajtón. Én nem értem, hogy mindig ezzel a porszívóval van baj. Ha nem tudtok vele szépen együtt játszani, akkor a porszívó visszamegy a szekrény tetejére. Na ugye, gondolta Dani. Ha a porszívó szépen vissza tud menni a szekrény tetejére, akkor világos, hogy helikopter, mert olyan porszívót még senki se látott, amelyik repülni tudna. De nem szólt semmit, odaadta Ágikának. Ágika tologatta a babasarok babaszőnyegén, Gáborka nézte, hogy milyen szépen vágja itt is a füvet, Dani megvárta, hogy mikor repül fel.
2: Csukás Mese Rádió. Pár szó a király dinnyéről. A csárdánál törpe nyárfa erdő sárgul a király dinnyés homokban. Írja Petőfi az Alföld című versében. De ez bizony nem ennivaló dinnye. No meg nem is valamiféle szuper menő dinnye. Na de akkor mégis mi az a király dinnye? Hát bizony, ez egyszerre gyógynövény és gyomnövény. Nagyon helyes kis sárga virága van, de sajnos a tüskéit ősszel mindenfelé elfújja a szél. És ez a bicikliseknek különösen bosszantó, mert bizony nem kímélik a gumikerekeket. Csúnya defektet tudnak okozni. De ha a kutyusaitokat sétáltatjátok, vigyázzatok rájuk is, mert bizony könnyen beletapad a bundájukba, vagy akár a mi ruhánkba is ez az apró, de annál jobban szúró kis tüske. Csukás Mese Rádió.

0: Sukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Ma én mesélek nektek. Tóth Augusztának hívnak. Csukás István, Mirmur kalandjai. Egy kis csacsi története. A világutazók előadják a tündérkirály kisasszonyt, meg a hétfejű sárkányt. Már jó ideje éltek az udvaron a világutazó kis csacsi és barátai, mikor egy reggel Paprika Jancsi azt mondta nekik, hogy jó lenne, ha bemutatnának valamit. Mert, mondta, feltétlenül meg kell hálálni valamivel azt a sok kedvességet, amit új ismerőseiktől kaptak. Igen, feltétlenül, helyeselt Samu, a kis csacsi. De mivel háláljuk meg? A többiek is gondolkozni kezdtek, de nem jutott eszükbe semmi. Mondd meg te, mondták Paprika Jancsinak.
2: Hát,
1: válaszolta Paprika Jancsi,
2: játszhatnánk színházat.
1: Úgy, mint a múltkor, csak tovább. Egy-két próbát csinálnánk, a ládát átalakítanánk, és este már meg is tarthatnánk az előadást. Az ötlet mindnyájuknak nagyon tetszett. Plakátot is rajzolhatnánk, mondta Mirmur. Én már láttam olyat. Elfogadták a plakátot is, és megbízták vele Mirmurt, hogy rajzolja meg, és ragassza ki a nyúlketrec oldalára, lehetőleg feltűnő helyre, hogy mindenki lássa. Mirmur el is indult, keresett egy nagy papírt, és félrevonulva rajzolgatni kezdett rá. Addig a többiek is munkához láttak. Bóbice ruhákat vart színes vászondarabokból, csinnadrattal, gallyakból lócákat, székeket eszkábált, arra ült majd a közönség. Paprika Jancsi pedig a kis csacsival a láda oldalára írta nagybetűkkel. Baba színház. A Z betűn kicsit gondolkoztak, de különben rendben ment minden. De legszebben azért mégiscsak a plakát sikerült. Egyszerűen gyönyörű volt. Mirmur kiszögezte a nyúlketrec oldalára, a többiek körülállták, és úgy bámulták. Volt azon minden. Először is le volt rajzolva Paprika Jancsi, a kis csacsi, Bóbice, Csinnadratta, legvégül pedig Mirmur. Ezen bizony eltátották a szájukat.
2: Hogy csináltad?
1: Kérdezte a kis csacsi, és rettenetesen büszke volt Mirmurra.
3: Csak úgy. Emlékezetből, válaszolta Mirmur.
2: Na hát,
1: mondta Bóbice,
2: és mégis, hogy hasonlít mindegyikünkre?
1: Aztán megcsodálták még a ruhákat, amelyeket Bóbice vart, és a felírást a láda oldalán, és a lócákat, székeket is.
2: Csak egy baj van, mondta Csinnadratta.
3: Mit fogunk eljátszani?
2: Hazám,
1: szólt a kis csacsi.
2: Bár Bóbice énekelhetne, Paprika Jancsi esetleg szavalhatna, Mirmur pedig tornázhatna.
1: De Paprika Jancsi csak mosolygott. Nem, nem, mondta. Ma este a tündérkirály kisasszonyt fogjuk előadni, meg a hétfejű sárkányt. A többiek szólni sem tudtak az ámulattól. Paprika Jancsi folytatta. Bóbice lesz a tündérkirály kisasszony, Csinnadratta fogja kiszabadítani, Mirmur lesz a karipa, a kis csacsi pedig a súgó.
3: A súgó? Az mi?
1: Kérdezte a kis csacsi. Az minden rendes színházban van, válaszolta Paprika Jancsi. A legfontosabb ember. Ő súg a színészeknek.
3: Az már más, mondta a kis csacsi.
2: Vállalom.
3: Csak egy baj van, szólt Csinnadratta.
2: Ki lesz a hétfejű sárkány?
3: Én,
1: felelte Paprika Jancsi.
3: Nem jó, mondta Csinnadratta. Neked csak egy fejed van.
1: Az ám, mondták a többiek. Neked csak egy fejed van.
3: Semmi baj, válaszolta Paprika Jancsi. Mérmúr rajzol még hatot egy papírra, és azt a nyakamba akasztom.
1: Hát ebbe mindnyájan belenyugodtak, és elvonultak tanulni a szerepeket. Este aztán jött ám a közönség. Ott volt az udvar apraja nagyja. Elfoglalták a lócákat, székeket. Akinek nem jutott hely, az leült a földre. A galambok pedig egyenest az üres nyúlketrecre guggoltak.
3: Megkezdődött az előadás. Paprika Jancsi, mint hétfejű sárkány, nyakában a hat fejjel, őrizte Bóbicét, a tündér király kisasszonyt, Csinnadratta pedig jött Mirmurral, aki most paripa volt, és kiszabadították. Egyedül a kis csacsi nem tudta, hogy mit csináljon.
2: Súgott,
3: de azért az is nagyon jól hangzott. Olyan volt, mintha a szél zúgna. Nagyon nagy sikerük volt. Sok-sok tapsot kaptak. A galambok meg azt bukták, hogy még, de hát már késő volt. Paprika Jancsiék meghajoltak, megköszönték a tapsot. A közönség pedig hazament aludni.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
4: Képzeld, ma összevesztem Pankával. De ő volt a hibás, mert azt állította, hogy sokkal gyorsabban tud futni, mint én. Nem hagytam ám magam, mondtam neki, hogy versenyezzünk. Sajnos benn a teremben nem volt valami sok hely, és véletlenül nekimentünk a kockavárnak, amit a lányok építettek. Az óvónéni le is szidott minket. Azóta nem szólunk egymáshoz.
5: Hát, gyerekek, az egyik 19, a másik egy hiány 20.
4: Ez mit jelent?
5: Azt, hogy egyikőtök sem jobb a másiknál. Nem érdemes ezen összeveszni. És, ha jól tudom, futóversenyt sem a teremben szokás rendezni. Inkább örüljetek annak, hogy mind a ketten nagyon ügyesek vagytok.
4: Igazad van. Holnap viszek neki a kedvenc csokimból.
5: Milyen jó szívű vagy. Biztosan nagyon fog majd örülni neki. Büszke vagyok rád.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mikola Péter, bátorság próba. Részlet. Előadja Morvai Noémi. Minden jó, ha jó a vége. Egyik este annyira izgultam, hogy képtelen voltam elaludni. Tudtam, ha felébredek, már arra nyitom ki a szemem, hogy megyünk az állatkertbe. Juhú, eljött az idő! Anya 10 óráig csomagolt, apa a fényképezőgépet készítette elő. Belci egy könyvet nézegetett, ami az állatkert lakóiról szólt. Az órára néztem, és megkérdeztem anyát. Mennyi az idő? 8:45, válaszolta. Az sok vagy kevés? Kérdeztem. Úgy értem, soká indulunk? Ekkor anya kinézett az ablakon, és rémülten kiáltott fel. Oda nézzetek! Szörnyű látvány tárult a szemünk elé. Néhány perce még 7 ágra sütött a nap, most pedig olyan sötét lett, mintha este lenne. Nem találtunk szavakat, csak néztünk egymásra némán. Nem megyünk az állatkertbe? Kérdeztem. Mit fognak szólni a macik meg a pingvinek? Anya széttárta a kezét, Belcinek sírásra görbült a szája, de ekkor nagy meglepetésünkre apa arca felderült. Ne búsuljatok, van egy ötletem! Azzal eltűnt a hálószoba irányába, kíváncsian néztünk apa után. Az égen sötét felhők gomolyogtak, eltakarták a napot. Zuhogott az eső, mintha dézsából öntötték volna. Egyszer csak megjelent apa, kezében 2 vastag könyvvel, amikről később kiderült, hogy fotóalbumok. Volt nagy meglepetés, a piros borítós album egyik képéről anya mosolygott ránk 2 masnival a hajában, Luca babájával a karjaiban. Egy másik képen királynő jelmezt viselt. Hú, anya, nagyon szép kislány voltál, mondtam. És milyen szégyellősen nézel? Anya rámosolygott apára. Hogy csinálod? Hogy jutnak eszedbe ilyen dolgok? Egyáltalán honnan bányáztad elő ezeket az albumokat? Hiába borult kint az ég, itt bent mégis derűs lett az idő, mondta, és adott egy cuppanós puszit apa arcára. Nézzétek, milyen fürtöske voltam, sok hajam volt, mutatta anya. Ez te vagy, anya? Kérdeztem kíváncsian egy síró gyereket ábrázoló képre mutatva. Miért sírsz? Neked sem engedte az anyukát, hogy az új ruhádban menj a játszótérre? Te is hisztisztél? Kérdezte csodálkozva Belci. Mit szólt Nagyi? Anya lesütött szemmel mondta. Hát, be kell valljam, gyerekek, nagyon tehetségesen hisztisztem gyerekkoromban. Úgy, ahogy én, nem hisztizett senki. Maximum te, Zorka, és te, Berci. Nevette el magát. Szégyeld magad, gyerek anya, folytatta, és viccesen fenyegető új mozdulatokat tett a gyerekkori képe felé. Ez persze nem azt jelenti, hogy ezentúl engedékenyebb leszek, a hiszti tilos. Punktum, tette hozzá. Anya és apa egymásra néztek. Van úgy, hogy szavak nélkül is tudják egymás gondolatait. Ezt jól megmondtad, helyeselt apa huncut mosollyal. Egy másik képen a tesójával, Ildivel homokozott anya. Muti! Tolt félre Berci. Hadd nézzem! Éppen sütit készítünk, látjátok? Mutatta a képet, ahol a miénkhez hasonló formába tapsikolták Ildivel a homokot. De nézzük csak meg, milyen volt apátok. Nagyobb lett, néhány évvel idősebb, de sokat nem változott. Apa focizott az egyik fotón, a másikon a fa tetejéről vigyorgott ránk. Te is szerettél fára mászni? Kérdeztük egyszerre Bercivel. Mi az, hogy? Képzeljétek, volt, hogy az uzsonnámat is a fa tetején fogyasztottam el. Nem akartam lejönni, olyan jól éreztem magam odafenn. Holnap én is a fa tetejére kérem az uzsonnát, jelentettem be a szüleimnek. Berci helyeselt. Lehet, hogy nem volt olyan jó ötlet megnézni ezt az albumot, mondta nevetve anya. Egy másik képen, fakarddal a kezében, néhány lap múlva pedig indiánnak öltözve láttuk a gyerekapát egy hatalmas íjjal a kezében. Tollak voltak a fejpántján. Berci újra kezdte. Apa, ugye megvan még a fakardod? Nekem adod. Apa, keresd meg azt az íjat is. Itt ki vagy, és mit csinálsz ezen a képen? Kérdeztem. Tüzes Nyíl volt az indián nevem. Sokszor indián történeteket találtunk ki, amiket el is játszottunk. Mit szólnátok, ha a pilisi kiránduláson is ilyet játszanánk? Rábeszéljük Gyuszi és Pista bácsiékat is. A nagy hurrázás azt jelentette, hogy elfogadtuk apa ötletét. S ha már elfogadtuk, áthívtuk őket, akikkel együtt megyünk majd víkendezni, hogy rávegyük őket az indiános játékra. A nap is kiderült, elállt az eső. Nem kellett sokáig győzködni őket, tetszett nekik is az ötlet. Rögtön neki láttunk az indián napok megtervezésének. Legelőször azt találtuk ki, melyik család milyen indián törzs lesz, és mi lesz a nevünk. Gyuszi bácsiék rögtön rávágták, hogy ők Siumiuk lesznek, mi pedig az Ipi Apacs nevet választottuk. Pista bácsiék úgy döntöttek, hogy Fityisz indiánok lesznek. Ezután jött a neheze. Mindenkinek egy ráillő indián nevet kellett találnunk. Gyuszi bácsi azt mondta, hogy ő Sörhasas Sas lesz, csak mert olyan éles látása van, mint a sasnak. Mindenki helyeselt, mert tényleg jól lát a szemüvegével. Ő egy szemüveges sas. Bori, Gyuszi felesége, melegítő tűz, Anna a lányuk, Pajkos Bocs, Pista bácsi a Szürke Barát nevet kapta, mert szürkébe szokott öltözni, hogy jobban el tudja rejtőzni a szürkületben, és mert mindenkivel hamar összebarátkozik. Pista bácsi fia Ádám Surranó Manó lett. Apa a vicces Golyóstól nevet választotta magának, és elnevezte anyát Tavaszi Szélnek. Berci Bátor Bölény vagy Oroszlán Király szeretett volna lenni, amit nagy bánatára leszavaztunk. Mégse lehet Bátor Bölény vagy Oroszlán Király, aki sikítva menekül egy darázs elől. Inkább Remegő Nyárfa Levél illett volna rá. Ezen persze nagyon megsértődött. Végül kiegyeztünk abban, hogy Szökkenő Szarvas lesz a neve. Az én nevem pedig Hajnalcsillag lett. Mi és a felnőttek egész délután az indián nevünkön szólítottuk egymást. Nem tudom, mit csinálhattak a nappaliban a szüleink, de behallatszódott a gyerekszobába, hogy ők is jól mulatnak. Mi is nagyon élveztük az indiánosdit. Azt játszottuk, hogy aki elfelejtette az indián nevén szólítani a másikat, vagy nem hallgatott az indián nevére, annak valami tréfás dolgot kellett csinálni a büntetésül. Például csukott szájjal vagy kinyújtott nyelvvel beszélhetett 2 percig, vagy összekócoltuk a haját. Vicces volt nagyon. Számoltuk a napokat a pilisi kirándulásig.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Én Herman Lilla vagyok, és egy olyan mesét hoztam nektek, amit én is sokat hallgattam gyerekkoromban. Vlagyimir Szutyajev meséje nyomán. Az alma. Késő őszre járt az idő. A fákról már réges-régen lehullottak a levelek, egyedül csak a vadalmafa legtetején árválkodott egyetlen alma. Nyúl futott át az erdőn, és meglátta az almát. Hogyan lehetne megszerezni? Nagyon magasan van. Nem tud odáig felugrani.
2: Kár! Kár!
1: Körülnéz a nyúl, és meglátja, hogy a szomszédos fenyőfán ott üldögél a varjú, és jó ízűen nevet rajta. Hallod-e, varjú koma? Kiáltotta a nyúl. Szakítsd le nekem az almát! Varjú átrepült a fenyőről a vadalmafára, és letépte az almát. De az kiesett a csőréből le a földre. Köszönöm szépen, varjú koma! Kiáltotta a nyúl, és fel akarta venni az almát, de az... Uram, fiam, mit látnak szemei? Szusszant egyet, és elszaladt. Hát ez még miféle csoda? Megijedt a nyúl, de aztán rájött, mi történt. Az alma a fa alatt összegömbölyödve alvó sündisznócska hátára pottyant. Az álmából fölriasztott sündisznócska ilyetten futásnak eredt, és tüskéin magával vitte az almát is. Állj meg! Állj meg! Kiáltozott a nyúl. Hová viszed az almámat? Ez az én almám! Leesett a fáról, és én elkaptam. Nyúl odaugrott sündisznócskához. Azonnal add vissza az almámat, én találtam rá! Oda repült hozzájuk a varjú is. Felesleges vitáznotok, ez az én almám, én téptem le a fáról, magamnak. Sehogy sem tudtak megegyezni, mindegyikük a magáét hajtogatta, kiabálta. Ez az én almám, az enyém! Veszekedésük felverte az erdő csendjét. Ekkor ért oda hozzájuk a medve, rájuk bömbölt.
2: Mi történik itt? Mi ez a lárma?
1: Azt felelik neki a veszekedők. Medve, te vagy itt az erdőn a leghatalmasabb, a legbölcsebb. Légy te a bíró. Azért legyen az alma, akinek te ítéled. Ezzel elmesélték a medvének, hogy s mint esett a dolog. Medve gondolkodott, töprengett egy ideig, megvakarta a fületövét, aztán megkérdezte. Ki találta az almát? Én, felelte a nyúl. De ki tépte le a fáról?
2: Bizony, hogy én,
1: károgta a varjú. Jól van, de ki kapta el?
3: Én kaptam el,
1: kiáltotta a sündisznócska. Nos, hát akkor, ítélte a medve. Mindhármótoknak joga van az almára.
3: De csak egy almánk van,
1: kiáltotta egyszerre a sündisznócska, a nyúl és a varjú.
2: Osszátok el az almát szép egyforma darabkákra, és mindegyiktek vegye el a maga részét.
1: Megint egyszerre kiáltottak mind a hárman.
3: Hogy a csodába nem jutott ez az eszünkbe?
1: Sündisznócska elvette az almát, és négy egyforma részre vágta. Egy darabot a nyúlnak kínált.
3: Tessék, ez a tiéd, nyúl, mert te láttad meg elsőnek.
1: A másodikat a varjúnak adta.
3: Ez a tiéd, mert te tépted le.
1: A harmadik darabot ő nyelte le.
3: Ez az enyém, mert én kaptam el az almát.
1: A negyedik darabkát pedig a medve mancsába nyomta.
3: Ez a tiéd, medve.
2: Ugyan miért?
1: Ámuldozott a medve.
3: Azért, mert te békítettél össze és vezettél a helyes útra bennünket.
1: És mindannyian megették a részüket az almából, és mindenki elégedett volt, mert a medve igazságosan döntött, senkit sem bántott meg.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyogálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Vargáné Rejter Judit vagyok, a Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő című pályázatának külön díjasa. A mai mesém Fontos levél. Meseerdő postása fontos levéllel érkezett a Sünn család otthonához.
3: Jó reggelt, Sünni asszonyság! A kis Tóninak levele érkezett.
2: Tóninak? Kérdezte Sünn asszony meglepve, hiszen gyermeke, aki mindössze 3 éves volt, még sosem kapott levelet.
3: Igen, tessék nézni,
2: mutatott a címzésre postáslipót.
3: Itt ez áll, Sünn Tóni. És még ez is? Fontos.
2: Furcsa. Vajon ki küldhette? Töprengett a Sünn, és átvette a levelet a postástól. Az egér elköszönt és tovább indult. Sünn asszony pedig a különös levelet forgatva gyermekéhez sietett.
3: Tóni, nézd, leveled érkezett!
2: Levelem? Nekem?
3: De jó!
2: És ki küldte? Azt nem tudom. Most ki gyorsan. A kis Sünn Tóni izgatottan nyitotta ki a levelet, és átadta édesanyjának. Sünn mama feltette szemüvegét, és hangosan olvasni kezdett.
3: Kedves Tóni! Szeretettel üdvözöllek a Tölgyfa óvoda Makkocska csoportjában. Hamarosan véget ér a nyár, és szeptembertől izgalmas időszak veszi kezdetét. Nagyon várom már, hogy megismerkedjünk egymással, és elkezdődjön a közös kalandunk. Sok mesével és játékkal készülök. Biztos vagyok benne, hogy jól fogod érezni magad az új kispajtások között. A jeled az alma lesz. Ha van kedved, mondogasd anyukáddal ezt a kis mondókát. Piros alma, de kerek, kóstoljuk meg, gyerekek. Ugye édes, ugye jó? Nekünk hozta őszanyú. Hamarosan találkozunk. Szeretettel, Lili óvónéni.
2: Sünn mama leeresztette a levelet, és gyermekére tekintett. Tóni kerek szemekkel nézett hol az anyukájára, hol pedig a levélre.
3: Óvoda, Lili óvónéni, jelem lesz. Hamarosan?
2: Sorolta a kérdéseket egymás után, majd lekonyult a szája, és szeme könnyekkel telt meg.
3: Na, mi a baj, Tóni? Miért sírsz? Én nem akarok óvodába menni, anyu.
2: Ne szomorkodj, kisfiam. Látod, hogy mennyire várnak. Mesék, játékok, pajtások. Csoda jól hangzik. Próbálta lelkesíteni gyermekét Sünn mama.
3: Hát jó, jó, de hamarosan. Anyu, miért kell nekem elmenni itthonról?
2: Azért, mert éppen elég nagy vagy ahhoz, hogy most már okosodj az odunkon kívül is. Az óvónéni sok-sok érdekességet tud neked mondani és mutatni, és közben még új barátokat is szerezhetsz. Tóni szipogva bújt oda az anyukájához, aki kedvesen simogatta kisfia pofikáját, és halkan a fülébe suttogta. Meglátod, minden rendben lesz. Megígérem, hogy jól fogod érezni magad. A nyár utolsó hetében Tóni sok kérdést tett fel az anyukájának az óvodáról, Sünn mama pedig szeretettel válaszolt minden kérdésére. Az idő gyorsan elszaladt. Elérkezett szeptember első napja. Sünn mama felébresztette kisfiát, elfogyasztották reggeliüket, majd elindultak az óvodába. Tóni szótlanul lépkedett, és gondolataiba merülve nagyokat sóhajtozott. Sünn mama egyszer csak megállt, Tónira nézett, és mosolyogva így szólt. Megérkeztünk. Az óvoda ajtaján belépve hangos zsivaj ütötte meg Tóni fülét. A következő pillanatban a hangzavarból egyetlen csilingelő, mosolygó hang lépett elő.
3: Szia, Tóni! Lili óvónéni vagyok. Örülök, hogy itt vagy. Gyere velem, megmutatom a csoportunkat.
2: A kis Sünn Tóni megfogta az óvónéni kezét, és egy kicsit már könnyebbnek érezte a lépteit. A csoportszobába lépve körbenézett. Színes képek, játékautók, vidáman játszó gyerekek. És a gyerekek közt ismerős arcok. Ferdi a kis nyúl, Brumi a medvebocs, Breki és Röfi, akikkel Tóni a Sünodú közelében fekvő játszótéren barátkozott össze, amikor szüleivel meseerdőbe költözött. Tóni arca felderült. Hátra nézett az anyukájára, aki mosolyogva intett neki, majd az óvónénire tekintett, aki kedvesen így szólt. Menj csak bátran! Tóni füligérő szájjal szaladt be a gyerekek közé, és örömmel üdvözölte barátait. És hogy hogy alakultak az óvodai napok a későbbiekben? A fontos levélben az óvónéni igazat írt. Izgalmas kaland vette kezdetét sok mesével és még több játékkal.

0: Vízipók, csodapók, búcsú a csigaháztól. Beköszöntött a tavasz, és az erdőt friss virágok illata árasztotta el. Apró léptek zaja törte meg a madarak jókedvű csiripelését. Két szorgos hangya lépdelt a fűben, hátukon meglehetősen nagy terhet cipelve.
1: Ó, de nehéz ez a kifli csücsök! Inkább hagyjuk itt!
0: Kérlelte társát a kisebbik.
2: Időnk van, majd csak hazaérünk vele,
0: mondta az idősebb hangya. Ahogy cipekedtek, egy arra szálló katicabogár pihent meg a kifli csücskön.
1: Hé, te, pöttyös!
0: Rivalt rá fiatalabb hangya.
1: Még csak ez hiányzott. Éppen elég nehéz ez nélküled is.
0: Jó, jó, ne veszekedjél, kérlelte a katica. De a hangya csak tovább puffogott.
1: Cipelnél csak te ekkora terhet.
0: A katica leszállt a kifli csücsökről. Innen nézve valóban óriási, ismerte el a katica.
1: És nem csak nagy, de nehéz is,
0: mondta békülően a hangya.
1: Nem láttál errefelé egy csigát? Jó volna, ha fölrakhatnánk rá, és elvinne minket egy darabig.
0: Dehogy nem, ott van nem messze, igazította útba a két hangyát a katica. Elindultak hát abba az irányba, amit a katica mutatott. És nem sokára az erdő szélen elértek egy öreg csigaházhoz, amely a levelek tövében bújt meg. Kop-kop, kopogott ajtaján a hangya.
1: Ki az, kizörög?
0: Szólalt meg valaki a csigaházban.
1: Bocsánat, hogy zavarjuk, csiga úr!
0: Mentegetőzött a hangya.
1: Itt nincs semmiféle csiga. Ez csak egy üres csigaház, amiben én ősszel beköltöztem,
0: válaszolt bentről egy titokzatos hang.
2: Aha, a kedves családjával,
0: kockáztatta meg az idősebb hangya.
1: Itt nincs semmiféle család,
0: villogott a nyolc szem a csigaházból,
1: én lakom itt egyedül.
2: És az a rengeteg szem?
0: Kérdezte a hangya.
1: Mindössze 8.
0: Mondta az ismeretlen hang, s kijött a csigaházból.
1: Nekünk pókoknak ilyen sok szemünk van.
2: Ó, szóval pók,
0: csodálkozott a hangya.
2: Vízi pók,
0: mutatkozott be a valaki.
2: Olyan is van,
0: hitetlenkedett a fiatalabb hangya.
2: De mitől vízi? Hiszen egészen száraz, és csigaházban lakik.
0: Ez csak a téli szállásom, magyarázta vízipók.
1: Remek szállás, gyöngyháztapétás,
0: udvariaskodott a hangya.
2: Remek, nem remek, elegem van belőle. Én csak a vízben érzem jól magam.
1: A vízben?
0: Kérdezte a fiatal hangya.
2: Ha egyszer vízipók,
0: vágta rá a másik.
1: De hiszen minden más rendes pók irtózik a víztől.
0: Értetlenkedett az első. A vízipók meglátott egy csepp vizet, ami egy lehullott levél alján lapult. Azonnal belehuppant, de a kevés vizet a nap hamar felszárította. A hangyák segíteni akartak.
1: Vízipók úr! Ott van egy szép tócsa!
0: A vízipók megörült.
1: Igazán?
0: És már futott is, hogy beleugorjon a vízbe. De sajnos csalódnia kellett.
1: Hisz ez csupa olaj? Ó, ezek a szörnyű autók!
0: Szomorodott el.
1: Figyeled, még válogat is!
0: Méltatlankodott a kisebbik hangya.
2: Ha mindig csak bámészkodunk, estig sem érünk haza.
0: Szólalt meg az idősebbik, és hátukra véve a kifli csücsköt elindultak. A hangyaboly messze volt, de alig, hogy elindultak, egy gyönyörűen csillogó, tiszta vízű pocsolyába botlottak.
1: Vízipók úr!
0: Kiáltották azonnal. Itt nagyon szép, tiszta vizet látunk. A vízipóknak több se kellett, futott mind a 8 lábával, és boldogan ugrott a vízbe.
1: Szép kis pók vagy. Hálószövés helyett pancsikolsz. Hát méltó ez egy pókhoz?
0: Akadékoskodott egy ismeretlen hang.
1: Ki meri ezt mondani?
0: Fortyant fel a vízipók.
1: Én a keresztes pók.
0: Mutatkozott be, miközben a víz fölé szőtt hálóján hintázott.
1: Rendes pókok nem úsznak,
0: jelentette ki. Azt akarod mondani, hogy mi, vízipókok, nem vagyunk rendesek?
1: Hát nem is. Rendes pók nem megy a vízbe.
0: Hangzott a válasz.
1: Igen. Ki látott már ilyet?
0: Helyeselt a fiatal hangya. Az idősebb hangya rászólt.
2: Azért, mert valaki szokatlan, még nem kell újjal mutogatni rá. És kinevetni sem kell.
0: Fordult oda a keresztes pókhoz.
2: Azért, mert egy pók még nem pontosan olyan, mint te, attól még lehet nagyon rendes pók.
0: A keresztes pók tovább méltatlankodott.
1: Igen, de olyan furcsa, hogy egy pók a vízbe mászik.
3: Nekem meg olyan furcsa, hogy egy pók a levegőben táncol,
0: válaszolt a vízipók.
1: Hát én mondom, csuda egy pók vagy, te vízipók.
0: És azzal barátságot kötöttek, talán örökre.

0: Csukás Meserádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hogyan tanultak énekelni a baglyok? Észt népmese. Átdolgozta Rab Zsuzsa. Mesélő Novodomszki Éva. Réges-régen, öreg időkben minden madár egyforma éneket fújt. Megesett, hogy a vadgalam meghallott egy kedves éneket, azt hitte, a párja hívogatja, odaröppent, és egyenesen az őjv karmai közé került. Vagy a vörösbegy szólongatta a fiókáit, s egy csapat kisveréb gyűlt a szárnya alá. Megelégelték a madarak a nagy összevisszaságot, s elhatározták, hogy segítenek rajta. Felírtak 1000 falevélre 1000 éneket, beleszórták valamennyit egy nagy ládába, s mindenki húzott belőle egyet. Ki mit húzott, attól fogva azt énekelte. Maga és minden ivadéka. Gyűltek a madarak, gyülekeztek, mindegyik kihúzta már a maga énekét. Csak a baglyok késtek. Persze, mert a baglyok nappal alusznak. Fölébredtek, nyugtatgatták egymást. Minek sietni? Aludjunk még egy kicsit. Marad még ének a ládában. De bizony egy sem maradt testére, mire oda röppentek a ládához. Valamennyi madár kihúzta már belőle a maga énekét, csak a füles bagolynak meg a kuviknak nem jutott. Márpedig ének nélkül nem madár a madár. Elbusultak a baglyok, végül a bölcsebbik, a füles azt mondta. Majd mi kitalálunk magunknak valami szép nótát. Meg is próbálták, de ha az egyik belekezdett, a másik a szárnyával fogta be a fülét, olyan szörnyű rikácsolás volt az az ének. Akkor azt mondták, majd tanulunk éneket az emberektől. Ma éppen lakodalom lesz a faluban, ott elég nótát tanulhatunk. Ahogy mondták, úgy is tettek. Röpültek a lakodalmas házhoz. Ott a vőlegény éppen elrikkantotta magát. Tyuhuhu! Ez lesz az én nótám, kiáltotta a füles bagoly. Meg is tanulta mindjárt, és rá is kezdte. Hú-hú, hú-hú, hú-hú. A lakodalmas házban egyszer csak beszaladt a kutya a szobába. Ki is kergették mindjárt. Ki, ki, ki? Ez meg az én nótám lesz, örvendett meg a kuvik. Addig tanulgatta, míg megtanulta. Ki, ki, ki, ki, ki, ki? Hazaröppentek nagy vidáman, hogy maguktól, az emberektől tanultak énekelni. Büszkék rá máig is. Azóta is mondogatja a füles bagoly. Hú-hú, hú-hú. A kuvik meg. Ki-ki, ki-ki. Így találtak a baglyok mégiscsak éneket maguknak.
0: Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Enyedi György, mese a mézes gombócról.
1: Hogy megfőtt a gombóc, Péter nekiesett ám a késsel, de a gombóc sem volt rest, hát hogy is ne. Csak nem hagyja, hogy a lurkó szétszabdalja, nagyot gondolt és merészet, s mihelyt Péter félrenézett, kapta-fogta magát, s hopp, a tányérról leugrott, s gurult is már hamarjába, ki a szellős verandára, onnét meg a tyúk udvarba. Arra sétált egy kis hangya, s mert nem ugrott jókor félre, hozzá is ragadt szegényke. Dünnyögött a gombóc, no hát, azzal gurult is már tovább. Szembe jött egy csöp egérke, s mert nem tért ki idejébe, a gombóchoz hozzáragadt. Limbes, lombos vénfa alatt kapirgált kotlós tyúk néne, s 13 kis csibéje, és mert nem rebbentek szét, hogy a gombóc odaért, hozzáragadt mindahány, a gombóc meg a zsivány, a hangyával, az egérrel, a kotlóssal, s a csibékkel, nem tréfa a felesem, tova gördült sebesen. Kigurult a kocsi útra. Épp akkor ért oda Gyurka, pödröd bajszú víglegény, zirgő-zörgő szekerén. És mert nem húzódott félre, nagy szerényen az útszélre, a szekérút hozzáragadt a gombóchoz, s vesd el magad! Le a völgybe, fel a dombra, gurult mind a gombóc, hangya, kotlós tyúk és kisegér, a sok csibe s a szekér. S zirgő-zörgő szekerén ott gunnyasztott búsan Gyurka a pödröd bajszú legény. Strombitálva, kivont karddal, vélük szembe, hely, kinyargal, szélvészlábú harci ménen, sarkantyúsan kék mentében, 200 délceg nyalka huszár, a gombócnak mind szarutál, s viharzana már is tova, hogyha nem ragadna oda a gombóchoz mindahány. A gombóc meg a zsivány, a hangyával, az egérrel, a kotlóssal, a csibékkel, a zirgő-zörgő szekérrel, s a 200 huszárlegénnyel gurul-gurul sebesen, el nem éri senki sem. Hát, amint így gurul-gördül, hirtelen elfogy az út, s a legvégén ott sötétlik egy hatalmas alagút. A gombóc mi más tehetne, noha félve és remegve begördül a nagy-nagy szájba, s kivont karddal trombitálva benyargal a sok huszár is, a zirgő-zörgő szekér, a kotlós, a kis csibékkel, a hangya s a kisegér. Egyszerre csak nagy robajjal közeleg a gyors vonat, egyet mordul, kettőt szusszant, s most már kifelé tolat. Hozzáragadt a gombóchoz, nincs irgalom, kegyelem. A gombóc meg el nem fárad, gurul villámsebesen. A vezető száját tátja, ilyető még nem pipált, a fűtő meg rémültében majd lenyeli a pipát. Szemét dörzsölgeti egyre, s azt gondolja, álmodik. Egy öklömnyi gombóc tolja a mozdonyt, s a 100 kocsit. Le a völgybe, fel a dombra, gördül, vágtat mind, a hangya, a kotlós tyúk, az egér, a sokcsibe, a szekér, szélvészlábú harci ménen, sarkantyúsan, kékmentében, 200 délceg nyalka huszár, mind trombitál, mind szalutál, s a hosszú-hosszú vonat, pöfékelve, buzgón tolat, fülig kormos fűtőjével, ki ezt fel nem éri ésszel, rémült masinisztájával, s valamennyi utasával. S a csöpgombóc el nem fárad, árkon, bokron átalvágat. Most is gurul az ebapta, ki elcsípi, felfalhatja.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Őszi kikerics, szereted a lilaszint? Ha a válaszod igen, akkor jó híreim vannak, ugyanis az egyik legszebb őszi virágunk a lilaszínben pompázó őszi kikerics. Ez a csodálatos vadvirág a legnyírkosabb réteken és legelőkön terem. A kikerics mérgező, ezért kérlek benneteket, hogy még véletlenül se jusson az eszetekbe letépni, és a kutyáitokat se engedjétek a közelébe. Látjátok? A tudás! Viszont Magyarországon sok helyen virít a kikerics. Főleg hegyes és dimbes dombos részeken találkozhattok velük őszi kirándulások alkalmával. Az őszi kikericsek közül vannak élénk lilák és halvány lilák is. A középen lévő sárga porzóik pedig remekül mutatnak a lila virág szirmokban. S még egy érdekes dolog. Azt tudtad, hogy az őszi kikerics eléggé hasonlít a kerti sáfrány nevű fűszernövényünk lila változatára? Hisz mind a ketten lila színűek és pompásan festenek. Csukás Mese Rádió.

0: Habci Manó, Német Mese, aki elmeséli nektek, Fodor Imre. Hogy ki a Habci Manó? Pirinyó kicsi emberke a Habci Manó, kajlalábú, ráncos képű, vörös orrú, fekete malaclopóban jár, a fekete malaclopón van egy nagy, lötyögős csukja, azt a nagy, lötyögős csukját legtöbbször annyira a fejére húzza a Habci Manó, hogy arcából csak a nagy, vörös orra kukucskál ki, hanem az aztán messzire fénylik, akár az érett paprika. Hogy hol van a Habci Manó? A Habci Manó legszívesebben a nyírkos, eres csatornákban kuporog, fönt a házak legtetején. Onnan kukucskál le az utcára. Mert az arca ugyan kicsike, hanem a két apró szeme olyan jó, hogy a sasé se jobb nála. Amikor azután esik az eső, és az utca csupa pocsolya, a rakoncátlan lurkók meg addig tapicskálnak a pocsolyában, amíg meg nem vizesedik a lábuk, akkor Habci Manó lemászik a csatornán, villámgyorsan és alig-alig észrevehetően belecsíp az orrukba. Aztán másnap valamennyi lurkó náthás. Habci! Tüsszentenek sorra. Vagy psiha! Némelyik meg úgy, hogy hács! Vagy éppen Habci! Hanem ez bizony nem nevetnivaló, mert ilyenkor folyton folyvást orrot kell fújni, és a többi gyerekkel játszani meg éppenséggel tilos. Néha még egész nap az ágyban is kell maradni annak, aki náthás, ez pedig igen-igen keserves dolog. Habci Manó különben azt is ugyancsak lesi, hogy betakaróznak-e szépen a gyerekek este ágyacskájukban, főleg télen. Őrizkedjetek hát nagyon a Manótól, s ha valaha az utcán játszotok, és kezdtek fázni, mert elhűl a lábatok, akkor gyorsan-gyorsan futkározzatok egyet. Mert a Habci Manó résen van ugyan, hanem a lába az olyan kurta és olyan kajla, hogy azt a gyereket, aki gyorsan elszalad előle, soha napján se éri utol. Ez volt a mese, és még egy fontos dolog, a malaclopó az egy olyan hosszú bő kabát, amiben akár egy malacot is be lehetne tenni, mert valószínűleg ezt senki se tudta.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Találós kérdés.
3: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb gondolkodós feladatot. Így szól. Ez a dolog sosem beszél, és azt mutatja, amit csinálsz. Ha előtte állsz, ő is szembenéz veled. Ha mosolyogsz, ő is visszamosolyog. Néha nagy, néha kicsi, és a fürdőszobában vagy a szobában lakik. Segít eligazodni, ha szeretnéd tudni, jól áll-e a frizurád. Na, mi lehet ez? Igen, nagyon ügyesek vagytok, ez a tükör. Én mindig vicces arcokat vágok a tükörbe. Néha még meg is nevettetem magam. Hát ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
1: Csukás Mese Rádió.
4: Kedves gyerekek, Blaskó Péter vagyok. Most én mondok nektek egy mesét. Az okos szabócska. Volt egyszer egy nagyon kevés királykisasszony. Ez a királykisasszony hírül adta hetet hét ország ellen, hogy ahhoz megy férhez, aki az ő találós meséjét kitalálja. Jöttek is az udvarba mindenfelől királyfia, hercege, grófa, páró, nagysüvegű tótok, válogatott cigánylegények, de amit a királykisasszony feladott, egy sem tudta megfejteni. Na, ez még nem volt elég, de még ki is csúfolta a legényeket, s lassanként nem akadt senki, aki szerencsét próbáljon. Mikor már azt hitték, hogy senki emberfia nem vállalkozik többet, három szabó legény összebeszélt, lesz, ahogy lesz, ha már annyian próbálták, ők is próbálnak, miért ne? A legkisebbik legény olyan teddels, eléseved legényecske volt, se szabni, se varni nem tudott becsületesen. A dolog sem fért a nyakára, fél kótya is volt szegény feje, mondta is a másik kettő, jobb, ha itthon maradsz, s fótot fótra vetsz, te boldogtalan. De beszélhettek, ment ő is, hátha, hátha, na majd meglátjuk. Hát fölmennek a palotába, jelentik magukat, a királykisasszony mindjárt feladja a kérdést. Kétféle hajam van, miféle szín az egyik, miféle a másik? Hát csak ennyi az egész, mondotta az első szabó legény. Fekete az egyik, fehér a másik. Na bezzeg, kacagott a király kisasszony. Felejte másik. Se nem fekete, se nem fehér. Barna az egyik, vörös a másik, felelt a második legény. Hogy is ne, kacagott a király kisasszony. Állj eléte harmadik. Elé áll a szabócska, s mondja nagy bátran, a király kisasszonynak ezüst, meg aranyhaja van, az pedig kétféle szín. Hely, lefittyent a király kisasszony ajka, bezzeg nem kacagott, mert a szabócska eltalálta az igaz valóságot. Szinte elájult ilyettében, hogy most már ehhez a cingár kasziba lábú szabócskához kell feleségül mennie, hanem mikor nagy nehezen magához tért, azt mondja a szabócskának. Ezzel még nem leszek a feleséged, szabócska, egyéb is vár rád, van az istálóban egy medve, azzal kell hálnod ma éjjel. Ha reggel életben talállak, akkor a feleséged leszek. Bizonyos volt abban, hogy a medve 1000 darabra szaggatja a szabócskát, de a szabócska nem ijedt meg, azt mondta, egy életem, egy halálom, érted, ezt is megpróbálom. Este bement a szabócska a medvéhez, és ahogy belépett, a medve már a két hátulsó lábára állott, a két elsőt ölelésre tartotta, úgy ment a szabócska elé. Csak lassan, lassan, várj egy kicsit, mondotta a szabócska, aztán ügyet sem vetett a medvére, belenyúlt a zsebébe, onnét kivette egy marék diót, azt elkezdte ropogtatni, s a belé tenni. Olyan jó ízűen csámcsogott, hogy a medvének folyt a nyál a szájából, s nagy étvágya lett a dióra. A szabócska ismét belenyúlt a zsebébe, adott egy marékkal a medvének is, ez azonban nem dió volt, hanem kavics. Bekapja a medve a kavicsot, rágja, ropogtatja, de bezzeg a kavics nem roppant ketté. Hát, mi dolog? Morogott a medve. Erősebb volna a te fogad, mint az enyém. Hallod-e, tört fel nekem a diót. Mit? Gúnyolódott a szabócska. Hát, te nem tudod feltörni ezeket a nyomorult kicsi diókat? Azzal elvette a medvétől a kavicsokat, hirtelen kicserélte dióval, sorba feltörte. De már ez csuda dolog, dörmögött a medve. Még egyszer megpróbálom. A szabócska ismét adott neki egy marék kavicsot. A medve rágta, ahogy csak bírta, de egyetlen egyet sem tudott ketté roppantani. Hát hiába be kellett lássa, hogy a szabócskának erősebb foga van, s hozzá sem mert nyúlni. Közben a szabócska hegedűt húzott elé a köpenyege alól, elkezdett muzsikálni. A medve meg hopp, elugrott, táncolt, majd kiugrott a bőréből széles jókedvében. Mikor jól kitáncolta magát, kérdi a szabócskát. De, szabócska, nehéz-e a hegedülés? Egy gyermekség, mondotta a szabócska, nézz ide. A bal kezemmel megfogom a hegedű nyakát, a jobbal húzom, vonom a vonót felfelé meg lefelé, ennyi az egész. Igazán? No, ezt én is szeretném megtanulni. Egész nap muzsikálnék és táncolnék akkor. Ez lenne csak a jó világ. Ugyan bizony megtanítaná-e? Hogyne, tiszta szívvel, ajánlkozott a szabócska. Hanem a körmeid nagyon hosszúk. Elébb le kell vágni azokat. Helyes, mondta a medve, vágd le. Azzal a szabócska becipelt egy gyalupadot, a medve lábát feltétette, jó erősen odacsavarta. No most várj egy keveset, mindjárt hozom az ollót. Volt is eszébe. Lefeküdt egy szegletbe a szalmára, aludt reggelig, mint a bunda, pedig a medve úgy ordított, hogy majd szétduvadt az istáló. Hallotta a király kisasszony a medve ordítását, szentül hitte, hogy a szabócskát miszlikbe szaggatta. Jókedvűen kelt fel reggel, úgy ment ki az istálóba, de bezzeg lefittyent az ajka, mikor látta, hogy a szabócskának kutya baja sincs. Most már hiába minden, nem másolhatta meg a szavát. A király sem vette tréfára a dolgot, befogott aranyos hintóba, azon ment a szabócska meg a király kisasszony templomba esküvőre. Ám alig, hogy a hintóba ültek, a másik két szabó legény, akik majd megpukkadtak az irítségtől, hogy azt a nyomorú kis szabócskát ilyen nagy szerencse érte, szaladott az istálóba, s a medve lábát kiszabadították. Nosza, a medvének sem kellett egyéb. Esze nélkül szaladt a hintó után, ordított veszettül. No most véged van, szabócska, mondotta a király kisasszony. de a szabócska nem ijedt meg, hirtelen a feje tetejére állott, a két lábát kidugta hátul a hintó ablakain, s torka szakadtából kiabált. Látod a gyalupadot? Megint ide kerül a lábad, medvekoma! De hiszen a medvének sem kellett egyéb. Megfordult, úgy elfutott, mintha szemét vették volna. A szabócska meg a királykisasszony az alatt a templomba értek, ott megesküdtek, holtomiglan, holtodiglan, úgy éltek, mint két gilice madár. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: mit tudsz Süsüről?
1: Tudom, hogy ő egy sajkán, kedves, jó szívű, aranyos.
0: Na és mit tudsz még?
2: Egyfejű.
3: Jó sárkány.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Zokni és inkoz, a bravúros zokni páros.
1: Sziasztok! Üdvözlünk minden kedves hallgatót! Én Zokni vagyok, mellettem pedig a kifordított jó barátom!
2: Inkoz! Sziasztok!
1: A ruhák megmentésén kívül nagyon szeretünk a környezetvédelemmel foglalkozni.
2: Igen, mondhatni ez a hobbink. De valahol a ruhák megmentésével is védjük a környezetünket.
1: Mondjuk ez is igaz. Ma egy olyan ötletet hoztunk nektek, kedves hallgatók, amivel zümmögő pajtársainknak, a méheknek tudunk segíteni.
2: Bizony, a méhecskéknek számos fajtája létezik.
1: Viszont akadnak köztük magányos méhfajták is. Ez persze nem azt jelenti, hogy szomorúak, csupán ők nem családokban élnek és mézet sem készítenek. Azonban nekik is hősi feladatuk van ám.
2: A virágok beporzása. Sajnos ezek a méhecskék a modern, nyüzsgő nagyvárosokban nehezen tudnak maguknak házat találni, viszont mi is segíthetünk nekik.
1: Építhetünk saját méhszállodát, vagy darázsgarást. Kinek melyik elnevezést tetszik jobban?
2: Nekem a darázsgarás. Darázsgarás.
1: Menő, nem?
2: Nagyon vicces. Kertesházak udvarában is elkészíthető, de legtöbbet egy városi erkélyen segíthetünk nekik, ahol kevés a zöld terület.
1: Kifejezetten jó családi móka a szálloda építése. Egy szabad hétvégi délutánon kérjétek meg anyut vagy aput, vagy az unokatestvéreteket,
2: vagy a tesótokat,
1: vagy a tesótokat,
2: vagy egy ovistársat,
1: vagy a nagymamátokat, vagy a nagybabájátokat, vagy egy zoknit, hogy építsetek közösen egyet. No, de hogy is kell inkoz?
2: Hát úgy, hogy különböző méretű farönkökbe fúróval először lyukakat kell fúrni. Így hogy kicsiket, és nagyobbakat is. Így. Ebbe a zugba tudnak majd a méhek bekuckózni. Na, már most fontos, hogy a benne keletkezett faforgácsot mindenképp szedjétek ki belőle, és tulajdonképpen kész is.
1: Még feldobhatjátok néhány plusz emelettel. Egy régi nádkerítésből vágjatok le egy keveset, és göngyöljétek fel.
2: A szélét csiszoljátok le, és akár egy ceruza segítségével picit tisztítsátok ki a járatokat. Nehogy szalka menjen majd a lakók ízelt lábába.
1: Ó, igen, ez nem lenne jó.
2: Nem.
1: Majd tadám, kész is van a saját méhszállodátok, ami tártkapukkal várja az odatévedt zümmögő pajtásokat.
2: A mi méhecskénk, Mézi, a minap költözött be hozzánk.
1: És zümzüm nyelven tanít minket.
2: Jaj, az nagyon nehéz nyelv.
1: Figyeljetek.
2: Tessék.
1: Ó, inkoz, ez azt jelenti, hogy tartsatok velünk legközelebb is.
2: Jaj, és azt hogy mondják méhül, hogy hallgassátok a Csukásmese rádiót? Jaj, hát én ezt soha nem tudnám megismételni. Na mindegy, hallgassátok továbbra is a Csukásmese rádiót. Sziasztok!
1: Sziasztok! Hello, hello! Nem mondjuk azt, hogy hello, hello!
0: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukásmese rádióban. Új mesesorozat a Csukásmese rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukásmese rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hármason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Ez a mesés délután. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek. Gyerekek, halihó, itt a Csukásmese rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyogálni támad kedvetek.
4: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, csukimukik! Ma egy nagyon különleges mesét hoztam nektek az ország kis hősével, Medárddal.
2: Tosi a Csukásmese Rádió!
1: És a már jól ismert mesemondónkkal, Banner Gézával. Hallgassátok szeretettel!
3: Kedves gyermekek, Banner Géza vagyok, és ma én mesélek nektek egy különös kis történetet. Gévai Csilla, Medárd és a bátorság. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy csodaszép város, ahol ugyanúgy indult a nap, mint bárhol másutt a világon. Valaki éppen arcot mosott, más valaki a reggeli kávéját itta, de rengetegen voltak azok is, akik a munkahelyükre vagy az óvodájukba indultak, és már vették is a cipőjüket. Az egyik ilyen készülődő kisfiút Medárdnak hívták. Medárd, ugye milyen szép, különleges név. Elárulom nektek a jelentését. Bátor őrző. Ha a mesém végére érek, már tudni fogjátok, hogy miért is olyan különös, hogy pont ez a kisfiú viseli ezt a nevet. De mindent csak sorjában. Medárd még csak 4 éves volt, de már rengeteg mindent tudott a világról. Szeretett fogat mosni, érdekes könyveket nézegetni, sőt, ha kellett, még önállóan telefonálni is, ugyanis ismerte a számokat. Azonban Medárd tudott valami nagyon különlegeset, amit a 4 éves társai közül senki sem ismerhetett. Tudta jól, hogy mit kell tennie akkor, ha az anyukája nem érezné jól magát. Medárd anyukájának ugyanis olyan betegsége volt, ami néha azzal járt, hogy nem tudott kikelni az ágyból, de még a telefont sem tudta felemelni. Medárd ilyenkor nem ijedt meg. Ha kellett, odavitte anyukájának a gyógyszerét, vagy hozott neki vizet, esetleg elmesélt neki egy történetet a kedvenc könyvéből. Azonban ez a reggel más volt, mint a többi. Ezen a reggelen a kisfiú anyukája nem mondott semmit, sajnos még a szemét sem nyitotta ki. Medárd érezte, hogy nagy a baj. Tudta, hogy most olyat kell tennie, amit ezelőtt még sosem. Fel kell hívnia a mentős bácsikat.
2: Oda is tanított Anna?
3: Tette fel magának a kérdést Medárd.
2: Ja, igen. Lenyomom a reddest, aztán megint a reddest, és végül a kettes számot. És elmondom, jöjjön egyébként.
3: Hívás után a füléhez tette a mobilt. A telefon kicsengett. Hamarosan egy nagyon kedves hangú bácsi szólt bele a telefonba. A mentős hangja nyugodt volt és segítőkész. Ha most azt hinnétek, hogy a kisfiú ekkor össze-vissza beszélt idegességében, akkor bizony nagyon tévedtek. A mentős bácsi összes feltett kérdésére ügyesen és okosan válaszolt, és még azt sem felejtette el, hogy kinyissa nekik az ajtót, hogy majd be tudjanak jönni, ha ideérnek. Tudjátok, ilyenkor sokszor már az is életet menthet, ha időben felismerjük, hogy ki kell hívni a mentőt. Ez sokszor a felnőtteknek sem egyszerű, nemhogy egy 4 éves kisgyereknek. Medárd azonban úgy látszik, különleges bátorsággal született, telefonált, elmondta, hogy éppen mi történik az anyukájával, ajtót nyitott, majd átszaladta a szomszédba segítségért. A kiérkező mentősök is nagyon megdicsérték Medárdot, hiszen rögtön cselekedett, amikor látta, hogy baj van. Medárd aztán este elalvás előtt elmesélte a játékainak, hogy mi történt pontosan. Érdekes, hogy minden játék a másért dicsérte meg őt. A sakktáblája így szólt. Medárd, annyira büszke vagyok rád, gyors voltál, mint egy futó, és megvédted a királynőt. Akarom mondani az anyukádat. Ezután a macia szólalt meg. Olyan jó, hogy a te macid lehetek. Tudom, hogy te biztosan ápolnál, ha túl sok mézet ennék, és fájna tőle a hasam.
2: Hát persze az ápolnájuk,
3: mondta Medárd.
2: Megvizsgálom az iskolát, még az is lehet, hogy mentős, az orvososak. Minél több emberem és masin tudok segíteni.
3: Ekkor Medárd kedvenc piros versenyautója kifarolt az ágy alól, felszökkent az ágyra, és lelkesen így kiáltott. De ha felnőtt korodban is gyógyító szuperhős leszel, akkor ígérd meg, hogy csak is velem dolgozol. majd fessél le fehérre, tegyünk a motorház tetőmre egy nagy piros keresztet, a tető csomagtartóm helyére pedig egy villogó lámpát. Mi leszünk a leggyorsabb mentőcsapat a világon.
2: Nem így,
3: mondta ásítva Medárd, és azon az éjjelen a kórházban gyógyuló anyukájáról álmodott.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Segítsetek a szüleiteknek az otthoni teendőkben. Amikor vége a játéknak, pakoljátok el a játékaitokat a helyükre. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok!
2: Én Zokni vagyok.
1: Én pedig a párja, Inkoz.
2: Mi vagyunk a...
1: Bravúros Zokni páros! De várj! Egy, kettő, hol a harmadik? Hát hárman kellene itt lennünk,
2: igen,
1: nem?
2: Igen, ugyanis van egy sztár vendégünk, aki nem más, mint...
1: Ruhamanó Fonalszál!
2: De tényleg hol van? Áó!
1: Ruhamanó!
2: Manó! Bocsánat, itt vagyok.
1: Azt hittem, az asztalán ábújtál.
3: Nem, csak volt egy rakás befoltozandó zokni.
1: És az összes elkészült?
3: El.
1: De jó!
2: Erről nekem eszembe jut egy jó mese.
1: És hát munka után pedig édes a pihenés, meg mi édes még zokni?
2: Meseolvasás!
3: Jó, akkor olvasunk mesét.
1: Lázár Ervin meséje nyomán.
2: A lyukas zokni.
3: Volt egyszer egy lyukas zokni. Újkorában nem akárki lehetett, mert előkelő anyagból készült, és hegykekék minták ékeskedtek rajta. De hát most már megöregedett, s mondom, volt rajta egy lyuk. Amolyan pöffeszkedő, cafrangos szegélyű. Bent laktak egy rozoga szekrény, legrozogább fiókjának legalján.
2: Azért én szebb vagyok nálad,
3: mondta a lyuk az okninak.
1: Mi?
3: Csodálkozott az okni.
1: Még hogy szebb? Mitől vagy szebb?
2: Mert átlátni rajtam,
3: mondta a lyuk.
1: Ugyan,
3: oktatta az okni.
1: Rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó, s nézd meg a gyönyörűséges kék mintáimat.
2: És piszkos is vagy,
3: folytatta a lyuk fittyet hányva az oktatásra.
2: Én bezzeg sohasem piszkolódom be.
3: Ezen az okni elgondolkodott.
2: Na ugye,
3: hangoskodott a lyuk.
2: Te is belátod. Nem is méltányos, hogy én ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy.
3: Fogta magát, nőtt egyet. Most már alig maradt valami az okniból. Nagyobb volt a lyuk, mint a maradék zokni.
1: Teljesen tönkre teszel,
3: siránkozott az okni.
2: Örülj, hogy ilyen gyönyörű lyukkal lakhatsz együtt.
3: Fölényeskedett a lyuk, és még nagyobbra nőtt.
1: Jaj, ne csináld!
3: Kiáltott az okni, és akkor a lyuk nagy pöffeszkedve akkorára nőtt, hogy az okniból nem maradt semmi. De ahogy eltűnt az okni, úgy eltűnt a lyuk is. Mert ha az okni nincs, lyuk sincs. Így aztán a nem létező lyuk most siránkozhat a nem létező zokni után.
1: Bezzek a lyuk nem hitte volna, hogy szebb, mint az okni.
3: Hát igen, nincs egyik a másik nélkül.
2: Én sem lennék zokni Inkoz nélkül.
1: Jaj, de kedves vagy, én sem nélküled.
3: És én sem lennék Ruhamanó a segédjeim nélkül.
1: Hát ez megint nagyon kedves volt.
2: Igen.
3: Na menjünk, készítsünk valamit.
1: Jó.
2: Jó, nyomás.

0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Peszteritz Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila, állatok madarak nevét talált ki. Tekeredik jobbra-balra, egybe teste, feje, farka. Lábán biző, sosem jár, mégis gyors és továbbáll. Nevét talált ki.
2: Ez a kígyó.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: szembe.
1: A következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen.
2: Csukás István, Tóbiás és a cukorka. Tóbiást egy patikus megállítja, jaj, ne fuss, ne ugrándozz, ne szaladj, biztos nagyon beteg vagy. Fejed forró, lázad van, miért nem vagy az ágyadban? Kapd be ezt a hőmérőt, de a nyelved nyújtsd előbb. Injekció, mankó, fásli, tessék mindent kipróbálni. Ez lesz jó a torokra, torokvédő cukorka. Bekapott egy szem cukorkát, görcs rántja össze a torkát. Se baj, súgta. Egy-kettőre köhögés elmúlik tőle. Jön egy kutya. Kapsz egy szemet, s óriásit prüszkölgetett. A postás is megkóstolja. Egyből megfájdul a torka. Egyből rájön a köhögés. Száll a levél, mint a hóesés. Dühöng az utcaseprő. Ez a levéleső.

0: Nesze, itt egy cukorka. El is némul a torka. Én is kérek, ott, ott fent, kémény seprű integet, s akkorákat tüsszentget, hogy a kémény megreped. Szól a hajós kapitány. Ez a cukor, de hitvány. Akkorákat tüsszentget, hogy a hajó elsüllyed. Fut, menekül, Tóbiás, nem én vagyok a hibás. A patikus ígyen szól, köhögtek a cukortól? Na, nézzük csak, értem, értem. Alig, ha nem elcseréltem. Itt egy másik cukorka, ez való a torokra.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: csodabújnak.
1: Csukás Mese Rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, én Tokár Mátyás vagyok, 12 éves, és Bendl Verától hoztam egy mesét, miszerint Matyi lekési az esőt. Én személy szerint szerettem az esőt, mert hasonlóan, mint Matyihoz, az esőnek nagyon jó hangja van, meg az illata is zseniális, és az eső után teljesen más a hangulat, meg az egész táj teljesen más eső után, és van egy sajátos varázsa ennek az eső dolognak. Na de kezdjünk is bele. Eső várható, mondta egyszer csak apa. Matyi felkiáltott, imádom! És ez így is volt. Sok gyerekkel ellentétben Matyi kedvenc hangja az eső kopogása volt az ablakon. Pik, pik, pak, pak, pak, pak. Így kopogott, és kedvenc elfoglaltsága volt az esőben sétálás. Csak hogy akadt még egy kedvenc elfoglaltsága is, a mesenézés. Nézek egy kis mesét, amíg meg nem jön az eső, mondta apának, és bement a szobába. Nem meglepő, hogy annyira nézte, hogy addigra az eső nem csak, hogy megerett volna, hanem tovább is állt. A nyugati országrész felé vette az irányt. Ahogy Matyinak ez fel sem tűnt, az meg azért nem meglepő, mert a dínók szerepelnek a mesefilmben, a dínókat pedig nem lehet egy pillanatról a másikra megfontolás nélkül otthagyni. Mégis, amikor Matyi megtudta, hogy lekéste az esőt, sírni kezdett. Le akartam menni és elázni, zokogott hangosan apának. Gyere, Matyi, kirándulunk egyet eső után, ajánlotta apa, de Matyi rázta a fejét. Én esőben akartam, eső nélkül minek? Végül mégis beleegyezett, bár kizárólag apa kedvéért. Úgy érezte, a valódi dínók sétafikálnának odakint, azt sem tudná felvidítani. Ráadásul apa azt találta ki, hogy menjenek egy kifliért. Kifliért? Nagy ügy. Fogtak egy szatyrot, felvették a szandált, hiszen nyár volt. A nedves utcára kinyitották a kaput, csodálatos esőszag áradt, még a betonból is. Matyi beszippantotta. Közölte aztán, és szomorúan az elszalasztott esőre gondolt. Úgy érezte, lemaradt egy nagyszabású dologról, egy igazi, különleges záporról. És most meg el kell menni egy kiflit venni. Eléggé kiábrándító. Gyere, Matyi, belelépjünk a pocsolyába, bolondozott apa. De Matyinak nem volt kedve bolondozni, sem piszkos pocsolyákba lépkedni. Ekkor apa egy fa alá ugrott. Gyere csak ide, kiáltotta, és amikor Matyi rossz kedvűen követte, apa megrázta az egyik ágat, és esőcseppek garmadája, mit garmadája, hihetetlen sokasága esett Matyi nyakába, hajába, szájára és szemére. Jaj! Sikította Matyi. Mégis esik! És nevetett. Apa még egyszer meghúzta az ágat. Matyi megint sikított. Megint! Kiáltotta, és oda mentek a következő fa alá. És apa újabb esőt csinált. Matyi lelkes lett. Végre vizes lehet. Hát így már egészen más az élet, erre gondolt. A harmadik fától kezdve Matyi lett az esőcsináló. Hogy hogyan csinálta? Hát beleült apa nyakába, és addig rázta a fölötte lévő ágat, ameddig mindkettejük feje csuromvíz nem lett. Meg Matyi pólója, meg apa szemüvege is. Csodálatos móka volt, csak a boltos néni nézett furcsán, de Matyiék ezzel nem foglalkoztak. Megvették a kiflit, és már mentek is. És jöki füvel, mi történt? Megpróbálták szárazon tartani visszafelé, nagyon igyekeztek, de sajnos mégis be kellett ugrani egy utolsó fa alá és csinálni egy újabb záport. A kifli nem örült neki. Sajnos tejbe grizzett a vacsora. Milyen kár, mondta a tigris, aki egész délután Matyi ágyában hűsült, és csak enni ébredt fel. Matyi is annyira szomorkodott, hogy azonnal megölt két tányérral. Na ez volt a kis mesém, és mennyire hasonlítunk Matyival, szeretjük az esőt, ugyanúgy hívnak, és még a tejbegrízt is nagyon szeretjük. Szerintem mindenki nagyon szomorú lett volna, hogy a kifli helyett tejbegríz a vacsora.
0: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Én az őszben nagyon sok mindent szeretek. Soroljam? Például azt, hogy lehet színes faleveleket, vadgesztenyét és makkot gyűjteni. Hogy az őszi nap már nem olyan erős, mint a nyári. Így többet lehetek kint a friss levegőn. Hogy ősszel kiszínesedik az erdő, és a sok szín engem boldogsággal tölt el. Hogy ebben az évszakban még nem kell kabátot hordanom, hanem elég egy meleg pulóver is akár, amiben könnyedén mozoghatok. Ti szoktatok arra gondolni, hogy mit szerettek az őszben vagy a tavaszban? Ó, és végül azt is szeretem az őszben, hogy amikor borongós az idő, olyan jó hazaérni a meleg lakásba, ahol ihatok egy finom teát, vagy kannalazhatok egy finom levest. Szeretlek, ősz! Csukás Mese Rádió.

0: Mese a gyapott magocskáról. A veréb éppen egy mező fölött repdesett, elemózsiát keresett magának, mikor a szél egy magot fújt feléje.
1: Nolám, mintha csak nekem küldte volna, gondolta magában,
0: és gyorsan a csőrébe kapta a magot, majd hazarepült vele. Otthon elővette, nézegette, de még sosem látott eféle magot. Áthívta hát a szomszédját, a bölcs harkályt, gondolta, ő biztosan ismeri a fajtáját. S valóban, a harkály azt mondta, hogy az egy gyapott magocska.
1: Gyapott? Hát az meg miféle dolog?
0: Kérdezősködött a veréb. A gyapott magocskát elvetik, és abból lesz a gyapott cserje, aminek a termése a gyapott. A gyapotból pedig fonalat fonnak, abból pedig szövetet szőnek. A szövetet pedig be is lehet festeni mindenféle színűre vagy mintásra, végül ruhát varnak belőle, mesélte a bölcs harkály. A veréb nagyon izgatott lett a történet hallatán, és elhatározta, hogy ő bizony ruhát fog varratni magának télire. Elrepült hát a szántóföldre, és ott megkérte az egyik gazdát, vesse el neki a gyapott magocskát.
1: Ha elveted nekem ezt a magot, neked adom a fele termést,
0: mondta a parasztnak. Az pedig boldogan elfogadta, és még aznap el is vetette a magot. A madárka alig várta, hogy kibújjon a növény, minden nap elrepült a szántóföld felett, hogy megnézze a magocskáját. Aztán a növény egy nap kibújt a földből, és növekedni kezdett. Aztán nem sokára a termés is megérett, a gazda pedig gondosan leszedte, és kétfelé osztotta. Zsákba tette a madárka részét, odaadta neki, az pedig megköszönte a segítségét. Ezután a veréb elrepült a fonómesterhez.
1: Kérlek, fonjál nekem ebből a zsákgyapotból fonalat. Cserébe a fele a tiéd lehet.
2: Na jól van, nem bánom. Hagyd itt, és jövő hétre megcsinálom,
0: felelte a mester. Eltelt egy hét, és a fonómester két orsó fonallal várta a verebet. Az egyiket megtartotta, a másikat neki adta. A madár ismét kedvesen megköszönte a segítséget, majd tovább repült a takácshoz.
1: Kérlek, szőj nekem kelmét ebből a gomolyag fonalból, s ha befejezted, fizetségül az egyik szövet a tiéd lesz.
0: Rábólintott a takács a dologra, és pár nap múlva ott várta a verebet a kész anyag. Ismét megköszönte a segítséget, és tovaszállt a saját szövetével a kelme festőhöz.
1: Festő uram, legyen olyan jó, és segítsen rajtam. Meg tudná festeni ezt a kelmét. Cserébe magáé lehet a fele.
0: A festő elfogadta az ajánlatot, s még aznap be is festette a szövetet. Másnap, mikor jött a veréb a kelméért, megpillantotta a napon száradó szöveteket. Teljesen elvarázsolták.
1: Na hát, milyen csodálatosak a színei. Olyan szépek lettek, hogy talán mégsem kellene odaadni a másikat a festőnek,
0: gondolta magában. Kivárta, míg a kelmefestőnek más dolga akad, oda repült a kelmékért, majd csőrébe kapta mind a kettőt, és tovaszállt. A festő meg kiabálhatott utána, de a veréb már régen messze járt. Most a szabóhoz ment.
1: Kérlek, várj nekem két ruhát ebből a szövetből, s cserébe megtarthatod az egyiket,
0: ígérte a madár.
2: Rendben, megvarrom szívesen,
0: válaszolta a szabó, és már is munkához látott. Mikor a szabó végzett, a két köntöst felakasztotta a fogasra, majd visszaült dolgozni a varrógépéhez. Nem sokára megérkezett a veréb, és mikor látta, milyen fenséges köntösöket vart a szabó, ismét magával kerítette a telhetetlenség érzése.
1: Azt hiszem, meg kellene tartani mind a kettőt,
0: gondolta. Amíg a Szabó nem nézett oda, gyorsan csőrébe kapta a két köntöst, és magával vitte.
1: A Szabó, mikor észrevette, kiabált utána, de mint hiába. Azt ígérted, az egyik az enyém lehet.
3: Ugyan? Én nem ígértem ilyet,
0: csiripelte a madár. Aztán a veréb elgondolkozott.
1: Még messze a tél,
0: addig csak nem tarthatom otthon. Elrepült hát a paphoz, és megkérte, hogy őrizze meg a két köntöst, míg eljön a hideg, cserébe pedig megkaphatja az egyiket. A pap szívesen beleegyezett, de aztán addig nézegette a két köntöst, míg megtetszett neki mindkettő.
2: Mégis, minek ennek a verébnek egy köntös? Én több hasznát veszem. Inkább megtartom a másikat is, gondolta magában.
0: Később, mikor beköszöntött a hideg idő, megjelent a veréb a papnál, hogy elkérje a köntösét.
1: Köszönöm, hogy megőrizted, de most már kérlek, add oda a köntösömet.
2: Milyen köntöst? Nálam nincsen egy sem, hazudta a pap.
1: De hisz itt hagytam, hogy vigyázz rá nekem, míg eljön a tél,
0: erősködött a veréb.
1: Így meg fogok fázni.
2: Majd imádkozom érted,
0: válaszolta a pap, és ott hagyta a madarat. A veréb ezentúl mindig a pap háza körül repdesett, várta a megfelelő pillanatot, hogy megleckéztesse a papot. Aztán egy nap a veréb meglátta, amint a pap kiteregeti a köntösöket, majd elmegy imádkozni.
1: Most eljött az én időm,
0: gondolta, majd gyorsan a csőrével felkapta a köntösöket, el akart repülni, ám az utolsó pillanatban a pap észrevette a madarat.
2: Hova viszed a köntösömet? Azt mondtad, az egyik az enyém lehet.
1: Én ilyet nem mondtam,
0: csiripelte a veréb, és tovaszállt. A madár ezután otthonos fészket rendezett be fiókáinak egy fa tetején, és magvakat gyűjtögetett, hogy legyen mit enniük a téli hidegben. Hanem ahogy teltek a hetek, az elemózsia egyre kevesebb lett, és mikor már a hó is lehullott, a madárka nem talált sehol élelmet. Végül a veréb arra jutott, hogy elviszi a köntösöket a vásárba, és majd a kapott pénzen magvakat vesz. Ám amikor a város felé repült, óriási szélvihar támadt, és kitépte a csőréből mindkét köntöst. A szél messzire vitte őket. S hiszitek vagy sem? A szél az egyiket a Szabó mester, a másikat a kelmefestő háza elé tette le.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Biztosan ismeritek? Se hal, se lát Dömötört, akiről tudjuk, hogy hát bizony buta volt, mint hatökör, úgyhogy most akkor énekeljük ezt a dalt róla.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Fini Petra, Frici hős lesz. Senkit nem neveznek már mostanában Ferencnek, viccelődött mindig Fricivel az apja. Fricinek meg pláne nem, nevetett hozzá, majd megsimogatta kisfia aranyvörös fürtjeit. Légy rá büszke! A nagyapádat hívták így, a híres oroszlán kutatót. Frici ilyenkor mindig lecsukta a szemét, és maga elé képzelte Fritz Ferencet, vagyis Frici nagypapát. Lelki szemeivel fiatalnak látta is, ruganyos léptűnek, nem olyan hajlott hátú, töpörödött emberkének, mint amilyenné idősebb korában vált. Neki is vörös haja volt, és annyi szeplője, mint csillag az égen a szavanna felett, ha leszáll az éjszaka. A nagypapa távcsöve szinte a szeméhez nőtt, figyelte, kutatta, óvta, gyógyította az oroszlánokat, ha kellett, megvédte őket az orvadászoktól. Együtt élt ezekkel a sárga színű nagymacskákkal, a kicsinyeikkel úgy játszadozott, mintha a saját gyerekei lettek volna. A kis Frici istenítette a nagyapját, akkor is, miután már eltávozott közülük. Nem csoda, hogy arról álmodozott, ő is biológus lesz, és valami távoli vidéken állatokat fog menteni. 6 éves kisfiú lévén egyelőre azzal kellett beérnie, hogy plüss állatokkal vette körbe magát, rengeteggel. Na, nem édi-bédi cukorfalat plüssökre kell ám gondolni. Fricit, amikor kiválasztott egy újabb állatkát, nem az érdekelte, hogy mennyire helyes a pofia, puha a szőre, vagy netán csillogó-e a bundája. Csak is azt vizsgálta, mennyire élethű az állat, és a testalkata, színe, megjelenése hasonlít-e a természetben élő valódi megfelelőjéhez. Frici szobájának berendezése a földtérképét utánozta, a bútorok és a szőnyegek pedig különféle kontinensekké váltak. Az adott plüssállat nem élhetett ugyanis másik földrészen, mint az eredeti megfelelője. Nélkülük nem ment sehová, nélkülük képtelen volt elaludni. Ha csak a sarokra készült fagyizni, akkor néhány európai állatot vitt magával, annyit, amennyi belefért az egyik kezébe, hogy a másikkal a fagyit tarthassa. Ha barátokhoz indult ebédre, ment vele egész Afrika állatvilága. Ha a nagymamánál aludt, legalább 2 földrésznyi plüss tartott vele. Ha pedig több napot kellett eltöltenie a családja nélkül, akkor az egész világ, minden kontinens, minden állata elkísérte plüssformában. Az óvónénik által szervezett ovistábor 3 napig tartott. Ez bizony szerinte az összes plüst jelentette volna. A gond csak az volt, hogy az ovis csoport busszal ment, és a csomagtartóban nem fért volna be Frici egész állatgyűjteménye, mert legalább 50 plüsse volt. Komoly lelki tusa árán végül abban maradt a fiú a szüleivel, hogy csak 30 állatot visz el. Köztük a nagy hím oroszlánt, amit a legjobban szokott szorongatni elalváskor. A plüssök éppen hogy befértek apa óriási sportáskájába, Frici a ruháit és a tisztálkodószereket egy pöttöm hátizsákba rakta be. Így is minden gyerek csak forgatta a szemét, amikor meglátták a méretes pakkot a busznál. Még az óvónéni is finoman megjegyezte, hogy akkor ez a táska, mint maga a busz. Pedig szükségem van ennyi plüss állatra, Éva néni, bizonygatta a kisfiú. Éva néni kedvesen megsimogatta a fejét, majd segített neki felszállni a buszra. Az ovis táborban mindenki csodálkozva figyelte Fricit, amikor kipakolt a táskából. Sorra elmondta az állatok nevét, és azt is, hogy melyik milyen földrészen él. A tábortűznél a forró szavannáról mesélt, és szenvedélyesen adta elő nagypapája oroszlánvédő történeteit. Sokan gondolták úgy, hogy 6 évesen már nem illik alvós állattal indulni egy komoly táborba, kicsit lesajnálóan néztek hát az oroszlányát szorongató Fricire, aki sorra jó étpuszit nyomott a plüssei homlokára. Amikor aztán eljött a takarodó ideje, és leoltották a lámpát, már nem érezték annyira gyerekesnek a dolgot. Egyre többen sírtak fel, vagy rohantak ki az óvónénihez. Frici először Böbének adott egy fókát, aztán Jucusnak egy színes papagájt. Balázs kapta a jegesmedvét, Tibi a vidrát, Máté pedig a sast. Zsuzsika egy nagy szárnyú pillangót, Magdolna pedig a villogó szemű csíkos tigrist. A puha szőrű állatkák egyre fogyatkoztak, könnyes szemű kisgyerekből viszont egyre kevesebb lett. Este 10-re Frici az összes plüssét kölcsönadta, kivéve a nagy hímoroszlánt, aminek a sörénye már teljesen összeállt a sok ölelgetéstől. Fricinek a szíve szakadt meg, hogy nem tudhatja maga mellett az összes állatot, ugyanakkor kellemes bizsergés és melegség járta át. Jó érzés volt segíteni a többieken. Már éjfél volt, amikor felébredt arra, hogy pisilnie kell. Óvatosan lépkedett ki a mosdóig, hogy senkit ne ébresszen fel. Olyan halkan ment, hogy az óvónéni nem hallotta meg, amint közeledik. Éva néni szobájának ajtaja nyitva volt. A kisfiú sírást hallott bentről. Nem tudta, mit csináljon. Felnőttek nem szoktak sírni. Vagy ha igen, akkor is inkább egy másik felnőtt szokta őket megvigasztalni. Tud ő segíteni egy szomorú felnőttnek? Végül vett egy nagy levegőt, és belépett a szobába.
2: Nem tudsz aludni, Frici?
1: Törölte meg azonnal a szemét Éva néni, és ölelésre nyújtotta a kezét. Észrevette, hogy a kisfiú értetlenül nézi a könnyeit.
2: Nincs semmi baj, csak tudod, a nagymamám nagyon beteg. 95 éves. Igazából örülhetünk, hogy ilyen szép kort megért. Én mégis szomorú vagyok, ha arra gondolok, hogy elveszíthetem őt.
1: Frici agya lázasan járt. A kezében ott ölelgette a nagy hímoroszlánt, aminélkül még soha nem aludt el. Az óvónéni szemében pedig ott ragyogtak azok a fájdalmas, szomorú könnyek. Aztán elhatározta magát. Gyorsan az óvónő kezébe nyomta az oroszlánt, miközben ezt hadarta. Ez a hímoroszlán engem mindig megvédett. Éva nénit is biztos megvigasztalja. Azzal kiszaladt a szobából, mert félt, hogy a végén még meggondolja magát. Frici! Szólt utána az óvónéni, de a mondatot már csak magában fejezte be, hiszen ez az oroszlán a kedvenced. Ám a fiú már messze járt. Végül úgy alakult, hogy Frici az óvis táborban mind a három éjszakát az állatai nélkül töltötte. Amikor az óvónéni visszaadta neki a hímoroszlánt, ezt mondta. Nem ismerek nálad nagyobb hőst a világon. És ezzel Frici is egyetértett. A gyerekek úgy néztek rá, mint valami vöröshajú világ megmentő lovagra. Hazafelé Frici mamája és papája meghatottan figyelték a fiúkat. Alig hitték el, hogy a táborban az állatai nélkül aludt. Ez aztán igazán hősies cselekedet volt, Fricikém, ismerte el a mamája.
3: Remélem is, mondta határozottan Fici. Máskülönben hogyan tudnék nagypapa nyomdokaiba lépni?
1: Jelentette ki komolyan, majd az autóból kinézve szemével végigpásztázta a tájat. A mezőkön oroszlánok szaladtak, az egyik domb mögül pedig, mintha a nagypapája szafari kalapját látta volna kikandikálni. A szülei csodálkoztak is, amikor másnap óriási patáliára ébredtek. Frici az ágyban ült, és jaj veszékelt. Mi történt, Frici? Faggatták.
2: Elveszett a plüss oroszlánom,
1: motyogta a kisfiú. Az, amelyiket kölcsönadtad az óvónéninek, és olyan ügyesen aludtál nélkül a táborban?
2: Az, de akkor egy hős voltam, most meg csak egy óvodás kisfiú vagyok,
1: zokogott tovább Frici. Aznap Frici egy kicsit késve ért be az óviba. Az oroszlán végül a szennyes tartóból került elő, ahol egy pulcsiba gabajodva bújt meg. Az óvónéni kérdő tekintetére, hogy miért késtek el, Frici szülei ennyit feleltek. A hősöknek is jár néha egy kis szabadság. Frici pedig megkönnyebbült, hogy ma újra egy átlagos óvodás kisfiú lehet.

0: Csukásmese rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Andrea vagyok. Van egy mondás, ami így szól. Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Tudjátok, hogy ez mit jelent? Az, hogy a veszélyes próbálkozásokra előbb-utóbb ráfázik az ember, vagy a ravasz róka. A szállást kérő róka. Egyszer egy vén róka nagyon megéhezett egy kis pecsenyére. Fogott hát egy üres zsákot, a hóna alá csapta, és elindult vele világgá. Ment, mendegélt, míg estére egy gazdag ember házához nem ért. Bekopogott, és amikor megkérdezték, hogy ki az, hát így felelt. Szegény utasember vagyok, s éjjeli szállást kérnék, hogyha megszánnának. Jó szívű ember volt a gazda is, meg a felesége is. Megszánták a szegény utast, beengedték, vacsorával is megkínálták. A róka megköszönte szépen, a padra kuporodott, a zsákját pedig a pad alá tette. Mielőtt lefeküdt, azt mondja a gazdának. Jaj, gazduram, nem jár itt a ház körül valami tolvaj? Ebben a zsákban egy szép nagy kakas van. Nem szeretném, ha elveszne. Sose búsulj, rókakoma, az én házamból még nem veszett el semmi. Csak aludj nyugodtan, bíztatta a gazda, s még mosolygott is, hogy a róka félti a kakasát. Persze, hogy a zsákban nem volt semmi. Hanem azért, mikor felébredt a róka, jajgatni kezdett. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága kakasomat. Csitították, hogy dehogy lopták el, már ugyan kilopta volna el. Talán elbújt a szobában valahol, keresték mindenfelé, de sehol sem találták. Szörnyen szégyelte magát a gazda, hogy éppen az ő házában tűnt el a rókának valamije, de meg sajnálta is szegényt, hogy olyan keserbesen siránkozott. Mi más tehetett volna? Adott egy szép nagy kakast a rókának, hogy ne sírjon úgy, és most már menjen tovább békével. El is ment a róka nagy örömmel, ment a kakassal egész nap, este pedig megint bekopogtatott valahova. Itt is jó emberek laktak, akik szívesen látták. Amikor le akart feküdni, a róka ismét körülnézett a szón, mintha a tolvaj után kutatna, majd így szólt a gazdához. Tudja meg, gazduram, hogy egy szép kövér lúd van a zsákomban. Jaj, ha azt ellopná valaki, nem lopja el azt nálam senki, csak feküdj le és aludj nyugodtan, mondta a gazda. Hanem hát a róka csak azt várta, hogy mind elaludjanak. Amikor szépen kivette a zsákból, no, mi is volt a zsákban? Hát bizony a kakas volt, semmi más. Kivette a kakast, és úgy megette, hogy még egy tolla sem maradt. Hely, de aztán reggel rá is kezdett megint a siránkozásra. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép ludamat. Keresték ezt is mindenfelé, és mikor végül nem találták sehol, a gazda adott neki egy jó kövér ludat, hogy ne sírjon és ne panaszkodjon, hogy nála elveszett valamije. Ment tovább a róka a kövér luddal, és úgy örült, hogy majd kiugrott a bőréből. Az úton tízszer is kibontotta a zsákot, hogy megnézze, benne van-e még a lúd. Így ment mendegélt, míg estére ismét egy házhoz ért. Itt is kopogtatott, beeresztették, de mielőtt lefeküdtek, megint így szólt a gazdához. Ide tettem a zsákom a pad alá. Mégsem merek nyugodtan aludni, mert tudja meg, gazduram, hogy egy szép kövér malacom van benne. Csak aludj nyugodtan, biztatta a gazda, akármi is van a zsákodban, az én házamban nem lesz semmi baja. Hát a gazda ugyan nem jól gondolta, mert alig, hogy elaludtak, a róka úgy felfalta a kövér ludat, hogy se tolla, se csontja, se egy darabkája nem maradt. Hanem rá is kezdte már hajnalban a nagy siránkozást. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép malacomat. Hiába csitították, hiába vigasztalták, s hiába is alták, s hiába is keresték a malacot mindenfelé. Így sem maradt más hátra, a gazda végül is adott a rókának egy szép kövér malacot. No most volt csak nagy örömben a róka, mikor kiért az olyaságútra, s a zsákot kibontotta. Sosem látott még ilyen szép malacot. Ebből lesz ám csak a jó ízű pecsenye. Ment mendegélt egész nap, s estére megint csak bekopogtatott egy gazda házához. Beeresztették, itt is ugyanazt mondta, mielőtt lefeküdtek. Gazduram, jól vigyázzon ám éjjel a tolvajra, hogy el ne lophassák az én szép kövér disznómat, ami ebben a zsákban van. Oda néz a gazda, hát látja, hogy a zsákban nem férne el egy kövér disznó, de meghallotta is, hogy csak kis malac visít belőle. Na de azért nem szólt semmit, csak elaludt szépen. De nem aludt ám el a róka, megette a malacot szőröstül, bőröstül, s alig pitymallott, már el is kezdte a jajgatást. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép disznómat. A gazda mindjárt rájött a turpisságra, de azért tette magát, mintha sajnálkoznék. Így szólt a rókához. Jaj, csak ne búsulj és ne kiabál tele a falut, inkább kettőt adok az egy kövér disznót helyett. Ad ide a zsákodat, hogy odakint tegyen bele őket. Kiment a gazda a róka zsákjával. Volt neki két mérges kopója, éppen éhesek voltak. Ezeket bedugta a róka zsákjába. Jól be is kötötte, aztán a rókának adta, hogy igyekezzék a faluból kifelé. Nem kellett a rókának kétszer sem mondani, most vitte csak nagy örömmel a zsákot, s már előre nyalta a száját a jó zsíros lakomára. Alig várta, hogy kiusson a faluból az országútra. Kibontotta a zsákot, hogy megnézze a két disznót. Hát, amint bontja, ugyan mi ugrik ki belőle? A kopókutyák. Nosza a szaladóra fogta a róka kuma a dolgot. Nem kellett már neki disznó pecsenye, csak a bőrét megmenthesse. Ha a rókát a kutyák meg nem kergették volna, az én mesém is tovább tartott volna. Találó volt a mondás a mese elején, addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik. A róka pedig addig ravaszkodik, amíg valaki erre rá nem jön, és meg nem leckészteti.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyogálni támad kedvetek.
1: Aranyos, te is.
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Dínyés Soma vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának a vezető karmestere. Egy szép mesét fogok nektek felolvasni. Csibék tánca a tojásban. Muszorszki zeneműve alapján írta Fodor Veronika. Csibék Viktor mosolyodott el. Azért néha én is festettem vidám dolgokat. Hogy jutott éppen ez az eszedbe? Felkértek egy balett előadás jelmezeinek megtervezésére. A rendező elmesélte, miről fog szólni a darab, s már akkor felfigyeltem a vidámságára. Később volt szerencsém megnézni az előadást is. Papírmasé tojásokba bújtatták a gyerekeket, kikelő csibeként próbálták megtalálni lépteik egyensúlyát. Volt egy tojás, amiből sehogy sem sikerült kikelnie a csibének. Egész teste a tojáshéjban volt, csak lábai látszottak ki belőle, ahogy rémülten szaladgál. Nézzétek, neki nem sikerült kiszabadulnia, kiabálta az egyik napos csibe. A többiek óvatosan fordultak a körbe-körbe szaladgáló tojás felé. Segítsünk neki! Igen, segítsünk! Csoportosultak köré. Csőrükkel csípték és ütötték a tojást, kis szárnyaikkal lögdösték le róla a héj maradékát. Mikor végeztek, rémület lett úrrá rajtuk. Ő más, mint mi, nézett körbe az egyik csibe. Más, más, más, csipogták a csibék, és körbeállták a frissen kikelt csibét, aki meglepetésükre koromfekete volt. Csipogva táncolták körbe a fekete csibét, aki éppen magát nézegette ámulattal. Nem táncolunk veled, rikoltott a hangadó csibe. Talán azért volt ilyen magabiztos, mert ő kelt ki legelőször a tojáshelyből. A többiek nem értették, hiszen a csibe, a fekete színtől eltekintve, pont olyan volt, mint ők. A legbátrabb odament és csőrével rákoppintott a veszekedő csibe fejére, mire az elszégyelte magát, és végül mindannyian együtt körtáncot jártak. Remek darab volt. Persze sok múlott a megfelelő jelmezen is.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Lázár Ervin virágszemű. Abból már sok botrány származott, hogy valakinek szép szeme van. De ilyesféle perpatvarról, ami Varga Julcsa szeme miatt kerekedett, állítom, még a legöregebbek sem hallottak. Mert Varga Julcsát, ha netán nem tudná valaki, virágszeműnek nevezik. Azért, mert gyönyörűséges kék szeme van. Nos, hát ebből lett a hadd elhadd. Mert egy szép napon a karcsú sisakvirág nem átallotta azt mondani, semmi kétség, Varga Julcsa szeme olyan, mint én. Ami igaz, igaz, a karcsú sisakvirág igen szép. Senki szemének nem válna szégyenére, ha ráhasonlítana. Nem is lett volna baj ebből a kijelentésből, ha nem hallja meg néhány másik virág. A fürtös gyöngyike fel is csattant mindjárt, még hogy olyan, mint te. Jobb, ha elhallgatsz a sápatak színeddel. Varga Júcsa szeme éppen olyan, mint én. Na erre lett riadalom zenebona. Rikoltozott a tavaszi csillagvirág, hogy már pedig csak is őtőle kölcsönözhette a színét Júcsa szeme. Az ibolya hasát fogta nevettében, még hogy azt képzelitek, és én? Az erdei gyöngyköles erre lelilázta ibolyát. Nem is kék vagy, lila, mondta dühösen. Ha én lila vagyok, akkor Júcsa szeme is lila. Vegyétek tudomásul, kiabálta az ibolya. Erre aztán előpattant a búzavirág is. Ti mertek ezen vitatkozni, nézzetek meg engem. Még szerencse, hogy nem tudtak egymáshoz közelebb menni, mert biztos hajba kaptak volna. Különösen akkor, amikor a közönséges gubóvirág is beleszólt a vitába, ennek aztán nekiestek mind a hatan. Te mersz közbe szólni, hiszen még a neved is közönséges. Akkora volt a ricsaj, hogy a szundikáló füvek mind felébredtek. Hát, mondhatom nektek, nincs annál csúnyább, mint amikor a virágok veszekednek. Gondolhatjátok, kitett igazságot? Természetesen Mikka Makka. Éppen arra járt, majdnem mindig arra jár, amerre kell, és felkiáltott. Te úristen, színvak lettem! A virágok elhallgattak, egyszerre kérdezték. Színvak? Miért? Reggel, amikor erre jártam, mondta Mikka Makka, világosan láttam, hogy ezen a helyen 7 kék virág virít. Persze, mondták a virágok, és most meg 7 vöröset látok. Egymásra néztek a virágok. Hát bizony nem Mikka Makka volt színvak, hanem ők vörösödtek ki a méregtől. Gyorsan visszakékültek hát, és előadták az ügyet Mikka Makkának. Ó, mondta Mikka Makka, ti oknondiak vagytok. Ez a legegyszerűbb a világon. Varga Júcsa szeme hétfőn, karcsú sisakvirág, kedden fürtös gyöngyike, szerdán tavaszi csillagvirág, csütörtökön ibolya, pénteken erdei gyöngyköles, szombaton búzavirág, vasárnap meg közönséges gubóvirág. Azért mondta a gubóvirágot vasárnapra, mert titokban ezt tetszett neki legjobban. És közben persze, folytatta Mikka Makka, Varga Júcsa szeme egész héten szebb, mint ti heten együttvéve. Ebben meg is nyugodtak a virágok, és azóta boldogan kékellenek, virítanak.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: A kenguru.

0: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb izgalmas találós kérdést. Így hangzik. Képzeljétek el, van valami, amit gyakran láthattok a házatokban, de nem mindenhol található meg, csak a szobákban. Van egy hosszú nyaka, ami a plafon felé nyúlik, és amikor éjszaka sötét van, egyetlen gomnyomással világosságot varázsol. Nem forró, de mégis fényesen ragyog. Mi lehet ez? Gondolkodjatok egy kicsit, és ha már megvan a válasz, mondjátok ki hangosan. Bizony, ügyesek vagytok, ez az állólámpa. Ez volt már a találós kérdésem. Köszönöm, hogy velem játszottatok. Legközelebb is tartsatok velem.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok. Küldjetek levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
2: Sziasztok, gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Most egy magyar népmesét hoztam nektek. A kőszívű ember. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, volt egyszer egy szegény asszony, és annak volt három szép fia. Azt mondják a legények, hogy ők elmennek, és más országból hoznak maguknak feleséget, mert ott a faluban nem tetszik egy se. Hát, ahogy mennek, mendegélnek, egy nagy erdőn vitt keresztül az útjuk. Láttak egy kicsi házikót, és oda bementek.
3: Adjon Isten, öreg apánk,
2: mondták a legények.
3: Adna-e szállás nekünk az éjszakára?
4: Adok én szívesen.
2: Megháltak ott a legények, s reggel azt mondja nekik az öreg.
3: Halljátok-e? Erre visz az utatok, s erre is kell visszajönnetek. És amiért szállást adtam, annak fejébe azt kérem, hogy nekem is hozzatok egy szép leányt feleségül.
2: Gondolta magában a három legény, hogy hát minek ennek az öregnek a szép hajadon, amikor még csoszogni is alig tud. És úgy magukban kikacagták. Na, el is mentek a legények más országba, s a királyhoz elszegődtek. A királynak volt három igen szép leánya. A legények szolgáltak, harcoltak, s úgy megszerette a király őket, hogy a három leányát a három legénynek adta feleségül. Nagy örömmel vitték őket haza, de csak ugyan azon az úton kellett keresztül menjenek, ahol az öreg lakott. Mikor odaérnek, hát köszönnek.
3: Jó napot adjon Isten, öreg apánk! Adjon Isten! Jó sokáig oda voltatok. Látom, magatoknak szép lányokat hoztatok. Hát az enyém hol van?
2: Azt mondják a legények.
3: Nem kaptunk. Na hát, ha nem kaptatok, mind itt nekem kővé változzatok. Csak egyetlen egy leány marad meg nekem feleségnek.
2: Ahogy ezt kimondta, abban a pillanatban a három legény és a két leány kővé változott. Egy leány maradott meg, s azt ott tartotta magánál. Sepregetett, főzött, sírt a leány. Egyszer az öregnek erős jókedve volt. Azt mondja neki a leány.
5: Öreg apókám, miért változtattad őket kővé?
3: Mert az én szívem is kőből van.
5: Hát hol van a te kőszíved?
3: Ott van az ágyterítőben.
2: Az öregember elment, bolyongott az erdőben. A leány szedett egy csomó virágot, és font egy igen szép koszorút, és reátette az ágyterítőre. Este, amikor hazajött az öreg, kezdett kacagni.
3: Miért tetted azt a koszorút az ágyterítőre?
5: Azért, apókám, hogy örüljön a szíved. Felkoszorúztam.
3: Kacagta az öreg. Látom, jó szívű leány vagy. Csak azt gondoltad, hogy ott van a szívem. Hely, pedig nem ott van.
5: Hát hol van, apóka? Könyörgött a leány neki.
3: Hát, ide hallgass. Egy rengeteg nagy erdő közepén van egy nagy szikla, és abban a sziklában van egy madárka. És abban a madárkában van az én szívem. Aki szétveri azt a sziklát, s megfogja a madárkát, s kiveszi a szívemet belőle, akkor nekem azon nyomban visszajön a szívem.
5: Hely, a leány gondolkozott. Istenem, ki tudja ezt megtenni?
2: Na, eltelt sok esztendő. A szegény asszony várta haza a három fiát. Azt hitte, már soha nem is jönnek haza. Született neki megint egy fiacskája, s az már akkorára cseperedett, hogy volt vagy 12 esztendős.
3: Édesanyám, azt mondja, nekem nem voltak testvéreim?
2: Hát, az asszony elpanaszolta, hogy volt neki bizony három testvére, és azok elindultak házasodni, de többé sose tértek vissza.
3: Na, azt mondja, akkor tarisznyáljon fel engem, s elindulok a keresésükre.
2: Szegény asszony feltarisznyálta a fiát, s nagy keserves könyhullatások között eleresztette őt is. Hát, amint megyen a legény, leült enni, s azt mondja. Aki éhes, az tartson velem. Hát, uram teremtőm, az erdőből egy akkora nagy kos kijött, nagy szarvai voltak. Te legény, hívtál, itt vagyok. Na, megvendégelte azt a nagy kost a legény. Az jól lakott, s azt mondja. Húzzál ki egy szört belőlem, s ha bármilyen bajba leszel, segítségedre sietek. Na, a legény ment tovább. Hát, ahogy megint leült enni, azt mondja. Ki van itt a közelben? Még van maradék ennivalóm. Hát, odaszállott egy galambocska a vállára. Na gyere, egyél velem. Amikor jól lakott a galamb, akkor azt mondja. Húzzál ki egy tollat a szárnyamból, és bármilyen bajban leszel, segítségedre repülök. Ment a legény, s addig ment, hogy elérte azt a házacskát, ahol lakott a kőszívű ember. Bekopogtatott, de nem volt otthon, csak a leány. Jó estét! Jó estét! Hol jársz erre, hol még a madár se jár? Azt mondja a legény. Elindultam országvilágot járni. Hát te hogy vagy itt egyedül ebben a házikóban? Nem vagyok egyedül, mondja a leány. Van itt nekem egy öreg apókám, csak az erdőben bolyong most. És a leány akkor ott elpanaszkodta, hogy ott vannak azok a kőszobrok. Elmondta azt is, hogy kaphatná vissza az öregember a szívét. A legény elindult a sziklához, és mikor odaért, hej, azt mondja. Ha itt lenne az a nagy faltörőkos, hogy széthányná nekem ezt a nagy sziklát. Hát, uram, teremtőm, ott termett a kos, s a szarvával csak 2-3 döfött rajta, s szét volt a nagy szikla repesztve. Most csak a galamb kéne, hogy elkapja a madárkát. Oda is repült a vállára a galamb azon nyomban, s elkapta a csőrébe a madárkát. A legény a kezébe vette, vitte hamar nagy örömmel, s hát, amikor közeledett a házikóhoz, azt mondja az öregember a leánynak.
5: Jaj, hallod-e, édes leányom, nem tudom, mi van velem, de olyan melegség van rajtam, és úgy ver a szívem tájéka.
2: Hát, ahogy közeledett a legény, az öregembernek kezdtek potyogni a könnyei. Itt van öreg apám, meghoztam a szívét. Az öregember mindjárt a madárka szívét betette a saját szívének helyére, és az ugyanúgy dobogott, mint azelőtt volt. Azt mondja a leány. Most, öreg apám, élezd életre azokat a kőembereket, hadd legyenek boldogok. Életre is ébresztette őket. Megköszönték az öreg embernek, s megcsókolták egymást, és hazamentek. Nagy lakodalmat csaptak, és boldogan élnek még ma is, ha meg nem haltak.
6: Csukás Mese Rádió.
7: Találós kérdés.
8: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Jöjjön egy ritmusos találós kérdés. Ez a hangszer lehet kisebb, vagy óriási. Többféle anyagból is készülhet. Nem is olyan könnyű megszólaltatni. Ütnöd kell, és már is dübörög a hangja. Zenekarokban is gyakran hallani. A ritmust ő diktálja. De sárkányhajózáskor is találkozhattok vele. Ott az evezés tempóját is ennek a hangszer segítségével adják. Na, mi ez? Doppergést kérek? Bizony, ez a dob! Én mindig elkezdek táncolni, ha meghallok egy jó dobolást. És úgy csinálok, mintha én dobolnék. Mindig ezt játszom. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
6: Csukás Mese Rádió.
9: Csukás István, Süsü újabb kalandjai. Vendég a háznál, öröm a háznál. A szélkakas nyikorgott a tornyon, reketten kukorékolt, majd hirtelen abba hagyta. De ez a rövid nyikorgás, kurta kukorékolás is elég volt, hogy mindenki felnézzen az égre. Hát ahogy bámészkodtak felfele, meg is látták rögtön, hogy egy postás holló közeledik öfögő masináján. Körözött, pöfögött az udvar fölött, majd nagy füst felhőt lőve ki, leszállt. A holló mérgesen dolgott, szitta a masinát, hogy a holló válja ki a szemét. Bedöglött, te postások szégyene. A masina akadozva berregett, majd elhallgatott. A holló egy nagy pecsétes levelet vett elő a táskájából és körülnézett. A kancellára, nagy pöfögésre, berregésre kijött az erkélyre. Add ide a levelet! szólt rá a postás hollóra. A holló megnézte a címzést, megrázta a fejét. Nem neked jött, a királynak jött. A kancellár mérgesen toppantott. Akkor is add ide. Én vagyok a kancellár, majd leszólt Süsünek. Vedd el tőle. Süsü szeliden odaszólt a postás hollónak. Na, add oda, tényleg ő a kancellár. A holló odaadta a levelet, majd várakozóan függesztette szemét a kancellárra. És a borra való? A kancellár átvette a levelet, indult befele, Fokhegyről vetette oda a hollónak. Most nincs apróm. A holló dühösen babrált a masinán, a csőre közt morogva. Szép kis kancellár, mondhatom. Majd Süsünek szólt oda. Legalább lökj meg! Süsü meglökte, a motor beindult, a masina berregve, füstölve, felemelkedett a levegőbe, és elrepült. A király türelmetlenül várta a kancellárt. Olvasmán, sürgette. A kancellár megvizsgálta a pecsétet, megnézte a címzést, majd sóhajtva felbontotta a levelet. Nem szerette, ha sürgetik. Azt szerette, ha mindennek megadják a módját. De azért nem húzta tovább az időt, felolvasta a levelet. Nagy méltóságú és vitéz királyi felség. Ezennel tudatom, hogy tiszteletemet teszem nálad, hallottam hírét Süsünek, és szeretném megnézni, hogy mit tud. Tud-e például követ törni? Zárom soraimat, jó szomszédod, Petrence király. Figyelmesen hallgatták a levelet, a király a trónszéken, Süsü meg az ablakból, mivel bedugta a fejét kíváncsian. Jaj, de jó! Annyit török, amennyit csak akar. Lelkendezett Süsü. Kezdhetjük! Óhó, mondta a kancellár. Te ráérsz, van itt még fontosabb dolog is. Micsoda? Kérdezte Süsü. Micsoda? Kérdezte a király is. Hát a fogadás, mondta a kancellár szigorúan. Egy király jön ide, nem egy foltozó szabó, illendően kell fogadni. Hát jó, sóhajtott a király, fogadjuk illendően. Rád bízom az egészet, te vagy a kancellár. A kancellár elégedetten hajolt meg, s kihátrált a trónteremből. Először is szólt az udvari barbénak, hogy sürgősen csináljon mindenkinek új parókát. Lehet szőke, lehet barna, lehet mindenféle színű, csak ne legyen kószos. Azután szólt a hadvezérnek, hogy a hadsereg gyakorolja a díszlépést, az is, aki szögbe lépett. Legfeljebb majd nem veri úgy oda a talpát. Aztán szólt az írnoknak, hogy írja meg az üdvözlő beszédet. Azután szólt a kőfejtőnek, hogy csináljanak egy táblát, írják rá, hogy királyi kőbánya. Majd visszament a palotába, szólt a királynénak, hogy nem ártana egy-két tánclépést venni. A királyné boldogan bólintott. Hogyne, hogyne, olyan régen táncoltunk már, de kitől vegyem itt a táncleckéket? Tőlem, hajlott meg a kancellár. Egy jó kancellárnak mindenhez kell értenie. Azzal elkezdett keringeni, meg forogni, a szájával zümmögött hozzá, umpala, umpala, vékony lábán úgy ugrált, mint egy kecskevak. A köpenye lobogott, a karja hadonászott, az arca kipirult, a szeme csillogott. Ez a legújabb tánc, mondta. Van hozzá szöveg is, és elénekelte, firegve, forogva, bokázva és szögdelve a szöveget is. Mint a szellő járd a táncot, ne vessen a szoknyád ráncot. A lábacska vígan dobbant, mint az erge, mint az őszba. Majd megállt lihegve, és meghajolt. Nekem el kell rohanni, gyakorolja felséges királyné, egyedül, vagy a Dadával. Lent a Borbé üzlete előtt sorba álltak várbeliek az új parókáért. A kancellár elégedetten ment végig a sor mellett. Egyszer csak meglátta Süsüt, aki szintén ott áldogált türelmesen. Te állj ki a sorból, szólt rá szigorúan. Süsü elszontyolodva kiállt a sorból. Én nem kapok parókát. Lehet, hogy kapsz, ha marad. De most menj, és gyakorold a kőfejtést, parancsolta a kancellár. Süsü elballagott búson a hegyhez. A kancellár a hadvezért kereste. A hadvezér az udvarsarkában egrecélozta a két zsoldost. Jobbra állt, balra állt, jobbra néz, menetel a vitéz, nóta. A két zsoldos rázendített menetelve. Sárgarépa laboda, menetel a katona. Császár körte török megy, a katona vígan megy. A kancellár elégedett volt, megdicsérte a katonákat, rohant tovább a piactér felé, ahol már ácsolták az emelvényt. Felállt az emelvény sarkára, s lekiáltott a bámészkodóknak. Ti pedig gyakoroljátok az éhenzést. Éhen, éhen, mondták a bámészkodók. Nem jó csóválta a fejét a kancellár? Csináljuk még egyszer. Mindenki vegyen jó sok levegőt, tüdőt tele, szálljon ki. Vegyen jó sok levegőt, tüdőt tele, szálljon ki. Egy-két-hár, most. Éjjel zúgták a bámészkodók. Éjjel bömbölte lekátul Süsü, mivel már visszajött a hegyről. A kancellár mérges lett, nagyot toppantott, s ráripakodott. Te ne éjjenezz! Mondtam már, hogy gyakorold a kőfejtést. Menj a hegyhez, neked ott a helyed. Süsü zavartan mosolygott, meg dünnyögött. Már teljesen elgyakoroltam, már alig van. De a kancellár nem figyelt Süsüre, rohan tovább, megkereste az írnokot. Kész van-e az üdvözlő beszéd? Pedig érdemes lett volna figyelnie, érdemes lett volna fülelnie, mert Süsü azt akarta mondani, hogy gyakorlás közben elhordta az egyetlen hegyet, amely a környéken található. Annyira igyekezett, annyira gyakorolt, hogy nem maradt a hegyből egy öklömnyi se. Nem tudta, hogy mit csináljon, senki se figyelt rá a nagy készülődésben, sőt, mindenhonnan elzavarták. Fogtahács búson kiballagott az elhordott hegy helyére. Ott éppen a két kőfejtő állította fel a táblát egy rúdra. Azután ők is elrohantak, ott hagyták Süsüt. Pedig Süsü éppen meg akarta kérdezni, hogy mi van a táblára írva.
7: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Őszi tárgyunk az esernyő. Az ősz beköszöntével többször vesszük elő az esernyőnket is. Gondoljunk csak bele kicsit ebbe a szóba. Esernyő. Ez két szó összevonásából keletkezett. Az esőből és az ernyőből. Eső, ernyő. Esernyő. Neked milyen színű az esernyőd? Van sajátod, vagy inkább te az anyu vagy apu esernyője alá állsz be? Az én esernyőm piros színű, és tele van fehér pöttyökkel. Szerintem messziről úgy néz ki, mint egy óriás gomba. Angliában adták el talán a legtöbb esernyőt a világon. Egyrészt azért, mert ott nagy divat volt esernyőt hordani, másrészt azért is, mert Angliában tényleg nagyon sokat esik az eső. Tudjátok, hogy ki az a világhírű mesehős, aki mindig egy csodálatos esernyőt hordott magánál? Igen, ő Mary Poppins, aki az esernyője segítségével a felhők felé is fel tudott emelkedni. És volt olyan pillanat is, amikor az esernyője fogantyúján található papagáj is mondott egy-két bölcs tanácsot. Én is szívesen elfogadnám ezt a papagájos esernyőt. Ti miért szeretnétek? Szívből kívánom, hogy legyen nektek olyan színű és alakú. Csukás Mese Rádió.

0: Móra Ferenc, mikor Panka főzte az ebédet. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: No, azt el nem felejtem, ha olyan öreg leszek is, mint az országút. Király őfelsége ünnepen se eszik olyan ebédet, mint amilyennel Panka megvendégelt a múltkor. Olyan nagyon hétköznap volt pedig, de még milyen hétköznap, hogy amikor apuka megkérdezte anyukát, mi lesz az ebéd, azt felelte: paprikás krumpli. Drága jó étel, mosolyogtam el magam. Mit teszünk utána? Tudakozta Panna. Kenyeret, haját, bélit, háromfélit. Elfanyarodott erre a Panka mosolygós ábrázata, mint aki vadalmába harapott. Nem is tud anyuka egyebet főzni, pittyeztette el a száját. Főzte jobbat, nevetett anyuka. Arra Panka fölgyűrte a gunyácskája ujját, felkötötte zsebes kötőjét, s úgy kiserdült a konyhára, hogy mire kiértem, már a második tányérnak csorbította le a szélét. De már látom az isteni szakásnénak teremtett, mondtam. Hát, ha még a főztömet megkóstolod, apu, sose kívánkozol többet paprikás krumplira. Hát milyen lesz az a híres ebéd? Suhintott leves. Csak a leves sok legyen. Pulyka pecsenye. Csak a csontja kevés legyen. Lekváros gombóc. Erre már szólni se tudtam, csak az ölembe kaptam Pankát, és csókoltam rajta akkorát, hogy gabócica feléjett rá. Ásított és unottan kérdezte. Mi a jó? Mi a jó? Az ebéd, gabócica, az lesz a jó. Tarts velünk te is. Gabócica alamuszian körül hízelegte Pankát, s visszafeküdt a tűzhely alá. Én is mentem dolgomra, de déli harangszóra megint ott ültem a sarokban, a macska asztalnál. Kész-e az ebéd, világhíres szakácsné? Tessék helyet parancsolni, csörgette a kulcsait Panka, és kikiáltott a konyhába. Kukta! Hozd be a suhintott levest! A Kukta Vilmácska volt, fehér patyolat a ruhája, rózsapiros az orcája, kisfatányér a kezében, suhintott leves a tányérban. Tessék, egyék, nem lesz egyéb! Ettük volna ám a levest, de nem ment bele a kanál. Oly sűrű volt szegényke, hogy villával kellett szurkálni. Elitta a levét, mentegetőzött Panka. Kukta, hozd be a pulyka pecsenyét! Beszaladt Vilmácska, patyolat a ruhája, patyolatosabb az orcája, üres a kacsója, tele jajszóval a pici szája. Jaj, jaj, jaj, elvitte a gabó macska a pulyka pecsenyét. Se baj, mondom én, máskor mink visszük el az ő pecsenyéjét. Kukta, hozd a lekváros gombócot! Szalad a Vilmácska, kormos a ruhája, kormosabb az orcája, de legkormosabb az az irgalmatlan bogrács, amit lezöttyent az asztalra. Teli a bogrács valami fehérrel, úszkál a fehérség közepében valami nagy feketeség. Ennyi, mondom, hisz ez fűrészpor. Dehogy, zsemlemorzsa! Ja, az ám, meg sem ösmertem. Hát ez a fekete, kinek a labdája? Jaj, apuka, minek tartasz olyan rossz szemet, hiszen az lekváros gombóc. De már ezt megkóstolom, fohászkodom el magam, s fogom a kést, kapom a villát, szurom a gombócba. Hát, uram, fia, kiugrik a gombóc, gurul a konyhába, onnan a tornácra, stán a világból is kiszalad, ha utána nem küldöm Vilmácskát. Szaladj, Kukta, csípd meg a gombócot! Vilmácska elszaladt. Panka mérgében megkapta a bográcsot. A bogrács mérgében megsütötte Panka kezét, s lett olyan visítás, hogy a gabócica ilyetében felszaladt a háztetőre. Hol fáj lelkem? Szorongattam a kacsóját. Megállj, van az én patikámban erre is orvosság. Siess, apuka, mert úgy ég a kezem, mint a parázs. Kis kezét a tenyerembe vettem, s a másikkal simogattam. Nyúlháj, daruháj, majd meggyógyul, ha nem fáj. És egyszerre úgy meggyógyult az én Pankám keze, hogy már tapsikolni is tudott vele, mire anyuka behozta a paprikás krumplit. Na, apuka, próbáljuk meg, melyikünk bír belőle többet megenni. Éppen a tálfenekét kapargattuk, mikor nagy lelkendezve visszatért a kis Kukta. Nem állt meg a gombóc, nem ám, nem állt meg, még most is szalad. Szaladjatok utána, ha ráértek. Aki megfogja, Kitörheti benne a fogát?
0: Mikor Panka főzte az ebédet című mesét hallottátok.
2: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Futrobog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi dindon diridongó. Ha kiborul az a kocsi, lerepül a haragosi dindon diridongó. Fut a havon a fakutya, belefut a retyerutya dindon diridongó. Ha kiborul a fakutya, lepotyog a retyerutya dindon diridongó.
0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok gyerekek, Bence Ilona vagyok. A bűvös virág Csukás István verse. Ha szereted, viszont szeret. Ha mosolyogsz, ő is ám. Ha bánat ér, megosztozik szegény szíved bánatán. Cirógatod, megcirógat. Becézgeted, örül ám. Szíved örül, lelked röpül csodálatos illatán. Orvosság ez minden bajra, gondot s a bút űzi ám. Szíved lelked meggyógyítja, míg merengsz az illatán.
3: Vasúton kocsi zörög, a kereke gyorsan pörög, Sári néni vezeti, aki látja, neveti.
4: Boros út!

0: Kökény kisasszony. Mészői Miklós meséjét Kohut Magda mondja el.
1: Napsütötte hegyoldalon élt Kökény kisasszony. A lakása csupa ablak volt. Gicsgöcs a fala, levélzsupa teteje. Bármilyen szellőcske jött, az mind tisztelgett nála. Megsimogatták, megcsiklandozták, talán attól lett olyan gyönyörű kék. Lakása legfelső ablakában könyökölt egész nap, és mind csak arra gondolt, vajon milyen lesz, ha egyszer megcsípi a dér? Még kékebb, még gömbölyűbb? Vagy tán egy még csodálatosabb ablakban fog könyökölni azután is? Ki tudja? Tavasztól őszig sok minden történt. A medgy, a cseresznye, az alma mind siettek nagyon, hogy még a meleg nyár megérlelje őket. Féltek a csípős ősztől. Úgy tanulták, hogy ősszel már a kamrában vagy a föld alatt illik aludni. S még véletlenül sem mondtak semmi jót Kökény kisasszonyról. De rosszat, annál többet. Hogy ilyen meg olyan, könnyelmű és meggondolatlan, egyszer majd biztos megjárja. S titokban valamennyien irigyelték. Késő ősz lett, elcsöndesedett a hegyoldal, már senki se pletykált többet. Csak a nap sütött, s a levegő pengett. Kökény kisasszony pedig szebb volt, mint valaha, majd kicsattant a boldogságtól. Az egyik nap sasúrfi valamelyik közeli sziklára szállt le, és meglátta Kökény kisasszonyt. Akarta, nem akarta, mindjárt megrebbentek a szárnyai. Milyen kék, ámuldozott, és odarepült a gicsgös ablak alá. Kisasszony, mondta zavartan, még soha nem láttam a földön olyan kéket, mint kegyed, jöjjön velem. Kegyed lesz a kék égen, a legkékebb. Ez olyan gyönyörűen hangzott, hogy Kökény kisasszony csak sóhajtani tudott, s bent a hamvasbőre alatt, ahol egy kicsi mag bújt meg, összeszorult a szíve. De akkor már bizonyosan tudta, hogy ez a szép szárnyas valaki nem lehet más, csak a dér. És ahogy az öregektől tanulta, lehajtotta karcsú szárnyakát, és várt. Sasúrfi is erre várt. Lecsippentette csőrével Kökény kisasszonyt, magához emelte az ablakból, és odafektette a begye alá, a puha pihetollak közé. Így szállt fel a magasba, hogy bemutassa a birodalmát. Csodálatos birodalom volt ez. Nem volt teteje, nem volt fala, csak fény volt benne és ragyogás. Kökény kisasszonynak káprázott a szeme. Már bizony nem bánta volna, ha megpihennek valahol, leheverednek valahová. Ő énekelne, Sasúrfi meg hallgatná. Milyen szép is volna. De az egész nagy birodalomban nem akadt egyetlen darabka föld sem. Más kincsekkel volt ez megrakva. Palotákkal, gomolygó rétekkel, csillagokkal, s ezeket mind Kökény kisasszonynak ígérte Sasúrfi. Az pedig egyre szomorúbb lett a boldogságtól, hiszen még végig sem járták a palotákat, már is szétfoszlottak. A rétek ott is voltak, és mégsem voltak sehol. Talán a csillagok, gondoltak Kökény kisasszony reménykedve, és Sasúrfi már is megsuhogtatta a szárnyát. Úgy repült felfelé, mintha egyszerre gondoltak volna ugyanarra. Nagy téli éjszaka volt, fekete és szikrázó, amilyen csak egyszer van egy évben. Ezt is az öregektől hallotta Kökény kisasszony, és most örült, hogy megérte ezt az éjszakát. Megbújt a pihetollak között, és hallgatta Sasúrfi énekét. Csillagom, kökényem, csillagom, kökényem. Még sok verse volt az éneknek, de Sas úrfi ezt ismételgette a legtöbbször. Csak dalolt, dalolt, és már a szárnyait is egyre lassabban suhogtatta. Előbb az egyiket húzta be, aztán a másikat, a csőrét meg odafektette a begye alá. Már csak ehhez volt ereje. Megérkeztünk, kérdezte kicsi hangján kökény kisasszony. Éppen megérkeztek. Úgy zuhantak vissza a hegyoldalra, mintha csak most repültek volna igazán. Kökény kisasszony egy apró lyukba gurult, és mindjárt elaludt. Ott érte az eső, a szél, a napfény, a föld betemette, s attól még szebbeket álmodott. Sas úrfi pedig kitartóan őrködött mellette. Jöhetett bárki, bármi, még csak meg sem mozdult. Sok idő elmúlt ezután. Hetek, hónapok. A hó leesett, a hó elolvadt. De akkor már nem volt sehol se Sas úrfi. Talán csak az öreg hegypásztor tudná megmondani, hogy hová tűnt. Kökény kisasszony pedig, akiből azóta gyönyörű bokrocska lett, unokáinak minden ősszel elmeséli, hogy milyen is az, ha egyszer eljön a dér. Elmeséli, és olyankor mindig mosolyog. Csak a medgy, a cseresznye, az alma, azok nem tudnak megbékülni vele. Még véletlenül se mondanak semmi jót kökény kisasszonyról, de rosszat, annál többet.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Pam param pam param pam 1. Pam param pam param pam 2. Pam param pam param pam 3. Pam param pam param pam 4. Pam param pam param pam 5. Pam

Kedves gyerekek! A mesék varázslatos utazásra visznek benneteket. Készüljetek fel ma is egy fergeteges kalandra a Csukásmese Rádióval. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kacol király. Élt egyszer egy özvegyasszony falánk macskájával. Egy napon ez a macska annyira nem bírt a pocakjával, hogy megitta az összes tejet a lábasból. Mikor meglátta, mit csinált a falánk állat, gazdáját elfutotta a méreg, és kidobta a házából. A macskának nem volt választása, új otthon után kellett néznie. Elindult hát, s miközben mendegélt, a hídnál találkozott egy rókával. Mindketten hosszasan méregették egymást, hiszen még sosem láttak a másikhoz hasonló szerzetet. A rókán végül felülkerekedett a kíváncsiság, s megkérdezte. Hát, te meg ki vagy? S honnan jöttél? A macska rövid gondolkodás után így felelt.
1: Kacor király vagyok.
0: Kacor király, csodálkozott a róka.
1: Mi az? Tám még nem hallottál rólam?
0: Kérdezett vissza a rafinált macska, aki látva a róka együgyűségét tovább folytatta.
1: Hiszen az állatkirályságban nekem van a legnagyobb hatalmam.
0: A róka szégyelte tudatlanságát, s hogy kiengesztelje a macskát, vendégül hívta a házába. Ő pedig kapva kapott az alkalmon, s örömmel elfogadta a meghívást. A róka körbeugrálta a macskát, mintha az igazi király lett volna. A macska persze élvezte, hogy kiszolgálják, és kiette a róka egész éléskamráját. Majd nyugovóra tért, s ráparancsolt a rókára, menjen ki a ház elé őrt állni, őt bizony senki fel ne zargassa álmából. Épp hogy őrködni kezdett a róka, már meg is jelent a kis nyúl. Pszt, halkabban lépkedj, suttogta a róka. Kacor király alszik nálam, s nem szabad megzavarni álmában, mert ha felébred, lesz nem ulos. A nyúl úgy gondolta, jobb, ha minél előbb kereket old, bár fogalma se volt, ki az a kacor király. Útközben összefutott a medvével, s figyelmeztette.
2: Medve, ha jót akarsz magadnak, nem mész tovább ezen az úton.
0: A nyuszi elmondta, hogy kacor király alszik a rókánál, s hogy nem szabad zavarni. A medvének sem kellett több, csak azért is arra folytatta az útját. Ő sem hallott még a különös királyról, gondolta megy, s megnézi. A róka már messziről észrevette a dörmögő medvét. Amint a medve a házhoz ért, ráförmett.
3: Jobb, ha gyorsan elmész innen, mert ha felkeltett kacor királyt, megtudod, mekkora a hatalma?
0: A medve nem mert ellenkezni. Úgy gondolta, jobb, ha mégis visszamegy az erdőbe. Az egyik tisztáson belebotlott a nyúlba, aki éppen a farkasnak és a varjúnak mesélte el történetét a titokzatos kacor királyról.
4: Ti hallottatok már erről a kacor királyról? Ugyan ki lehet az?
0: Kérdezgették egymást. Mivel egyikük sem ismerte, végül hosszú tanácskozás után arra jutottak, hogy meghívják kacor királyt ebédelni. A varjú el is repült a róka odujához, hogy átadja az üzenetet.
3: Takarodj innen, förmet rá a róka.
1: A nyuszi és a farkas megbízásából jöttem. Tisztelettel meghívnak titeket ebédre.
0: Na hát, várj csak egy percet. Azzal a róka eltűnt a barlangjában. A furfangos macska persze örömmel fogadta a meghívást.
3: Ott leszünk, mondta a róka.
0: Az állatok lelkesen készítették elő az ebédet. Felosztották egymás közt a feladatokat. A nyuszi lett a szakács, a medve a fát hordta, a farkas pedig az asztalt terítette, amíg a varjú elment a vendégekért.
4: Végre valahára előlépett a kacor király is díszes öltözékében.
1: A varjú rá sem mert nézni,
4: bezzeg a kandúr,
1: le sem vette a szemét a varjúról, úgy félt tőle.
0: Közben a többi állat nagy izgalommal várta kacor király érkezését. Találgatták, vajon hogyan nézhet ki, és közben állandóan az ablakból lesték, jönnek-e már. Aztán a nyuszi végre megpillantotta őket, de közben annyira megijedt, hogy véletlenül belefutott a tűzbe, és megégette a fenekét.
1: Na de a nagy fájdalomtól futkorászott, kapálózott, és egyszer csak nekiesett a farkas hátának, ilyettében végig karmolta a körmeivel.
4: A farkas meg azt hitte, a medve volt, ezért hát mancsával jó nagyot legyintett felé. A medve vissza akart adni az ütést, de véletlenül az éppen belépő kacor királyt találta el. A medve annyira megrémült, hogy rögvest eliszkolt.
0: A kacor király pedig azt hitte, rátámadtak, mivel az állatok leleplezték a csínyt. Így ilyettében ő is futott, amerre látott. Talán még most is ott keringenek.

Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Patrik vagyok. Bevezetlek benneteket a nyelvtörők világába. Így együtt válhatunk profikká. Figyeljetek csak! Elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánom. Ha tudjátok. Láma, láma, mama, nem állam áll, ha a láma. Most elmondom lassabban. Mondjátok együtt velem. Láma, láma, mama. Most mondjátok velem. Láma, láma, mama. Mehetünk tovább. Nem áll. Most együtt. Nem áll. És a legvége. A málha a láma. Próbáljuk együtt. A málha a láma. Készen is vagyunk. És akkor most még egyszer egyben, közösen. Lám a láma, mama. Nem áll a málha a láma. Nagyon ügyesek vagytok. Csak így tovább. Amennyiben értelmes a nyelvtörő szövege, úgy próbáljátok meg aszerint végig gondolni. Úgy könnyebb lesz. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, ifjem Vazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, 3 gyermek édesapja. Nagyon szeretek mesét olvasni, úgyhogy most fogadjátok szeretettel Mikola Péter Bátorság próba című könyvéből a Szúnyog csípés szépség versenyt. Sokszor csíptek már meg szúnyogok, de ennyi helyen még soha. Olyan zümmögés támadt körülöttünk, hogy szinte csak azt lehetett hallani. Az elemlámpa fénye is hozzánk csalogatta a sötétből támadó vérszívókat, ezért lekapcsoltuk a lámpát, és kézenfogva egymást figyelmeztetve a gödrökre, gyökerekre, lépteinket szaporázva haladtunk vissza a tábor felé. Egy egész szúnyog sereg intézett támadást ellenünk. Annyi helyről támadtak, annyi helyen csíptek, hogy nem tudtam eldönteni. Védjem-e magam, vagy vakarózzak, s ha vakarózom, hol tegyem, hol viszket jobban, melyik csípés helyét részesítsem előnyben a többivel szemben. Ezzel nem csak én voltam így, hanem Pajkos Bocs, Szökkenő Szarvas és Surranó Manó is. Surranó Manó éppen arcon ütötte magát, nagy áú kiáltással, mert ott érezte a szúnyog szemtelenkedését. Ne bántsd magad, nem ezt érdemled, évődött vele Pajkos Bocs. Bánj kedvesebben az arcoddal. Ne szórakozz velem, pont az arcomon csípett meg az egyik szemtelen. Benneteket nem eszegetnek? Kérdezte.

0: Dehogy nem. Most is itt zizeg egy a fülem mellett, válaszoltam, és jól fültövön vágtam magam, ami fájt egy kicsit, de enyhítette a fájdalmam, hogy eltaláltam a támadót. Pajkos Bocs olyan mókás vakarózó táncba kezdett, amit nem lehetett kibírni nevetés nélkül. Annyira gyorsan váltogatta a csapkodásait, vakarásait, hogy akaratán kívül egy bolondos táncot lejtett előttünk. Ógrándozott egyik lábáról a másikra, össze-vissza csapkodott mindkét kezével. Nagyon vicces volt. Meg tudnád ismételni ezt a táncot szúnyogok nélkül is? Kérdeztem tőle kuncogva. Nagyon egyéni. Megtanítod nekem? Nem kell azt tanulni, jön az magától. Válaszolta a még mindig mókáson rángatózó, szúnyogokat csapkodó Pajkos Bocs. A szúnyogos táncot a vicc kedvéért, és mert egyre gyarapodtak rajtunk a szúnyogcsípések, mindannyian elkezdtük járni. Még a felnőtt indiánok is. Megérkezve a táborunkba, csapkodva, rángatózva, vihogva rontottunk be a ház ajtaján, menedéket remélve a szúnyog rajtól. Mindenki vakarózott, mindenki panaszkodott. Tavaszi szél és melegítő tűz nem győzték hallgatni. Egymás szavába vágva, egyre jobban színezve magyaráztuk a szúnyograj támadásának részleteit, és hogy milyen szörnyen viszketnek a csípések helyei. Tavaszi szél vetett véget a panasz áradatnak. Ha már így alakult, viseljétek hősiesen a kialakult helyzetet. Ne ríjatok, hős indiánok! Rendezzünk egy versenyt, hogy kinek van a legtöbb szúnyog csípése. Mit szóltok hozzá? A győztes megválaszthatja, milyen palacsinta legyen holnap a hazaindulás előtti utolsó indián menüben, sőt, repetát is kaphat. De elő minden csípéssel ám, egy se maradjon rejtve, mindet látni akarom. Több se kellett, mindenki felhúzta a pólóját, nadrágszárát, hogy ő legyen a győztes. Lelkesen számoltuk a piros dudarakat. A felnőtt indiánok lettek a zsűri tagjai. Tavaszi szél a zsűri elnöke, mert ő találta ki a versenyt. Egy csípés se maradt megtekintés nélkül. Volt buci nagy és picinke, hegyes és dombos, bugyi rózsaszín és eperszínű is. Ahány szúnyog csípés, annyiféle. Egy idő után szökkenő szarvas és Pajkos Bocs maradt csak a versenyben. Surranó Manu és én 8-8 csípéssel kiestünk a végső versenyből. Szeretek nyerni, de most nem zavart, hogy nem leszek a győztesek között. Ebben a versenyben furcsa módon a vesztes is nyertes, mert kevesebb a vakarnivalója, mint a győztesnek. Nem maradt más hátra, drukkoltam az öcsémnek, hogy ővé legyen az első hely. Fej-fej mellett haladtak a csípések számában, végül az én nagyon tehetséges öcsikém 15 szúnyog csípéssel megelőzte a 12 csípést szerzett vetétársát, ezzel megszerezve a szúnyogok kedvence címet és a palacsinta választás és a repeta jogát is. Megtapsoltuk és megéjjeneztük őt, amitől meg is hatódott egy kicsit. Ilyen versenyt nem nyerhet minden nap az ember. Ha azt gondolod, hogy ezzel véget ért a program, akkor tévedsz. Golyóstól meghirdette a szúnyog csípés szépségversenyt. Újra néztük a csípéseket, de csak azokat, amelyek érdemesek voltak arra, hogy pályázzanak a legszebb csípés címére. Ebben a versenyben Pajkos Bocs és én jutottunk a döntőbe. Az ő csípését a fenekén lehetett megtekinteni, sokkal nagyobb volt, mint az enyém, viszont az én csípésem a karomon formásabb és pirosabb volt. Annyira nagy volt az a popon pirosoló dudor, hogy azt gondoltam, én már csak a második lehetek. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek. Szavazzunk, szólított fel minden jelenlévőt, sörhasas, sas. Ki szavaz arra, hogy Pajkos Bocsi a legszebb csípés, kezeket fel. Megállapítom, hogy Pajkos Bocs 3 szavazatot kapott. Ki szavaz hajnalcsillag csípésére, kezeket fel, rám is 3 szavaztak. Megállapítom, hogy a verseny döntetlen lett, így 2 győztesünk van. Hurrá! Ők indulhatnak majd a nemzetközi szúnyogcsípés szépségversenyen a magyar színekben. Taps, éjjelzés! Ők fagyiban kapják meg majd holnap a megérdemelt díjukat. A legszebb csípéseket lefényképeztük és elhatároztuk, hogy a képeket fel fogjuk tűzni az élmény falra a többi emlék közé. Be kell valljam, nagyon büszke voltam magamra, hogy holtversenyben első helyezést értem el életem első szépségversenyén. A szúnyogcsípés versenyt és a napot Pajkos Bocs csapkodós, rángatózós szúnyogtáncával búcsúztattuk, amihez még a felnőtt indiánok is örömmel csatlakoztak. A tánc végeztével az indián anyukák hűsítő krémmel kenték be viszkető helyeinket, közben arról beszélgettünk, milyen kár, hogy holnap vége az indián életnek. Nem gondoltam, hogy ilyen kalandos élmény indiánnak lenni.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, gyerekek! Én Nyári Darinka vagyok, és most én mesélek nektek. Bartócz Ilona, mese egy eltévedt őzikéről. Panna a játékos és könnyelmű őzike elhatározta, hogy elfogja Lilót, a sárga szárnyú vidám lepkét. Panna már egy állónapja azon bosszankodott, hogy Liló nem hajlandó játszani vele. Ha a közelébe megy, menten szétnyitja szárnyait, és hús, elrepül. Panna fürgén szedi a lábát, de Liló csak nevet rajta. No már igazán utolérem, megfogom, és csak akkor engedem el, ha megígéri, hogy ezentúl majd mindig velem játszik. Fogadkozott magába őzike. Liló hamarosan meg is jelent az erdei tisztáson, ahol Panna meg őzike testvérei reggelizni szoktak. Megint csak elreppent Panna szimatoló orrocskája előtt, és hús, már is szállt az erdő sűrűjébe. Minél gyorsabban szállt Liló, annál gyorsabban futott Panna. Egyszer csak maguk mögött hagyták a fákat, a sárga szárnyú lepke eltűnt a kék levegőben, és szegény könnyelmük és őzike ott állt egy poros út szélén. Most mi lesz? Mögötte barátságtalanul sötét lett a sűrű erdő. Előtte meg a szürke, poros út. Hogyan is tudná, hová vezet? Csüggetten pislogott, tanácstalanul emelgette a kábát, mikor a feje felett megszólalt egy szarka. Mit keresel erre, te őzike? Csörögte szaporán. Eltévedtem, vallotta be Panna. Eltévedtél? Hát az bizony baj, de azért segíteni lehet rajta. Elvezetlek a vízililiomok szigetére, ott gyűjtik össze az eltévedt gyerekeket. Ezt anyukád is tudja, és bizonyára ott keres majd téged. Indulj csak el mögöttem. Panna és a szarka a poros úton át hamarosan egy csodaszép tóhoz ért. A zöld parti fűzben komoly hattyúk szorgoskodtak, kákából, nádból tutajt készítettek. A szarka a hattyúk gondjára bízta az őzikét. Más eltévedt állatgyerekek is várakoztak a parton, és Panna, egy szomorú teknős béka, egy csintalan pulikölyök, meg egy haragos méhecske társaságában elsőnek került a kész tutajra, amit két bölcs, öreg hattyú vontatott a vízililiomok szigete felé. Bizony beesteledett, mire a hattyúk minden eltévedt állatot a szigetre vittek. Délután már nagyobb tutajok is kikötöttek a parton, gondterhelt pulimamák, aggódó sündisznók, meg ráncos homlokú csigapapák jöttek a vízililiomok szigetére, hogy megkeressék eltévedt kicsinyeiket. Panna aggódva figyelt, de sehol sem látott egyetlen őzet sem. Borzas, a csintalan pulikölyök szemtelenül megjegyezte. Na, őzike, téged alig, ha nem tyúkanyó fogad örökbe. Az eltévedt csirkéje helyett majd te leszel a gyereke. Panna nem felelt, csak bánatosan nézett a part felé. De a vigyázó, egy szigorú hattyú megróvóan koppintott a csőrével borzas fejére. Haszontalan puli te, mit fecsegsz annyi ostobaságot? Már felkelt a hold, fényében ezüstösen csillogtak a liliomlevelek, mikor nagy loccsanással kikötött az utolsó tutaj, és Panna mamája lépett a partra. Akkor aztán a főhattyú a közepére állt, megmagyarázta a kicsiknek, hogy máskor ne csavarogjanak el a mamájuktól, testvéreiktől. Az égbolt már csupa csuda csillag volt, mikor Panna megtalálta a mamáját. Illedelmesen megköszönte a hattyúk segítségét, tutajra szállt, és anyjával együtt hamarosan partot ért. Az őzike már olyan álmos volt, hogy alig tudta nyitva tartani a szemét, de azért illedelmesen jó éjszakát kívánt a tutajos hattyúknak, és édesanyja oldalán engedelmesen indult hazafelé, a holdfényes úton.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Budai Beatrix vagyok, a Dankó Rádió szerkesztő műsorvezetője, és most Osváth Erzsébet versét halljátok tőlem, melynek címe Csipkebokor új szoknyája. Új szoknyája van a csipkebokornak, új szoknyáján piros gyöngyök lobognak. Tarkatollú vendégmadár száll rája, tetszik neki csipkebokor szoknyája. Zöld mezőben égő piros kalár is, jó az íze, tudja ezt a madár is. Csivitelve lakmározik belőle, piros is lett, kármin piros a csőre.
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, csukibukik, István bácsi vagyok, a mesepóstás. Most én mesélek nektek. Humor utca 33. Írta Fecske László. Élt egyszer egy fiatalember, aki egész életében bohóc szeretett volna lenni. A humorát sokan díjazták, ám a bohóc iskolába sohasem kapott felvételi lehetőséget. 30 éves volt, amikor elhatározta, hogy már pedig ő akkor is az emberek nevettetésének szenteli az életét. Elnevezte magát Bonifácnak, s az addig összekuporgatott pénzéből építetett egy hatalmas házat, amelynek kívül és belül is minden fala más-más színű volt. Ezeket telepingálta különleges, vicces rajzokkal. Arra gondolt, hogyha fellépni sehol sincs lehetősége, majd ebben a házban, amelynek színház terme is volt, fellép és megnevettet mindenkit, aki csak betér hozzá. Telt múlt az idő, de alig-alig jöttek az emberek. Az a kevés vendég, aki betévedt Bonifáchoz, persze majd hanyatt esett a nevetéstől. De hiába próbálták terjeszteni Bonifác nevetéssel gyógyító házának hírét, a várva várt érdeklődés elmaradt. Bonifácnak majd megszakadt a szíve bánatában.
4: Jaj, hová lett az emberek humorérzéke? Nem szeretnek már nevetni? Nem is vagyok vicces?
3: Ezek a gondolatok kavarogtak a fejében. Egy nap egy öreg úr sétált el a színes emeletes ház előtt. A szemével végigpásztázta a falon lévő grafikákat, s hangosan felnevetett. Bonifác villámgyorsan szaladt ki a bejárati ajtóhoz a nagy kacagás hallatán.
4: Ez az tehát nem mindennapi házikó, mondta az öreg úr. Na látja, itt szívesen ellaknék. Épp most keresek magamnak egy kellemes hangulatú nyugdíjas otthont, ahol megfelelő ellátást is kapok. Már hármat is végigjártam, de az ápolók mind túl komolyak. Mintha udvariaságból nem nevetnének. Azt hiszik, hogyha az ember megöregszik, a humorát is elveszti, pedig nem így van.
3: Bonifác elmosolyodott. Úgy érezte, hogy rokon lélekre talált az öreg úr személyében. Azonnal behívta a házába, és körbevezette. Az idős úrnak minden tekintetben megtetszett a ház, és gyors készfogást követően megállapodtak Bonifáccal abban, hogy ő is ide költözik. Bonifác házának híre egyre csak terjedt, főként az idősebbek körében. Jöttek is a vendégek, akik hamarosan lakók lettek az épületben. Még bővíteni is kellett a rezidenciát, amelynek egy részét Bonifác idősek otthonává alakította, de nem is akármilyen otthonná. A házban ugyanis megkövetelték a jó kedvet és a nevetést, amellyel a tulajdonos sokakat meggyógyított. Ide aztán jöhettek a vidámságra jó kedvre vágyó emberek, akiket a szürke mindennapok eléggé leterheltek. Hamarosan Bonifác háza lett a környék leghíresebb intézménye, ahová mindenki boldogan lépett be, s még boldogabban távozott. A derű még a szomszédos lakók között is elterjedt, s Bonifác kérésére az utcát amelyet egyébként addig Szomorkány utcának hívtak, átkeresztelték Humor utcára. Bonifác álma beteljesedett, hiszen ő lett a legismertebb nevettető az egész világon, aki nemes tevékenységével sokak szívébe belopta magát.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. A gesztenye püré. Ugye azt tudjátok, hogy a vadgesztenyefa termése nem ehető. De mi a helyzet az édes gesztenyefa termésével? Bizony, az már nagyon is ehető. Ha kimondjuk azt a szót, hogy édes gesztenye, szinte érezzük a szánkban a gesztenyemassza krémes ízét. Ősszel a piacokon gyakran lehet kapni édes gesztenyét. Az édes gesztenye világos barna és laposabb, mint a vadgesztenye. A gesztenyepüré elkészítésének első lépése, hogy egy apró bemetszést teszünk a nyers gesztenyén, majd forró vízbe tesszük, és megfőzzük az édes gesztenyét. Amikor az megfőtt, kiszedjük a belét a héjából. A megfőtt édes gesztenyét aztán összenyomkodjuk, megcukrozzuk, majd átnyomkodjuk egy krumpli passzírozón, és már ehetjük is. Igen, van, aki finom tejszínhabot is tesz rá. Ne feledjétek, a szelíd gesztenye nagyon egészséges. Van benne C-vitamin, B-vitamin és sok rost is. Erre mondják, egészséges és finom is. Csukás Mese Rádió.
1: Szervusztok, én Stankai Ádám vagyok, a foglalkozásom újságíró és televíziós műsorvezető. Egyébként pedig nagyon-nagyon szeretem a meséket, egészen kicsi gyerekkorom óta. Remélem, hogy ti is így vagytok ezzel, és tetszeni fog, amit most elmondok nektek. A szélkakas, lengyel mese. Fjú, fjú, fütyülte a város fölött keringő szél, s ráfújt a tornyon büszkélkedő szélkakas aranyozott szárnyára. A szélkakas megperdült a tengelyek körül, és vidáman csikorogta. Hej, hó, hopp! Bádok háta csillogott a napban, festett szeme vidáman ragyogott. Gyönyörű idő van ma, gyönyörű idő, és milyen meleg déli szél fújdogál örvendezett hangosan. De senki se hallotta, mit mond, hiszen a torony csúcsa fenn volt a magasban. Nem akarná valahova lejjebb jönni? Érdeklődött a szél. A piactéren például a fogadós nyilván szívesen kirakna cégtáblának. Ha akarod, szívesen lelöklek innen, jó? S már fújta is teljes erejéből. Nem, nem, hagyj! Tiltakozott a szélkakas, hevesen csapkodva bádog szárnyával. Semmi kedvem a piactéri fogadóban lakni. Itt akarok maradni fenn a tornyon, itt érzem jól magam, ahonnan beláthatom az egész várost. Ekkor azonban hirtelen torkán akadt a szó, mert valami váratlanul oldalba vágta. Egy fecske volt. Bocsáss meg, pajtás, menteketőzött a fecske, nem akartam. Letelepedett a toronyra, s így csivitelt tovább. Tudod, mi újság? Beköszöntött a városba az ősz. Tudom, bólogatott a szélkakas. Látom, hogy elsárgultak a külvárosi kertek, meleg zekéket árulnak a piacon, s a gyerekek reggelenként iskolába mennek. No látod, vágta rá a fecske. Mi fecskék ilyenkor ősszel mindig vándorútra kelünk, átrepülünk a tengeren, melegebb vidékre. Neked is van szárnya, gyere velünk! Nem megyek, rázta meg a szélkakas aranyozott taraját. Itt maradok a tornyomon. De nem sokára itt a tél, kiáltotta rémülten a fecske. Bádogból vagyok, nem árt nekem se a fagy, se a hó, nevetett a szélkakas. És milyen szép télen a város, különben is. Honnan tudnák az emberek, merről fúj a szél, ha én nem mutatnám meg nekik? Ez igaz, helyeselt a fecske. Akkor hát, Isten áldjon, pajtás, és elröppent. Viszont látásra tavasszal, kiáltott utána a szélkakas, de még jóformán ki sem mondta az utolsó szót, már is büszke jobbra átot csinált, mert a szél táncosan ráfüttyentett. Fiú, fiú!
0: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, Juhász Péter vagyok. Hoztam nektek egy mesét Lázár Ervin tollából. Babberci kalandjai. A csodapatika. Mit nem képzel? Ordított első vevőjére torka szakadtából, rimapénteki rimai péntek vadonatúj patikájában, amit éppen az imént nyitott meg, rimapéntek főterén. Hogy mit képzelek? Emelte fel a hangját az első vevő. Talán nem az van kiírva maga boltjára, hogy patika? De az, mondta rima pénteki rimai péntek. Akkor meg mit ordítozik, ha aspirint kérek? Hol kérjem, hanem a patikában? Az is ki van írva, hogy ki a cég tulajdonos. mondta fölényesen, rimapénteki rimai péntek. Mit érdekel engem a cég tulajdonos? Háborgott az első vevő. Nekem aspirin kell, és kész. Csak nem képzeli, hogy egy rimapénteki rimai péntek vacak aspirineket, fejfájás elleni porokat, lázcsillapítókat, lábizzadásgátlókat és popsikenőcsöket árul. Mi az össze árulna mást egy patikában? Mérgelődött az első vevő. Embernek fia, mondta kisé lecsillapodva rimapénteki rimai péntek. Ez nem a test, ez a lélek patikája. Az első vevő szemében érdeklődés csillant. Lelki bajok ellen? Igen, mondta rimapénteki rimai péntek. Most már teljesen elpárolgott a mérge. Szinte kedvesen nézett az első vevőre, ami az ő esetében elég nagy szó. Tisztelt barátom, folytatta kissé ünnepélyesen. Mivel ön az első vevőm, bármit vásárol, ingyen kapja. Válasszon! Hogy őszinte legyek, toporgott izgatottan az első vevő. Nem pontosan értem, hogy mire lehet gyógyszert kapni az ön patikájában, bár reménykedem, de reményemet ki sem merem mondani. Mondja csak bátran, biztatta rimapénteki rimai péntek. Netán irigység, gőg, nagyképűség, gyávaság, káröröm, rossz indulat? Rimapénteki rimai péntek átszellemült arccal bólogatott, és folytatta. Meg kicsinség, kabzsiság, nagyravágyás, álszerénység, alamusziság, lustaság, torkosság, tohonyaság, lelkirestség, pénzsóvárgás és mindenféle gonoszság, eltévejedés és átok ellen vannak írjaim, balzsamjaim, cseppjeim és pasztilláim. Ez nagyszerű, uram! Bocsásson meg, hogy az imént emeltebb hangot merészeltem megengedni magamnak. Akkor még nem tudhattam, hogy ön egy zseni. Az emberiség megmentője. Egyúttal az én megmentőm is. Házsártosság ellen is van gyógyszere? Van, mondta gyanakodva rimapénteki rimai péntek. Az első vevő tapsikolt és ugrándozott örömében. Tetszik tudni, van egy házsártos, irigy, lusta és nagyképű feleségem, egy kicsinyes kabzsi napam, egy torkos, tohonya, pénzsóvár ipam, egy alamuszi ándyikám, egy kárörvendő bácsikám, mindnek kérek, ami jár. Ír, balzsam, pasztilla, egyre megy, csak használjon. Rimapénteki rimai péntek vakarta a feje búbiát. Van egy bökkenő, mondta. Engem már semmi meg nem akadályoz, hogy megmentsem a feleségemet, ipamat, napamat, ányikámat, bácsikámat. Mindenre hajlandó vagyok a gyógyszerekért. Halljam azt a bökkenőt. Annyi csak, mondta rimapénteki rimai péntek, hogy a gyógyszert mindenkinek magának kell kérnie a bajára, különben nem használ. Úgy érti, tátotta el a száját az első vevő. Úgy. Bólintott a mondat végét meg sem várva, rimapénteki rimai péntek. Hát azt várhatja, mondta elkeseredetten az első vevő. Mit? Hogy mondjuk a feleségem ide jöjjön és gyógyírt kérjen irigység, lustaság, házsárt és nagy kép ellen a saját maga számára. Már miért ne történhetne meg? Mert azt hiszi magáról, hogy jó indulatú, szerény, szorgalmas. Éppen rólam állítja, hogy irigy, lusta, veszekedős és nagy képű vagyok. Szívesen állok rendelkezésére, készségeskedett rimapénteki rimai péntek. Kérjen csak akármelyik ellen. Egy szempillantás alatt meggyógyul. Csak nem képzeli, hogy igaz. Még, hogy én irigy. Még, hogy én lusta. Még, hogy én nagyképű. Nevetséges. De veszekedősnek csak veszekedős. Velem is mindjárt veszekedni kezdett, ahogy belépett. Én? Ember maga veszekedett. Legjobb lenne, ha beszedne valamit veszekedőség ellen a híres gyógyszereiből. Tablettát, írt vagy balzsamot. Maga nagyképű fajankó. Ordította el magát rimapénteki rimai péntek. Takarodjon innét, mert úgy kivágom, mint a sic. Az első vevő sem volt rest, visszaordított. Egy darabig válogatott sértéseket ordítgattak egymásnak, aztán a vevő elunta, nagy dérrel durral becsapta maga után a patika ajtót. Durr. Hát, ha mégis igaza van, gondolta rimapénteki rimai péntek, és be kellene vennem egy hirtelen harag elleni tablettát. Ugyan? Legyintett azonnal. Nem hirtelen harag ez, egyszerűen csak igazságosság. Igazságos vagyok. Annyi az egész. Abból meg kár volna kigyógyulni. Nem is vett be semmilyen tablettát. Leült, várta a vevőket. Jöttek is, de mind másnak akart venni a balzsamokból, írokból, tablettákból, saját magának egyik sem. Minek? Hiszen nekik aztán semmi hibájuk sincs. Lassan-lassan el is maradoztak a vevők, nem akadt senki rima pénteken, aki elismerte volna magáról, hogy nagyképű, rosszindulatú, irigy, kétszínű, kicsinyes, kabzsi, nagyravágyó, álszerény, alamuszi, torkos, tohonya, pénzsóvár, lelkirest. Nem tudom. Ha te rima pénteken laksz, elmentél volna rimai péntek patikájába valamilyen gyógyszerért? Igen? Nem? Mert így bizony fölkopott az áll a szegény csodapatikusnak, írjai megpenészettek, balzsamjai megpimpósodtak, tablettái szétporlattak, ő maga meg búvában, bánatában elbújdosott, ma sem tudja senki, hol lakik, mit csinál. Ha csak Babberci nem. De ő mélyen hallgat felőle.

0: volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszky Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
2: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt, hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Kedves gyerekek, én Nagy Adri énekesnő vagyok. Ma este én olvasok nektek. A disznópásztor, Hans Christian Andersen meséje. Réges-régen egy kis királyság hercegének volt egy különleges rózsakertje. 5 évente csak egyszer virágzott, és egyetlen bimbót hozott, amely olyan jó illatot árasztott, hogy az emberek minden bánatukat elfelejtették tőle. A herceg kertjében élt egy fülemüle is, amelynek édes éneke a világ legszomorúbb emberének a szívét is megvidámította. Egy reggel a herceg leszette a rózsát, elfogta a fülemülét, egy ezüst ládába tette őket, és elment a császár udvarába. Oda akarta adni őket a szerelmének, a császárlánynak, akit feleségül akart venni. Sajnos a lány nagyon elkényeztetett volt, és nem értékelt semmilyen ajándékot, csak a különös szerkezeteket. Amikor kinyitotta az ezüstládát, nem meglepő módon elhúzta a száját, és közölte, hogy nem hajlandó találkozni a herceggel. Aki ilyen csapnivaló ajándékot hoz nekem, annak bizony én oda nem adom a kezem. Azzal a földre is hajította a rózsát, a fülemüle pedig félelmében tovaszállt. De a herceg nem volt hajlandó ilyen könnyen feladni, ezért földművesnek öltözött, és munkáért folyamodott a császári istállóban. Felajánlották, hogy legyen disznópásztor, és egy szerény kis vityillóban szállásolták el a disznóol mellett. A fiatalember ügyes és okos volt, és szabad idejében csengettyűket szerelt egy fazékra, amelyek vidáman csilingeltek, amikor felforrt a víz. Egy reggel az istálló mellett sétálva a császár lánya felfigyelt a csilingelésre. Kíváncsiságtól vezérelve elküldte az udvarhölgyeit, hogy nézzék meg, mi a hang forrása. Amikor azok beszámoltak neki a kis fazékról, felkiáltott. Kell nekem! Rávette az udvarhölgyeit, hogy menjenek vissza a kondáshoz, és kérdezzék meg az árát.
5: 10 csókot kérek a királylánytól,
4: felelte az áruhás királyfi. Amikor a lány meghallotta a válaszát, közölte, hogy szó sem lehet róla. De valahányszor a kertben sétált és meghallotta a csengettyűk muzsikáját, eluralkodott rajta a vágy, hogy megszerezze ezt a csodálatos szerkezetet. Végül nem bírta tovább, és azt mondta az udvarhölgyeinek.
6: Ám legyen! Megmondhatjátok neki, hogy megcsókolom, de el kell rejtenetek a ruháitok mögé. Nem akarom, hogy bárki megtudja, hogy a császár lánya megcsókolt egy szolgát.
4: Így a hercegnő az udvarhölgyei takarásában 10 csókot adott a disznópásztornak a fazékért cserébe.
6: A herceg még aznap este újból munkához látott, és épített egy béka alakú, gyönyörű zenedobozt, amely a világ összes dallamát lejátszotta. Másnap a királylánya szobájában pihent, amikor meghallotta a zenedoboz kiszűrődő dallamát, amely teljesen elvarázsolta. Ismét elküldte udvarhölgyeit, hogy puhatolózzanak a kondásnál. Felség, a dallamok egy csodálatos béka alakú gépezetből jönnek. A disznópásztor eladja neked 100 csókért. Milyen arcátlanság! 10 csók már nem is elég? Semmi szín alatt, csattant fel a hercegnő. De majd meghalt a vágytól, hogy övé legyen a zenedoboz. Ezért pár nap múlva beleegyezett. Az udvarhölgyei ismét köré gyűltek, hogy megvédjék a fürkész tekintetektől. De a császár éppen az ablakban állt.
7: Mit csinálnak a lánya udvarhölgyei a disznól körül?
6: Csodálkozott, és egy fal mögül megpillantotta a lányát, aki éppen csókot adott a kondásnak. A császár majdnem elájult. Milyen szerencsétlenség, hogy a hercegnő éppen a legalantasabb szolgába szeretett bele! Tanakodott magába. Végül aztán arra jutott. Semmit se számít a szerelemben a pénz, a rang. Csak a két szerelmes szívben legyen összhang. De ahogy az egyik csók követte a másikat, a hercegnő beleszeretett a disznópásztorba. El is rohant az apjához, hogy megkérje, hadd lehessen a kondás felesége. A császár beleegyezett, de az esküvő napján őt is, meg a lányát is nagy meglepetés érte. A herceg lecsutakolta magáról a sarat, és brokádba öltözve aranyhinton érkezett a palotához. Elmesélte mindenkinek, hogyan öltött áruhát, és a hercegnő, aki mostanra megtanulta a leckét, örömmel ment feleségül a herceghez, és soha többé nem nyafogott.
0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: mit hallgatsz?
1: Jó kérdés.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Rádiót hallgatom, és nagyon-nagyon szeretem.
4: Szoktuk hallgatni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Kis Eszternek hívnak, 7 éves vagyok, Encsről érkeztem, Bartos Erika, nem akarok. Nem akarok felkelni még ilyen korán reggel. Nem akarok piros pulcsit. Kérlek, anya, tedd el. Nem akarok reggelizni. Egy kicsit fáj a hasam. Nem akarok fésülködni. Ne húzd meg a hajam. Nem akarok cipőt venni. Nem látom a párját. Nem akarom cipelni a hátamon a táskát. Nem akarok tornazsákot. Nem bírok el ennyit. Nem akarok. Nem akarok. Nem akarok semmit.
0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
1: Hát gyerekek, most egy olyan mese következik, amit én írtam. Egy kis markolóról írtam ezt a mesét. Döbrente Ildikó vagyok, hívjatok úgy, hogy Ildikó nénye.
2: Engem meg úgy szólítsatok, ha találkozunk, Péter bátyó, Levente Péter vagyok, Döbrentei Ildikó nényének a szerelme és meseolvasó társa.
1: Már 58 éve, képzeljétek el. Hát akkor kezdődjön a mese.
2: Kis markoló.
1: Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy kis markoló. Anyukájával és apukájával élt egy építkezésen, a szedres erdő közelében. Kis Markoló anyukáját úgy hívták, hogy Mamarkoló, apukáját meg úgy, hogy Paparkoló.
2: Barátai is voltak Kis Markolónak, Kis Dömper és Kis Daru. Napközben, amíg Mamarkoló, Paparkoló meg a többi felnőtt dolgozott, addig Kis Markoló, Kis Dömper és Kis Daru az erdő melletti réten játszottak. Pillangót kergettek, vadalmával futballoztak, legelésző teheneket bámultak, virágszedő lányokat csodáltak, és irigykedtek a falusiakra, akik szedret szedegettek az erdőben.
1: Én is szeretnék szedret szedegetni, nyafogott egy este Kis Markoló.
2: Hétvégén elmegyünk az erdőbe.
1: És mi is szedegetünk szedret.
2: Ígérte Mamarkoló és Paparkoló Kis Markolónak.
1: Hétvégén, hol van az még? Legyintett Kis Markoló.
2: Másnap reggelre sok eső esett, és Kis Markoló hiába várta Kis Dömbert és Kis Darút az erdő szélén.
1: Hogy ne unatkozzon, kicsit kergette a pillangót, kicsit futballozott a vadalmával, kicsit bámulta a legelésző teheneket, kicsit csodálta a virágszedő lányokat, de érezte, hogy egyre jobban irigyli a szedret szedegető falusiakat.
2: Szeder! Hallatszott az erdőből.
1: Szép a szeder, szúr a szeder, szédület, hogy mennyi szeder! Egy életem, egy halálom, nekem ezt most meg kell látnom, gondolta Kis Markoló, és egyedül elindult az erdőbe.
2: Izgatottan gurult a nagy fák alatt, és mohón szedegette markolójával a szedret. Egyre beljebb keveredett. Már a vaddisznók dagonyázó helyénél járt, mikor egy markolás után zsupsz, megcsúszott, és a hátsó kereke elsüllyedt a pocsolyában.
1: Jaj, beragadtam a sárba, szeppent meg Kis Markoló. Jó erősen felbrummogtatta a motorját, neki rugaszkodott, hurrok!
2: De egy centit sem mozdult odébb.
1: Na még egyszer, biztatta magát. Újra felbrummogtatta a motorját, újra neki rugaszkodott, még a lámpáit is megvillogtatta, de hiába.
2: Mintha ólom súly húzta volna a kerekét.
1: Jaj, nekem most mi lesz velem? Rémült meg Kis Markoló. Mi lesz?
2: És kétségbe esetten dudálni kezdett.
1: Hát, ha meghallja egy őzike, gondolta. Vagy az öreg néne, aki az őzikét ápolta. Ő biztosan segítene rajtam is.
2: De csak egy magányos tehén jött arra, aki elkódorgott a csordából. Hát te mit dudálsz? Mit villogsz itt? Mit brummogsz itt? Kérdezte Mélán a tehén.
1: Jaj, kedves tehén, már egészen elsüllyedtem itt a sárban. Nem tudnál kihúzni?
2: Én nem de ismerek valakit, akit majd segít, válaszolta a tehén, azzal megfordult,

0: A török dümnyögte a tehén. Ő az ismerősem, aki segít, lapátot is hoztál. Fordult a tehén a törökhöz. Ühüm, bólintott Mehmed. Gyűrűm, ezüst, követ török, tenyerembe belepökök, sarat merek, követ török, és szélsebesen lapátolni kezdte a sarat. Aztán ágakat tett a hátsó kerék alá, és intett kismarkolónak, hogy mehet!
1: Kismarkoló felbrummogtatta a motorját, megvillogtatta a lámpáit, nekirugaszkodott, és...
0: Csup! Egyszerre kiszabadult a sárból.
1: Hurrá, hurrá! Dudált kismarkoló, és boldogan mozgatta a kerekét.
0: Rendben, Mehmed, dünnyögte a tehén. Ühöm, bólintott Mehmed. Gyűrűm ezüst, követ török, tenyerembe belepökök, sarat merek, követ török. Perdülj felém, kedves tehén!
1: Kismarkoló mindkettőjüket felültette a hátára, és egészen a házuk kapujáig vitte őket.
0: Ott elköszönt tőlük, és gyorsan-gyorsan hazagurult az építkezésre, mamarkolóhoz és paparkolóhoz, akik már nagyon várták.
1: Többé nem megyek egyedül szedrezni, gondolta félálomban kismarkoló, aztán elaludt.
0: Másnap reggelre a madarak kismarkoló minden szedrét felcsipegették.
1: Egyetlen féligéret szemet hagytak csak a markoló sarkában. Nehogy kismarkoló azt higgye, hogy álmodta az egészet.
0: Így volt?
1: Nem így volt.
0: Égből pottyant mese volt.
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: A városmajorban szél támadt, megmozdultak a faágak. Kop, kop, kop, hullott le három gesztenye. Top, top, top, ugrált három gyerek. A koppanásokra megálltak. Ezek olyanok, mint mi vagyunk, mondták. Ez te vagy, ez ő, ez én. Nem, ez vagyok én. Nem mindegy, nem. Mindegy, hogy melyik melyikünk. Nem, ez én vagyok, ez te, ez ő. Ez vagyok én, mondta az, aki először mutatott a gesztenyékre. Látod, hogy nem mindegy. Egymásra néztek, mintha tükörbe néztek volna. Ikrek voltak. Nem csak megszólalásik egyformák, hanem azon túl is. Mind a hárman. Jó, mondta az első. Járjuk körül a gesztenyéket. Közben énekeljünk, és ahol kijön az ének, azok leszünk mi. Mindenki az, amelyiknél megáll. Jó, mondta a másik kettő is. Elindultak és énekeltek. Ősszel libeg a levél, télen örül, aki él. Ha tavasz van, ázunk, nyárunk sose fázunk, csak akkor, ha fúj a szél. Megálltak. Ez vagy te, ez vagyok én, és ez ő. Tudjuk. Amit más is tud, azt nem kell mondani. Újra megzörrentek a faágak, s a száraz levelek is megmozdultak a földön. Az egyik betakart egy gesztenyét.
1: Betakartak. Valaki betakart.
0: De ki takart be?
1: A van is, meg nincs is.
0: Van is, meg nincs is. Takarj be engem is.
1: Most nincs. Vagy van, de nem jön. Nem akar betakarni.
0: Miért?
1: Mert kérted. Van is, meg nincs is. Nem lehet kérni. Van is, meg nincs is, nem lehet hívni, van is, meg nincs is, akkor jön, amikor akar. Azt teszi, amit akar. Ha akar, betakar, ha nem, akkor nem.
0: Van is, meg nincs is, mindent megtehet. Esőt meg havat hozhat, még a hegyeket is elhordhatja. Ezért senkire sem hallgat.
1: Van is, meg nincs is, hol lakhat?
0: Sehol,
1: és mindenütt.
0: Újra megmozdultak a falevelek. És a harmadik gesztenye megint csupasz lett.
1: Látjátok?
0: Látjuk.
1: Beszélünk róla, megjelent, de nem azt tette, amit kértünk tőle. Téged is kitakart.
0: Van is, meg nincs is. Azt teszi, amit ő akar.
1: Fázom. Igen, mert kitakart. Tedd zsebre magad, akkor nem fázol.
0: Az, akinek a gesztenyéjén eddig falevél volt, lehajolt érte és zsebre tett.
1: Most már nem fázol.
0: Nem.
1: Igen, mert zsebre vágtak.
0: Akkor én mégis erősebb vagyok nála.
1: Igen.
0: Lehet.
1: Most igen, vagy lehet?
0: Én azt mondom, igen, ő azt mondja, lehet.
1: Miért mondtad azt, hogy lehet? Mert van is, meg nincs is, kiszámíthatatlan. Hát, ha éppen azt akarta, hogy zsebre tedd magad.
0: Gondolod?
1: Talán. Furcsa. De mit akarhatott igazán? Van is, meg nincs is.
0: Talán uzsonnázni.
1: Uzsonnázni? Kakaót, tejet vagy teljes kávét kiflivel, vajas kenyérrel vagy kaláccsal.
0: Van is, meg nincs is. Hány cukorral ihatja a kávét?
1: Kettővel.
0: Négyjel.
1: Kettővel, mert felnőtt.
0: Lehet. De az is lehet, hogy cukor nélkül issza.
1: Mert annyira felnőtt. Ha ennyire felnőtt, akkor reggelizés közben bizonyosan nem hintázik a széken.
0: Bizonyosan.
1: Szegény, mondta a harmadik.
0: Miért mondtad azt, hogy szegény?
1: Mert ha van is, meg nincs is, annyira öreg, hogy már nem hintázhat a széken reggelizés közben, sajnálni kell.
0: Mégiscsak nekünk a legjobb.
1: Mégis,
0: mondta a másik kettő. Lehajoltak a gesztenyéikért, zsebre tugták, és fél lábon elugráltak a lépcsőkig. Ott megfogták egymás kezét, és úgy mentek fölfelé. Közben a szél megpróbálta egy kicsit megcibálni a hajukat. De ők nem hagyták.
1: Még mit nem gondolták, hiszen mi erősebbek vagyunk ennél a van is meg nincs isnél. Erősebbek. Különösen így, együtt.
0: Ahogy a villamos mellett lépkedtek, újra azt énekelték, amit a majorban, a gesztenyék körül. Ősszel libeg a levél, télen örül, aki él. Ha tavasz van, ázunk, nyáron sose fázunk, csak akkor, ha fúj a szél.

Csukás Mese Rádió. Őszi lábbelink, a gumicsizma. Ti is szerettek az esőben egyik pocsolyából a másikba ugrálni? Bevallom, én még most is szeretek belelépni a pocsolyába, de csak akkor, ha a szeretett piros gumicsizmámban vagyok. Hogy miért csak akkor? Mert az én gumicsizmám nem ázik át, és így nem lesz vizes a zoknim sem. Mert az átázott zoknimat viszont nem szeretem. A gumicsizmát először a bányákban és a földeken dolgozó emberek használták. Kicsit hasonló ennek a csizmafélének a története, mint a farmernek. Ugyanis a gumicsizma, főleg a klasszikus, ami felér a térdedig, annyira kényelmes és vízhatlan volt, hogy az emberek elkezdték felfedezni maguknak. De jó, ebben jó lehet csónakba szállni is, meg horgászni is. Meg zuhogó esőben kutyát sétáltatni. Meg ősszel a legborongósabb időben is kimenni benne a természetbe. Bizony, ne feledjétek, egy jó gumicsizma ősszel aranyat ér. Csukás Mese Rádió.

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Lázár Ervin. A négyszögletű kerekerdő. Vacskamati virágja. Ott állt Vacskamati Mikka Makka előtt. Kicsit sírósan, kicsit nevetősen, egy szóval úgy, ahogy szokott. Mikka Makka, ugye te mindent tudsz? Kérdezte reménykedve. Mikka Makka elég komor képet vágott. Egyszer beszéltünk már erről, mondta mogorván. Na ugye, mondta boldogan Vacskamati. Mit na ugye, mérgelődött Mikka Makka. Akkor megállapodtunk abban, hogy majdnem mindent tudok, avagy majdnem tudok mindent, vagyis, hogy mindent majdnem tudok.
2: Ez az, emlékszem,
1: kiáltott Vacskamati. Emlékezni, azt tudtok, morogta Mikka Makka. Azaz, hogy csak emlékezni tudtok. Vacskamati izget mozgott.
2: Nem értem pontosan, mit mondtál, mondta.
1: Nem baj, legyintett Mikka Makka. Nem azért mondtam. Vacskamati kicsit félénken azt kérdezte.
2: Ugye meghallgatsz?
1: Mikka Makka ábrázata azt mondta. Meg hát.
2: Egy kérdésem lenne, folytatta Vacskamati.
1: Mikka Makka ábrázata azt mondta. Elővele.
2: Ugye nekem van születésnapom? Rukkolt elő a nagy kérdéssel Vacskamati.
1: Mikka Makka ábrázata azt mondta, de még mennyire?
2: Tudtam, örült Vacskamati. Hát mégis igaz.
1: Születésnapja mindenkinek van, jelentette ki Mikka Makka.
2: Jó, ezt tisztáztuk, komorodott el Vacskamati. De mikor?
1: Hogy mikor, tárta szét a kezét Mikka Makka. Nekem például december 1-én.
2: Neked? Mondta fitymálva Vacskamati, neked, de nekem mikor van?
1: Honnan tudnám azt én? Neked kéne tudni.
2: De nem tudom, mondta szomorúan Vacskamati.
1: Mikka Makka vakarta a feje búbját.
2: Ajaj, mondta. Azaz, hogy még sincs születésnapom, keseredett el Vacskamati.
1: De ha egyszer van, mérgelődött Mikka Makka,
2: Vacskamati nem tágított. Mikor?
1: Például ma, mondta sarokba szorítva Mikka Makka.
2: Vacskamati felvidult. Kedden?
1: Mikka Makka bólintott, nagykő esett le a szívéről.
2: Tehát minden kedden, virult Vacskamati.
1: Azt már nem. Milyen kedd van ma?
2: Április 15-e, kedd.
1: Na, akkor ez az. Emelte fel az ujját Mikka Makka, április 15-én születtél.
2: Nem lehetne inkább kedd?
1: Hogy kedd, hiszen kedd van.
2: Hogy minden kedden születésnapom legyen.
1: Még mit nem. Csak minden április 15-én. Egy évben mindenkinek csak egyszer lehet születésnapja.
2: Kár,
1: mondta Vacskamati.
2: Mikka Makka mélyen elgondolkozott.
1: Tényleg kár, mondta aztán, és újra gondolataiba mélyedt.
2: De hiszen akkor,
1: kiáltott Vacskamati.
2: Mit akkor? Ma, április 15-e van.
1: És akkor mi van?
2: Hát a születésnapom. Jé, majdnem elfelejtettem, ugrott fel Mikka Makka, és felragyogott az arca. Isten éltessen!
1: Kiszaladt a tisztás közepére.
2: Fiúk, kiabálta. Vacskamatinak születésnapja van.
1: Elő is sereglettek mind. Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Bruckner Siegfried, Aromó, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Ott sürögtek, forogtak Vacskamati körül.
2: Isten éltessen,
1: kiabálták. Bruckner Siegfried hirtelen elhallgatott, de olyan feltűnően, hogy a többiekbe is belefulladt a szusz.
2: Mi történt?
1: Kérdezte Nagy Zoárd.
3: Csak elég furcsa, mondta Bruckner Siegfried, és Vacskamatihoz fordult. Már 15 éve ismerlek, és eddig egyszer sem volt születésnapod.
2: De ma kedd van, mondta Vacskamati.
1: Az mindjárt más, kiáltott Bruckner Siegfried. A többiek meg suspitoltak.
3: összedugták a fejüket, sutyuru-mutyuru, Vacska Mati meg úgy tett, mintha nem tudná, miről van szó. Pedig hozzá is elhallatszott, ahogy dömdödöm azt mondja, dömdödöm. Ez pedig csak az nem érti, aki mind a két fülére süket. Vagy még annál is jobban. Mert hogy dömdödöm azt mondta, adjunk ajándékot az ünnepeltnek, akinek 15 év óta ez a kedd az első születésnapja. El is futottak mindjárt, vissza is jöttek mindjárt. Na és a kezükben, na lám, a kezükben, oda néz, a kezükben egy cserépvirág. Lila is volt, zöld is volt, sárga is volt, kék is volt, csoda egy virág volt. Úgy hívták, Vacska Mati virágja. Láttátok volna Vacska Matit? Írult, pirult, sápadozott, táncolt, ugrált, sikongatott, simogatta, dédelgette, becézgette, lehelgette a virágját. Igen boldog volt. Hát, így zajlott le az a születésnap. Aztán elmúlt. Sok kedd elmúlt. De egyik sem volt Vacska Mati születésnapja. A virág meg Oram fia. Szegény, szegény Vacska Mati virágja. Azt hiszitek, törődött vele? Nem törődött. Azt hiszitek, öntözte? Nem öntözte. Azt hiszitek, kapálgatta? Nem kapálgatta. Azt hiszitek, rá is nézett? Nem nézett rá. A virágnak oda lett zöldje, sárgája, lilája, kékje, kornyadozott, fonnyadozott. Egészen addig, amíg egyszer csak nagymérgesen azt nem mondta dömdödöm, hogy dömdödöm. Hallottátok? Mondta Ló Szerefin. Dömdödöm azt mondta, hogy dömdödöm. Hogy ne hallották volna. Bizony, nem gondozza a virágját, bizony nem öntözi, bizony rá se néz, bizony hervadozik szegény virág, bizony kornyadozik. Így beszélt Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Arómó, Bruckner Siegfried, Dömdödöm és Szörnyeteg Lajos. Jaj, elfelejtettem, sápítozott Vacska Mati, pedig az én virágom, Vacska Mati virágja, mindig tudtam, ne haragudjatok. Hát akkor gondozd, hát akkor öntözd, hát akkor törődj vele. A virág hervat volt, fonnyat volt, de biztosan nagyon dörömbölt akkor a szíve. Dörömbölt boldogan. Vacska Mati meg neki esett, öntözte reggeltől estig, estétől reggelig, kapálta naphosszat, csak úgy sercegett szegény virág gyökere. És két nap múlva azt mondta. Öntöztelek, kapáltalak, két napja csak veled foglalkozom, mégis kornyac, mégis hervac, mi lesz már? Tessék sárgállani, tessék zöldelni, tessék lilállani, tessék kékelleni. Na, erre megint összesereglett Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Arómó, Bruckner Siegfried, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Mit képzelsz, mondta Ló Szerafin, hónapokig nem törődtél vele, és most azt hiszed, két nap alatt virulni fog. Zöldelleni, sárgállani, lilállani, kékelleni, dömdödöm. Úgy határoztunk, mondta Bruckner Siegfried, hogy elvesszük tőled a virágot. Jaj, ne! Esett kétségbe Vacska Mati. De igenis elvesszük. Dömdödöm, mondta ekkor Dömdödöm. Csodálkozva néztek rá. Azt mondod, hogy kérdezzük meg a virágot is? Döm. Megkérdezték hát a virágot. Akarsz Vacska Matinál maradni? A virágnak szép virághangja volt. Igen, mondta. De hiszen nem öntözött. Tudom, mondta a virág. De hiszen nem kapálgatott. Tudom, mondta a virág. De hiszen rád se nézett. Tudom, mondta a virág. Aztán meg agyon öntözött. Tudom, mondta a virág, agyon kapált. Tudom, mondta a virág, sápat lettél. Tudom, mondta a virág, csenevész lettél. Tudom, mondta a virág. Akkor meg miért maradnál nála? Mordult rá Bruckner Siegfried. Azért, mert szeretem, mondta a virág. Miért szereted? Háborgott Aromó.
1: Csak, mondta a virág.
3: Vacskamati táncra perdült, ugrált a virágja körül, alig látott az örömtől. Meglátod, rendesen öntözlek, kapállak, törődöm veled ezután, mondta a virágnak. A virág meg azt mondta, hiszi a piszi, és olyan boldog volt, amilyen még soha.
0: Csukás meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Pató Marci vagyok, most tőlem hallhattok egy mesét. Mikszát Kálmán meséje nyomán, a bűvös sarú. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, de még az óperenciás tengeren is túl, ott, ahol a kurtafarkú malac túr, élt egy nagyon öreg ember, akinek három fia volt. Ez a nagyon öreg magához hívatta három fiát, és imígy szólt hozzájuk. Engem magához szólít az Isten, én nem sokára már nem leszek. Fogadjátok meg, kedves fiaim, hogy jóban rosszban mindig össze fogtok tartani. Fogadjuk, édesapám, felelte a három fiú. Nem hagyjuk el soha egymást, jóban rosszban mindig összetartunk. A nagyon öreg ember el is ment. A három fiú hamuba sült pogácsát tett tarisznyájába, s elindult világgá. Mentek, mendegéltek nagy hegyeken és árnyas völgyeken keresztül. Lábukat feltörte már a sok gyaloglás, amikor egyszerre csak egy gyönyörű kékvízű folyóhoz értek. Nagyon meleg idő volt, a három fiú tehát gondolt egyet, és megfürdött a kékvízű folyó habjaiban. Igen ám, de míg ők fürödtek, egy gonosz varázsló ellopta a legkisebbik fiú saruit, melyek egy bokor alatt hevertek. Így hát a legkisebbik fiúnak mezítlábosan kellett vándorolnia tovább, tüskön bokron keresztül, a két idősebbik fiú lábát pedig pompás bőrsaru védte. Az ő lábai már kisebesedtek a vándorlástól, amikor így szólt két bátyjához. Kedves bátyáim, én nem bírom már tovább a vándorlást. Nem adnátok kölcsön sarutokat nekem, amíg begyógyulnak a sebek lábaimon? Dehogy is adjuk a mi szép bőrcipőinket a te véres lábaidra, felelte a két irigy bátya, és ha nem tudsz velünk tovább jönni, mi itt hagyunk. A két idősebb testvér ott is hagyta a legkisebbiket egy nagy, sűrű erdő közepén, mert a két irigy bátya már megfeledkezett arról, mit is ígértek apjuknak, hogy jóban rosszban nem hagyják el egymást. A legkisebbik fiú hát nagy búsan üldögélt a sűrű erdő közepén, amikor látja ám, hogy nyelvét lógatva keserves vonítással és erősen sántítva egy nagyon öreg farkas közeledik feléje. Miért vonítsz oly keservesen, farkasapó? Mi bajod van? Kérdezte nagy merészen a legkisebbik fiú. Ezer szerencsét, hogy farkasapónak szólítottál, mondta a nagyon öreg farkas. Különben miszlikbe aprítottalak volna fogaimmal, te emberi zink. Hely, nagy az én bajom, mert nem tudok az előső lábamra lépni, mert egy tüske ment belé. Majd segítek én, mi sem könnyebb ennél, felelte a legkisebb fiú, és egyetlen rántással kihúzta a tüskét az öreg farkas talpából, még be is kötözte szépen a sebet inge darabjával.
3: No, látom, jó szívű vagy, mondta a farkas. Hálából hát megsegítelek. Látod ott azt a nagy odvas fát? A fa odvában találsz egy egész sereg sarut. Van ott piros szattyán bőrsaru, ezüst saru, de még aranysaru is. De te ne törődj mindezekkel, ha jót akarsz, válaszd a legkopottabbat.
2: Azzal a farkas már el is tűnt. A legkisebb fiú meg is találta a fa odvában a csodálatos sarukat, de eszébe jutott az öreg farkas tanácsa, és a legkopottabbat húzta fel lábára. Aztán bandukolt tovább, és elért egészen az óperenciás tengerig.
3: Hely, ha én most itt átrepülhetnék, gondolta nagy bánatosan.
2: Alig, hogy ezt elgondolta, íme csodák csodájára a levegőbe emelkedett, és meg sem állt az óperenciás tenger túlsó partjáig, mert hogy szavamat egymásba ne öltsem, ezeknek a kopott saruknak bűvös erejük volt, aki lábára húzta őket, annak minden kívánsága teljesült. Így ért a legkisebbik fiú az üvegkirály országába, ahol mindenki nagy gyászban volt, szomorkodott a király, szomorkodtak legtudósabb tanácsadói is. Ennek a nagy szomorúságnak semmi más oka nem volt, mint hogy a király kisasszony csodálatos aranylabdája labdázás közben fennakadt a legmagasabb torony gombján. Hét nap és hét éjjel hullottak ezért a gyönyörű kisasszony könnyei, és a király leánya kezét s fél országát ígérte annak, aki az aranylabdát lehozza a torony gombjáról. Jöttek hetet hét országból a vitézek és bátor emberek, hogy megpróbálkozzanak a magas torony megmászásával. Hely, de szomorú végük lett. Aki elérte a torony tetejét és lepillantott a mélységbe, az menten megszédült és lezuhant. aki félúton visszafordult, mert inába szállt a bátorsága, azt a király száműzte. A legkisebb fiú gondolt egy nagyot, és a király elé állt. Uram, királyom, én lehozom a labdát! A király csak csóválta a fejét, s az udvari népek csak gúnyolódtak a legkisebbik fiú rongyos saruin. Hanem a fiú csak megállt a torony alatt, és azt mondta. Kedves saruim, hip-hop, vigyetek fel a torony tetejére! Hát egy szempillantás alatt fenn is termett a világ magos torony tetején. Leszedte onnan az aranylabdát, és még csak meg sem szédült. Hely egyszerre nevetőssé vált a szomorkodó király kisasszony arca, a király pedig így szólt. Lányom keze és fél országom, mától kezdve tiéd. Még aznap fényes lagzit csaptak, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak.
1: Hallgassuk együtt a Csukás Meserádiót.
0: Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Misi Mókus kalandjai. Tersánszky Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el.

0: Tersánszki Józsi Jenő, Misi Mókus kalandjai. Első rész. Aki elmeséli nektek, Almási Éva.
1: Misi Mókus az erdő egyik hatalmas fájának tágas, kényelmes odvában született, négy kis testvérével együtt. Ő volt közöttük a legvirgoncabb, a legnagyobb. Azon kívül volt még egy különös ismertetőjele. A farkincája fekete volt. Van ugyan mókus fajta, amelyiknek fekete színű a bundája, ám Misi családja a vörös mókusokhoz tartozott, azoknak pedig legfeljebb a ragyogó, élelmes szemük fekete, minden tagjukat szép, rozsdavörös szőrzet fedi. Mókus anyó gyöngéden, szeretettel táplálta, babusgatta kicsinyeit. Hogyha nagyon nyűgösködtek, Mókus anyó buzgón fújta nekik az ősrégi mókus altatódalt. Törve jó a dió, mogyoró, terem itt az erdőn millió, azért terem olyan sok, hízzanak a móku sok. Mókus apó is ott sürgött az oduban az újszülöttek körül. Így vette észre Misi fia fekete színű farkát. Bizony elhűlt kissé. Ennyi? Hát ez micsoda? Kérdezte Mókus anyót. Ennek a kölöknek nem olyan a farka, mint a többinek. Hát aztán, mi bajod van vele? Így született az édeském, felelte Mókus anyó. Ez bizony nem olyan egyszerű, vitatta Mókus apó. Vörös mókusnak vörös a farka. Ha fekete, akkor azt valami rossz varázslat okozza. Ugyan már, mit képzelődsz mindjárt, válaszolta Mókus anyó. Nézd csak meg, milyen erős, milyen virgonc ez a mi kisgyermekünk, a legkülön magzatom. Ez csak is jó varázslat lehet. De hát arra nem gondolsz, hogy ki fogják nevetni az összes mókusok a fekete farka miatt, és bennünket is? Pattogott most már ingerültem Mókus apó. Én ezt nem tűröm el. Vagy levágom ennek a kölyöknek a farkát, vagy befestem vörösre. Hogy is ne, sikoltozott Mókus anyó. Nem engedem bántani legaranyosabb kicsikémet. Aki kineveti, vagy éppen hozzányúl, azt úgy megharapom, hogy egész életében megemlegeti. Tudnivaló, hogy minden édesanya körömszakadtáig védi a kicsinyét. Hát erre Mókus apó is meghunyászkodott kissé. De valamit mégis ki kell találnunk, hogy elhárítsuk emiatt a hibás farkszín miatt a kellemetlenséget a gyerkőcről és magunkról. Gondolkozz csak! Ez igaz, hagyta helyben Mókus anyu, aztán töprenkedésbe merült egy darabig. Ám az édesanya szerető szíve találékonyabb mindennél, ha arról van szó, hogy kedves kicsikéje útjából elhárítson minden akadályt. Hirtelen fölkiáltott, megvan!
2: Mi van meg? Ki van meg? A baj van meg! Dünnyögte hitetlenkedve Mókus apó.
1: Az van meg éppen, aki a bajon a leginkább segíthet, szólt Mókus anyó.
3: Hát mire való az erdőtudós Mókus, a rókus Mókus bácsi? Hívjuk ide, és folyamodjunk hozzá tanácsért.
2: Ez már okos beszéd,
1: hagyta rá feleségére Mókus apó. Azzal rögtön intézkedett, hogy az erdő tudós mókusát, rókus mókust kerítsék elő. Rókus Mókus bácsi a legöregebb és legtapasztaltabb tagja volt a mókusok társadalmának. Így hát az esze is olyan sok volt, hogy minden tudománya már el sem fért a fejében. A tudósok könyvekbe jegyzik föl a tudományt. Rókus Mókus bácsinak pedig egy óriási üres diója volt, abba karcolta bele éles fogával a sok tudnivalót, hogy az el ne felejtődjék. A diót mindig magával hordta, most is ott lógott a nyakában, amikor megjelent.
2: Hívtatok, itt vagyok, mivel szolgálhatok?
1: Csak hogy itt van Rókus bácsi, fogadta az üdvözlést Mókus apó, azzal mindjárt rámutatott a kis Misi farkára.
3: Mondja csak, Rókus bácsi, mit jelent ez, hogy ennek a kölyöknek fekete a farka?
1: Rókus bácsi megszemlélte Misi farkát, aztán így felelt.
2: Hát ez sokat jelenthet.
1: Csak ugyan? De ennyiből még semmit sem okoskodhatunk ki, vágta rá Mókus apó.
2: Az igaz, hagyta rám Rókus bácsi, de mindjárt hozzáfűzte. Várjatok csak, mindjárt belenézek a bűvös diómba, és kiolvasom onnan a jóslatot töviről hegyire.
1: Hát csak gyorsan olvassa ki azokat a bűvigéket, ne emésztessen soká bennünket a kíváncsisággal, kérte Mókus anyó.
2: Ó, hát ezt azonnal megtehetem, mondta Rókus bácsi, csak azután lesz egy kis bökkenő, ha bűvigéket kiolvastam. Hogy-hogy, kérdezte Mókus apó. Mert hát, ha elkántáltam a bűvigéket, akkor következik a jóslat kinyilatkoztatása. Abból aztán megtudjuk, hogy milyen jövő vár arra a mókusra, amelyik fekete farokkal született. De viszont, Mókus apó türelmetlenül vágott Rókus bácsi beszédébe, kezdj el már is, nem kezdhetem el addig, míg be nem fejeztem a mondókámat, válaszolta Rókus bácsi rendületlen nyugalommal. Nos, hát fejezze be, biztatta Mókus apó, tehát tudnotok kell okvetlenül, hogy a kinyilatkoztatott jóslat csak úgy érvényes, ha utána rögtön minden bűvigére egy diót és egy magyarót kapok, s azt békével elfogyasztom. Ajaj, legyintett Mókus apó, kezdhette volna mindjárt azzal, hogy diót és magyarót kér a bűvölésért, halljuk át, hogy mennyit. Hát, ha kevés bűvigét kell elkántálnom, kevesebb dió és magyaró kell. Ha többet kell kántálnom, akkor több. Kerekítsük ki mindenképpen 100 dióra, magyaróra az összeget. Alkudozott fondorlatosan Rókus Mókus. Jól van, megkapja Rókus bácsi, csak halljuk már azt a bűvölést, egyeztek bele a háziak. Erre aztán Rókus bácsi kiakasztotta nyakából a bűvös diót, és ketté nyitotta maga előtt a földön. Körüljárta néhányszor, s a végén egyre gyorsabban futotta körül. Végül hirtelen mellé kuporodott, és belefújt a dióba. Sűrű füst kavargott föl a dióból, úgyhogy Rókus bácsi alig látszott ki belőle. Mókus anyóék megilletődve várták, mi lesz ebből. Csak a kis mókus csecsemők sivalkodtak a nagy csöndben. Rókus bácsi pedig a füstfellegben hol felugrott, hol visszagugolt a dió mellé. Közben ezt hajtogatta. Hókusz, pókusz, csidri, mókusz, fekete farkú nagyapám, tótágas lógott a fán.
1: Így folyt jó ideig. Mókus apóék az ismétlődő bűvigék minden újabb szakaszára megremegtek. Aztán egyszerre eloszlott a füst, és Rókus bácsi felkelt, csak ennyit szólt.
2: Kész!
1: Micsoda, micsoda? Kész! Nem értjük! Izgultak Mókus anyóék.
2: Persze, hogy nem értitek, szólt Rókus bácsi, csak akkor fogjátok megérteni, ha a bűvölés eredményét érthető szavakba foglalom.
3: Bökje már ki, ha nem akarja, hogy megrepesszen bennünket a kíváncsiság, kiáltotta türelmetlenül Mókus apó.
1: Rókus bácsi tehát kihirdette.
2: Ha a vörös mókus fekete farokkal születik, az a legnagyobb szerencse. A fekete farkú mókus mind ügyes, mind erős, mind eszes, mind agyafurt. Mindből a mókus nép vezére lesz, ha ugyan ügyesebb, eszesebb, erősebb, agyafurtabb nem akad nála. Diktum, faktum, punktum.
3: Nagyszerű, sikoltott a mókus anyu, látod apukám, én éreztem, hogy Misike fekete farka nem hozhat ránk rosszat.
1: Mikor ezt kimondta mókus anyu, éppen Misike fekete farkincáját látta, amint nagyokat csapkod erre is, arra is szundikáló testvérei között, fisít, ficánkol, egyszerre fölriasztja a társaságot, és olyan sivalkodás kerekedik az oduban, mint egy kis szélvész. Míg Mókus anyu odaugrott, hogy lecsitítsa a kicsinyei zenebonáját, Mókus apó ezt dörmögte.
2: Én úgy nézem, hogy ez a fekete farkú kölyök karmester lesz valaha, mert nem elég, hogy ő maga hadarász és bömböl, de a többit is ő bőgeti. Na, de mindegy, fűzte hozzá. Jöjjön, Rókus bácsi, hadd folyósítsam magának a bűvölés fáradtságáért a bérét.
1: Így le is zárult az első hercehúca kis Misi Mókus körül, de nem az utolsó.
0: A Misi Mókus kalandjai című mese első részét hallottátok.
4: A mesét újra meghallgathatod hétfőn reggel 7 órakor. A következő rész pedig hétfőn este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban.
5: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
6: Sziasztok, Horváth Lili vagyok, és ma én mondok nektek mesét. Kormos István, mese Vackorról, egy piszekkölyök mackóról. Mesék napja az óvodában. Hely, óvoda, óvoda, tisztán ragyog a szoba. Fényes a nagy szárnyas ablak, az ablakon a kilincs, tükörfényes ím a padló, letörölve asztal és szék, tábla, fogas, akvárium, kancsó, tányér és az ajtó, mert ebben az óvodában pornak híre pora sincs. Tisztán ragyog a szoba, nézhetsz ide vagy oda, úgy a helyén minden játék, mint az ajtón a kilincs. Helyén a színes labda, mostan nem ugrik magasra, helyén az építőkocka, babák, buszok, kisvasutak, gyöngyök, sípok, hintalovak, búgócsigák, fakarikák, játéknyulak, játékmackók és rugóval felhúzható százféle játékmasinák, mert ebben az óvodában soha nincsen rendetlenség, annak itten helye nincs. Ahol pedig ilyen rend van, ott kezdődhet a mese. Mese, mese, mátka, száj le, száj az óvodára, vackorékhoz száj ide. Ülnek a gyerekek körben, hallgatni szép mesét csöndben, még egy piszt se ejtenek. Sorra ott a sok gyerek, Katona Anna 1, Varga Bence 2, Pór Jutka 3, Fazekas Marci 4, Fazekas Eszter 5, Domokos Matyi 6, Vaspista 7, Pengő Gyöngyi 8, Fodor Dávid 9, Kovács Vicu 10, 10-10 tiszta víz, sok gyerek, sok cseprő apró, s ott ül közöttük a bogyos, lompos, loncsos és bozontos, piszén-pisze kölyökmackó. Csudás mese délután, mint a gyöngyszemek peregtek a mesék egymás után. Ül a gyerekek elébe, s belekezd az óvónéni egy csodálatos mesébe. Mese a csöp aranyhalacskáról, meg a pórójár csukáról. Hol volt, hol nem, volt a Dunában, volt egy csöp aranyhalacska, olyan pici, mint az ujjam, a legeslegkisebb ujjam. Volt hát egy aranyhalacska, aki mindig maga úszkált Duna fodros hullámában. Úszkált apja háza körül, sétált le és föl a vízben, fickándozott a farkával, míg egy ízben találkozott a csukával, a Duna és minden vizek urával. Úszott a nagy uszonyával, iszonyú nagy uszonyával, fröcskölte a vizet fennen, s olyan gyorsan ment a vízben, mint a villamos a parton, vagy annál is sebesebben. Meglátta a csöp aranyhal, s ráköszönte gyönge hangon. Jó napot kívánok, Csuka bácsi! Hogy tetszik lenni? Mit tetszik csinálni? Azt mondta erre a csuka, a Duna és minden vizek ura.
7: Hallod-e, te kölök? Ki nevetsz? Mindjárt elnáspángollak, hogy meggebetsz.
8: Csuka bácsi, kérem, én nem nevettem, csak köszöntem,
6: felelte az aranyhalacska. De a csuka, a Duna és minden vizek ura mérgesen csak azt mondta,
7: megállj, megállj, te kölök,
6: s a méregtől, ha lett volna neki, csak úgy kunkorodott volna a bajsza. Azzal magát fogta, s úszik, úszik az aranyhalacska után nyomba.
8: Menekül ám a csöp aranyhal, nem mer szembeszállni olyan nagy hallal, mint a csuka, a Duna és minden vizek ura.
6: Úszik hazáig sebesen, hazaért csuromvizesen, nyomában úszik a csuka, a Duna és minden vizek ura. Zsupsz! Udvarukra úszik a csöp aranyhal, ott söpröget az apja egy söprűvel, de nagyjal. Kérdi a fiát.
7: Hát te, fiam, honnan loholsz ugyan?
8: Jaj, jaj, apám! Mondja az aranyhalacska. A csuka úszik a nyomomba. Köszöntem neki, de hiába. Azt mondta, hallod-e, te kölök, ki nevetsz? Mindjárt elnáspángollak, hogy meggebetsz.
7: Micsoda?
6: Kiált az aranyhalacska apja.
7: Még hogy megver a csuka?
6: Azzal söprűjét kapja, s úgy elveri a csukát, a Duna és minden vizek urát, hogy azóta az aranyhal fiát, azt a csöp aranyhalacskát, azt a kicsit, icipicit, olyan picit, mint az ujjam, a legeslegkisebb ujjam, mindig, mindenkor, mindenütt békiben úszkálni hagyja.
7: Hej, haj, hajajaj!
6: Lett is erre csuda zaj, olyan szép volt a mese. Bőrükbe is alig fértek, aztán még egy mesét kértek, aztán szépen elhallgattak. Nem zajongott senki se. És kezdődött új mese. Egy icike-picike, ezt Fodor Dávid mesélte, ülve társai elébe.
7: Mese Berengár királyról. Hát, hol volt, hol nem, volt Berengár király, akinek Berengár volt a neve. Hát, annak a Berengárnak, mint általában minden királynak, megvolt, amit csak kívánt. Hát, szóval, megvolt annak mindene, főként pedig volt neki egy széke. Hát, azt a széket minden nap kirakta a palota udvar közepébe. És aztán azt a széket mindig csak izélte, mindig csak mizélte, mindig csak mozgatta. Haj! Kis csacsi mindenki, aki ezt meghallgatta, hát erre volt nevetés, táncolás, keringelés, aki hallgatta, biza nem bánta. Ült a helyére Fodor Dávid, s Katona Anna jött utána. Ő is mondott egy mesét, egy icikét-picikét. Mese a török basáról, a basa hasáról, meg a kakasáról. Török basa, haj-haj, nagy a hasa, baj-baj, de hiába nagy a hasa, nagyobb úra kis kakasa. Basa ablakára száll, a basára kiabál, fél is tőle a basa, csak úgy remeg a hasa. Hát ez is csak eddig volt, de ha eddig is tartott, csak minden szava mese volt. Olyan harsogót nevettek, hogy a falak belerengtek. Nosza akkor föláll vackor. Most én mondok egy mesét, azzal lecsütsen a székre, oda társai elébe, s törni kezdi a fejét. Zsebkendőjét előveszi, piszeorrát megtörüli, s azt a bogyos, lompos, loncsos és bozontos buksi fejecskéjét töri. Két mancsa közibe fogja, és a homlokát ráncolja, de nem jut az eszibe egy icike-picike, bár egy nyúlfarknyi mese. Végül elszánja magát, s kiált nagyot, mint egy medve akkorát. Ej, nohát! Brumma, brumma, hóha, hó! Fára mászni volna jó! Lett is harsány nevetés, mikor elmondta mesének azt a fáramászós verset a piszén-piszevitéz. Volt is harsány kacagás, de még milyen zajogás, kiabálás, dobogás, dörömbölés, hújogás. Még csoda, hogy a zajtól össze nem dőlt a jó öreg ovoda. Hely, ovoda, ovoda, te sok gyerek jár oda, olyan, mint egy kacsalábon forgó ékes palota. Tisztán ragyog minden terme, mintha maga is egy fényes, földre szállott mese lenne. Olyan boldog az az apró, lompos, loncsos és bozontos, piszén-pisze kölyök mackó. És nevetett akkor a meséken vackor.
9: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

emészettel is udvarias szeretne lenni. Lássuk, mit mond erre a legkisebb ugrifüles. Csukás István, ugrifüles az illemtanár. Hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugrifüles összeráncolt homlokkal járkált föl alá. Tüskés hátú kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte. Ha nem zavarlak, min gondolkozol? Azon gondolkozom, hogyan kell viselkedni azokon a helyeken, ahová többen is járunk, vagyis a nyilvános helyeken, mint például moziban, klubban, sátortáborban. Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott. Ott is kell viselkedni, de hát oda szórakozni járunk, meg pihenni. Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt. Ne felejtsd, hogy az illem az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni. Tüskés hátú ezt elismerte. Az igaz, de azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom. Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod. Először is nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a késő jövő zavarja a többieket, amíg bemászik a helyére, a sor közepére. Aztán már szinte törvényszerű, hogy a késő jövőknek mindig középre szól a jegyük. Tüskés hátul a vállát vonogatta. Jó, tegyük föl, hogy elkéstem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett, megvettem a jegyet. Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszönd meg, ha felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, míg befelé igyeksz a sorba, ne a hátsó feledet. Értem. És mit nem illik még csinálnom? Hangoskodni, másokat zavarni, zacskót zörgetni, előre elkiabálni a poént, én már esetleg láttam a filmet, ugye? Nem illik még elfoglalni a teljes karfát, mert az nem csak a tiéd. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálná. És izgulni sem szabad? Dehogy nem, az ember nem unatkozni jár a moziba. Csak halkan izgulj. Tüskés hátú, nagyot sóhajtott. Akkor jó, már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni. Ha senki sem zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. És még egy, ha véletlenül elszakad a film, nem biztos, hogy fügykoncertről hamarabb összeragad. Valószínű, hogy lassabban ragad. Esetleg a gépészt idegesíti a fütyülés. Nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a színházban is, mint a moziban. Annyi különbséggel, hogy ott tapsolni is lehet, ha tetszik az előadás. És ha nem tetszik, akkor nem tapsolsz. Udvariasan néma maradsz. Tüskés hátú vidáman bólogatott. Azért ez nem is olyan nehéz, de kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell megtartani mondjuk klub délutánokon, hiszen oda játszani és szórakozni járunk. Azért a klub délutánokon is meg kell tartani egy-két szabályt, de ezeket már mind ismered, ezekről már beszéltünk, vagyis udvariasnak kell lenned, megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül kell játszani. És még egy szabály, semmi olyat nem illik tenni, amitől elmegy a többiek kedve, ami elrontja a hangulatot. Tüskés hátú ravaszul mosolygott, és az jutott eszébe, hogy most már azután egy igazán fogós kérdés következik. Kíváncsi vagyok rá, hogy a nagy illemtanár tud-e majd erre is válaszolni. Meg is kérdezte rögtön. Na és a táborozásnál? Ott milyen illemszabályok vannak? De ugrifüles nem jött zavarba. Egy pillanatig gondolkozott csak, és már mondta is. Kezdjük ott, hogy a táborozáskor kint vagyunk a természetben. Éppen ezért természettel szemben is illedelmesnek kell viselkedni. Tüskés hátul nagyon elcsodálkozott. A természettel? Igen, a fával, a vízzel, a hegyel. Na, erre kíváncsi vagyok. Erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogyan legyek udvarias egy fával.

Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet? Nem rázod ki a madarakat a fészkükből, nem vésed a neved a fatörzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet, nem dobálod kővel a termést, nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében. És a vízzel? Nem piszkítod be, mert hát, ha más is fürödni akar benne. Nem lármázol a horgászok hátha mögött, nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit, nem csúszdizol a sirályokra, nem fúlsz lyukat a gát oldalába. Na és a hegy? A hegyel hogyan legyek udvarias? A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra, úgyis gyorsabbak nálad. Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, a hegyoromban, teleszívod a tüdőt jó levegővel. És nem is játszhatok? Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz, anélkül, hogy kárt okoznál vagy zavarnál valakit. Van hely elég. Tüskés hátú hosszan elmerengett, majd így szólt: ígérem, hogy udvarias leszek a természettel. Tüskés hátú igazán jó tanítvány. Nem csoda, hogy ugrifüles büszke rá. Tudom, hogy számotokra sok intelem már mind csak ismétlés volt. De a jól bevált mondás szerint az ismétlés a tudás anyja. Minden nap gyakoroljátok a kedvességet. Szép álmokat!

0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Az igazi ágy. Német mese. Mesélő Forró Bence. Volt egyszer egy kisfiú, aki nagyon szerette a kicsi ágyát, s bizony talán jobban is a kelleténél, mert minden áldott nap egy kicsit tovább szeretett volna a meleg paplan alatt megbújni, amikor eljött a felkelés ideje. Történt azonban, hogy a kisfiú egyszer látogatóba volt egy pajtásánál, s annak sokkal nagyobb ágya volt, mint neki, és nem szalmazsák volt benne, hanem puha matrac. Ettől a naptól kezdve a kisfiú már nem szerette az ágyát, s bizony estéről estére sírva aludt el a szalmazsákos kicsi ágyon, a meleg paplan alatt. Addig sírt, amíg a sírását meg nem hallotta az álomtündér, s el nem határozta, hogy segít rajta. Így történt, hogy amikor egy este a kisfiú elálmosodott, az ágya helyén aranyos bölcsőt pillantott meg, olyan cifrát, olyan szépet, hogy eleinte hozzáérni is alig mert. Végre azért mégis belefeküdt, hanem alig húzta magára a paplant, amikor az aranybölcső elkezdte ringatni, és ringott, ringott, még az álmában is ringatta. A ringatástól azt álmodta, hogy hajón van, kinn a nagy viharos tengeren, s a hajó addig inog és bugdácsol alatta, amíg végül felborul, ő meg belepottyan a hideg vízbe. Erre aztán ilyettében felébredt, s bizony igen rosszul érezte magát a cifra bölcsőben. Az álomtündér mindjárt észrevette, hogy ez a bölcső nem az igazi. Hát másnap estére olyan ágyat varázsolt a helyébe, hogy a kis királyoké se volt különb. Hatalmas selyem sátor borult fölé, a függönyén aranybojtok csüngtek, az ágy négy sarkán négy csodaszép faragott oszlop tartotta az aranyozott mennyezetet, s a piros bársony függönyök között nagy-nagy csönd volt. A kisfiúnak először ez az ágy is nagyon tetszett. De utóbb a sok függöny alatt megfüllett a levegő, és megint csak felébredt. Ki is szállt volna az ágyból, de akárhová nyúlt, mindenütt csak a súlyos függönyökbe ütközött, mintha valami bársony ketrecbe zárták volna. Az álomtündér másodszor is észrevette, hogy rossz ágyat varázsolt a régi helyébe, így aztán harmadnap ismét más ágy várta a kisfiút. Ez aztán igazán egyszerű ágy volt, olyan, mint akármelyik kisfiújé. Csak hogy valamivel mégis jobb legyen, az álomtündér beletett három derékaljat, öt párnát, meg egy akkora pocakos vastag dunyhát, mint egy hegy. A sok párnától olyan magas lett az ágy, hogy létrán kellett felmászni a párnák tetejére, de olyan puha is lett, hogy amikor a kisfiú belefeküdt, valósággal elmerült benne. Nem látszott ki már a párnák közül csak az orrahegye. És bizony ebben az ágyban sem aludt jól. A sok derékaj és dunyha között csuromvizesre izzadt, forgolódott, reggel elcsigázottan ébredt fel, és már csak is a régi ágya járt az eszében. Az álomtündér erre mit tehetett egyebet? Visszavarázsolt a helyére a régi ágyat, benne a szalmazsákkal. A kisfiú pedig olyan jól aludt benne, mint még soha életében, s úgy érezte, hogy az ő egyszerű kis ágya többet ér nem csak a pajtás a széles puha ágyánál, hanem a világ minden ágyánál is.

0: bist du da?
1: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
2: Sziasztok, gyerekek! Grammatika vagyok. Okleveles nyelvtan professzor. A hetet hét kalandból ismerhettek, oda szoktam beszállni, hogy Rozinak segítsek a nyelvtanban. Most én olvasok nektek mesét. Békés Pál. Lomtalanítás a Fehér Lófia utcában. Úgy rémlik, még nem említettem, hogy szomszédom Szűcs Sebestyén nyugdíjas borz. Ez persze nem annyit tesz, hogy csak addig volt borz, amíg dolgozott, és most már nem az. Szó sincs róla. Borznak lenni ugyanis nem egyszerű foglalkozás. Nem. Borznak lenni állapot. Sőt, életforma. Olyasmi, ami percről percre kitölti az ember, illetve a borz életét. De azért ne higgyük, hogy az illető pusztán mert borznak született, semmit tevéssel tölti napjait, s csak is a maga borzságában tetszeleg. Szűcs Sebestyén például nem csak a levelezésnek volt nagymestere, de a bélyeggyűjtésnek is. Gyermekkorában szenvedélyes lepkegyűjtő volt, de nagybátyja rápirított.
3: A bélyeggyűjtés sokkal hasznosabb,
2: mondta, és meg is ismételte.
3: Sokkal hasznosabb.
2: Az ifjú Szűcs Sebestyén tudta, hogy az öreg véleménye ellen nincs appelláta, és áttért a bélyeggyűjtésre. Kezdetben csak is a lepkés bélyegeket gyűjtötte, de lassanként letett egykori szívügyéről. Gyakran látom az udvaron, amint sámlián üldögélve a kameruni orszarvú sorozatot, vagy a holland űrhajós sorozatot rendezgeti. A minap éppen annak örvendezett, hogy sikeresen elcserélt két marokkói hadvezért, egy belga királyt, meg egy német kancellárt egy teljes ausztráliai kacsacsőrű emlős sorozatra. Hanem, hogy a szót ne szaporítsam, egy napon lomtalanítás volt a Fehér Lófia utcában. A lakók egy halomba hordtak limlomot, kacatot, vacakot. Hegyekben állt a törött, szakadt, romlott, kopott, kiszolgált és színehagyott, elaggott mojrákta holmi. Mikor mindent összehordtak, a lakók izgatottan várni kezdtek, mert amint leszállt az est, kisettenkedtek a ház elé, és megkezdődött a válogatás. Az emeleti bácsi hóna alá kapta a kibelezett rádiót, amit a földszinti néni egy órája dobott ki. Minek az magának? Kérdezte a földszinti néni.
4: Jó lesz még valamire.
2: Morogta sejtelmesen az emeleti bácsi, és a földszinti néni nyomban sajnálni kezdte, hogy kidobta a kibelezett rádiót. De már nem tehetett semmit. Gondolt egyet, és bosszúból előhalászta a halomból a szakadt lámpaernyőt, amit az emeleti bácsi dobott oda délelőtt.
4: Minek az magának?
2: Kérdezte gyanakodva a bácsi. Jó lesz az még valamire, vihogott a földszinti néni. A bácsi nyomban megsajnálta, hogy kidobta a lámpaernyőt. Szomorúan baktattak vissza a lakásukba. Minek az neked? Kérdezte a szőke kisfiú a negyedikről, amikor a lépcsőházi pöttyös szoknyás kislány kiemelte a romhalmazból az ő lyukas gumilabdáját. Jó lefad még valamire, sejpítette a kislány, mert hiányzott a két metszőfoga. A kisfiú erre lecsapott a kislány szakadt ugrókötelére. Minek af neked? Kérdezte a kislány.
4: Jó lesz az még valamive, ha megvavvom,
2: mondta a kisfiú, mert ő megracsolt. Irigykedve méregették egymást. Így megy ez nálunk a Fehér Lófia utca 13-ban. Minden lomtalanításkor. Hiába, az egyik ember szemete, a másik kincse, tartja a mondás, ha jól emlékszem. A kacat egy fél óra alatt eltűnt, mintha sosem lett volna. Egyetlen ócskaság maradt a járdán. Egy fél tálca. Egy kopott, ketté betört tálca fele. Az senkinek sem kellett. Többen felvették ugyan, megforgatták, de vissza is dobták. No, ez azután nem lesz jó semmire. Egyszerre csak előballagott a kapu alól Szűcs Sebestyén, Felemelte a tálcát, nézte jobbról, nézte balról, és a hóna alá csapta. Minek az magának? Kérdezték többen is. Nem lehet azt már használni semmire. Még én is megkérdeztem. Mire használja majd, kedves szomszéd? Mert mondanom sem kell, én is ott álltam, és éppen azon töprengtem, tudom-e használni valamire a szemközt lakó, holdvilágképű villanyszerelő kihajított, nyeletlen csavarhúzóját.
3: Borzasztó,
2: dörmögte maga elé Szűcs Sebestyén.
3: Mind csak azt hajtogatják, használni így, meg használni úgy,
2: és azzal elballagott. Másnap szokása szerint a Sámlin sütkérezett. Én meg szokásom szerint mellé telepettem a küszöbre. Hallgattunk. Ő azért, mert igen jól érezte magát, ha csöndben elnézegethette udvarunk díszét, a Leandert. Én meg azért, mert szörnyen fáradt voltam. Ugyanis egész éjjel azon töprengtem, mire használhatnám a holdvilágképű nyeletlen csavarhúzóját. De semmi nem jutott az eszembe. Mire tudja használni a fél tálcát, kedves szomszéd? Szólaltam meg végül.
3: Semmire. Nem kell mindent használni.
2: Így Szűcs Sebestyén. Akkor mit csinál vele?
3: Felakasztom a falra. A konyhában.
2: A falra? Ámultam el. Mit keres egy fél tálca a falon?
3: Nagy pettyes bakócák vannak rajta.
2: Vetette oda Szűcs Sebestyén, mint aki ezzel mindent megmagyarázott. Tessék, micsodák? Hüledeztem.
3: Nem ismeri a nagy pettyes bakócákat?
2: Pislogott megróvóan a szomszéd. A nagy pettyes bakócák, ugye, igyekeztem leplezni tájékozatlanságomat.
3: Lepkék,
2: világosított fel Szűcs Sebestyén némi lenézéssel.
3: Mit lepkék? Pillangók. A pillangó királynői. Ugye észre sem vette, mi van a tálcán.
2: Hát, mit agadás, mondtam zavartan.
3: 3 egész és egy fél nagypettyes bakóca.
2: Lelkesedett Szűcs Sebestyén.
3: Ez az, amire mindig vágytam, ám szigorú lelkű nagybátyám rászorított a bélyeggyűjtésre.
2: És most ott vannak a falon, mondtam, csak hogy tisztázzam a helyzetet.
3: Ott, a konyhában. És meg ne kérdezze, mire használom őket. Gyönyörűek és kész. Csodaszépek. Aki csak rájuk pillant, elmúlik a búbánata.
2: Szomszédom vizslatva pislogott rám, mint aki a vesébe akar látni. Igyekeztem minél rokonszembesebb képet vágni. Úgy látszik, sikerült, mert Szűcs Sebestyén azt kérdezte.
3: Nem akarja megnézni?
2: Én pedig majd elájultam, mert bár barátságunkat most már régi keletűnek nevezhetem, de arra még nem volt példa, hogy Szűcs Sebestyén a lakásába hívott volna. Hiába, a borzok természetüknél fogva zárkózottak. Dehogy nem, pattantam fel.
3: No, kecmergett le szomszédom a sámliáról, kinyitotta a lakás ajtaját, és a konyhába kísért.
2: Tisztaság, rend, mindenütt. A falon ott lógott a fél tálca, rajta a 3,5 nagypettyes bakóca. Sárgák voltak nagy lila és vörös pöttyökkel a szárnyukon, és olyan szépségesek, hogy majd fölröppentek. Én pedig egyszerre éreztem, hogy oda a komorságom, oda az álmosságom, a szívem könnyű lett, és már tudtam, hogy a nyeletlen csavarhúzót ki kell dobni. Hirtelen minden egyszerűvé és örömtelivé vált. Nagyon köszönöm, kedves Szűcs Sebestyén! Kezdtem volna, de a borz leintett és kitessékelt a konyhából. Másnak is meg kellene mutatnia, kockáztattam meg.
3: Nem érdemlik, szigorodott meg Szűcs Sebestyén. Csak azt kérdik, mire lehet használni. Ezt pedig használni semmire sem lehet. Akkor ne is nézzék.
2: Roppant határozott volt. A pöttyös, szoknyás kislány baktatott a folyosó felé. Az, akinek hiányzott elől a két foga. Olyan bánatos volt, hogy még a copfja is kókadozott. Te meg miért vagy olyan szomorú? Kérdeztem.
4: Naív tefék mondani,
2: sóhajtotta.
4: Szereztem egy lyukaf labdát, de fennmire fel lehet használni.
3: Borzasztó,
2: rémült el Szűcs Sebestyén.
3: Már a gyerekek is. Kérőn néztem szomszédomra, és ő megértett.
0: Végül is gyerek még.
3: Győzködte magát, és szigorúan a kislányra pillantott.
0: Akarsz látni nagy pettyes bakócát?
4: Hát perfe, hogy akarok.
3: Derült fel a copfos, én pedig elszégyeltem magam, hogy lám, mindenki ismeri a nagy pettyes bakócát, csak én vagyok ilyen tudatlan. Szűrt Sebestyén beengedte a kislányt. Az csak állt, nézte a fél tálcát, és olyan vidám lett, hogy a copfja már-már az égre merett.
4: Köszönöm szépen, Szűrt Sebestyén bácsi, ilyen fép nagy pettyes bakócát még nem láttam, mondta a kislány, és elnyargalt.
0: A gyerekek mások,
3: mondta a borz,
0: amíg végleg el nem rontják őket.
3: Ekkor a racsoló kisfiú termett előttünk, aki tegnap a szakadt ugrókötélre tett szert. Nyűgös volt és rossz kedvű.
0: Kérem szépen, Szűrt Sebestyén bácsi, kezdte. A Mavi azt mondta, hogy itt van hávom és fél nagy pettyes bakóca, és én nagyon szeretném megnézni, mert...
3: Szűrt Sebestyén bólintott, és kinyitotta a konyha ajtót.
1: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

a bakkecske és a kos. Volt egyszer egy tanya, ahol egy bakkecske meg egy kos éldegélt, és igen jó barátságban voltak. A két jószág elválaszthatatlan volt egymástól. Együtt legelésztek, egymás mellett aludtak a csűrben, és egy tapottat sem tettek a másik nélkül. Ráadásul a két patás mindig valami rosszban sántikált, és így, ha lehet, kétszer akkora volt a kár. Ezért, ha például a kecskének káposztára fájt a foga, és lopott egy szép nagy káposztafejet a kertből, a kos is mindjárt elcsent egyet. Máskor pedig a kosnak támadt kedve a virágos kertből falatozni. A kecske pedig szívesen követte, s így sikerült kettejüknek letiporni az öreg anyó féltve őrzött virágos kertjét. Fájt is a gazdáik feje rendesen a két csirkefogótól. Aztán egy nap, mikor a két jó madár széthordta a gazda által kemény munkával összegyűjtött szénát, az öreg embernek elege lett belőlük. Jobb lesz, ha új otthont kerestek magatoknak, mert itt nem látunk többé szívesen titeket, hajtotta el az állatokat. Ám a bakkecske és a kos egy cseppet sem ijedtek meg. Nyakukba kapták a tarisznyájukat, és végan útnak indultak. Boldogan daloláztak útközben, és izgatottan várták, miféle kalandokat tartogat nekik az új élet. Miközben mendegéltek, a kos megpillantott egy farkas koponyát az árokban. Nézd csak oda! Vegyük fel, talán még jó lesz valamire, mondta. És eltette a koponyát a tarisznyájába. Inkább siessünk, nem sokára besötétedik, és nekünk még szállásunk sincs. Méltatlankodott a bakkecske, és megszaporázták a lépteiket. Nem is telt el sok idő, és megpillantottak a távolban egy pislákoló fénysugárt. Egy hatalmas tábortűz égett a fák között. Menjünk csak közelebb. Töltsük a tűz körül az éjszakát, és akkor majd nem bántanak minket a farkasok, javasolta a bakkecske. Azt hallottam, a farkasok nem szeretik a tüzet. A kos bólogatott, és elindultak a tűzrakás felé. Már éppen odaértek, mikor észrevették, hogy a tűz körül bizony három farkas tanyázik. Éppen kását főznek. Hát, ilyen a mi szerencsénk, sóhajtott a kos. De akkor már nem volt visszaút. A farkasok észrevették őket, és mind arra gondoltak. Úgy tűnik, megjött a hús a vacsorához. És közben jó ízűen nyalogatták a szájuk szélét. Jó estét! Köszönt kissé félénken a bakkecske. Jó estét! Gyertek csak közelebb! Jut nektek is vacsora bőven! Hízelgett a farkasok vezére. A két jószág pedig annyira megrettent, hogy nem mertek ellenkezni, és kénytelenek voltak a tűz mellé telepedni. Hanem a kecskének egyszer csak eszébe jutott a farkas koponya, és odaszólt a kosnak. Kos barátom, vedd csak elő azt a farkas koponyát, amit magaddal hoztál. Hát, ha akad rajta még egy kis falat. A kos hallgatott barátja szavára, benyúlt a tarisznyájába, és előhúzta a koponyát. Nem azt, hanem a nagyobbikat, vágta rá a bakkecske. Mire a kos másodszor is elővette a tarisznyájából ugyanazt a koponyát. De hisz van ennél nagyobb is, erősködött a kecske. A kos pedig minden alkalommal elővette ugyanazt a koponyát. Eközben a farkasok reszketve figyelték, mennyi farkaskoma feje bánta, hogy könnyű prédának nézték a két jószágot. Jobb lesz, ha megszökünk innen, mert a végén még mi is így végezzük, gondolták magukban, és törni kezdték a fejüket. Majd kisvártatva megszólalt az egyik. Úgy látom, fogytán van a víz. Megyek és hozok egy vödörrel a kútról.
és már futott is az ijedt farkas árkombokron keresztül. A másik két farkaskoma pedig erősen törte a fejét, hogy szabaduljanak meg a kecske és a kospatái közül. Hol késlekedik már az a zsivány? Úgy megéheztem. Megyek is, visszakergetem, mondta a második farkas. Majd felpattant, és egy szempillantás alatt elviharzott. A harmadik farkas tanácstalanul ült a tűz mellett. Neki nem jutott eszébe semmi. Annyira rettegett, hogy felfalják a fenevadak, hogy fogta magát, és egy szó nélkül elszaladt. Hát, ha nem érik utol. A bakkecske és a kos pedig jót nevettek a lóvá tett farkasokon, és elégedetten láttak neki a vacsorának. Miután jól laktak a kásával, a kecske így szólt. Most már jobb lesz, ha mi is szedjük a sátorfánkat, mert ha rájönnek, hogy becsaptuk őket, ellátják a bajunkat. Azzal utcu neki, szaladtak, ahogy csak bírtak. Eközben a három farkas összetalálkozott az erdőben. Micsoda szégyen, hogy így elbántak velünk, bánkódott az egyik. Mi mégiscsak hárman vagyunk. Én azt mondom, menjünk vissza, és faljuk fel őket, mondta a másik. És elindultak. Ám mire visszaértek a táborhelyükre, a bakkecskének és a kosnak már csak hűlt helyét találták. Még egyszer nem fognak túljárni az eszünkön, mondták a farkasok, és a keresésükre indultak az erdőben. Eközben a bakkecske és a kos felmásztak egy tölgyfára, és reménykedtek, hogy ott nem találják meg őket. Ám a farkasoknak kiváló a szaglása, és egy perc alatt a nyomukra bukkantak. Hamarosan ott állt mind a három ordas a fa alatt, és azon tanakodtak, hogyan szedjék le a fa tetejéről a zsákmányukat. Te vagy a legidősebb, mondta az egyik. Találd ki te, hogy mi tévők legyünk. Erre a legidősebbik gondolt egyet, lefeküdt a fa alá, és csiribú, csiribá, úgy tett, mintha varázsolna. Ám a kos úgy megijedt a mágiától, hogy elvesztette az egyensúlyát, és lepottyant a fáról. A kos éppen a varázsoló farkasra esett rá, és egy szempillantás alatt kilapította. De a bakkecskének se kellett több, mindjárt elkiáltotta magát. Hozd csak fel azt a farkast, majd adok én neki. A farkasok erre úgy megijedtek, hogy egy szempillantás alatt eliszkoltak. A bakkecske és a kos pedig végre megnyugodhatott. Soha többé nem háborgatták őket a farkasok.

0: Szerbusztok, kedves gyerekek! Én Müller Péter vagyok, a barátaim Sziáminak hívnak, úgyhogy ti is hívhattok úgy mostantól. És hogyha nagyon röviden be kéne mutatkoznom, és hát miért nem, mert azt úgy illik, akkor én az a szerencsés vagyok, aki abból él és azt csinálja, amit szeret. Picikorom óta verseket írok, dalokat, néha el is éneklem őket, és most mesélni fogok nektek. Csukás István, hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugrifüles, összeráncolt homlokkal járkált föl alá. Tüskés hátú kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte.
1: Ha nem zavarlak, min gondolkozol?
2: Azon gondolkodom, hogy hogyan kell viselkedni azokon a helyeken, ahová többen is járunk. Vagyis a nyilvános helyeken, mint például a moziban, a klubban, a sátortáborban.
0: Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott.
2: Ott is kell viselkedni, de hát szórakozni járunk, meg pihenni. Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt. Ne felejtsd, hogy az illem az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni.
0: Tüskés hátú ezt elismerte.
2: Az igaz, de azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom. Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod először is. Nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a későn jövő zavarja a többieket, amíg bemászik a helyére a sor közepére. Az már szinte törvényszerű, hogy a későn jövőknek mindig középre szól a jegyük.
0: Tüskés hátul vállát vonogatta.
2: Jó, hát tegyük fel, hogy elkésem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett, hát megvettem a jegyet. Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszönj meg, ha felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, mivel felé igyekszel a sorban, ne a hátsó feledet. Értem, és mit nem illik még csinálnom? Hangoskodni, másokat zavarni, zacskót zörgetni, előre elkiabálni a poént, ha már esetleg láttad a filmet. Nem illik még elfoglalni a teljes karfát, az nem csak a tied. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálna. És izgulni se szabad. Jaj, te hogy nem, az ember nem unatkozni jár a moziba, csak halkan izgulj.
0: Tüskés hátú nagyot sóhajtott.
2: Akkor jó, már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni. Ha senki se zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. És még egy, ha véletlenül elszakad a film, nem biztos, hogy a fügykoncerttől hamarabb összeragad. Valószínű, hogy lassabban ragad. Esetleg a gépészt idegesíti a fütyülés. Nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a színházban is egyébként, mint a moziban, annyi különbséggel, hogy ott tapsolni is lehet, ha tetszik az előadás.
1: És ha nem tetszik?
2: Akkor nem tapsolsz. Udvariasan néma maradsz.
0: Tüskés hátú vidáman bólogatott.
2: Hát azért ez nem is olyan nehéz, de kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell megtartani a klub délutánokon, hiszen oda játszani és szórakozni járunk. Azért a klub délutánon is meg kell tartani egy-két szabályt, de ezeket már mind ismered. Ezekről már beszéltünk, vagyis udvariasnak kell lenni, megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül kell játszani. És még egy szabály, semmi olyat nem illik tenni, amitől elmegy a többiek kedve, ami elrontja a hangulatot.
0: Tüskés hátú ravaszul mosolygott, az jutott eszébe, hogy most azután egy igazán fogós kérdés következik. Kíváncsi volt rá, hogy a nagy illem tanár tud-e majd erre is válaszolni. Meg is kérdezte rögtön.
2: És a táborozásnál ott milyen illemszabályok vannak?
0: De Ugrifüles nem jött zavarba. Egy pillanatig gondolkozott csak, és már mondta is.
2: Kezdjük ott, hogy a táborozáskor kint vagyunk a természetben. Éppen ezért a természettel szemben is illedelmesen kell viselkedni.
0: Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott.
2: A természettel? Igen, a fával, a vízzel, a heggyel. Na, erre kíváncsi vagyok. Erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogy hogyan legyek udvarias egy fával. Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet?
1: Nem rázott ki a madarakat a fészkükből? Nem vésed a nevedet a fa törzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet? Nem dobálod kővel a termést, és nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében?
0: És a vízzel?
1: Nem piszkítod be, mert hát, ha más is, fürödni akar benne. Nem lármázol a horgászok háta mögött, nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit, nem csúzlizol a sirályokra, nem fursz lyukat a gát oldalába.
0: És a hegy? A hegyel hogyan legyek udvarias?
1: A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra, úgyis gyorsabbak nálad. Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, hegyoromban. Teleszívod a tüdőd jó levegővel.
0: És nem is játszhatok.
1: Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz, anélkül, hogy kárt okoznál, vagy zavarnál valakit. Van hely elég?
0: Tüskés hátú hosszan elmerengett, majd így szólt. Hát, ígérem, hogy udvarias leszek a természet.

0: műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
1: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mese sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mese sorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mese sorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
4: Műsorajánlót hallottatok.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Íj és Gyula, 77 magyar népmese. Ilók és miók. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, volt egy özvegyasszony s egy Mihók nevű boldogtalan fia. Egyszer azt mondja Mihók az anyjának.
2: Édesanyókám, házasodhatnám.
3: Kit vennél el, édes Mihókom?
2: Ilókot, édesanyókám.
3: El egy fiam, kérezd meg.
1: Mihók elmegy az Ilókék házához, és ott egy tűt kapott ajándékba. Jövet megunta a kezében tartani, és amint egy szénaszekeret ér, beszúrja a szénába. Megérkezik a szénásszekér, s Mihók váltig keresi a lehány szénában a tűt, de nem lelte meg. Elment haza az anyjához.
3: Hol voltál, édes Mihókom?
2: Ilóknál, édesanyókám.
3: Mit vittél neki?
2: Nem vittem semmit, adtak.
3: Mit adtak?
2: Egy tűt.
3: Hadd lássam.
2: Egy szekér szénába szúrtam, és nem lennem sehol benne.
3: Jaj, fiam, nem jó tettél. A csákolba kellett volna szúrni.
2: Másszor úgy teszek.
1: Megint azt mondja az anyjának.
2: Édes anyókám, házasodhatnám.
3: Kit vennél el, fiam?
2: Ilókot, édes anyókám.
3: Eredj, fiam, kérdezd meg.
1: Mihók elmegy lány nézni, és kap ajándékba egy ekevasat. Hazamenet beléteszi a csákójába, de az nem akart megállni, hol jobbra, hol balra húzta le a csákót, a fejét is összeverte. Utoljára megrestelte Mihók, s elhajította a sárba. Hazamegy üres kézzel.
3: Hol voltál, fiam?
2: Ilóknál, édesanyókám.
3: Mit vittél neki?
2: Nem vittem, adtak.
3: Mit adtak?
2: Egy ekevasat.
3: Hadd lássam.
2: A csákomba szúrtam, de nem akart megállni, és elhajítottam.
3: Jaj, fiam, nem jó tettél. A válladra kellett volna vetni, és úgy hoznod haza.
2: Másszor úgy teszek.
1: Megint elkezdi Mihók.
2: Édes anyókám, házasodhatnám.
3: Kit vennél el, fiam?
2: Ilókot, édes anyókám.
3: Eredj, fiam, kérdezd meg.
1: Elmegy Mihók a lányos házhoz, kap ajándékba egy kiskutyát. Hazamenet a vállára veti, és úgy viszi haza. A kiskutyának sehogy sem tetszett az a hely, minél jobban nyomta oda, annál jobban fickándozott. Utoljára mardosni kezdte a vállát. Mihóknak fájt, és eldobta.
3: Hol voltál, fiam?
2: Ilóknál, édesanyókám.
3: Mit vittél neki?
2: Nem vittem semmit, adtak.
3: Mit adtak?
2: Egy kis kutyát.
3: Hadd lássa.
2: A vállamra vetettem, de marta, s eleresztettem.
3: Jaj, fiam, nem jó tettél. Egy darab madzagra kellett volna kötnöd, magad után húznod, szólingatnod. Kutya, kutya!
2: Másszor úgy teszek.
1: Aztán megint elkezdi.
2: Édes anyókám, házasodhatnám.
3: Kit vennél le, fiam?
2: Ilókot, édesanyókám.
3: Eredj, fiam, kérdezd meg.
1: Elmegy Mihók Ilókhoz, és kap ajándékba egy fél szalonnát. Jó erős madzagot köt rá, maga után vonszolva ballak hazafelé, és minduntalan szólítgatja.
2: Kucó! Kucó!
1: A kutyák nem kérették sokáig magukat. Az egész faluból reágyültek a szalonnára, s amíg Mihók hazaért, mind megették. Csak az állacsontját hagyták meg, amelyikre a madzag volt kötve.
3: Hol voltál, fiam?
2: Ilóknál, édesanyókám.
3: Mit vittél neki?
2: Nem vittem. Adtak egy nagy darab szalonnát eszni.
3: Hisz ez csak az állacsontja.
2: Madzagra kötöttem, magam után húztam, talán megették a kutyák.
3: Jaj, fiam. Nem jó tettél. A hátadra kellett volna venned, hozahoznod, s a házba felakasztanod a füstre.
2: Másszor úgy teszek.
1: Aztán kezdi újra.
2: Édes anyókám, házasodhatná.
3: Kit vennél el, fiam?
2: Ilókot, édes anyókám.
3: Eredj, fiam, kérdezd meg.
1: Mihók ismét maga ment a lányos házhoz, és kapott egy borjút. Kötelet hurkolt a nyakára, hátára vette, s akármennyit feszengett, kapálozzat és rugdosta, hazavitte nagy nehezen. Otthon felvonszolta a padlásra, s felakasztotta a kakasülőre.
3: Hol voltál, fiam?
2: Ilóknál, édesanyókám.
3: Mit vittél neki?
2: Nem vittem, adtak egy borjút.
3: Hol van? Nem látom.
2: Hazahoztam a hátamon, s felakasztottam a füstre.
3: Jaj, édesfiam, nem jó tettél. Gyengén kellett volna körülkeríteni a nyakát egy kötéllel, szépen hazavezetni, a pajtában a jászai elébe kötni, szénát vetni elejébe.
2: Másszor így teszek.
1: Aztán megint kezdi.
2: Édes anyóka, házasodhatná.
3: Kit vennél el, fiam?
2: Ilókot, édesanyóka.
3: Mered, fiam, keresd meg.
1: Mihók elmegy, és odaadják neki a lányt. Mihók kötelet vett Ilók nyakába, vezeti hazafelé, szólítgatja.
2: Ne, bocikám, ne, ne.
1: Hazaérve beköti a pajtába, szénát veteleibe, aztán bereteszeli az ajtót, s bemegy a házba.
3: Hol voltál, fiam?
2: Ilóknál, édesanyókám.
3: Mit vittél neki?
2: Nem vittem, adtak.
3: Mit adtak?
2: Ilókot.
3: Hát hol van?
2: Bekötöttem a pajtába.
3: Jaj, fiam! Nem jó tettél! Ár egy homor, cirógosd meg, vesz szép szemeket rája, s hozd be a házba!
1: Milók el is ment mindjárt, a háznál valamennyi apró marhának kiválta a szemét, a pajtába ment, megcirókálta Ilókot, és ráhányta a szemeket. Ilók szegény azt gondolta, hogy Mihók csúfolódik vele, megsokalta a tréfát, s elszaladt haza. Az alatt a násznép összegyűlt a lakodalomra, elment a vőlegénnyel a menyasszony után, megengesztelte, s elvitte haza Mihókékhoz. Mikor vége lett a vendégeskedésnek, felvitték Mihókot és Ilókot a pajta padlására, és lefektették a szénába. Ilóknak nem volt kedvére ez a nyoszolja. Azon járt az esze, hogy elillanhasson, s valami szín alatt lekéredzett egy kis időre. Mihók nem hitt neki, s egy hosszú zsinórt kötött a nagy lábujjára, úgy bocsátotta le. Ilók pedig mihelyt kün volt az udvaron, leoldotta a zsinórt, egy kecske lábára kötötte, s maga elillant haza. Mihók csak várta, várta, kiszaladt utána, s hogy nem jött, rángatni kezdte a zsinórt. A kecske a rángatásra mekegett. Mihók anyja meg a lármára kinézett, aztán felment a pajta padlására, hogy lássa, mi baj.
3: Hol van, Ilók, fia?
2: Oda le megkecskésedett, édesanyókám.
3: Hogy kecskésedett volna meg?
2: Zsinórt kötöttem a lábára, s most húzom fel, de nem felel, csak mekeg.
1: Az anyja a zsinórt tapogatva megkapja a kecskét, s észreveszi, hány hét a világ. Megint felkölti a vendégeket, elmennek a menyasszony után, kibékítik nagy bajjal, s még egyszer elviszik a vőlegényhez.

0: A szegény ember és a róka. Élt egyszer egy szegény ember, akinek nem volt egyéb vagyona, mint két ökör és egy darabka föld az erdő szélén. Az öreg egész állónap a földjét művelte, de nem sok sikerrel. Épp hogy egy kis búza megtermett rajta. Egy nap aztán, mikor éppen szántáshoz készülődött, égtelen ordításra kapta fel a fejét. Közeli erdőből jött, és az ember eldobva kaszált, kapált, szaladt a hang után. Aztán az erdő mélyén megpillantotta a medvét és a nyulat, amit civakodtak. Olyan viccesnek találta a furcsa párost, hogy mikor felnevetett, az erdő is beleremegett. Azok egyből abba hagyták a csetepatét. A medve, mikor észrevette, hogy a szegény ember kinevette, óriási haragra gerjedt.
1: Hogy mersz engem kinevetni? De most majd megbánod. Felfalom a két ökröd, de még téged is.
0: A szegény ember úgy megijedt, hogy térdre ereszkedett és könyörögni kezdett. Legalább annyit várja, míg egyszer megvetem a földem. Hogyha már nem leszek, legalább a gyerekeim ne éhezzenek.
1: Estig adok haladékot, de csak is miattuk. Fesd el a búzát, de utána felfallak.
0: Hiesztett rá a medve, majd otthagyta.
2: Fogta most a fejét a szántóvető, ugyan mit évő legyen.
0: Elindult a földjére,
2: akárhogy törte a fejét, nem jutott az eszébe semmi, hogyan járhatna túl a medve eszén. Amíg így gondolkodott, melebotlott a rókába. Hát téged meg mi lelt? Mire föl ez a nagy keserűség?
0: Kérdezte tőle a rókakoma. A szegény ember elmesélt neki mindent töviről hegyire.
2: No, ezért bánkódom én. Estig a fejemet veszik. Az nem olyan biztos. Segítek én neked, csak nem ingyen, mondta a róka. Mégis mivel fizessek?
0: Kérdezett vissza a szegény szántóvető.
2: Ha van ököröd, van egy tyúkod is. Ezek éppen megteszik. A feleségednek valóban van pár tyúkja, hát legyen. Odaadom a rókának, gondolta magában az ember. Majd kezet ráztak az egyességre. Aztán a róka elhadarta a tervét a szegény embernek. Elbújjak ebbe a bokorba. Ha majd jön a medve, jó nagyot rikkantok, ő pedig majd azt hiszi, az emberek vadásznak az erdőben. Akkor előkapod ezt a szenes zsákot, ráveszed, hogy bújjon bele. Én pedig nem sokára előmászom a rejtekemből, gyanútlanul megkérdezem, mi van a zsákodban, mire te azt feleled, hogy szén. Én pedig addig kötekedem majd, amíg rá nem csapsz a szenes zsákra egy lapáttal. A szegény embernek tetszett a róka terve. Gondolta, most végre móresre taníthatják a medvét. Kerestek egy zsákot, majd a róka elbújt, s már csak azt várták, hogy arra sétáljon a medve. Jött is nem sokára, s minden éppen úgy történt, ahogy a róka megjósolta. Amint elkiáltotta magát, a medve megijedt, és kérte a szántóvetőt, hogy bújtassa el. Az pedig szíves örömest felajánlotta a kezébe akadt szenes zsákot. Miközben a medve a zsákban lapult, előbukkant a róka. Jó hangosan, hogy a medve is hallja, ráköszönt a szegény emberre. Atyar Isten! Hát magánál mi ez a nagy batyú?
0: Ó, ez csak egy kis szén, amivel befűthetek, válaszolt az ember.
2: Nem hiszem én azt,
0: fortyant fel a róka. Majd az ember, hogy bebizonyítsa igazát, rácsapott a zsákra, s agyonütötte a medvét.
2: Hogy örült a szegény ember, hiszen ezentúl már nem kellett a medvétől tartania. Ám a róka nem feledkezett meg az egyességről. Holnap megyek a fizetségemért, majd búcsút intett. A szegény ember mosolyogva viszonozta, és közben egy újabb csel járt az eszében. Na majd meglátjuk, ki iszik először a medve bőrére.
0: Másnap már hajnalban ott állt a róka az ember kunyhója előtt.
2: Engedj be, vén ember! Megjöttem a tyúkokért! Csak egy percet várja, míg felöltözöm, kiáltott ki neki.
0: Ám ahelyett, hogy tovább feküdt volna az ágyban, hangosan vonyítani és csaholni kezdett. Róka megijedt.
2: Hívd vissza a kutyáidat, öreg!
0: Magam sem tudom, hogyan, de tanyát vert nálunk két fenevad. Akárhogy próbálom, nem tudom elkapni őket. Mentsd inkább az írhád, válaszolta az ember. Róka pedig csak ennyit mondott.
2: Legalább addig fogd meg őket, amíg elfutok.
0: Utcu neki szaladt, ahogy csak bírt. Szegény ember, jót nevetett magában.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Tótfalusi Fanni vagyok, műsorvezető. Most egy olyan mesével készültem, ami az ételekről szól, legalábbis azokról az ételekről, amelyeket nem biztos, hogy szeretünk, lehet, hogy meg sem merünk kóstolni. Hát nekem ilyen volt a finom főzelék, amit egyáltalán nem szerettem, megkóstoltam, de akkor sem ízlett, és tulajdonképpen azóta sem szerettem meg. Viszont a legnagyobb kedvencem az természetesen a tejbegríz volt kakaóval. Hát hallgassátok meg szeretettel a következő történetet. Vadadi Adrián, leszel a barátom? Nem szeretem. Minden gyereknek megvan a maga rigolyája. Dani azt szereti, ha szorosra van bekötve a cipője. Zsófi azt, ha sorban mindig ő az első. Györgyi csak a kengurujával szeret aludni, és ha véletlenül otthon felejti, az anyukájának haza kell szaladnia érte, mert különben egész nap nyafog miatta. De a legtöbb vacakolás mégis az evés körül van. Senki nem szereti megenni a kenyérhéját, ha pedig olyan étel kerül az asztalra, amit nem ismernek, hozzá se érnek, az orrukat facsargatják. És amióta Lea kijelentette, hogy a tojáslevesben, amit addig megevett, bogarak vannak, a gyerekek meg sem kóstolják. Az óvónéni hiába mondja, hogy a kenyérhéjától erősödnek a fogak, hogy mindent először meg kell kóstolni, és csak azután mondjuk rá, hogy nem szeretem, a tojáslevesben pedig nem bogarak, hanem köménymag van. Bezzeg a tejbegríz az utolsó cseppig, a vajas kenyér, persze a héja kivételével, az utolsó morzsáig elfogy. A dadus néni mindig morog, amikor a gyerekek kiszaladgálnak a konyhába, hogy ők a kőrözöttes vagy a szilvalekváros kenyeret nem szeretik, legyen szíves kenjen nekik vajasat. Nem lehet csak vajas kenyéren élni, úgy nem szeretem, hogy folyton válogattok, mondja, de mivel azt sem szereti, ha a gyerekek éhesek maradnak, már vajazza is a következő adagot. Egyedül Peti étvágyával nincs baj, ő mindent megeszik, amit eléraknak. Csak hát Peti érzékeny a tojásra, nem azt teszi, amit a többi gyerek. Nem mondhatja az óvónéni, hogy nézzétek Petit, ő ezt is, meg azt is megette. Mert a gyerekek úgy is azt válaszolnák, hogy persze, hogy megette, mert az övé finom volt. Ezért valami más furfangot kellett kitalálni. Ma reggel, amikor Lea, Dorci és Maja az asztalhoz ültek, hogy a nagy babázás után igyanak egy bögre citromos teát, az óvónéni melléjük telepedett. Elvett a tálcáról egy szelet tejfölös túrós kenyeret, és késsel 6 egyforma darabkára vágta. Aztán a 6 egyforma darabkát addig rakosgatta a tányérján, amíg pont úgy nem álltak, mint a dobókocka 6-os oldalán a pöttyök. Akkor bekapott egyet, és megint áttologatta a falatokat. Most a tányéron lévő falatkák a dobókocka 5-ös oldalához hasonlítottak. A lányok szürcsölgették a forró teát, közben pedig az óvónénit figyelték. Mit csinálsz? Érdeklődött Maja. Dobókockásat játszom, felelte az óvónéni, és megint bekapott egyet a kenyérből, de hogy a négyes megmaradjon, a maradékot érintetlenül hagyta. Ha akarjátok, ti is kipróbálhatjátok, vetette oda a lányoknak csak úgy mellékesen. Maja felugrott a székéről és a tálcához lépett. Nézegette a tejfölös túróval megkent kenyereket, először nem is tudta, melyiket válassza. Aztán kivette a legnagyobbat, leült az óvónéni mellé és oda nyújtotta a tányérját. Légy szív, vágd fel nekem is! Inkább odaadom a kést, te is fel tudod vágni, csak arra ügyelj, hogy a végén 6 darabkád legyen, válaszolta az óvónéni. Maja fűrészelni kezdte a késsel a kenyeret. A tejfölös túró folyton az ujjára ragadt, de nem törődött vele, gyorsan lenyalta és már szeletelt is tovább. Nem sok idő kellett, hogy a többiek is köréjük gyűjjenek. Amíg Maja a késsel vesződött, ők mögött álltak és szurkoltak. Aztán, amikor majszolta a falatokat, vele együtt számoltak, és amikor már bekapta az egyest is, szaladtak a tárcához, hogy ki ne maradjanak a dobókockás játékból. Csak Lea ült még mindig a teája felett, előtte még nem volt tányér. Te nem próbálod ki a dobókockás játékot? Kérdezte tőle az óvónéni. Lea fintorogva nézett a kenyérre, aztán rámutatott. Mi ez rajta? Ez? Húzta fel a szemöldökét az óvónéni. Ez macska farkapástétom, válaszolta. Lea nagyot nevetett, aztán ő is vett egyet, de amikor az ujjára ragadt a tejfölös túró és megnyalta a nyelve hegyével, határozottan kijelentette, hogy ő ezt nem szereti. És kiszaladt a Dadus nénihez vajas kenyérért.
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, én Varga Lilla vagyok, és jelentkeztem a legmesésebb mesélő pályázatra, amin külön díjas lettem a Szomorú Tejberis című mesével. A 365 napra 365 mese című könyvből való ez a mese, és ezt fogom most nektek elolvasni. Volt egyszer egy szép, tiszta kamra. A földje fehér kőkockákkal volt kirakva. A polcokon sok mindenféle finom ennivaló lakott, és egyik sarokban ott gubbaszkodott magányosan és bánatosan egy tányér tejberizs, amelyet Misi és Juci délben sehogy sem akartak megenni. Természetesen nem tudhatták, hogy ezzel mennyire megbántották szegény tejberizst.
2: Engem senki sem szeret,
1: kesergett lemondóan. A kis rúd szalámi, amelyik a szögön lógott, leereszkedően mondta: bezzeg, engem szeret mindenki, csak figyeld meg, hogy örülnek a gyerekek, amikor a gazdaszony elővesz. A sonka nem szólt egy szót sem, nagyon gőgös volt, amióta nemrégiben vendégek voltak, és pompásan feldíszített ezüstálcára rakták mindenféle finom falat közé. Én vagyok a kedvenc, mondta a narancs, és büszkén felhúzta az orrát. A mézes üveg komolyan megharagudott.
3: Láttad, hogy ragyog a gyerekek szeme, ha csak a nevemet hallják? Kérdezte a tortától.
1: De a torta nem szólt egy szót sem. A szakácsné kicsit odaégette, a tésztája keményebbre is sikerült a kelleténél, és ezért ez egyszer nem mert hencegni. A szegény tejberizs is hallgatott. Tudta, hogy ő a legközönségesebb étel a világon, és a kisfiúk és kislányok elfintorítják az orrukat, amikor oda teszik elébük, és azt mondják: áj, már megint ez az utálatos tejberizs. Miféle vita ez már megint? Kérdezte a barack lekvár, és lekandikált a polc széléről. A barack lekvár kíváncsi természetű volt, és mindenbe beleütötte az orrát. Miért hallgatsz mindenre? Kérdezte a tejberist, aki pontosan a barack lekvár alatt lakott az alsó polcon.
2: Mit mondjak?
1: Kérdezte a tejberis bánatosan.
2: Engem senki sem szeret.
1: A barack lekvár most már komolyan méregbe jött. Rosszul teszed, ha így beszélsz, és eltűröd, hogy ez a gőgös szalámi, meg ez a buta méz itt össze-vissza hencegnek. Tudod, ha mi ketten összetartanánk, akkor biztosra veszem, hogy a gyerekek rajonganának értünk.
2: De te olyan magasan fenn vagy, én meg idelen vagyok,
1: mondta a tejberis bánatosan, és sírva fakadt. Kis szél fújt be az ablakon, és belekapott a lekváros üveg fehér papírbóbitájába. És akkor megtörtént a csoda. Hogyan? Senki sem tudná megmondani. A lekváros üveg leesett a polcról, nagy csörrenéssel összetört a kövön, és a barack lekvár egyszerre csak ott volt a szegény, bánatos tejberizs tetején. Jóformán ki sem látszott alóla. Amikor anyu jött, és szalámit meg tortát akart vinni a gyerekeknek vacsorára, ijetten kiáltott fel.
2: Mi történt itt?
1: De a gyerekek utána szaladtak, észrevették a polc sarkában a tejberist, és elragadtatva kiáltották.
4: Nini, lekváros rizs, jaj, de finom lehet!
1: Nem ennétek inkább narancsot? Kérdezte anyu, és a narancsok már izgatottan tolakodtak is a papírzacskóban, de a gyerekek inkább a lekváros tejberist választották, mert ilyet még nem ettek. És vacsora után azt mondták, hogy soha életükben nem ettek még ilyen finomat.
0: Mesés este a Csukás Meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szerbusztok, gyerekek! Én Kőszegi Ákos vagyok, a Víg Színház színművésze. Nekem is van két fiam, igaz, ők már nagyobb bacskák, Bendegúz és Soma. Viszont van egy kis unokám, aki alig várja, hogy mesét olvassak neki. Mátyás király és a százesztendős ember. Magyar népmese. Előadja Kőszegi Ákos. Mátyás király a budai hegyek között sétálva, csodálkozva állott meg egy kert előtt. Egy igen-igen öreg ember fát ültetett a kertben. Hallod-e, öreg? Szólította meg a király. Talán bizony nem eleget dolgoztál ifjúkorodban. Most már pihenhetnél. Igaz, felséges uram, eleget dolgoztam, mondotta az öreg ember. De nekem öröm a munka. Bárcsak még sok esztendeig dolgozhatnám. Hány esztendős vagy? Kerek 100. S azt hiszed, örömét éred ennek a fának? Ha Isten akarja, felelt az öreg, örömét érem. Ha nem, majd örülnek a gyermekeim meg az unokáim. Nem érdemes ezek öröméért ültetni. Na, öreg, mondotta a király, ha megéred a fa termését, hozzál majd nekem belőle. Igazán kíváncsi vagyok, megérede. Viszek, felséges királyom, viszek, hogy ne vinnék. A király tovább sétált. Aztán telt múlt az idő, esztendő után múlt, nőttek, növekedtek a százesztendős ember ültette gyümölcsfák, s ím egyszerre csak termettek is. Gyönyörű szép piros almák mosolyogtak a százesztendős ember fáin. Aki látta, gyönyörködve nézte. Mátyás király bizonyosan megfeledkezett róla, de a százesztendős ember nem feledkezett meg ám az ígéretéről. Mit mondok, százesztendős? 105 esztendős volt már akkor, mikor a fák teremni kezdettek. Nosza, megtöltött egy kosarat a legszebb almákkal, s felballagott a budai várba. De az őr útját állotta a kopott ruhájú, görnyedezve tipegő aggastyánnak. Mit akar itt kent, öreg? Mondja az öreg, hogy mi járatban van. Egyszeri bejelentették a királynak, hogy itt van egy igen-igen öreg ember. Egy kosár almát hozott ő felségének. Hát csak eresszétek be, parancsolta a király. Bement az öreg ember, szépen meghajtotta magát. No, nem kellett nagyot hajolnia, mert bizony már jól előre görnyedt a háta. S mondta, amint következik. Emlékszik-e, felséges királyom, arra az öreg emberre, ki 5 esztendővel ezelőtt fát ültetett? Emlékszem, mondotta a király, s felvidult az arca, mosolygott a szeme, amint újra látta a 100 esztendős faültető embert. Felséges uram csodálkozott, hogy öreg ember létemre fát ültetek, s megparancsolta, ha megérem a termést, hozzak belőle felségednek. Íme, elhoztam az akkor ültetett fa első termését. Fogadja kegyesen, felséges uram, királyom. Mátyás király leszállott a trónusáról. Az öreg emberhez ment. Nyájasan karon fogta, s leültette egy aranylócára. Aztán parancsolta a szolgáknak, hogy ürítsék tálba az almát, a kosarat meg töltsék tele színarannyal. Csak nézték a főurak, hogy a hatalmas király egy ilyen szegény embert aranylócára ültet, s olyan nagy kegyességgel, olyan nagy szeretettel bánik vele. Ám a király éles szeme észrevette a nagyurak megbotránkozását, merően rájuk nézett, s azt mondotta nekik. Látom, csodálkoztok. Egyik-másik még meg is botránkozik, hogy ezt a szegény öregembert így megtisztelem. Hely, urak, urak, büszke nagy urak! Tanuljátok meg, hogy aki öregségében is ilyen dolgos, méltó rá, hogy a föld leghatalmasabb urai is megtiszteljék. A büszke urak szégyenkezve sütötték le szemüket. Közben a király az öregembert karon fogta, s gyöngéden levezette a palota lépcsőin. Intójába segítette. Úgy küldte haza kicsi kunyhójába.
0: Csukás mesedágú.
2: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.
1: Móra Ferenc, harmatos zöld fűben, aki elmeséli nektek, Bogdán Csaba.
2: Sziasztok gyerekek, Bogdán Csaba vagyok, ma én fogok mesélni nektek. Zenész, gitáros vagyok, játszottam az első emelet együttesben, Szandinak írok dalokat, és már felnőtt gyermekeink vannak ugyan, de nagyon sokat meséltem nekik annak idején. Az én gyerekkoromban pedig édesanyám rengeteget vetített nekem diafilmeket, és ez nagyon szép emlék számomra. Nyitra megyének kellős közepén van egy kis falu. De akkorka falu, csak hogyha a piacak közepén elmiákolja magát a bíró macskája, a legszélső viskóban is hidegrázza az egereket. El se tudja gondolni az ember, hogy ebben a szegény kis faluban nem fért meg valamikor olyan nagy úr, mint Mátyás király. Úgy volt az, hogy akkoriban nagy gonosz világ járt a felvidéken. Fagyos nyár, esős tél, száraz tavasz az egész vármegyében. Fölhallatszott a nagy jajszó a király udvarába is. Így esett aztán, hogy Mátyás király útra kerekedett, és bejárt a kíséretével az ínséges tájakat. Vigasztalta, biztatgatta a föld népét, s nyújtotta a tanács mellé a kalácsot is. Nagy társzekerek hordták szét a piros búzát, a fehér lisztet, amilyent azon a tájon boldogabb világba se látott a szegény ember. Áldotta is jótevőjét a nép, mint az Isten angyalát. Harangzúgás fogadta, amerre járt, s csókolgatták a köntöse szélét. Áldja meg az Isten a lábanyomát is, mondogatták. A nyitrai kisfaluban is minden ember kitoldult a határra a királyt fogadni. Ahogy kiuratott az erdőből arancsótáros lovon egy aranydolmányos levente, akkora éjjent kúrjantott neki, hogy megereszkedett bele az egész falu. Pedig nem is a király volt az a bársonydolmányos, csak az inasa. A király gyalog jött szürke köpönyekben. Csak akkor tudták meg a falusiak, hogy ez az igazi, amikor fölemelte a karját és odamutatott az országútra, ahol a búzás szekerek dübörögtek. Ez a tiétek. Örömében egyszerre térdre borult az egész falu a harmatos fűben. Nem maradt ott talpon egyéb, csak a király, meg egy szöszke siheder gyerek. Rángatták is a suhancot, előre-hátra, sorra mondogatták neki, térdre béni, nagy urám ez hékás. Tán gyökere teresztett a lábad? A kisbíró röstelte a legjobban, hogy ez a csúfság érte a falut. Nagy ilyetten súgta oda a gyereknek. Mindjárt leütteti a király a fejedet, ha le nem térdelsz előtte. Megzavarodott a gyerek, tekingetett előre-hátra, végig-végig simogatta a térdén a nadrágot, de utoljára mégiscsak azt mondta, nem lehet. De ezt aztán olyan keményen kimondta, hogy meghallotta a király is. Odaállt a gyerek elé, és rászögezte szúros szemét. Mit nem lehet, te gyerek? A fiú által nézést nagy fekete szemével bátran visszanézett a nagyúrra. Az nem lehet, hogy én letérdeljek. Miért nem lehet az, te gyerek? Azért, mert az ünneplő nadrágon van rajtam, s csupa harmat lenne a térde a zöld fűben. Pedig édesanyám nagyon a lelkemre kötötte, hogy vigyázzak rá, mint a két szememre, mert keselvesen kereste meg a rávalót, meg, de itt már úgy nyögött a gyerek, hogy a király meg nem állhatta szó nélkül. Mondjad csak, fiam, bátran, mondjad! Meg azt is mondta, sütötte le a fiúcska a szemét, hogy ha megrongálom a nadrágod, bizony a király nem ad helyette másikat. A király olyan jó ízűt nevetett, hogy a könnyé is kicsordult. Megsimogatta a gyerek lángba borult képét. Mi a neved, fiacskám? Birinkei Béni. Mi az édesanyád? Gyapjúnyíró özvegyasszony. No, fiam Béni, tiszteltetem az édesanyádat, mondd meg neki, ezután majd én varatom neked a ruhát, amiért olyan szófogadó gyerek vagy. A király szavának állt, és egész életében gondot viselt Birinkei Bénire. Nagy úr lett belőle, címeres nemes, és olyan furcsa címer nem volt több az országban, amilyen az övé. Harmatos zöld fűbe mezitlábas paraszt fiúskát festett a címerfestő, ahogy a kezével a nadrágját simogatja.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, kedves gyerekek! Banner Géza vagyok. Zsombi és Gergő meséje következik, ami egy igazi barátságról szól, ami arról szól, hogy minden körülmények között kiállok a legjobb barátomért, megvédem, ha kell, harcolok érte. Gévai Csilla a szerző, és az a címe, hogy kiállok a barátomért. Aznap délután az oviban nagy volt a béke és a nyugalom. Zsombi és Gergő az új műanyag kockákkal játszottak. A csodálatos sárga kockákból annyi érdekes dolgot lehetett építeni, házakat meg iskolát, olyan városházát, aminek egy csengős óra lehetett a tetején. Az a csodaszép csengős óra. Mindenkinek az volt a kedvence. Volt rajta egy piros gomb, ha azt megnyomták a gyerekek, csilingelt is. Az óvónéninek már szabályt is kellett hozni arra, hogy ne legyen emiatt a csilingó óra miatt veszekedés. Igazságos döntés született, minden gyerek kettesével 15 percig játszhatott vele. Ezen a napon az utolsó pár Zsombi és Gergő volt, utána már lejárt a játékidő, és a gyerekek kimentek az udvarra. Zsombi nagyon szeretett Gergővel játszani, jól megértették egymást. Miközben építettek, halkan megbeszélték, hogy majd, ha nagyok lesznek, építészek lesznek, és ugyanúgy együtt fognak építeni, de akkor már igazi, nagy házakat. Figyelj, Gergő, és akkor majd viselni fogunk olyan sárga bukós isakot is, mert kimegyünk majd mindig megnézni, mennyit nőtt az új ház, mondta Zsombi lelkesen. Jó, viseljünk, válaszolt rá Gergő. Gergő hallgatag, visszahúzódó fiú volt. Már majdnem kész volt az építmény, amikor az óvónéni elkiáltotta magát, hogy rendrakás, utána kézmosás. Zsombi felpattant, és már rohant is a mosdó felé. Gergő pedig szófogadóan kezdte visszatenni az elemeket a dobozba. Pár perc múlva már minden a helyén volt. A gyerekek felvették a kinti ruhát, a kabátot, és már szaladtak is ki az udvarra. Mire visszaértek, az óvónéni már várta őket. Mindenkit megkért, hogy üljön le a mesélős szőnyegre, mert beszélni szeretne az ő okos és kedves nyuszi csoportjával. A gyerekek kíváncsian várták, hogy mit fog mondani nekik. Kedves gyerekek, tegye fel a kezét, aki ma játszott az építővel. A levegőbe lendült 8 kis kéz. Most pedig tegye fel a kezét, aki utoljára játszott a játékkal. Ekkor már csak Zsombi és Gergő keze maradt fent. A csoportban ekkor mindenki ezt a két kisfiút nézte. Az óvónéni ekkor lesütötte a szemét, majd így szólt. Rendben van, letehetitek a kezeteket. Amíg az udvaron voltatok, én ellenőriztem a kockákat, és sajnos a csengő hiányzik. Esetleg nem szeretnétek valamit mondani?
1: Én nem,
0: válaszolta határozottan Zsombi.
1: Én sem, mondta félénken Gergő.
0: Hát pedig az nem tűnhetett el csak úgy magától. Persze, hogy nem, de mi sem voltunk, nem vettük el, állt ki magáért és a barátjáért Zsombor.
1: Együtt pakoltátok el? Kérdezte az óvónéni komolyan.
0: Á, igen, vagyis nem. Én kirohantam, Gergőre hagytam a pakolást, ez nem volt szép dolog tőlem, döbbent rá Zsombi.
1: Tehát akkor, Gergő, te voltál az utolsó, aki látta a csengőt, állapította meg az óvónéni.
0: Gergő, te betetted a dobozba a csengőt?
1: Kérdezte ekkor már csak Gergőt, az óvónéni.
0: Gergő nem válaszolt, könnybe lábadt a szeme, annyira rosszul esett neki, hogy az óvónéni azt hiszi, hogy eldugta vagy elvette a csengőt. Csak nézett maga elé, és egy picit ingatta a fejét. Zsombor, amikor látta, hogy a barátja szomorú, rögtön a védelmébe vette őt.
1: Óvónéni, Gergő biztos, hogy nem vette el a csengőt, ő ilyet soha nem csinálna.
0: Az óvónéni meglepődött Zsombor bátorságán.
1: De akkor hová tűnhetett a csengő?
0: Kérdezte Zsombitól az óvónéni.
1: Én tudom,
0: szólalt meg ekkor egy pöttöm lányka, Zitus.
1: Honnan?
0: Kerekedett el az óvónéni szeme.
1: Hát azért, mert lyukas a doboz,
0: válaszolt a Zitus nevetve. Az óvónéni ekkor felállt és odatette a dobozt a gyerekek elé. Kinyitotta, majd odahívta Zitust, hogy mutassa meg, mire gondol. A kislány odament és megmutatta azt a részt a doboz belsejében, ami mindent megmagyarázott. A doboznak ugyanis volt egy műanyag része, amin tényleg volt egy kis lyuk. A lyuk mögött pedig ott lapult a csengő. Az óvónéni rögtön megértette, hogy most bizony ő hibázott. Félreértette a helyzetet, és igazságtalanul gondolta Gergőről, hogy elcsente a csengőt. Gyerekek, látjátok? Egy felnőtt is tévedhet. Sajnálom, Gergő, hogy meggyanúsítottalak. Bocsánatot kérek tőled.
1: Erre a megoldásra egyáltalán nem gondoltam. Ekkor Gergő felnézett, és rámosolygott az óvónéniére. Semmi baj. A legfontosabb, hogy Zsombi hitt nekem. Mert ő a barátom.
2: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Csukás Mese Rádió.

egy ház előtt muzsikálnak, hangja száll a fuvolának. Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy muzsika szólít, egy ház előtt muzsikálnak.

az öreg hold nagyján morul, s mosolyogva tovább urul. Velezeng a hegedű húr, hallgatja fent a felhőn túl, az öreg hold nagyján morul,

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat minden

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

Csukás Mese Rádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!